0: Svájcba, és így a szerző már ugye második generációs svájci, akinek ugye apai ágon vannak magyar felmenői. Igazából azt gondolom, hogy a történelmi hűség vagy a történelem az inkább csak egy ilyen tabló vagy egy ilyen háttér a történethez. Sokkal jobban érdekli talán a szerzőt az a dinamika, ami a családban van, ami az emberek belsőjében játszódik. Van egy ilyen történet, hogy amikor megmutatta az édesapjának a kéziratot, akkor azt mondta az apa, hogy ez nem az ő történetük. Aztán egy másodszori olvasásra pedig megváltoztatta a véleményt, és azt mondta, hogy de ez mégis rólunk szól, ez a mi történetünk. És igazából magyarként, vagy a magyar olvasóként mi is egy picit azt érezhetjük, hogy ez a mi történetünk, hiszen Magyarországon játszódik a magyar történelemnek a 20. századi sorsfordulói tragédiák játszódnak a regényben, és ahogy ezek hatnak erre a családra, tehát hogy ez adja igazából szerintem a plusz érdekességet a magyar kiadáshoz, vagy a magyar olvasóknak, hogy ez kicsit rólunk is szól, ez a mi történetünk.
1: A szerző is említette egy interjúban, hogy ha jól emlékszem, 5 vagy 6 évig dolgozott a történetem, mire megtalálta a megfelelő formát. Egy kicsit a kéziratról, hogyan jutott a kiadó birtokába a Lázár kézirata? Vannak különböző könyvvásárok, ahol esetleg ajánlotta valaki, már korábban is a kiadó látókörébe volt a szerző. Vannak olyan objektív szerkesztői szempontok és megérzések, amelyek egy új szerző és egy új kézirat esetében iránymutatóak lehetnek?
0: Úgy került a birtokunkba, hogy ez általában történni szokott, ahogy más kiadók, így a Szkolár kiadó esetében is. Ugye járunk, hogy említette, nemzetközi könyvfesztiválokra, kapcsolatban vagyunk irodalmi ügynökségekkel, külföldi kiadókkal, és van egy kollégánk, aki monitorozza a piacot, figyeli folyamatosan az új megjelenéseket és trendeket. Így került a látókörünkbe a Mélió Biderman könyve is. Amilyen előzetes hírek voltak Európában, aztán később több helyen is ugye a nemzetközi siker, az, hogy hány nyelvre adták el a fordítási jogokat, eleve az, hogy az egésznek van egy ilyen magyar kapcsolódása, ez mind olyan dolog volt, ami meggyőzött minket, hogy ez a magyar piacon, illetve a Szkolár kiadó portfóliójába is nagyon jól illeszkedő könyv lenne. Szeretik a magyar olvasók, illetve valóban az érdeklődésükre tart számot a kiadvány. Ezek az objektív szerkesztői szempontok, amit említettek, igazából egy új szerző esetében pontosan, mivel ezek objektív szerkesztői szempontok, ez nem jelent újdonságot. Az lehet érdekesség, amit még ugye egy könyvből nem feltétlenül látunk, hogy milyen olyan szubjektív vagy egyéni stílusbeli sajátosságok vannak, amikre egy későbbi könyvek esetében szerkesztési elvként akár figyelni kell, hogy példát említsek. A Lázárban több helyen is találunk jelöletlen idézeteket, úgynevezett ilyen vendégszövegeket, vagy intertextusokat például a Proust regényeiből. És nem tudjuk, hogy ez most egy ilyen kis posztmodernkedő stílus, vagy valóban ez egy olyan dolog, amit a szerző előszeretettel használni, és a következő és a jövőben, amelyen lesznek új kiadványa, vagy új könyvei, akkor erre figyelni kell, hogy bizonyít lehetnek ilyen beágyazott dolgok, amiket ő nem jelöl külön lábjegyzetbe, vagy még akár idézőjellel se, de használja előszeretettel ezt a stílus elemet, vagy narratív technológiai megoldást.
1: Fodor Zsuzsa bravúros fordításának köszönhetően teljesen átélhető, élvezhető az az egyedi hang és atmoszféra, ami a Lázárt jellemzi. A jelenetek, a könyv szerkezetének, felépítésének, filmszerűsége mennyire teszi fogyaszthatóbbá a történet befogadását, úgy általánosságban az olvasást, vagy ez szubjektív és olvasótól függ, hogy egy írott szöveg esetében, egy regény esetében ma már a figyelem megragadása és megtartása érdekében kiemelt jelentőséggel kell-e bírjon a vizualitás, a szuggesztív képszerűség, vagy az erre való törekvés, főleg a közösségi médiához szokott és ahhoz a tempóhoz szokott nevelkedett korosztály számára.
0: Igazából a személyes véleményem az, hogy a prózai műnek semmilyen szinten nem kell vizualitásra törekednie, függetlenül a mai generációk tartalomfogyasztási szokásaitól. De azt mindenképpen látjuk, hogy maga a műfaj, ugye egy családregény, ami igaz, hogy nagy időt ível át, de mégiscsak egy lineáris szerkesztésű, ami mindenképpen segíti szerintem az olvasást, tehát hogy időben haladunk előre generációkon át. Rövid fejezetek vannak benne nagyobb időbeli ugrások, tehát ez is alkalmas arra, hogy így elvigye magával az olvasót. És az meg, hogy valóban érzünk egy ilyen erősebb, plasztikusabb megfogalmazásokat, vagy egy ilyen jelenetszerű fejezeteket vagy részeket, azt szerintem egész egyszerűen a szerző stílusára jellemző, akiről tudjuk, hogy egyrészt a Zürichi Egyetemen film és irodalom szakon tanul most éppen, tehát hogy a film forgatókönyv, mint olyan, az nem idegen tőle, illetve nyilván ő is az a generáció, aki már egy gyorsabb, abszolút audiovizuális ingerekhez szokott világban nőtt fel. Nem tudom, hogy ez mennyire segíti a mostani generációk olvasási szokásai, mennyire követelik ezt meg. A Lázár kifejezetten egy olvasmányos, jól olvasható, jól befogadható regény, én ezt gondolom.
1: A könyv megfilmesítési jogait már meg is vásárolták. Mit tudhatunk a Lázár megfilmesítési szándékairól, terveiről?
0: Annyit tudunk, amennyi médiából tudható. Bizonyos Tom Tykwer rendező az, aki ezt a projektet viszi. Hát nem tudom, esetleg a Lé meg a Lola, vagy a Felhő Atlasz című filmekből ismerhetjük az ő nevét. Jelenleg a forgatókönyvírás fázisa tart, ami csak érdekesség, hogy a szerző maga nem vesz részt ebben. Kifejezetten az volt a kérése, hogy ő ebben nem akar részt venni, mert nagyon kíváncsi, hogy mondjuk mások, vagy a forgatókönyvírók, hogy a film az hogyan értelmezi, mit domborít ki, mit hoz ki az egészből. Tehát ő nem akarta ezt a folyamatot befolyásolni. Amúgy hivatalos bemutatási dátum még nincs.
1: Azok a fajsúlyos karakterek, amik megjelennek a könyvben, azt gondolom, hogy színészként is hálás feladatot jelenthetnek majd, illetve hálás szerepeket.
0: Igen, abszolút, én is azt gondolom, eleve ugye a családnak a tagjai a szereplők, de már ugye az egyik fő karakter, ugye Lázár Lajos, ugye, aki az első oldalakon megtudjuk, hogy egy ilyen nagyon halvány bőrű, szinte vízszerű, áttetsző bőrű gyermek, hogy ez hogyan fog akár megjelenni. Nyilván mindenkinek van egy elképzelése, hogy néznek ki ezek a szereplők, mert ugye nagyon szerethető, meg nagyon átélhető szereplők, úgyhogy ez biztosan érdekes lesz majd a képi vagy a filmes megjelenítése.
1: A nemzetközi kritika is méltatja a könyvet folyamatosan. Daniel Kelman német író úgy fogalmazott, egyszerre realista és nyugtalanítóan álomszerű, de Thomas Mann, Kafkát és Márquezt is megemlítik, mint esetleges inspirációs forrás, hogy ezeknek a nagyszerű íróknak is tetten érhető a hatásuk a szövegben. Miben lát még hasonlóságokat az említett szerzők, azok művei, a könyv vagy a szerző stílusa között?
0: Ugye Thomas Mann-t szokás említeni, ami ugye műfajilag a családregény Uden Brockház kapcsán ugye egyértelmű párhuzam. Pontosan a belső monológok vagy a belső világ ábrázolásánál felmerül még néha Virginia Woolf neve, és Márquez is, mint a mágikus realizmus. Bár én azt gondolom, hogy ez főleg csak a regény első részére igaz, és még akár egy ilyen Hoffmanni, vagy akár Poe-t is említik, egy ilyen gótikus hangulat, ugye Ódon várkastély, egy ilyen sötét erdő, ahol mendemondák vannak, hogy gyerekek, nem tudom, tűntek el, vagy vesztek el, és az egész kastélyt így körülvesz. Ugye a családi elfolytott titkok, ugye az őrület, ami több generáción végigvonul. De igazából én azt gondolom, hogy annyira sokrétű a regénynek a stílusa, annyi stílussal játszik, annyi féle elbeszélő mód, meg elbeszélői szemszög van a regényben, úgyhogy nyilvánvalóan egy fiatal író esetében vannak egyértelmű hatások, amik talán a Lázárnak az erényei, vagy azt lehet mondani, hogy egy fiatal író első regényénél, vagy első igazi nagy regényénél egy nagy dolog, hogy ezek a hatások, ezek nem egy ilyen epigonszerű, nem egy ilyen olyan hatások, amikor alól nem tudod szabadulni, hanem tudatos játék, tudatos kikacsintás a nagy elődökre. Ugye a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál vendége lesz többek között a szerző is. Pénteki napon, ez október 2-a, ott lesz egy kis felolvasás, lesz egy kerekasztal beszélgetés, és utána természetesen dedikális a szerző. Nyilván lehet majd kérdezni is tőle a beszélgetés után, úgyhogy mindenkit biztatok, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, találkozzon és akár dedikáltasson a szerzővel.
2: Kozma Andrást, a Szkolár kiadó felelős szerkesztőjét Fülöp Tamás kérdezte. Nélio Biedermannal, a Lázár című kötet szerzőjével tehát a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon lehet találkozni október 2-án, pénteken, 15 órakor a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban.

0: Továbbra is kulturális palettánkat, az akvarelt hallják. A nyári felújítás után szeptember elején újra megnyitotta kapuit a budapesti Rót Miksa emlékház és gyűjtemény. Az első emeletén található lakásmúzeum időutazásra hív. A csodálatos bútorokkal és a Rót műhely alkotásaival berendezett szobák sajátos hangulatukkal egy tündöklő mester, egy hányattatott sorsú család és egy 20. századi élettörténetébe vezetik vissza a látogatót. A földszinti és emeleti iparművészeti kiállítások pedig Rót Miksa műhelyének üvegművészetéből mutatnak be válogatást. Zsoldos Szilvia kalauza, Kolocz Dóra a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény szakmai vezetője és múzeológusa volt.
1: Ahogy belépünk a házba, a régi szalomba érkezünk, mit látunk itt?
2: Rót Miksa emlékház és gyűjtemény Rót Miksa iparművész és családja egykori otthonában működik, úgyhogy ezért is nagyon különlegesek a tereink, meg maga az épület is, mert hogy nem csak a művészeti örökséget, hanem a család történeti nyomot, az épület történeti nyomot is megismerhetik a látogatók. A fogadóterem, egykori fogadóterem, a földszinti kiállító termünk és rendezvénytermünk itt a múzeumban. Nagyméretű olmozott ablakokat lehet látni, elsősorban szecessziós, illetve historizáló stílusban, amelyek mind a családi hagyaték részeként kerültek egyébként ide a múzeum gondozásába.
1: Rót Miksa ugye több helyen is élt és alkotott Budapesten. Most is a belvárosban vagyunk. Ez milyen szerepet játszott az életében, vagy a házak, lakások sorában, műtermek sorában?
2: Ez az épület volt az utolsó lakóhely egyébként Rót Miksának. Itt a mai Ne felejts utca 26 számú telken, tehát a keleti pályaudvartól nem messze kettő épület található egyébként. Az utca fronti, ma is látogatható épület volt az otthon, a családi otthon, illetve a műhelynek mondjuk így az adminisztrációs vagy háttérfeladatai támogató helyiségek voltak itt. Például szerződések, számlák írása volt itt a földszinten, a tervezési folyamat, és a hátsó épületben pedig maga a műhely kapott egyébként helyet, ez egy három emeletes raktárakat, illetve üvegkészítő és dekorált műhelyeket foglalt magába. Ide konkrétan 1911-ben, egyébként a 8. kerületből költözött a család a mai Aurora utcából, ezt egykor Kender utcának hívták, és ez volt az első közös otthon a feleségével, a Kender utcai, és aztán onnan költöznek majd ide, az akkor már három kamasz gyerekükkel a Róték.
1: És akkor most felmegyünk. Gyönyörű ez a korlát is.
2: Mindenveti egyébként, tehát itt az a különleges itt nálunk, hogy ahogyan a látogatóink sétálnak egyik teréből a másikba, nem csak a kiállított tárgyakban, hanem az épületben is tudnak gyönyörködni, mert hogy mind a korlát, az ablakokra tekintünk, minden még a Rót család korából maradt itt. És egyébként itt egy installációt láthatnak a látogatóink, aminek az a cím, hogy Rót Miksa idővonal. Ugyanis itt a mi múzeumban nagyon fontos az, hogy elmondjuk a látogatóinknak, hogy a Rót örökség az egy történeti örökségből is áll, és például nagyon sok olyan programunk van, meg olyan típusú témáink itt a múzeumban, amelyek Rót Miksa korához kapcsolódnak, és ezáltal mondanak el a művészről nagyon sok izgalmas dolgot. Az emeletre besétálva pedig két típusú gyűjteményanyaggal lehet találkozni. Egyrészt a művészeti kiállításaink, tehát az olmozott ablakok, illetve az üvegmozaikok vannak itt kiállítva, valamint a lakásmúzeumot lehet bejárni.
1: Itt vagyunk a mozaikoknál. Egyébként ő az üvegablakokat, vagy a mozaikokat tartotta fontosabbnak az életművében?
2: Én azt gondolom, hogy mindkettőt, mert hogy ez a kettő kellett ahhoz, hogy az a Rót Miksa legyen, akit ma ismerünk. Ugye az olmozott ablakok azok, amelyek az egész élete során, az egész karrierje során kitartanak, ezzel kezd, és ezzel dolgozik a legvégéig. A mozaik az egy lehatároltabb időszak, 1897-98-tól kezdődött, tehát a házasságkötése környékétől kezd el foglalkozni mozaik gyártással, és ez egy nagyon izgalmas piaci részt fog betölteni egyébként akkoriban a századfordulós fővárosban. Ugyanis Rót Miksa műhelye az első, aki homlokzati mozaikokat tud készíteni épületekre. Korábban is készültek ilyenek külföldi mesterek megbízásával, például olasz területről érkező mesterek megbízásával. Rót Miksa Kender utcai műhelye lesz az első, ami üvegmozaikkal képes már épületeket burkolni, díszíteni. Ugye ilyen elkészült munkák lesznek például a Szervita téren a Török Bankház épülete, a Népszínház utcában a Kőbányai Polgári Serfőzde épülete, az Ateneum könyvnyomda épülete a Rákóczi úton, vagy éppen a a ház, amit az Asztórián lehet a mai napig megnézni, de maga a mozaik készítés 1918-ig működik egyébként a műhelyében, tehát itt a Ne felejts utcában csak néhány évig foglalkozik már vele, az olmozott ablak viszont kitart.
1: Ugye a mozaik az egy nagyon-nagyon régi műfaj.
2: Ókori, egyrészt a bizánci, másrészt meg a római irányú mozaik kultúrát érdemes ismerni, ha valaki gyökereit keresi ennek a műfajnak. Rót Miksa lesz az első itthon, aki mozaikot készít a műhelyében egyébként, tehát hogy ez annyira egyedülálló és újdonság lesz a korszakban, hogy nincs versenytársa a magyar piacon.
1: Importálja az alapanyagot, és tervezi magát a képet.
2: Nem gyárt üveget egyébként a műhelyében, tehát akár az olmozott ablakról, akár a mozaikról beszél. beszélünk, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy neki áll az alapanyagokból üveget készíteni, hanem megvásárol nagyon sokféle üvegtípust Európa vagy a világ számos pontjáról, ugye Amerikában mondjuk a Tiffany üveget, német területekről a Pool és Wagner féle üveget, az olaszoktól velencei, muránói üveget sok színben, sok formában. Ezeket az üvegeket használja aztán az olmozott ablakok, illetve a mozaikok készítésére is. Tehát az alapanyagokat tekintve jelentős részben ugyanazokról az anyagokról beszélünk. Az a különbség, hogy például itt a mi kiállításunkon is vannak olyan mozaik munkák, amelyekben mondjuk van pici kis kerámia, ez jellemzően zsolnai kerámia, mert nem apró sztelit sem a színvonalat, de az üveg alapanyag, az tehát készen érkezik Rothmiksa műhelyébe, és ezekből készíti el aztán Rothmiksa tervezés után a mozaikot vagy az olmozott ablakot. A mozaik az, ami neki egy világhírt fog hozni, akár csak a mozaik kandallóira, ha gondolunk, amit a mi kiállításunkon is egyébként megtekinthető, mint elvrajz, mint elkészült alkotások formájában. Ezek lesznek azok a munkák, amelyekkel berobban a nemzetközi szintérre, akár a párizsi világkiállításra gondolunk, ugye itt ezek a szecessziós alkotások, a Pax vagy a Napfelkelte, azok, amelyek a nemzetközi világhírt meghozzák neki, viszont mégiscsak az olmozott ablak lesz az, ami egy tartós megélhetés, és egy tartós inspirációforrást hoz neki. Viszont egyik nincs a másik nélkül, ez a kettő gyúr. Azzá azt a Rothmiksa brandet, mondjuk így, amit ma is ismerhetünk.
1: Pillancsunk be az eredeti millióbe. Milyen tárgyak vannak itt?
2: A berendezés mindhárom szobában eredeti, ez nem azt jelenti, hogy pontosan úgy vannak elhelyezve, ahogyan a család egykor használta őket, de az ő használatukban volt az összes bútor. Itt elsősorban, amikor a látogató belép, akkor egy nagyjából 1880-as években találhatja magát, mert hogy ez az uralkodó bútor család, amit a középen lévő asztallal, mellette lévő székekkel, vagy a nagy szekrényekkel is nagyon jól példázható. Ez úgynevezett ónémet bútor típus, ami egy nagypolgári lakás belsőt idéz. Ugye a Rothschild ebbe az épületbe 1911-ben költözött be, viszont hát hozza magával a bútort, meg hozza magával a bútorok jelentését is. Hiszen amikor valaki mondjuk 1912-ben ide besétált, és megnézte a frissen berendezett Roth lakást, akkor neki egy olyan benyomása volt, hogy hát igen, ez egy olyan família, aki már jó 20-30 évvel korábban is megengedhette magának, hogy egy ilyen típusú lakásbelsőt rendezzen be. Úgyhogy igazából Rothmiksának nagyon sokat jelentett azt, hogy milyen bútorokkal veszi körül magát, és hogy mit jelentenek ezek a bútorok az ide betérőknek, hiszen nagyon sokszor megrendelőket, művészeket is fogadtak itt ebben a házban. A függönyök, amelyek az ablakokat keretezik, azok az ő munkája, ő tervezi ezeket. Fontos neki nagyon az, hogy milyen millió veszi őt körül. Viszont, hogyha a látogatóink körül néznek itt a kiállításon, akkor ezt a ónémet vagy klasszikus ablakás belsőt, berendezést megtöri néhány modern dolog. Például egy tonett hintaszéket vehetnek észre a látogatóink, vagy éppen a szomszédszobában egy nagy körasztalt mellett a székekkel, amelyek a Lingel gyárnak, a erzsébetvárosi gyárnak a nagyon modern bútorai, de van itt például a modern világítás, ami már félig árammal, félig gázzal is működő csillár formájában öltestet, vagy éppen nagyon szép szecessziós cserépkályha a szoba sarkában, vagy éppen szecessziós minták az ablakon.
1: Saját maga készítette, gondolom, az ablakokat.
2: Természetesen ezek a szecessziós üvegbetétek, amelyek az ablakokban láthatók, ezek Rothmiksa saját munkái, úgyhogy ezek azok, amelyek kicsit ilyen kontrasztban állnak a klasszikus bútorokkal, a minták, amik például itt a kanapén, vagy éppen az ablakokon is megtalálhatóak. Rothmiksa, hogy 1944-ben meghalt, hivatalosan csonttuberkulózis, illetve szívgyengeség volt az ő halálának az oka. Ezt követően magát a házat az 50-es évek elején államosították, a család néhány szobát tartatott csak meg ebből az épületből, viszont a bútorokat a rendszerváltásig Roth Amália nevű lánya haláláig használták, és ugyanez egy gyakorlatilag társbérletként működő épület volt, de maguk a bútorok azok úgy vészelik át a szocializmus éveit, hogy a család így gyűjtögeti, őrizget őket, és nem csak a bútorok, hanem a művészeti alkotások is egyébként így maradnak meg, és a rendszerváltás után kezd majd a múzeum formálódni a gyerekek által itt a törökségből. Tehát igazából a kanapé az majd, hogy nem sokáig még használva is volt, ha manapság nem is, hiszen műtárgyként vigyázunk rá, de a rendszerváltásig még használatban voltak ezek a tárgyak.
1: Itt fölötte, a kanapé fölött van Rothmiksa arcképe egy mozaik keretben.
2: Igen, ez az egyik leghíresebb ábrázolása arcképe Rothmiksának. Vajda Zsigmond festőművészt készítette, aki Rothmiksa barátja is volt egyben, és művésztársa is. Sok közös munkájuk van, hogy csak egy példát mondjak, a Széchenyi fürdő Ziegler szárnyában csodálatos mozaik kupolát lehet látni, amit Vajda Zsigmond tervez meg, ő készíti a kartonokat, ezekből több egyébként itt a múzeum gyűjteményben található, és a Roth műhely pedig a Vajda tervek alapján kivitelezi a Széchenyi

0: Az akvarell hátralévő idejében kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben a szeptemberi hónap hátralévő részére ajánl izgalmas programokat figyelmükbe a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: Hagyományosan szeptember végén rendezik meg Szegeden a Szent Gellértről elnevezett Nemzetközi Zenei Fesztivált. Az immár 19. alkalommal sorra kerülő nagyszabású rendezvényt Robert Bachmann, svájci zeneszerző, karmester alapította 2008-ban Kisrigó László Szeged csanádi püspökkel közösen, és minden évben a vértanú Szent Gellért ünnepéhez kapcsolódva rendezik meg. A fesztivál elsődleges célja kezdettől fogva az volt, hogy Szeged ne maradjon ki az európai zenei életből, és olyan zenei élményeket hozzon a szegedi közönségnek, amelyeket a globális zenei metropoliszokban, például Bécsben, Amsterdamban vagy Londonban egyre inkább ünnepelnek. A több mint egy héten át tartó rendezvény sorozat szeptember 22-én egy barokk estel veszi kezdetét a Szegedi Dómban, ahol a Szent Gellért barokk együttes ad koncertet. Ezt követően szeptember 25-én a Gál Ferenc Egyetemen három tudományos előadás mutatja be a zene és az idegtudomány kapcsolatát, valamint a klasszikus zene rejtett összefüggéseit. A fesztivál kiemelt eseményei közé tartozik az Anima Muzicé kamarazenekar két koncertje, amelyek műsorán Mozart, Beethoven és Vivaldi legismertebb művei szerepelnek, neves hazai és nemzetközi szólisták közreműködésével. A szeptember 22-e és 30-a között megrendezendő Szent Gellért Nemzetközi Zenei Fesztivál koncertjei ingyenesen látogathatók, kivéve az immár hagyományosnak mondható jótékonysági koncertet, amely támogatói jegy vásárlásával tekinthető meg. További információért keressék fel az esemény Facebook oldalát. Idén is Eleven Ősz Fesztivál Budapesten. Szeptember 25-én és 26-án a helyszín ezúttal is a főváros egyik legismertebb kultúrája.

0: kulturális negyede a Bartók Béla bulvár lesz, ahol galériák, kávézók és közösségi terek nem csak helyszínt adnak a programoknak, hanem aktívan be is kapcsolódnak a rendezvénybe. A 2026-os Eleven ősz egyik központi témája a kapcsolódás. Ennek jegyében pedig a szervezők olyan programokkal készülnek, amelyek találkozási lehetőséget teremtenek emberek, művészeti ágak, közösségek és városi terek között. A kínálatban képzőművészeti, zenei, irodalmi és dizájn programok mellett gasztronómiai, családi és közösségi események is helyet kapnak. Az idei rendezvény egyik kiemelt inspirációja az Úton a művészet felé tematika, amely a BKK-val együttműködésben valósul meg. Ehhez kapcsolódva a városi közlekedés, a fenntarthatóság, az élhető város és a művészet kapcsolatai szerepet kap a programokban. Az Eleven ősz fesztiválról többet megtudhatnak a Bartók Béla bulvár honlapján és Facebook oldalán. Kávéház nélkül nincs irodalom, írta egykoron Márai Sándor, és nem túlzott. A kávéház közel 200 évig nem csak második lakhelye volt a magyar művészeknek, hanem az egymás formáló eszmék és a polgári szabadság iskolája is. Nélküle irodalmunk, sőt a teljes magyar kultúra is alapvetően másmilyen lenne. Mindezt szemléltetve írta meg Nyári Krisztián irodalomtörténész Itt kávéztak ők című könyvét, melynek kapcsán szeptember 25-én tart izgalmas előadást a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elektrotechnikai gyűjteményében. A Fő a kávé című időszaki kiállításhoz szorosan kapcsolódó esemény a régi magyar kávéházi kultúrát és az irodalom meghatározó alakjainak törzshelyeit idézi meg. Nyári Krisztián tolmácsolásában irodalmi történetek, viták, legendás találkozások és a kávéházi élet könnyedebb pillanatai is megelevenednek, bizonyítva azt, hogy bár a kávéházak korszaka lejárt, de egykori művész vendégeik öröksége ma is velünk él. A pénteken 17 órakor kezdődő előadásra megváltott jeggyel a Fő a kávé kiállítás is megtekinthető aznap 19 óráig a Közlekedési Múzeum elektrotechnikai gyűjteményében, ahol a Budapest Café Week keretében szakmai tárlatvezetések és kávés workshopok is várják az érdeklődőket szeptember 23-a és 27-e között. A cím Budapest 7. kerület, Kazinci utca 21. Idén ősszel is a Magyar Népmese ünnepére kerül sor Siófokon, ahol ezúttal is színes programkínálattal várnak kicsiket és nagyokat egyaránt szeptember 25-e és 30-a között. A közel egy héten át tartó rendezvény sorozat a Népmese napjához kapcsolódik, amelyet minden évben szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján ünnepelnek. A Magyar Népmese hete pénteken egy különleges csipke kiállítás megnyitójával veszi kezdetét Siófokon, a BRTK könyvtár gyermekrészlegén, még másnap a könyvek és a kerékpározás találkozik egy rendhagyó közösségi programban. Ezt követően szeptember 28-án hétfőn báb előadás várja a gyerekeket az Ákon Bákon báb csoport jóvoltából, a Népmese napján pedig szeptember 30-án egész napos diavetítéssel zárul a programsorozat, amely során a legszebb magyar népmesékből válogatnak a szervezők. A programokon a részvétel ingyenes, további információk a siofok.hu oldalon találhatók a Magyar Népmese hete című eseményt keresve. Immár 17. alkalommal rendezik meg Pákozdon a Honvéd Fesztivált, amely az 1848-as pákozdi csata emlékét idézi fel szeptember 26-a és 29-e között. A többnapos rendezvény központi eseménye a szeptember 26-ai történelmi sokadalom lesz a Katonai Emlékparkban, a Mészekhegyen, ahol hagyományőrzők, huszárok, katonai bemutatók és családi programok várják a látogatókat. A fesztivál során a magyar hadtörténelem több korszakával is találkozhat a közönség. A bemutatók az első András korát megidéző lovagrendtől egészen a modern honvédelemig vezetnek, miközben huszárok és gyalogos hagyományőrzők népesítik be a csatatéri területet. A családok akadálypályát, lézerlövészetet, lovaglást és kézműves foglalkozásokat is kipróbálhatnak, diákcsoportok számára pedig számháború és iskolai honvédelmi verseny is kapcsolódik. Szeptember 26-án a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely ingyenesen látogatható, és a beltéri kiállítások mellett garantált tárlatvezetések is lesznek. A Honvéd Fesztivál a jó hangulat mellett a tiszteletadásról és a közös emlékezésről is szól. Szeptember 28-án a Sukorói Református templomban emlékeznek meg a résztvevők az 1848-as haditanácsról. Szeptember 29-én pedig a Pákozdi csata évfordulóján ünnepi koszorúzással és katonazenével tisztelegnek a hősök előtt az obeliszknél. A Honvéd Fesztivál részletes programjáról bővebben tájékozódhatnak a Pákozdi Katonai Emlékpark honlapján és Facebook oldalán.
1: Elhangzott az Akvarel programajánló rovata, a Kultúrmorzsa. Kedves hallgatóink, ezzel mai kulturális palettánk végére értünk. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
2: Stravinsky a Katona története című szerzeménye hangzik el. Előadja Loren Mazel és Heinrich Braub.

0: Elhangzott Stravinsky, a Katona története című szerzeménye. Előadta Lorem Mázel és Heinrich Braub. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Támasz és talpkő. Megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
2: Aquinói Szent Tamás a bátorság erényét kétféle módon is értelmezi. Azt mondja, hogy ez speciális erény, hiszen vannak olyan cselekedeteink, amelyeket kifejezetten a bátorság által tudunk határozottan erővel végrehajtani. De ugyanakkor ez egy általános erény is, mert a többi erény által fölfedezett igazságot a bátor határozott cselekvéssel hajtjuk végre. És ugye szükséges az, hogy minden erényben benne legyen az okosság, mert az okosság által látjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Szükséges, hogy benne legyen minden erényben az igazságosság, hiszen emberek közösségében élünk. Szükséges, hogy minden erényben benne legyen a mértékletesség, amivel majd legközelebb foglalkozunk, hogy helyes mértékben bemérjük magunkat. De végső soron tehát minden egyes erényes cselekedetünkben ott van ez a generális erő, ahogy Aquinói Szent Tamás nevezi, a többi erénynek a támasztéka vagy a sarokvasa. Ugye ez az, amivel az erényes cselekedeteinket a gyakorlatban végrehajtjuk. Másik előzetes megjegyzése Szent Tamásnak az, hogy az erővel való cselekvés az soha nem öncélú. Van olyan emberi cselekvés, amelyben benne van a bátorság, és mégsem nevezhető erényes cselekvésnek, mert mondjuk hibás a helyzetfelmérés, vagy tudatlanság van benne. Vagy pedig a legfontosabb szempont, hogy hiányzik a cselekvésből a szeretet. Hiába, hogy valaki erőteljes cselekvéssel valamit végrehajt, hogyha mondjuk a kapzsiság vezérli a hátterében, akkor ez nem lehet erény. Tehát a szeretetnek mindig ott kell lennie az emberi magatartásban, csak akkor lehet egy magasztosabb szempontot találni. Részletesen foglalkozunk Aquinóival, és a következő, amire fölhívja a figyelmünket, az, hogy a bátorság az kétféle cselekvést hoz létre az emberben. Egyrészt tudunk a jóért, a nehezen megszerezhető jóért álhatatosan küzdeni. Ez az egyik bátorság. A másik pedig a kikerülhetetlen szenvedéseknek, megpróbáltatásoknak a türelmes és álhatatos elfogadása. No de a bátorságnak van egy előfeltétele, ez pedig a sebezhetőség. Azt mondja Szent Tamás, hogy egy angyal soha nem lehet bátor, mert nincs teste, nem sebezhető. Ő egyszer igent mondott Isten tervére, és idő nélküli állandóságban ezt az igent a konkrét cselekvéseiben megvalósítja. Csak az ember tud bátor lenni, erényesen bátor, mert sebezhető. Mi a seb? Ugye minden olyan dolog, ami beleütközik a sérthetetlenségünkbe. Minden seb. Az emberi szenvedés, a fájdalom, az emberi kudarc, a különféle önmagunkban való csalódások, ezek mind arra utalnak, hogy van valami végső sebe az ember életének, és ez a végső seb nyilvánvalóan a halál. A létünknek a végső megrendülése. Ilyenkor mindig eszembe jut a híres paraszt biblia, amit talán a 70-es, 80-as években adtak ki először, hogy népi tanító történetek a bibliai igazságokat szemléltetik. És a paraszt bibliában szerepel egy ilyen kis rövid gondolatsor, az a címe, hogy a halál postája. Ez a címe, és arról szól, hogy egy ember egyszer találkozott a halállal, oda kötözte egy fához. A halál erre elkezdett rimánkodni neki, hogy ember ereszel. Azt mondja, nem eresztelek el, csak akkor, hogyha a halálom előtt küldesz nekem postát, időben figyelmeztetsz arra, hogy mikor kell meghalnom, és akkor majd bűnbánatot tartok. Az illető beleegyezett, és elengedte a halált a kötelékeiből. Utána nyugodtan élt, bűnözött, biztos volt abban, hogy halála előtt küld majd a halálpostát neki. Évtizedek múlva egyszer csak megjelenik a halál, azt mondja, ember, jönnöd kell velem. De hogy megyek, válaszolja az ember, megígérted, hogy küldesz postát, én nem kaptam semmiet. De hogy nem küldtem, és látom, meg is kaptad, válaszolja a halál. A szemed elhomályosult, a füled meggyengült, a hajad kihullott, a fogaid kihullottak, tehetbírásod csökkent, ez mind az én postám volt. Most ez a népies történet, ugye ezt a középkori igazságot szemlélteti, hogy minden egyes emberi sebben, akár szellemi, lelki vagy testi, azon mindig a halál előhírnökét kell látnunk. Na most fordítva is igaz ez a gondolkodásmód, hogy a keresztény embernek a halálra is úgy kell tekintenie, mint amely cselekedetben ő a hitét ki tudja fejezni. Tehát kettős igazságról van szó mindig, van egy emberi oldala, és van egy kereszténység által megemelt, átértelmezett oldala. Következő gondolata Aquinói Szent Tamásnak az, hogy a félelem ugye mindenkiben benne van, ezt kell legyőznünk a bátorság által. Olyan javakért nem érdemes harcolnunk, és olyan javak miatt félnünk, hogy elvétetnek tőlünk, amelyek nem az igazi emberi javakhoz tartoznak. Mi az igazi emberi jó? Az üdvösség. Ehhez persze kell a földi becsület megőrzése, a hit megtartása, a hit küzdelmében való vitézkedés. Ez a legfőbb jó. Ezért érdemes bátran harcolni. De azért, hogy valaki az életét kockára tegye, azért, mert az óráját el akarják rabolni, az butaság. Ez egy olyan jó, ami objektíve persze jó, ott van a karomon, mutatja az időt, de nem leszélyezteti létemnek a legfontosabb értékeit. És azt mondja Szent Tamás végezetül, hogy hogyan lehet leküzdeni a félelmet úgy, hogy az ember kialakítja önmagában a helyes félelmet. Hogy az ember egyedül Istentől kell, hogy féljen. Ha őtőle helyes módon fél, akkor semmilyen más ellenséges erőtől nem fél az ember. Jézus azt mondja az evangéliumban, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább féljetek attól, aki a testet és a lelket is kárhozatra tudja taszítani. Ki ez a valaki egyedül Isten? Most nyilván az ember nem világi félelem alapján fél Istentől, tehát hogy félek a világtól, és ezért megtagadom a hitemet. Nyilván a keresztény embernek nem szolgai módon kell félnie Istentől, hogy azért félek tőle, mert meg fog büntetni, hanem a gyermeki félelem által. Azért félem az Istent, mert félek attól, hogy méltatlanná válok hozzá, félek attól, hogy elveszítem a mennyei atyának a szeretetét. Végső soron Szent Tamás azt tanítja, hogy bizony a halálfélelem van minden egyes emberi bátorság végső cselekedete mögött. A halál pedig, majd látni fogjuk itt a modern teológia kiegészítését, az ember teljes személyiségét és létét veszélyezteti. De visszakanyarodva még Szent Tamáshoz, fejezzük be az ő gondolat ívét, azt tanítja, hogy kétféle bűn van a bátorság erénye ellen. Az egyik féle bűn a gyávaság, ami által a félelem annyira eluralkodik az emberen, hogy képtelen fölvenni a küzdelmet. Kis hitűség, hogy valaki, képzeljük el, hogy nyelvvizsgára tanul, és ahhoz nagyon sok gyarlóságot kell legyőznie, a gondolkodását össze kell szednie, koncentrálnia kell, önmagában az élethelyzetet ki kell alakítania, hogy ne legyen ott zaj, meg sokféle zavaró körülmény a környezetben. Most a gyáva ember egy idő után föladja a küzdelmet. Tehát a jóért, a nehezen megszerezhető jóért nem tud álhatatosan küzdeni. A másik véglet pedig nyilvánvalóan a vakmerőség, amikor az ember túlméretezi önmaga erejéről az elképzelést, és tudatlanságból, vagy tévedésből, vagy adott esetben bűnös gondolkodásból ugye szembe helyezkedik Isten terveinek. Istennel szemben a vakmerő bizakodás nyilvánvalóan az Isten kísértés. Azt mondani egy adott pillanatban, hogy Isten, ha létezel, akkor ezt és ezt tedd meg az én általam meghatározott körülmények között. Ez az Isten kísértés. De van egy másik vakmerő bizakodás, és amikor az ember a saját üdvösségében úgy reménykedik, ahogy Isten azt nem ígérte meg. Azzal a gondolkodással élni, hogy majd meggyónom a bűneimet, és üdvözülök. Istennek úgyis az a dolga, hogy megbocsásson nekem. Vagy pedig az a gondolkodás, hogy nem készülök föl az adott próbatételekre, majd ott a Szentlélek számba adja a megfelelő igazságokat és a szavakat. A gyávaság is tehát, meg a túlzott vakmerő bizalom mind a kettő a bátorság ellenes bűnhöz tartozik. Ezek után térjünk át a 20. századi teológiára, amely természetesen nem Aquinói Szent Tamást akarja megcáfolni, hanem a középkorban élt, nagyszerűen gondolkodó, bölcs embernek a gondolatait akarja néhány újonnan fölmerült szemponttal kiegészíteni. Az egyik ember a 20. században, aki az erkölcs teológiát meghatározta, ugye Bernard Hering. Minden hallgatónak javaslom, nemrég jelent meg pár éve az Új Ember kiadónál az Önéletrajza, az a címe, hogy Láttam könnyeidet, és ebben leírja félelmetes nehézségekkel teli hosszú életét, hogy a II. Világháború alatt katonai lelkészként milyen gyötrelmeket látott és élt át, utána milyen elképesztő szenvedései voltak, súlyos betegségei, műtétei, és mégis megőrizte az Isten iránti alázatot és a derűt. Nos, ez a Hering azt mondja, hogy a bátorság az egy olyan kegyelem által belénk oltott erény, ami az akaratot segíti, hogy az élet nehézségei és veszélyei között is mindig tanúságot tegyünk a hitünkről. Ez az igazi keresztény bátorság, hogy az ember a világban élve, egy relatív, minden értéket relativizáló világban élve képes alázattal küzdeni azért, hogy a keresztény értékrendet fölismerje és megvalósítsa. És ilyenkor aztán nem csak a rendkívüli helyzetekre gondolhatunk, hogy a klasszikus példa szerint, hogy valaki repülőgépen ül és egyszer csak bemondják ott, hogy elfogyott az üzemanyag. Egy rendkívüli helyzetben ugye ott mindenkiről kiderül, hogy ki az Istenben bizakodó bátor, és ki az, aki gyáva, és ki az, aki lázadó, hanem az élet mindennapos értékeire gondoljunk. Ott is tulajdonképpen személyiségünk mutatkozik meg. Bátornak kell lennie a mai világban egy fiatal kereszténynek ahhoz, hogy egy másik személlyel házasságban összekösse az életét, és ne várakozzon arra, hogy majd egyszer, majd érett leszek. Ha szeretem, és ő is szeret engem, akkor bátran összekötjük házasság szentségében az életünket. És bátornak kell lenni a gyermekvállalásban, és bátornak a gyermeknevelésben, hogy ne legyen a gyerek anyagias és helytelen értékrendű, és bátornak lenni a tisztességes mindennapi munkavégzésben. Nem csak a rendkívüli helyzetben valósul meg az emberi bátorság erény, hanem a mindennapi életünk alakításában is, hogy mennyire tudjuk az önfegyelmet és az aszkézist belehozni az életünkbe. A 20. század gondolkodói között azért itt részletesebben kell foglalkoznunk Romano Guardinivel. Ő egy olasz származású, de egész életében Németországban élő teológus volt, aki hihetetlen irodalmi, kulturális műveltséggel rendelkezett, és gyakorlatilag az ő számára hozták létre 1930-as években a vallástudományi tanszéket Németországban, és utána pedig a náci időkben ismét tisztán látásról és bátorságról tett tanúbizonyságot. Most ez a Guardini egy nagyon hosszú elmélkedés tanulmányt írt a bátorságról. Nézzük akkor a fontos gondolatait. Abból indul ki, hogy vannak olyan emberek, akiknek természetüknél fogva az élet erő sugárzik a cselekedeteikből. Nem tehetnek róla, vidámak, erősek, határozottak, bátrak, csak így tudnak létezni, ilyen a természetük. És vannak másrészt született lovagok, akiknek meg minden magatartásukból valami erkölcsi nemesség árad, hogy mindig képesek észrevenni a náluknál gyengébbeket, akiken stílusosan lehet segíteni, hogy mindig képesek olyan elegáns cselekedetre, amelyben az erkölcsi nemességük megmutatkozik. Azt mondja Guardini, hogy ez még csak az etika küszöbe. Egyikük se erényes még. Egyszerűen nem tehetnek róla. Ilyen a természetük, illetve ilyen a karakterük. Az igazi bátorság akkor micsoda? És néhány fontos lépcsőfokon végig vezet minket. Az első legfontosabb bátorságunk az, hogy elfogadjuk a saját létünket. Elfogadjuk felnőtt módon, megismerve önmagunkat, megismerjük a jó tulajdonságainkat, a helyes tendenciáinkat, és elfogadjuk azokat a dolgokat, amelyekkel egész életünkben harcolunk, de soha nem tudjuk önmagunkat megváltoztatni. A genetikai örökségből fakadó betegségeket, elfogadjuk a jellembeli gyengeségeinket, harcolunk ellenük, de beletörődünk abba, hogy ezeket soha nem tudjuk kiiktatni. Saját létünkre igent mondani. Ez az első bátorság. Ebből fakad a második, ez pedig a korlátozottság bátorsága. Az ember ugyanis, ha józan, értelmes, egészséges lelkületű, akkor igenis szenved attól, hogy nem tudja minden tekintetben kielégíteni kíváncsiságát. A józan gondolkodó fiatalt érdekli a történelem, érdekli a zene, és amellett még a földrajz is, meg még tolmács is akar lenni. Sok minden érdekli az embert. És bele kell törődnünk a korlátozottságunkba, hogy például az, hogy magyarnak születünk, ugye be vagyunk zárva egy pici népnek a nyelvi kultúrájába. Be vagyunk zárva a saját foglalkozásunknak a világába, be vagyunk zárva a saját nemünknek a világába. Nem tudunk korlátok nélkül létezni. Zárójelben mondom, lehet, hogy már mondtam a katolikus rádióban is, hogy ilyenkor mindig eszembe jut Kosztolányi Dezsőnek a nagy mondása. Azt mondja, hogy ha valaki magyarnak születik, egy tragikus történelmet kell, hogy elfogadjon. Trianon, Arad, vagy még régebben Mohács, ugye vereségek, megaláztatások sorozata. Kicsi nép vagyunk, és mindezért kárpótolja a gondviselés a magyarokat azzal, hogy Arany Jánost nem fordításban, hanem eredeti nyelven olvashatjuk. Nos, ez az, amikor valaki fölismeri az értékeket is, meg a korlátokat is. Ez az igazi bátorság. És Guardini kimutatja, hogy azok a 20. századi szellemi mozgalmak, mint például a nihilizmus, vagy a Jean-Paul Sartre féle létundor, ezek mind destruktív szellemi mozgalmak voltak, mert egyik sem akart beletörődni az embernek a korlátozott mi voltába. Lázadtak naív titanizmusból, lázadtak az ellen, hogy az ember az csak töredékes teremtmény lehet. Következő lépés, mi az igazi bátorság? a jövőnk elfogadása. A jövő mindig kiszámíthatatlan, mindig ismeretlen, de a keresztény ember mégis úgy tekint a jövőre, mint amiben ott van a gondviselés. És így a jövőnk az nem idegen tőlünk, hanem lassan megismerhető és birtokolható. A keresztény ember úgy néz a bizonytalan jövőre, ami majd el fog jönni. Az én jövőm, ami majd én általam meg fog valósulni. És ez a bizalom azt is eredményezi, hogy bármilyen élethelyzetbe is kerülünk, a lelki növekedés lehetősége mindig meg lesz. Valakit súlyos betegség ér, vagy baleset ér, vagy gyász ér, vagy özvegyé válik. Igenis hihetetlen sebek. És mégis a keresztény ember azt mondja, hogy ezekben a nehéz körülményekben is a lelkemet, a személyiségemet krisztusibbá tudom tenni. Megtalálom a helyemet, hogy kikért tudom az áldozatomat, a szenvedésemet fölajánlani, hogy kikért tudom az életemet, ugye szeretetből áldozattá formálni. Elérkeztünk most is a legfontosabb nehézséghez, ugye a jövőnk kikerülhetetlenül tartogatja a halált. Az ember, amikor nem úgy általában gondolkodik a halálra, hogy persze majd egyszer meg kell halnom, hanem most szembenézek a halállal, akkor kell az embernek, ahogy Guardini mondja, a szentek bátorságával fejest ugrani a bizalomba. A szentek voltak azok, akik radikálisan belehelyezték az életüket, halálukat a gondviselésbe vetett bizalomba, azaz Jézus Krisztusba. Hogy fejezi be Guardini a gondolatsorát, hogy az igazi bátorságot ugye Krisztusban Isten mutatta meg nekünk. Krisztus saját magáért nem harcolt, alázattal elfogadta, hogy neki az a küldetése, hogy megtestesüljön, a bűn büntetését, a felelősséget magára vegye, ártatlanul szenvedjen és meghalljon. Ez az igazi bátorsága Istennek Jézus Krisztusban, és hogyha ebben hiszünk, akkor ez átértelmezteti velünk a földi erőről és a földi bátorságról való gondolatainkat. Végezetül néhány összefoglaló szó a katolikus egyház katekizmusából. Idézem, az erősség, a bátorság, az az erkölcsi erény, amely a nehézségek közepette biztosítja a szilárdságot és az álhatatosságot a jó követésében. Megerősíti az elhatározást, hogy az ember az erkölcsi életben ellenálljon a kísértésnek és felülkerekedjen az akadályokon. Az erősség erénye képessé tesz a félelem, sőt a halál legyőzésére, segít szembesülni a megpróbáltatásokkal és az üldöztetésekkel, hajlamossá tesz az önmegtagadásra, sőt az élet föláldozására is az igaz ügy védelmében. Nem biztos, hogy maradt idő a bátorság erényének az ábrázolására, ezért most kivételes módon a következő alkalommal fogjuk ezt röviden említeni. A következő alkalommal, amikor a mértékletességet vesszük szemügyre a görög és a bibliai gondolkodás alapján.
0: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.

0: Johann Sebastian Bach G-dur-Brandenburgi versenyének részletét hallották. Előadta a Capella Savaria.
1: Magyar katolikus

0: Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Megismételjük korábbi műsorunkat. Kedves hallgatóink, a Dallamív mai adásában a Liszt, Kossuth és Bartók pásztori díjas Lehel György karmesterre emlékezünk lemezfelvételeivel, halál évfordulója alkalmából. Az 1989. szeptember 25-én elhunyt érdemes művész széles repertoárt vezényelt a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara élén töltött 4 évtizedes működése során. Rendkívül sokat tett a kortárs magyar zeneszerzők bemutatásáért. Vezényletével 58 magyar zeneszerző 218 művét szólaltatta meg hangversenyeken, illetve készítette el lemezfelvételét. Mindazonáltal Bachtól a klasszikusokon és romantikusokon át a 20. századi zene klasszikusaiig rendszeresen dirigált hazai, illetve külföldi koncertjein. Johannes Brahms 4 szimfóniáját és 2 nyitányát 1988-ban adta ki a Hungaroton. Utolsó, bár nem vele megvalósult koncertprogramján a tragikus nyitány és a német requiem szerepelt. A műsorral végül Lehel Györgytől, igazgató kardanyától búcsúzott a rádiózenekar Lukács Ervin vezényletével. Most ennek a lemezfelvételéről a tragikus nyitány szól elsőként.

Brahms tragikus nyitánya után Lehel György Bartók remekét vezényli. Az 1963-ban megjelent Qualiton lemezről a Táncvit részletei szólnak, és ezzel Bartók Béla emléke előtt is tisztelgünk, aki 44 évvel korábban, 1945. szeptember 26-án hunyt el New Yorkban. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara játszik.

Bartók táncvittjével véget ért a dallamív. Lehel György, Liszt Kossuth és Bartók pásztori díjas karmesterre emlékeztünk halál évfordulója alkalmából a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara lemezeivel. Szerkesztette Magyar Kornél.

0: Bartók első bagatelljét Kocsis Zoltán zongorázta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorommal jelentkezünk, amelyben ezúttal az akteleki negyedik somünnepre látogatunk, és a helyszínen Zabari Judittal a természet szeretetéről, a Gócs Róberttel pedig különleges hulladékokból készült idézőjeles csodáiról beszélgetek majd. Érdemes lesz velünk tartani. A folytatásban a mustár magadásában pedig dr. Szűcs Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja, a mesterséges intelligencia jövőjéről beszél. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek.
4: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Zabari Juditot szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Régi kedves ismerősünk ön már, hiszen többször beszélgettem önnel rádiónk hullámhosszain, hol máshol is találkozhatnánk, mint Akteleken, a Koltai Házas Pár portáján, az idén immár negyedik alkalommal megrendezésre került somünnepen, ön pedig, kedves hölgyem, idén is növényeket ültetett a gyermekekkel. Hogy sikerült ez a növényültetés, az idei növényültetés?
5: Hálás vagyok azért, mert nagyon kedves gyerekekkel és szüleikkel találkoztam. Nagyon jó volt velük együtt ültetni, lélekfeltöltő.
3: Ilona növényt ültetett, amely egy erős növény, mondhatjuk úgy, hogyha jó talajba ültetik, locsolják, gondozzák, szeretik, akkor meghálálja a törődést.
5: Nagyon szeretem, azért, mert egy olyan növény, amelyik meghálálja az embernek a gondoskodását, a szeretetét. Idén a fenntarthatósági témahétre 500 növény ültetését vállaltam, és nagyon örülök annak, hogy sok iskola jelentkezett, és így több mint 700 növényt ültethettem gyerekekkel. Hála nagyszüleimnek címmel tartottam az előadásomat, és utána pedig az újrahasznosítás jegyében ültettünk gyerekekkel Ilona növényeket. Olyan jó érzés, amikor az ember képeket kap a gyerekektől. Például az egyik óvodában tavaly ősszel ültettem növényeket, és márciusban küldték a fényképeket. Már az asztalon ott voltak, kiterítve, hogy kinek milyen hosszúra nőtt meg. És azért nagyon-nagyon megtisztelő ez nekem, mert hátrányos helyzetű gyerekek vitték haza a növényeket, és hogy vigyáztak rá.
3: Valamint, hát ha gyermekként ilyen élmény éri az embert, az meghatározó élmény és emlék lesz egész életében. Amit gyermekként átélünk, arra évtizedek múltán is szeretettel gondolunk vissza. Remélhetőleg azok a gyerekek, akikkel együtt ön növényeket és Ilona növényeket ültetett, azok megszeretik a növényeket, és felnőttként is szeretik majd a természetet. De látok itt én magam előtt az asztalon különböző magvakat, gabonát, fűben fában orvosság, egészség, újrahasznosítás. Olvasom azokat a fontosabb gondolatokat, amelyeket ön itt megjelenített a gyerekeknek. Hogyan és miként?
5: Szeretném, hogyha a gyerekek megismernék a növényeket a magjukról is. Ezért különböző növényeknek, gyümölcsöknek, zöldségeknek a magjait hoztam, és azokat felismerjük. Amikor például a kajszi barackot meg szoktuk nevezni, akkor mindig kitérek arra, hogy ha már magyarok vagyunk, akkor tudjuk azt, hogy Gönc a kajszi baracnak a hazája. Ugyanígy, hogyha levendulát morzsoltunk a sivatagok ékkövei rendezvényen, akkor tihanyt említettük meg. Mindig szeretem összekapcsolni a tantárgyakat, tehát biológia is, földrajz is, a magyarság. Nagyon fontos az, hogy mire vagyunk büszkék.
3: Immunrendszer erősítő növényeket is bemutatott itt a gyerekeknek.
5: Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy felkészüljünk az őszre. Amikor jönnek a megfázásos betegségek, akkor minden szülőnek azt ajánlom, hogy a megelőzésre helyezze a hangsúlyt. Ami azt jelenti, hogy az első tünetek megjelenésekor nagyon jó, hogyha a gyerekek kakukkfűfürdőt vesznek, és Szabó Gyuri bácsitól azt hallottam, hogy azt ajánlja, hogy megelőzésképpen heti 3-szor. A teák közül a bodzát, a hársvát, a kakukkfüvet javaslom. Én a bodzát részesítem előnyben, azért, mert nagymamámmal azt szedtünk, és szép emlékek fűződnek hozzá, az udvaron is volt bodza. Úgy szoktam, hogy májusban leszedem a bodzavirágot, megszárítom papírlapon, és utána pedig elteszem, és amikor szükségem van rá, akkor előveszem. Megfőzöm a teát, és fekszek az ágyba, és kiizzadok. És így nem kell gyógyszereket szednem.
3: Készült egy olyan jelmondattal is, kalandoz az ősbúzák ízvirágában, itt a gabonafélékre. Hívja fel a gyermekek figyelmét.
5: Szentendrén jártam augusztus 20-án a Kenyérlelke Fesztiválon, és ott megismerkedtem az ősgabonákkal. Ide, Aktelekre tönke búzát hoztam, és alakor búzafajtát mutatok plakáton, és tönköly búzát pedig a kertemből, amit én vetettem. Nagyon nagyra értékelem a tönköly búzát.
3: Pozitív hatása is, jótékony hatása van. Szinte napestig sorolhatnánk, hogy mi mindenre jó.
5: Igen, hogyha a gyermek nyugtalan, hogyha feszült, akkor egy tönkölypejva párna nagyon sokat tud segíteni.
3: Azt hallottam, hogy még a fejfájásban is tud segíteni.
5: Igen, kitűnő hatású növény, minden része felhasználható. A tönköly búzának a gabonamag nagyon értékes, kenyereket lehet belőle készíteni, tele van ásványi anyaggal, vitaminnal, a szalmája az értékes, lehet mulcsozásra is használni, lehet állatoknak is adni, és a pejva az pedig párnában felhasználható.
3: Látok én még magunk előtt itt különböző magvakat, tökmag, kukorica, bab. Ezeket miért tartotta fontosnak, hogy megmutassa a gyerekeknek?
5: Szeretném, hogyha felismernék a különböző növényi magvakat, de amikor nagyobb gyerekek jönnek hozzám, akkor nem a kukoricamagot mutatom meg, mert azt általában felismerik a gyerekek, hanem vagy a levelét mutatom, vagy pedig a kukoricahaj, vagy kukoricabajusz. És sokan furcsának találják azt, hogy például ebből is, a kukoricabajuszból is teát lehet készíteni, és jótékony hatása van. Cseresznye és megymagot is hoztam. Megymagból például megymagpárnát lehet készíteni, ami a gyerekeknek nagyon jó hasfájásos tünetek esetén. Tehát, hogyha egy vászonzacskót készítünk, abba beletesszük a megymagot, és utána, hogyha fáj a kisbabának a hasa, felmelegítjük, rátesszük, és elmúlnak a fájdalmai. De készíthetünk megymagból párnát is. El szoktuk dobni a cseresznyének a szárát, pedig abból is teát lehet készíteni. Ezeket érdekességképpen szoktam hozni a gyerekeknek, azért, mert sokan eldobják azt, amit tulajdonképpen érték, és fel lehet újra használni. Fecske tojásokat is szoktam hozni, azért, mert nagyon fontosnak tartom azt, hogy védjük a madarainkat. Most nagyon nagy szárazság volt, és olyan jó lenne, hogyha minél több fecske élne. Nagymamámnak a házán ott több mint 17 fecskefészek volt, és én láthattam azt, hogy hogyan nevelik a kis fecskéket, hogyan építik a fészküket, és szeretném, hogyha ebben az élményben minél több gyerek részesülhetne.
3: Az asztalon van még egy rézmozsár is. Miért került oda?
5: Kiemelten fontosnak tartom az újrahasznosítást. A tojáshéjat össze szoktam gyűjteni, nem szoktam kidobni, azért, mert nagyon értékes ásványi anyagok vannak benne, amit a kertben fel tudunk használni. És a gyerekekkel egy rézüstben összetörjük a tojáshéjat, és átadom azt a tudást, hogy a tojáshéj érték, és hogyha a növények tövére szórjuk, akkor nagyon jótékony hatással van rájuk, és állítólag a csigák is elkerülik a növényeket.
3: Apropó, ha már som ünnep, akkor önön most egy somnyakláncot látok, amely sommagokból készült. Mi ennek a nyakláncnak a története?
5: Nagyon hálás vagyok azért, mert már negyedik alkalommal veszek részt a som ünnepen, és ez a nyaklánc, ez 3 évvel ezelőtt készült. Koltai Gáborék udvarán, a mellettem lévő kiállító helyen egy nagyon kedves házaspárral ismerkedtem meg, akik som magból készítettek nyakláncot, és így lehetőségem volt nekem is egyet készíteni.
3: És ez a nyaklánc látható önön a második somünnep örökemlékeként.
5: Igen, amikor felveszem, akkor olyan jó érzés ránézni, mert szép emlékek jutnak eszembe.
3: És ha már Zabari Judittal beszélgetek, akkor van most már egy közös pontunk. Kedves hölgyem, mert hogy néhány perccel ezelőtt szép ünnepélyes pillanatok keretében együtt ültettük el a hit, remény, szeretet somfáját, sombokrát itt az Akteleki Művelődési Ház udvarán. A koltai házaspár jó voltából kaptuk ezen felkérést, és nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a szép faültetésnek. Már most is voltak termések ezen a bokron, és remélhetőleg évről évre egyre több termés lesz majd rajta. A hit, remény és a szeretet számunkra, keresztény emberek számára nagyon fontos, de ön is olyan szép példázattal, a színek világával tudja mindezt leírni, mennyire fontos is a hit, remény és szeretet egysége, főleg a mai világunkban.
5: Hálás vagyok, mert megható pillanatokat éltem át, amikor a művelődési háznak az udvarára mentünk, és láttam első fát, amit 2023-ban ültettünk. És az az érdekes, hogy azon a fán ott vannak a hit, remény, szeretetnek a színei. Azért, mert most kezd el éredni, és gyönyörű szép, ahogy a sárga, a zöld és a piros árnyalata megjelenik egy-egy gyümölcsön. Én mindenkinek ajánlom azt, hogy látogasson el Koltai Gáboréknak az udvarára minden évszakban. Azért, mert minden évszaknak megvan a maga csodája. Márciusban a som virágzása. Amikor az ember belép az udvarra, és látja az egymás után álló sárga virágba borult fákat, könnybe lábad a szeme. Varázslatos látvány. Nyáron, amikor a sivatagok ékivei rendezvényt tartják, akkor szép zöld a levele, de már megjelentek az első kis som gyümölcsök. És ilyenkor, amikor a som ünnepet ünnepeljük, akkor pedig az élénk piros, érett som gyümölcsben gyönyörködhetünk. Még annyit szeretnék elmondani, hogy Gábor meghagyta azt az első növényt, amit legelső alkalommal ültettem gyerekekkel. Akkor egy nagyon pici 10 centis hajtást ültettem, és most az asztalon megtekinthető, rengeteg oldalhajtása van.
3: Olyan, mint egy szép szabályos bokor.
5: És valamelyik ága már elérte az 1 méteres nagyságot is.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést Zabari Juditnak, örülök, hogy idén is találkoztunk egymással, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
5: Nagyon szépen köszönöm, és hálás vagyok azért, mert gyönyörű szép időben, csodálatos napsütésben, itt lehettem a természetben.
3: Fontos önnek a természet szeretete, és ezt szeretné átadni a gyermekeknek, a fiataloknak is. Jövőbeli tervei között továbbra is szerepel, hogy látogatja az iskolákat, óvodákat, és együtt ültet a gyerekekkel?
5: Igen. Hála nagyszüleimnek címmel előadást tartok gyerekeknek, és növényeket is ültetek. Járok könyvtárakba is, iskolákba is, óvodákba is, rendezvényekre. Fontosnak tartom, hogy átadjam a nagyszüleimnek a tudását.

0: Agócs Róberttel, aki Kiskunhalasról érkezett ide, Aktelekre, a negyedik som ünnepre, nos önnel ültem le beszélgetni a Koltai Házas pár portáján, és nem véletlenül kértem a Szent István Rádió mikrofonja elé önt, hiszen a Hulladék is lehet érték címmel pályázatot hirdetett a Koltai Házas pár már a tavalyi évben is. Olyan tárgyakat vártak elsősorban, amelyek olyan alapanyagokból készülnek, melyek hulladéknak tekinthetők. De a kedves alkotók és pályázók újra gondolják ezeket az alapanyagokat, és bizony tárgyakat készítenek belőlük. Önnek hogyan jött a kapcsolata először is ezzel a pályázattal? Hogyan indult el ezen a pályázaton?
1: A pályázaton úgy indultam, hogy kézműves vásáron vittem ezeket a dolgokat árusítani, és a Gábor is ott volt a vásárban, ő másik áruval, és akkor úgy nézgelődtünk, és akkor megszólított, hogy ezek nagyon érdekes dolgok, miért nem jelentkezek ide a versenyükre, amit szerveznek. Mondom, hát én nyitott vagyok, úgyhogy akkor küldtem egy postán egy kisebbet, most a legutolsón pedig ugyanúgy ott találkoztunk a vásárba, azt mondja, hogy ő elvinne egyet most így. Mondom, jó van akkor, mert akkor nem kell postázni. Kiválasztott egyet, mondom, elviheti, elvitte, és akkor kirakta itt ezt a vonatot.
0: Amiről még majd beszélünk is részletesen, de előtte még arról rejtsünk néhány szót, hogy hogyan is jött az ön életében, hogy a hulladékokból szép tárgyakat készít. És milyen hulladékokból készíti ezeket a tárgyakat?
1: Hát ezt a legelsőt onnan kezdtem, hogy amikor takarítottam ki a garást, meg a műhelyt, meg ami van, hogy megszabadulok a régi dolgoktól, amiket félreraktunk. Aztán csak megsajnáltam őket, hogy ezek valami kár kidobni, mert ezt valaki régen megtervezte, megcsinálta, úgyhogy ezeket újra gondolni, újra festeni, elvágni, összehengeszteni, és valami olyan dolgot összehengeszteni, ami valamire emlékeztet, vagy valamit megragad, vagy vicces, vagy valami dolog, és akkor így ne jött az egész ötlet.
0: És megszületett az a bizonyos mozdony, amelyet, hát most legyen olyan kedves, írjunk le szavakkal, hogyan képzeljék el a hallgatók, hogyan néz ki ez a tárgy, amivel ön mind a sivatagok égkövein megrendezett villámtárlaton, valamint a most, a som ünnepen megrendezett villámtárlaton is elvitte az egyértelmű első helyezést. Ehhez pedig szívből gratulálok önnek.
1: Köszönöm szépen. Hát a mozdony az valójában így húsdaráló, ami már kiselejteztek, és amit találtam otthon, még ilyen kábel csatorna lemez, az az alja, csapágyok, a kerekei, régi csapágyok, persze nem működőképesek, akkor az oldaláról is valami vaslemezek vannak, meg gyújtógyertya, meg ilyen kisebb fogaskerekek, ezeket úgy ráhegezgettem, aztán végén befestettem, és akkor így első látásra majdnem úgy néz ki, mint egy igazi mozdony. De az ember, amikor közelebb megnézi, akkor ráismer azokra az elemekre, amikből össze vannak rakva. És ez a vásárban is nagy fölismerés, amikor jön a néző, és megnézi, hogy ott van egy valami, közelebb megy, és akkor láss, hogy ez miből alakul össze.
0: Miből lett mi? Mert hogy időközben számtalan más terméket is készített már, és így járja a vastelepeket, hogy szinte már látja a lelki szemei előtt, hogy ebből vagy abból a hulladékból, alapanyagból milyen új csoda is születik majd.
1: Hát igen, ez nehéz, mert a vastelepeken mindig más termékeket látok, vagy találok, mert mindig más visznek ki. Most ezeket akkor még nem biztos, hogy fölismerem, hogy miből mi lehet, de ha látom, hogy olyan érdekes dolog, akkor azt megveszem és hazaviszem. És akkor otthon alakul ki belőle valami, aztán még ahhoz kell venni még valamit, ugye, hogy kialakuljon az egész tárgy. Akkor vagy visszamegyek, de már van otthon olyan készletén patkók, rúgók, mindenféle fajta vasak, amikből úgy össze tudom úgy rakni a képet, amit elképzeltem, hogy megcsinálok.
0: És milyen termékeire még a büszkem? Ez a mozdony ez egyértelműen közönség siker lett, ezt kijelenthetjük minden túlzás nélkül, de még milyen más termékekkel, tárgyakkal járja mondjuk az országot, a különböző kézműves vásárokat, ahol hát remélhetőleg sikert arat.
1: Vannak különböző madarakat, csináltam, a legnagyobb az egy struc, az ilyen nyomáskiegyenlítő tartályból van, lengéscsillapítók, a lábai, meg ilyenek. Egy egész sakészletet készítettem, azok is ilyen különböző szelepekből, autóalkatrészekből, angyalt, munkásembert, akkor egy családot, harapófogóval cipeli a kalapácsot, meg mindenféle ilyen érdekességet, amit az emberek, mikor ránéznek, akkor úgy elmosolyodnak.
0: És mi lesz ezeknek a termékeknek a sorsa? Hát remélhetőleg a kézműves vásárokon gazdára találnak. De egyébként van ezekkel önnek valamilyen kifejezett célja? Megtalálják a helyüket? Ezek a tárgyak, az elkészült tárgyak? Minden tárgy szó szerint a helyére kerül?
1: Hát otthon egy szekrénybe rakom őket, amit nem vesznek meg, és ezeket a tárgyakat én azért csinálom, mert hétvégeken, amikor szabadnapos vagyok, akkor az én kikapcsolódok, tárgyakat lerakom, heggezgetik, vágok, és akkor én ott magamba el vagyok.
0: Önt ez kapcsolja ki?
1: Ez kapcsol ki, és ez megnyugtat, és akkor ott kikapcsolódok, és akkor így születnek az alkotások. Tehát nem kényszerű, hogy most merültetek valamit, hogy megcsinálok, mert az általában nem sikerül.
0: De hála jó Istennek, ezek sikerülnek.
1: Ezek sikerülnek, igen, mert ez úgy, hogy belülről jön az egész ihlet, meg minden, úgyhogy...
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Agócs Róbertnek, szívből gratulálok önnek az elért eredményhez, a sikerhez, amelyet a mozdonyával aratott, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: A mustár magadásával folytatjuk.
1: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Szűcs Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánja a mesterséges intelligencia jövőjéről beszél.
2: Az előadásomnak a címe Ígéretek és kockázatok között, Ferenc pápának egy nagyon világos, nagyon tagolt, és igazából akár egy útmutatóként is felfogható levelén alapszik, emellett pedig a saját és a pedagógiai gyakorlatot is beépítettem. Az előadásomra készülve mi más tettem volna, mint hogy tegnap este megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogyha előadást kell tartanom, akkor hogyan is készüljek és öltözzek fel, és hát a rendszert úgy programoztam, hogy én egy egyetemi oktató férfi vagyok, egyházi és oktatási vezetőknek fogok előadást tartani, hogyan öltözzek föl. Azt írja a rendszer, hogy sötétkék, szürke vagy barna színű jószabású öltönykel, nadrággal és zakóval, fehér ink, nyakkendő, konzervatív színű, és hát jól illeszkedjen a testalkatomhoz, beszéljek magabiztosan és érthetően, ez talán megvan, tartsam a szemkontaktust, én ezt szoktam csinálni, ne használjak túl sok szakzsargont, ne térjek el a témától, személyes jellegű kérdéseket semmiképpen se alkalmazzak, ne tegyek fel a hallgatóságnak semmi olyan kérdést, ami kellemetlen helyzetbe hozza őket. Túl bonyolultak ne legyenek a kérdések, és fontos, hogy az előadó professzionális benyomást keltsen. Ezt is mondtam, hogy tudnék úgy tűnni, mint aki érti a dolgát, és hát azért nagyon nem segített általánosságban, de azért adott tippeket. Tehát ez egy picit megerősített, abban kivéve ugye az öltönnek a színét. De hát miért is övezi olyan nagy hírverés a mesterséges intelligenciát? Lépten nyomon hallunk róla. Amikor én elkezdtem tanulni, vezetni, akkor egy kispolcként tanultam, az még egy élmény alapú autó volt, ugye? Tehát az azt jel, és a tudásunkat is meg tudtuk villantani, fölismertük a hibáit, tudjuk szigetelőszalaggal, egy dróttal, akkor még nem volt VD40-es, talán ezt mondhatom, hogy csodákra volt képes egy kezdő sofőr is. Itt már igazából minden a kényelmünket szolgálja, de már alig értünk hozzá, és amikor az ember egy ilyen autóval kihajt a szalomból, vagy a használt autó kereskedőtől, akkor a lelkére kötik, hogy csak üzemanyagot tankoljon abból, és megfelelőt is valami ablakmosó folyadékot, ami a szezonnak megfelel, és semmi máshoz legyen szíves nem nyúlni, ugye? Tehát nem nyúlni, a gép majd mindent megcsinál, nem is kell értenünk hozzá, és elérünk is vele célba. Tehát elérünk vele célba, az élmény alapú autóval kell tudni környéken a kempingek, és ugye amikor nagy Becskerekről indultam, Hajdúszoboszlóra mindig volt egy pont, ahol megadta magát, és ilyenkor az emberi interakció elkezdett működni, találtunk egy kempinget, egy szerelőt, és valami történt másnapig. Most ugye jobbról arról szól, hogy mi bezárkozunk, és egy gép instruál minket, hogy tudunk eljutni a célpontunkig, lehetőleg úgy, hogy senkivel ne kelljen beszélnünk, ugye? Tehát ez egy ilyen rendszer, de elérünk a célunkig. Az a lényege, hogy A-ból B-be el fog vinni, de nem mindegy, hogy hogyan. És a mesterséges intelligencia is így kapcsolódik a digitalizációhoz, hogy nem mindegy, hogy hogyan automatizálja, vagy adott esetben optimalizálja, vagy nehezíti a folyamatainkat. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciával, az önvezető autóktól, át a mezőgazdaságon keresztül a porszívókig. Valahová valószínűleg felesleges betenni, de azért most nem csak egy nagy hype-ját érjük, hanem igazából minden egyes rendszerben benne lesz a mesterséges intelligencia. Olyan világban élünk, és ez nem ijeszgetés, de olyan világban élünk, ahol egyre kevésbé fogjuk a technológiai rendszereknek a működését megérteni. Önvezető traktorok fogják az időjárás alapján elindítani a traktor akkor mondjuk az aratást, a vetést, kombájn, de nem fogjuk tudni, hogy valóban akkor kellett-e indulnia, vagy sem, és nincsen mögötte valamilyen gazdasági érdek, de mivel nagyon kényelmes, ki fogjuk szervezni ezeket a folyamatokat. És hát kérem szépen, mire lenne képes, arra lenne képes, hogy jelentős újításokat hozzon a mezőgazdaságtól kezdve az oktatáson keresztül egészen az egész nemzetek és népek életszínvonalának növeléséig. Tehát olyan problémákat tudna megoldani, amelyek az éhénységgel kapcsolatosak adott esetben. Pillanatilag még nem ezt látjuk. Mi az, amire nem képes? Hát kérem szépen, nem képes empátiával fordulni az emberhez. De hogyha magunkat kiváltjuk, akkor a gép ugye ezt nem fogja tenni. Új problémát nem tud kitalálni, oktatási módszertant kiválasztani, Amikor egy tanári magam is tudom, amikor bemegyek egy osztályterembe, akkor

érzem a kémiát, és minden alkalommal egy picit más a kémia, hogyha fáradtak, akkor nyilván más módszert fogok alkalmazni. A gép ezeket nem detektálja. A rossz hírem, hogy Kínában már alkalmaznak olyan rendszereket, amelyek ugye figyelik azt is, hogy mennyire fáradékonyak a tanulók, és akkor így próbálja őket tanítani, de ez egy nagyon embertelen világ, amifelé haladunk. Példaképpen nem tud válni a gép. Ez is egy nagyon nagy kihívás, nem fogja az igazságot keresni, nem fog játszani, nem lesz vágya, hogy játszon, nem fog ünnepelni. Tehát az az öröm, amikor én a Széchenyi utcán végig sétálok, a dobótéren észreveszek egy-egy részletet, az a gép számára semmit nem fog jelenteni, de a feladatot meg akarja majd oldani. És aki kiváltja a saját munkáját a gép által, számára se fog jelenteni. Igazából olyan világban élünk, ami teljesítményorientált, és hogyha 36 órából állna a nap, azt is be tudnánk tölteni feladatokkal. Én magam is sajnos ilyen vagyok, a feleségem mindig azt szokta kérni, hogy kevesebb munkát, ezt kell megfogadni következő évben. Tehát, hogyha nem növekszik így a teljesítmény, akkor nem vagyunk elégedettek, hogyha nem válaszoltunk még több e-mailre. És hát kérem szépen, nem tud álmodni sem a gép. Nem lesznek álmai, nem lesznek vágyai, és hogyha rábízzuk a gépre magunkat, akkor mi is ugye kevesebbek leszünk, nem tud hinni. Tehát teljesen egyértelmű ugye adott esetben, akkor is, hogyha meg tudja játszani, mint hogyha lennének érzelmei. Azzal szembesülünk, hogy egyetemisták mondták, hogy ők, hogyha egy kicsit fáradtabbak, akkor nagyon gyakran a mesterséges intelligenciával beszélgetnek. Nem, a Snapchat MyAI-nak elmondják a gondjaikat, és a gép válaszol és tanácsokat ad. Ez egy valós helyzet. A gép ott van, válaszol. Más ember lehet, hogy nincs ott, és nem válaszol. Ez egy komoly kihívás, ugye? Felénk is, tanárok felé is. Kérem szépen, mi az, amire képes ezek után azért, hogy ne essünk kétségbe? Hát képes megverni, képes volt megverni a sakk világbajnokot. Mégis azt mondom, hogy ne féljetek, ne féljünk, ugye? Félelem kezelése, kérem szépen, összefügg a tiltás feloldásával. Ne tiltsuk a technológia használatát, célnak megfelelően tudatosan kezdjük el használni. Ahogy minden más technológiát is így használunk, az autót is. Hogy kezdődött? Úgy kezdődött, hogy 4 mérföld per órával lehetett autózni, és előtte egy ember zászlóval ment, mert hogy jön egy fenevad, ugye, ami a képességeit nem használja ki maximálisan. Most azért nem ezt tapasztaljuk, ugye? Nagyon komoly kihívással nézünk szembe, és nem lesz kulcsunk, nem lesz megoldásunk arra, hogy megmondjuk, hogy valami valós-e vagy sem, mert nem jártunk ott. Ez egy nagyon nagy kihívás. Tudunk találgatni, de nem tudjuk megmondani. Kérem szépen, nézzünk szembe a félelmekkel, ne tiltsuk a használatát. Megkértem a gépet, hogy fessel a hagyományos oktatást. Egy ilyen képet rajzolt, ugye a hagyományos frontális oktatás, de ettől azért ne térjünk el mindig. Tehát kérem szépen, hogyha a tanár példakép, hogyha a tanár a tudásnak a forrása, vezesse be, avassa be a tanulókat, de azért ne adjuk át az irányítást olyan módon, hogy mindenkinél van a tudás, mert a tudás átadása azért legyen irányított folyamat. Tehát ne Wikipédiából tanuljunk, és ne a mesterséges intelligencia tanítson, hogy hogyan öltözzünk fel adott esetben. Megjelent ugye a ChatGPT, azt hallottuk a hírekben, hogy az amerikai New Yorki elitiskolákban van egy alkalmazás, amit tiltanak. Hát mit csinál akkor az EGRI tanuló? Megnézi, hogy ez melyik, nem? Ugye? Tehát ennél jobb reklámot nem lehetne csinálni. És hát nem lehet tiltani ezeket a rendszereket, mindenkinek ott van a telefonja. Tehát iskolában kevesen használnak, ugyanis ez személyre szabott interakciót biztosít, tehát be kell, hogy jelentkezzek az eszközönbe, szép csöndben megjelent a Google Bard, amit olyan jól lehet promptolni, igazából megmondani, hogy te egy 60 éves férfi vagy, hogyan viselkedj vacsoránál, stb. Hát, hogyha ugye nem rendelkezünk tapasztalattal, mi az, ami jó? Gyors, automatizálja a folyamatokat, a kommunikációt felgyorsítja, megkönnyíti. Nagyon szépen képes leveleket fogalmazni helyettünk. Egy konferenciának a tervét elkészíti. Nem nekem kell beírnom, hogy 10 óra 30-tól szünet, mert a gép már tudja, hogy szünetet is kell ugye tartani. Teljes szöveges válaszokat ad. Ez egy új paradigma. Miért mutattam be a kis Polszkit? Mert amikor a tanuló nem akar sok időt befektetni magába a házi feladatba, akkor elkezd keresni a Google segítségével, és az ott lévő találatokat összemásolja. Most már ezt sem kell tennie, jelentem, ugyanis teljes szöveges. Azt kell megmondani, hogy 4000 karakterben, kérlek szépen, a halbiológiáról nagyon értelmesnek tűnő eszét írj. Biztos van egy halbiológia, ugye? Vagy a pedagógiáról, Montessori pedagógiáról. Megcsináltam azt, ugye a szaleziánusoknál tartottam előadást hasonló témában, és akkor ugye a Don Bosco életéről egy fantasztikus fogalmazást írt. Van olyan program, ahová betöltöm PDF formátumban a tanulmányt, megmondja, hogy miről szól, kérdéseket tesz fel. Hogyha fizetek érte, akkor regényt.
Jó, tehát így fognak fantasztikus fogalmazások születni, jelzem a magyar szakos tanároknak, hogy jobbnál jobb dolgozatokat, sokkal okosabbak lesznek a tanulóik, ugye gép használatával, csak annyi kell, hogy a szülők megadják a bankkártyát és előfizessenek arra, hogy 15 oldalnál nagyobb oldalmennyiséget is feldolgozzon. Most még egy picit óckodunk ettől, de hamarosan nem fogunk, aki a Fortnite-ban fizet, ugye különböző eszközökért, az majd itt is fog fizetni. Óvodában nincsen még házi feladat, de alsó tagozattól egyetemig, doktori képzésig találkozni fogunk vele. Veszélybe sodorja az eddigi pedagógiai gyakorlatokat, a házi feladatot. Be tudom szkennelni a telefonommal a matek feladat megoldását, és megmondja a mesterséges intelligencia, hogy jól dolgoztam-e ki, vagy sem. Korábban is volt, aki a szudokút megfejtette a telefonjával. Sok értelme nincsen, ezért, mint hogyha a krémest is megenné helyettem, ugye? Sok értelme nem lenne, de mégis. Tehát az, hogy megszakítja a tanár és tanuló közötti emberi kapcsolat, az már evidens, ugyanis egyre inkább azt hirdetjük, hogy a tanuló megírja az esszét a géppel, és a tanár pedig kijavítja. Egyetemeken az a dicsekszerek, nálunk a mesterséges intelligencia javítja az esszét, nem is kell látnom azt a tanulót, nem is találkozom vele, ugye? Nagyon egyszerű rendszer. Online be tud iratkozni, el tudja végezni, és akkor vagy van valami rendszer, ami a csalást kiszűri, vagy nem. Ugye spoiler, hogyha én fizetek a ChatGPT-nek, akkor azt fogja mondani, hogy ez nem a mesterséges intelligencia által írt. Tehát van egy ilyen opció. Egészen fantasztikus, tehát ez egy digitális korrupciós rendszer. Ugye csak hát sem be kell nyúlni, de akkor minden megoldódik. És hát innen erednek azok a erkölcsi problémák. Azért próbálom ilyen viccesen, tehát kétféle módon, mert így szeretek előadni, a másik, hogy ne ijedjünk meg tőle, de ez egy nagyon komoly probléma ennek ellenére, hogyha magunkba zuhanunk ki, magamba zuhanhatnék, mert ugye, de helyette azt csináltam, hogy az e-learning rendszerben úgy vizsgáztatok, hogy 10 tételt kapnak, és használhatják a mesterséges intelligenciát, közben mondják meg, hogyan promptolták, egyetértenek-e vele, stb. Mert a mindennapi életben így fogják már használni. És inkább tanítsak meg őket az erkölcsös és a megfelelő használatára. Csak azért van itt, mert amikor kezdő tanár voltam, akkor úgy kezdődött az egyik dolgozat, hogy mint az berlini előadás sorozatomban már többször hangsúlyoztam, beadta egy egyetemista hallgató. Én nagyon kishitű vagyok, ugye, tehát hiába tarthatok most itt előadást, még nem bízom magamban, de ez a fiatal ember olyan magabiztossággal adta be a dolgozatot, természetesen egy az egyben copy-paste volt, tehát egy filozófia professzor által tartott előadásnak a teljes összefoglalását beadta. Utána, amikor magamhoz értem, akkor éreztem, hogy volt értelme ugye tanulni. És a csúf, megengedhetjük, hogy a technológia kiváltson minket. Hihetetlenül nagy kihívás. Minden folyamatunkat elvégeztetjük vele. Nem létező szöveget generál, nincs olyan plágiumkereső program, ami majd kimutatja, hogy ez a mesterséges intelligencia által született. Nagyon sok idő lesz majd újra szóban vizsgáztatni, vagy egyszerűen, én az egyetemről beszélek most, vagy egyszerűen olyan feladatot adni, ahol használhatják és a célnak megfelelően használhatják. Mert olyan szinten csal ez a gép, hogy nem létező hivatkozásokat, szakirodalmakat is ad. Már itt el tudjuk kapni, mert hogy tudom, hogy ilyen folyóirat nincs az én területemen, pedagógia vagy kommunikációs, nekem két kalapom van. Van ilyen, hogy médiakutató, de azt írja, hogy média és kommunikáció kutató folyóirat, de ilyen már nincsen, de én ezt tudom. De kérem szépen, nem ismerem az összes angol folyóiratot, csak a minősített kúsokból, ahhoz, hogy valaki egyetemi tanár legyen, ugye kús publikációk kellenek, hát abból van 1000. Nem ismerhetem. Rá kell keresnem, tehát most már a bizalom az megszűnik, digitális demencia áldozatai leszünk, nem kell megjegyezni 50 telefonszámot, a gép megjegyzi, az évszámokat jegyezzük meg, a neveket jegyezzük meg, és meg tudjuk mondani, hogy amikor Egerben volt a várostroma, akkor mi történt mondjuk Itáliában vagy Velencében, hogyan éltek, mert ismerem a múltat, jövőre tudok következtetéseket levonni. De hogyha ezt kiszervezzük a gépnek, ő majd következtet helyettünk. És a belső gazdaságunk pedig el fog sorvadni teljesen. Agykutatók is ugye ezzel foglalkoznak, és volt egy nagyon izgalmas előadás a köznevelési konferencián 2 évvel ezelőtt, ahol Frany Tamás arról beszélt, hogy a belső gazdagság, amit a zenével, a játékkal, a művészetekkel tudunk erősíteni, az igazából segít minket a digitális kompetenciák megszerzésében is. Mit kell csinálnunk? Folyamatosan fejlesztenünk kell a digitális kompetenciáinkat a mesterséges intelligencia segítségével. Ahogy annak a segítségével navigálok, igenis kezdjem el használni. Fogadjuk el, hogy egy életen át kell tanulnunk. Fogadtassuk el ezt a tanulókkal is. Új rendszerek jönnek, meg kell őket ismernünk. Gondolkozunk kritikusan, tanítsuk meg nekik is, gondolkozzanak kritikusan. Nem is beszéltünk, nem is lesz időnkre a deepfake-ről, azokról a videókról, amelyek megszólalásig hasonlítanak a valóságra. Az egésznek mi az alapja? Az az alapja, hogy olcsó a technológia, hogy a zsebünkben van, hogy bárki hozzáfér. Tehát innen ez a nagy ugrás,
hogy nem is kell érteni hozzá, két szót kell beírni, és elvégzi helyettünk a feladatot. Korábban azért jobban kellett érteni hozzá. Rátérve ugye Ferenc pápának az üzenetére, igazából mindent, amit itt problémaként felhoztam, maga a levél is felhoz és feldolgoz. Én alapvetően az oktatásra fókuszáltam, de hát nézzük meg, hogy mi az, ami ide kapcsolódik. Hát kérem szépen, a békére vezető útként kell a mesterséges intelligenciára, mint bármely technológiára tekinteni. Pillanatilag nem ez történik. A háborúkban ugye a drónok, ha a mesterséges intelligenciával vannak ellátva, még nagyobb pusztítást tudnak majd végezni. Fölmérik, hogy hol tudnak még nagyobb kárt okozni, ugye? Tehát így tervezik őket. Ez egy nagyon komoly kihívás, hogy a mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatoknak nem az az érdeke, hogy békét teremtsenek. Ugye a világ 10 legértékesebb vállalata közül 9 az IT szférában tevékenykedik. A régi elménkkel, ha az előző háborúkat elemezzük, akkor azt mondjuk, hogy az olaj, ugye a második világháborút tanultuk, hogy ki tud előbb eljutni az olajmezőkig, kinek van több nyersanyaga, az orosz hátország, a német technológia. A jelenlegi háborúban, amelyek még folynak, még nagyjából erről van szó, a jövőben már nem erről lesz szó. Az adatokról, arról, hogy egy eszközön keresztül mennyire lehet valakinek befolyásolni a gondolkodását. Kérem szépen, a mesterséges intelligencia igen szélsőségesen liberális nézőpontot val, a programozó és a tulajdonosai nagyon erősen hogy a woke szempontok alapján programozzák. És hogy a gyerek hozzáfordul, ő nem fogja tudni, hogy most őt befolyásolják-e vagy sem. Ez ilyen egyszerű. Menjek bele egy kicsit, ugye, kicsit komolyabb kérdésekbe, olyan válaszokat fog adni. Megjelenik a sokszínűség, de nem úgy, ahogy mi gondoljuk adott esetben. Nagyon fontos ezt tudni. Így működnek ezek a rendszerek. Szűkített menüt adnak. Olyan, mint az ételkiszállítás. 10 helyről szállítanak, kényelmünk megvan, de 50 hely el fog tűnni. Személyre szabott szolgáltatásokat kapunk, digitális lábnyomunkon keresztül képesek ugye lekövetni, hogy mire van szükségünk. Kultúr és ideológiai harc dúl. Ugyanez ugye szerepel magában a levélben is. Nyerességvágy és a hatalomvágy egy nagyon komoly kísértés. Maguktól tanuló gépek. Úgy szokták mondani, hogy gépek is halucinálnak, de hát a gépek mindenből tanulnak, több 10 millió oldalt elolvastatnak velük, minden kritika nélkül, mert amikor mi tanítunk, akkor azt mondjuk, hogy ez igaz, ez nem igaz, ez jó, ez rossz. De a gépek nem így tanulnak, mindent elolvasnak, és ők hoznak egy következtetést. Alapvetően azért a világunk még úgy működik, hogy az irodalmi művekben is, tehát nézzük meg a kötelező irodalmakat, azért nyilván az erkölcsös élet dominál, de nem minden olyan, amit elolvasnak ezek a gépek. Úgyhogy abban az esetben, hogyha géphez fordulunk, nincs rá garancia, hogy megbízható választ kapunk, hogy hiteles választ kapunk. A negyedik pont az, hogy a határoknak az érzékelése a technokrata paradigmában, kérem szépen, nem ismerjük a határokat, és nem tudjuk, hogy az információk honnan származnak. Ezt mindig el kell mondani, mindig kritikával kell fordulni egy-egy ilyen rendszerhez. Igető erkölcsi kérdések. Nem vagyunk tisztában, hogyha manipulálnak minket. Én a Waze segítségével szoktam navigálni. Szerintem nagyon hasznos alkalmazás, a környezetet is kinéli, hogyha én időben odaérek, még talán a parkolásban is segít, de soha nem tudom, hogy nem navigál-e egy városon belül úgy, hogy egy piros lámpánál megálljok, mert akkor a hirdetés megjelenteti, hogy mondjuk valami olcsóbb az Aldiban. Olyan hatalmas katasztrófa nem történt, úgy gondolom, de hogyha 5 percenként így navigál el adott pontokra, akkor időben már a gondolataimat is olyan területekre fogja navigálni. Ez egy nagyon nagy kihívás. És cserébe kapunk egy fantasztikus szolgáltatást. A-ból eljutunk B-be, látjuk, hogy mi történik az ismerősénkkel, látjuk, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemben milyen programok vannak ugyanazon a Facebook felületen, ahol például esetleg más üzenetekkel is találkozunk. Tehát nem kell kimaradnunk a rendszerekből, csak kritikusan kell velük bánnunk. Az a rossz hírem, hogy a képernyőn keresztül az erőszak kevésbé valósághű. A videójátékokkal kezdődött, annak idején a szomszédokban mondták azt, hogy az iraki háborút úgy nézik a nappaliból, mint hogyha film lenne, mondta a Vágási Feri. Ma már annyira nincs jelentősége ennek, de akkor sokkoló volt, kérem szépen a CNN a bombákra kamerát helyezett. Tehát az anyahajókról indított repülőgépek, mert ott volt az operatőr, és a becsapódást pillanatig rögzítette valós időben, és nem tűnt olyan komoly szenvedésnek.
Mert nem testközelből éljük meg, és nem testközelből éljük meg a szenvedést, a képernyő keresztül kevésbé. És ugye ez probléma a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy így kezeli a szenvedést. Az oktatás előtt számos kihívás áll, betartható intézményi szabályozásra van szükség, főleg a fiatalok esetében. De a technológia még változik, tehát egyelőre meg kell nézni, hogy hová futja ki magát. Nemzetközi jog nagyrészt tehetetlen ezekben a rendszerekben. Az Európai Unió hoz egy szabályozást, és utána nem tudja betartani. 1848-ban elfoglaltuk, mondhatjuk így, ugye, a nyomdát, mert szerettük volna az üzeneteinket terjeszteni. 1956-ban a rádiót, 2006-ban a tévé épülete, ugye ez a gyönyörű Alpár Ignác által tervezett annak idején még ugye árutőzsdeként funkcionáló épülete, de hát most a Facebookot, és senkit nem lázadásra vagy erőszakra buzdítok, jó? Tehát nehogy az szerepeljen majd, ahogy lázadásra buzdított az Egri dékán. 2024-ben, hogyha csak panasz szeretnék tenni, nincs fizikailag egy olyan szervezet, a Facebook, a TikTok, ahol egyetem meghallgatnának. Kinyilatkoztatás szintjén történik, ugye, ez a dolog. Szellemi tulajdon hát nagyon komoly veszélybe kerül. Hogyha én a gépet használom, nem fog plagizálni, de a nevemre veszek egy olyan tartalmat, ami nem az enyém, amit hihetetlenül nagy tartalommennyiségből generált. Jogilag nagyon nehezen megfogható, de egy valós problémáról van szó. Gépek bármiből tanulnak, és mi bármit saját szövegként adhatunk el pillanatnyilag. Átértékelődik a tudás és a kompetenciának a fogalma. Ugyanis a gépekre bízunk bizonyos folyamatokat, hát mosógépet, porszívót használunk, mosogatógépet, automata váltót, igen, de a mesterséges intelligenciát is akkor használjuk, amikor egy adott feladatnak az elvégzésére szükség van rá, amikor segítséget nyújt, de nem amikor kivált minket. A tömegoktatás nyertes lehet, ez nagyon csúnya szó, de a tömegoktatás, lásd például a Duolingót, most hozok egy jó példát, amikor valaki nyelvet kíván tanulni. Volt egy ilyen fókuszú projektünk, ahol azt néztük meg, hogy milyen szintre lehet eljutni ezek az alkalmazásokkal, és a Duolingo, én hallom, hogy a kisfiam már a 400. napja este, ugye pityeg, mindent jól csinál, úgyhogy én borzasztó örülök neki. Van benne játékosság, gamifikáció, személyre szabott, nagyon hasznos. De ugyanazon a telefonon 10 másodperc múlva meg tud nézni egy TikTok videót, ami őt megrémíti, és utána beszélni kell vele, hogy amit ott lát, egy kihívást, az igazából milyen veszélyes. Egy könyv esetében ugye ilyen problémára nem beszélhetünk. Monoton és gépi folyamatokat végezze el a gép. Rengeteget tud nekünk segíteni. A gyakorlati tapasztalatod nem helyettesítheti, de ezt ígéri. Mindenről tud ugye mondani, de mi nem lehetünk ott a világ minden pontján, és a gépek segítségével lesz valamilyen képünk, és ugye a világ narratívái közül, aki jobban elmondja a történetét, annak fogunk hinni. És a végén ugye a kritikus gondolkodás az rendkívüli módon fontos, és ezzel együtt tanuljunk meg kérdezni, tanítsuk meg a tanulókat, hogy kérdezzenek a géptől, és jól kérdezzenek, és beszéljük meg, hogy miért így paraméterezték. Használják kutatási eszközként. Megjelent a ChatGPT a Nature folyóiratban, ami egy csúcsot jelent a tudományban, hirtelen szerzőként írták be a mesterséges intelligenciát, de nem szerző, hanem módszer. Egy nagyon fejlett kutatási asszisztens, a felsőoktatásról beszélek, de ugyanez megjelenik a köznevelésben is. Tanuljunk meg kérdezni, kérem szépen. Tervezzük meg tudatosan a felszabaduló és ezek az utolsó gondolatok erőforrások használatát. Mire fogom használni a felszabaduló időmet? Nagyon sokan attól félnek, hogy majd elveszi a gép a munkájukat. Én úgy gondolom, hogy nekem egy többünknek, mindenkinek van egy belső drive-ja. Hát a munka nem esít, a munkának becsülete van. Most azt akarják majd elhitetni velünk, hogy utána bármi más csinálhatunk a felszabaduló időben. Nem kell tanulni, nem kell dolgozni. Nagyon nagy kísértés adott esetben, ugye? Jövő legnagyobb kihívása a technológia terén, hogyan tudunk szimbiotikusan együttműködni. Mi bármely más géppel, ez is csak egy gép, csak megszemélyesíti magát. Hát nevük van, van egy Mónika nevű mesterséges intelligencia. Ugye a csilla mondja meg a vészben, hogy jobbra tessék kanyarodni. Ismerősünk ugye azt mondta, hogy hát ott jobbra kanyarodtam, eltévedtem, mert mondta a csilla. És akkor azt mondta a feleség, a csilla? És akkor magyarázta, hogy tudod, hát utcaneveket is mond. Ez már ilyen kellemetlen, amikor így magyarázkodni kellett, de hogyha meg tudja mutatni, akkor oké, tehát akkor családi béke van. Jelezzük a használatát a mesterséges intelligenciának, és csak célnak megfelelően használjuk.

elhangzott műsorunkban dr. Szűcs Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját hallották. Ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Add, Uram, hogy a szívem elteljen a nyomorultak iránti irgalommal, hogy tudjon együtt szenvedni. Készségesen segítsen, s inkább akkor legyen boldog, amikor ad, s nem, amikor kap. Add, hogy a szívem könnyen megbocsásson, és tudjon ellenállni a haragnak. Soha ne egyezzék bele a bosszú gondolatába, s minden dologban annyira figyeljen mások szükségleteire, mint a sajátjára. Hassát lelkemet irgalmasságot harmata, szívemben csorduljon túl a jó akarat, s mindenkinek mindenet tudjak lenni

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett és Bilincsik Márton nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Giuseppe Tartini D-dur Gordonka versenye Vonósokra és Continuóra című szerzeményének harmadik tétele hangzott el. Előadta Dénes Vera és a Magyar Kamarazenekar. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra, körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Szakács Zoltán, a Rotary 2026-27-es évének kormányzója érkezett szeptember 15-én Orosházára, Kovács Sándor, a Rotary Klub Orosháza 2026-27-es évének elnöke elmondta, az egyik új projektjük Csólyos Pályos szervezetéhez kapcsolódik, ugyanis egyik tagjuknak az elmúlt másfél-két évben Ausztriában volt kint érdekeltsége, és hozott haza számos használt járás segítő eszközöket, kerekesszékeket. A tavalyi évben például mintegy 150 eszközt szereztek be elfogadható minőségben. Így az orosházi és a kiskunhalasi klubnak is lehetősége nyílt rá, hogy segítse városának szociális otthonait, a rászorulókat. A Rotary Magyarország 2026-2027-es évének kormányzóját vendégül látták Orosházán, akit Raffai János polgármester is fogadott. A polgármester kiemelte, hogy a Rotary szerves részét képezi a városnak, nagyon sok segítséget kapnak tőlük. Szakács Zoltán is elmondta, hogy örömmel tette eleget a meghívásnak, különösen, hogy egy nemes cél megvalósításának is tanúja lehetett. Hálás szívvel mondott köszönetet az orosházi szervezetnek, hogy megszervezték az adományozást, hiszen a platán idősek otthona számára biztosított ajándékok olyan eszközök, amik az ott lakók mindennapjait is meg tudja könnyíteni, szebbé tudja tenni. Útjuk tehát a polgármesteri hivatalból a platán idősek otthonához vezetett, ahol már az udvaron sorokozott a nagy mennyiségű kerekesszék és különböző járókeret. Az átadás során az Egységes Szociális Központ vezetője, Oravecné Egervári Zsuzsanna is kiemelte, hogy az idősek otthonának ajándékozott kerekesszékek és járókeretek a dolgozók munkáját is segítik, egyben az ellátottak napi jólétét biztosítják. Idén jubileumi alkalomhoz érkezett a Fehér Tó napja. Szeptember 19-én már 25. alkalommal várta látogatóit. A természet szerelmeseit a Fehér Tó és környékének különleges világa, a hagyományőrző bemutatók és a pusztai értékek, a kultúra kedvelőit pedig színes színpadi programok, néptánc és zene várt a Kardoskút puszta központjában szeptember 19-én. Természetesen az élményekhez finom falatok is dukáltak, többek között bográcsban főtt szürke marha és birka pörkölt várta a vendégeket. Nagy Sándor munkássága összefonódott gyopáros fürdővel. Szigorú, következetes és példamutató úszóedző volt, aki több generációt tanított meg úszni. Tudása és szemlélete ma is tovább él. Egykori tanítványai adják tovább tapasztalataikat a mai versenyzőknek. A szeptember 19-i programot az Orosháza úszóegyesületben nevelkedett fiatalok bemutató úszása nyitotta meg. A szeniorok külön női és férfi futamokban álltak rajthoz, ezt követően a versenyengedéllyel rendelkező fiatalok úsztak. A mezőny valamennyi úszásnemben megmérettette magát, 50 és 100 méteres számokban. Fehér Lajos elnök elmondta, idén is várták azokat a fiatalokat, akik még nem rendelkeznek versenyengedéllyel. Az amatőr számokban 50 méteres távokon indulhattak a gyerekek, a város általános iskolái pedig külön felhívás alapján nevezhették tanulóikat. A versenyre mintegy 160 igazolt versenyző nevezett, az amatőr indulókkal együtt pedig közel 200 fős mezőny volt. Fehér Lajos kiemelte, hogy a határon túlról érkező résztvevők száma idén is jelentős lett. A meghívott klubokkal kialakított régi sportbaráti kapcsolatoknak köszönhetően többek között a szerbiai Ada úszói és Orosházára érkeztek. Az Adai Egyesület fennállásának 30. évfordulóját ünnepli, melyet a két klub közös részvétellel tett emlékezetessé. Az Orosházi Egyesület októberre Temesvárra kapott meghívást. Legutóbb Soltvadkerten szerepeltek a tehetséges fiatal orosházi birkózók. Az Orosházi Spartakusz Birkózó Klub és az Orosházi Birkózó Egyesület sportolói egyesültek. Az örömteli hírről Ambrózs László elmondta, hamarosan már Orosházi Spartakusz Birkózó Egyesület néven indulnak a versenyeken. Az ötlet már hónapokkal ezelőtt felmerült. Ő nem gördített akadályt, hogy a két egyesület elnöke leüljön beszélgetni erről. Most nyáron pedig sikerült mindenre pontot tenni, mondta. Szeptember 1-én tartották meg az alakuló közgyűlést, egyben tisztségválasztót. Az elnöki teendőket Ambrózs László látja el, az alelnök Koncsek Tamás lett, Hangya János pedig elnökségi tag,
Maga a tagság egyébként 19 fős. Ezzel kapcsolatban pedig már be is nyújtották a szükséges papírokat a törvényszéknek. Szél Attila is tovább segíti a munkájukat. Most arra várnak, hogy ez hivatalos legyen, és ez várhatóan pár héten belül meg is történik. Az edzéseket már most is közösen tartják. Három csoporttal zajlik a munka az ötvös tér két szám alatti edzőteremben. A kis csoportnak Pusztai Tibor, a középső csoportnak Pál Sándor, míg a nagy csoportnak Hangya János és Szekelc és Zsolt tartja a foglalkozásokat. Az edzők, ahogy idejük engedik, a másik csoport edzéseibe is besegítenek. A kis csoport létszámát próbálják még feltornázni az első-második osztályos tanulókkal, a középső és a nagy csoportban már így is vannak legalább 20-an. Örömteli, hogy a régi felnőtt birkozóik is járnak tréningezni, segítik az edzői munkát, illetve a versenyzők felkészülését is, mondta az elnök. Mint mondta, jelenleg azt várják, hogy be legyen jelezve az új egyesület, utána jöhet a többi technikai jellegű teendő. A Magyar Birkozók Szövetsége egyébként teljes mértékben partner volt ebben, ők segítettek az átigazolások lebonyolításában is. Legutóbb pedig már úgy számolták a versenyen a pontokat, mintha egy egyesület lennének, amivel sikerült is megnyerniük a korosztályos megmérettetés csapatversenyét. Így egy nagyon jó csapatot tudnak majd indítani, mert a pontok alapján mindkét egyesület a 20.-30. helyek között mozog az országos rangsorban. Ha ezeket összeadják, akár a 15-16. hely is reális célkitűzés lehet. Ez anyagilag is kedvezően érinti az egyesületet, több lehetőségük van, illetve kifejezetten az a cél, hogy egy kicsit a saját sportolóként eltöltött időszakát is megidézze a vezető. Cél, hogy a gyerekek, fiatalok ne csak szimplán az edzésekre menjenek el, hanem társaságként, közösségként is jól működhessenek. Szeretné, ha ez minél előbb megvalósulna, és ebben az edzők is teljes mértékben partnerek lehetnének, tette hozzá Ambrus László. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Nem lesz kancellária a Debreceni Szakképzési Centrumnak sem, adta hírül a Dehír, átalakul a szakképzési centrumok irányítási rendszere a szakképzési törvény módosítása nyomán, amelyet 143 igen, 42 nem szavazattal tartózkodás nélkül fogadtak el a képviselők. A szakképzési centrumokban megszűnik a kettős vezetés azzal, hogy kivezetik a kancellári munkakört, az intézményeket főigazgató vezeti majd. Az új vezetési struktúrában csökken a felső vezetők száma, amitől a kormány számottevő megtakarítást vár. Az új vezetőt nyílt, a szakmai tudást, a szakképzés iránti elkötelezettséget előtérbe helyező pályázaton választják ki. A pályázaton a centrumok korábbi, illetve jelenlegi vezetői is indulhatnak. Az új struktúrájú centrum vezetés 2027. január 1-én kezdheti meg működését. A szakképzőintézmények önálló vizsgáztatói jogosultságát további egy évvel 2027. december 31-ig meghosszabbítják. A már működő vizsgaközpontokat a tapasztalatok alapján az engedély kiadását követő 3 éven belül lesz indokolt kötelezően ellenőrizni. Óriási ivóvíz tárolókat építenének Debrecenben, értesült a Dehír. 2 egyenként 5000 négyzetméteres ivóvíz tároló megépítését tervezi Debrecenben a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT. A kivitelezése kiírt az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent versenyfelhívásban úgy fogalmaznak, a beruházás célja a város és a vízellátó rendszerhez csatlakozó kisebb települések ivóvízellátás biztonságának növelése. Az ivóvíztárolók megépítése annak a több 10 milliárdos fejlesztés sorozatnak a része, amiről még 2023-ban határozott a korábbi kormány, azt tűzve ki célul, hogy Debrecen város vízi közmű infrastruktúráját megújítsák és kibővítsék. Az óriási ivóvíztárolókat a keleti főcsatorna vízműtelep és a Debrecen egyes számú medence között húzódó vezetékpár magas pontján alakítanák ki. A felhívásra október 15-ig jelentkezhetnek a cégek, a nyertesnek 1 éve lesz a munkára. Decemberre lesz kész a Füredi út korszerűsítése, tudta meg a dehír.hu. Tovább folytatódik a Füredi út felújítása. Elkezdték a munkát a Böszörményi út és a Nádor utca közötti szakaszon, és várhatóan decemberre fejezik be a korszerűsítést. Ezzel lezárul a 33-as számú főút belterületi részén erre az évre tervezett átfogó útfelújítási sorozat. A Füredi út, Böszörményi út és Nádor utca közötti szakaszának korszerűsítése az utolsó, a 33-as főút erre az évre tervezett felújításainak sorában, és várhatóan decemberre kész lesz a beruházás. A munkálatokat úgy végzik, hogy a lehető legkevesebb fennakadással járjon a forgalom folyamatos biztosítása. Arra kéri a gépjárművezetőket az önkormányzat, hogy az útfelújítás ideje alatt a kihelyezett ideiglenes forgalomtechnikai jelzéseknek megfelelően fokozott figyelemmel közlekedjenek a Füredi út érintett útszakaszán. Időközben elindult az egyeztetés a kormány és az önkormányzat között a további debreceni fejlesztésekről. Az Árpád tér, Rakovszky utca, Ótemető utca kereszteződéseinek átépítése lesz a következő nagy beruházás. A város reményei szerint a kormány biztosítja majd az ehhez szükséges forrást. Idei jubileumi tanévével a Debreceni Egyetemen is megkezdődik a Senior Egyetem előadás sorozata. A 10 éve indított program célja változatlan, középpontjában a tudományos ismeretterjesztés, az élethosszig tartó tanulás és a közösség szolgálata áll, tudatta az egyetem. A Debreceni Egyetem oktatási és kutatási tevékenysége mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy az intézményben felhalmozott tudást és szellemi értékeket minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegye. Ezt a törekvést foglalja keretbe a 3. misszió, amelynek fontos eleme a társadalmi és kulturális szerepvállalás, a tudományos ismeretterjesztés, valamint az egyetem és a régió közösségei közötti kapcsolat erősítése. Ebbe a küldetésbe illeszkedik a 2017-ben elindított Senior Egyetem is, amely idén kezdi meg a jubileumi 10. tanévét, és amely ettől az évtől már elérhető a nagy közönség számára. Debrecen mellett az intézmény nyíregyházi és szolnoki kampuszain is, mondta a hírek.unirep.hu portálnak Pósán László, a Debreceni Egyetem történész professzora. A programsorozat szakmai vezetője kiemelte, egy modern egyetem feladata ma már nem merül ki az oktatásban és a kutatásban, az intézménynek a társadalom aktív és nyitott szereplőjeként is jelen kell lennie, ezt a küldetést teljesíti a tudományos ismeretterjesztő sorozat. A programok 2 fél éven keresztül ingyenesen érhetők el.
Idén a harmadik alkalommal szervezte meg kapunyitó, tanévkezdő családi délutánját a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanítói munkaközössége. Szeptember első péntek délutánján közel 400-an látogattak el az intézménybe szülők, nagyszülők, óvodás és alsós kisdiákok, hogy a nyári szünet után ismét együtt legyenek és jó hangulatban, szerény vendéglátás mellett kötetlenül beszélgethessenek, az új diákok szülei pedig megismerkedhessenek egymással. Az iskola főigazgatójának Tamás Évának és az új lelki vezetőjének Tóth László Gábor atyának a köszöntője, valamint a Gold Dance Group táncstúdió Ovis Country és általános iskolás tánc bemutatója után különféle programok közül válogathattak a jelenlévők. Az idei családi délután a közös együttlét mellett egy nemes célt is szolgált. A szülők nagylelkű felajánlásainak, a családi délután egyes programjainak és a meglepetésként érkező fagyi árusnak köszönhetően egy beteg kisdiáknak a gyógykezeléséhez is hozzájárultak. 20 év, 200 fotó, interaktív időutazással ünnepel a Modem, írja De Hír. Multidéző egyben a jövőbe mutató interaktív felfedező túrával is várja a látogatókat 20. születésnapján a Modem. A jubileumi program részeként megnyílt élménytechnológiai kiállítás azt mutatja be, hogyan gondolható újra a művészeti élmény a 21. század innovatív digitális megoldásaival. A kiállítás egyik különleges eleme a debreceni kulturális negyed történetét bemutató virtuális lapozgatás. A Special Effects cégcsoport interaktív installációi azt szemléltetik, hogyan lehet a modern technológiával még inkább bevonni a látogatókat a kulturális és művészeti élményekbe. 20 év, 200 digitális fotó, ezt kínálja az az interaktív tabló is, amely a Modem elmúlt két évtizedét idézi fel. Az intézmény ez idő alatt 170 tárlaton csaknem 13 ezer műalkotást mutatott be, kiállításait pedig több mint 800 ezeren keresték fel. A jubileumi tárlat összeállításakor éppen a látogatók kerültek a középpontba, minden évből 10 olyan fotót választottak ki, amelyeken a legtöbb látogató látható. Kiderült, hová viszik a Lego kockákból épített Munkácsi képet Debrecenből, tudta meg a De Hír. Harmadik alkalommal rendezik meg szeptember 25-én és 26-án a Munkácsi Festet Békés Csabán, közölték a szervező intézmények vezetői kedden a Munkácsi Mihály Ásító Inas című festményét idéző szobornál. Varga Tamás Békés Csaba alpolgármester elmondta, a Mihály naphoz kötődően a Munkácsi Kulturális Negyed intézményei összefogva hoznak létre egy kulturális kavalkádot. Két nap alatt 13 fő programot szerveznek, valamennyi ingyenes, tette hozzá. Bácsmeggyi Gábor, a Munkácsi Mihály Múzeum igazgatója a programok közül kiemelte, hogy a Debreceni Múzeum hátrányos helyzetű fiatalokkal együttműködve Legóból elkészítette Munkácsi Ecce Homo című festményének másolatát. A 2x4 méteres mozaik kép, amely 155 ezer kockából áll, december 31-ig tekinthető meg Békés Csabán. Arany és ezüstérmet szereztek a DSI fiatal judósai, értesült a De Hír. A lengyelországi judo open után szeptember első hétvégén már a csehországi Brünóban lépett tatamira Boros Kincső és Fancsali László, írta a DSI hivatalos oldala. A Mizuno Brünó Cup 2026 elnevezésű versenyen 13 ország 217 klubjának 1516 fiatalja reménykedhetett a minél jobb helyezésben. Boros Kincső az U14-es mezőnyben a 40 kilósok között lépett tatamira, ahol elsőként honfitársát Görbe Oliviát, majd a lengyel Izabella Sziatkovszkát is legyőzte. Sőt, az elődöntőben a cseh Ella Sziberovát is felülmúlta, majd az ezt követő fináléban sajnos alul maradt a lengyel Jelizaveta Todarancsuk ellen, így az előkelő második helyen zárt. Fancsali László formájára szintén nehéz jelzőket találni, írja a lap. Az U16-os korcsoportban az 50 kg-os mezőnyben induló tehetség erődemonstrációt tartott. Laci az egyaránt cseh Jakub Schmeida és Vit Sevcsik után az osztrák Maxim Friesent és Jankó Boldizsár Marcelt is legyőzte. A folytatásban az aranyéremig vezető úton két cseh fiatal ellen is sikeresnek bizonyult, előbb Christoph Ulrich, majd a döntőben Peter Fülep sem tudta megállítani. Ezzel teljesen megérdemelten vehette át a legfényesebb medált az eredményhirdetésnél. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: 36 ezer kilométer, 3700 tonna begyűjtött hulladék, és több mint 37 tonna megtakarított széndioxid kibocsátás. Ez számokban az elektromos hulladékszállító mintaprojekt Debrecenben. Egy éven át 3 elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozott a városban valódi városi körülmények között. A teszt most lezárult, az egyéves tapasztalatok pedig fontos adatokat szolgáltatnak arról, milyen szerepe lehet az elektromos hajtásnak a jövő hulladékgazdálkodásában Debrecenben. Erről is beszélt a projekt következő mérföldkövén tartott rendezvényen Balázs Ákos, Debrecen zöld környezetért felelős alpolgármestere.
1: Ugye lezárul a mai nappal ez a, és augusztus végével az a program, elektromos hulladékszállító mint a projekt, amiben Debrecen részt vett. Debrecenben a fenntarthatóság nagyon fontos szempont. A célunk az, hogy a város üzemeltetésével, a várossal kapcsolatos minden gondolatunkban benne legyen a fenntarthatóság. Erre vonatkozóan az elmúlt évben kaptunk is egy nagyon fontos visszaigazolást, hiszen az európai zöld fővárosok versenyébe Debrecen bejutott a döntőbe, és a fenntarthatóság tekintetében a legmagasabb pontszámot kaptuk. Ez azért is van, mert a zöld kódexnek is az egyik nagyon fontos üzenete és intézkedése az, hogy a fenntarthatóságot Debrecenben szem előtt tartsuk, és az igaz a elektromobilitásra is, hiszen a város üzemeltetésben szeretnénk, ha minél több fenntartható módon működő eszköz, jármű tudna megjelenni. Ugye a projekt 100%-os támogatás mellett tudott megvalósulni, mintegy 713 millió 740 ezer forint értékben. Köszönjük a kormányzatnak a támogatását, köszönjük az AKSD-nek, az APZ Kft. Támogatását, aki korábban Hunda néven vett részt a projektben, és az AKSD-nek is, aki az üzemeltetést konkrétan végezte a járművek esetében. Ugye ezek a járművek nagyon modern eszközök, tehát a maguk kategóriájában is annak számítanak. Nagyon fontos adat az, hogy a tesztidőszak alatt, ami egy éves volt, ezek a járművek, ez a három jármű összesen 35.960 kilométert tett meg, és mindeközben 3.694 tonna hulladékot gyűjtött össze. Ez egy jelentős tapasztalat arra vonatkozóan, hogy a jövőben minél értékesebb információink legyenek és adataink legyenek, főleg a dízelüzemű járművekkel való összehasonlítás tekintetében. És ami pedig talán a legizgalmasabb, én nekem a számokból az volt talán a legérdekesebb, hogy ugye a városi környezetben ezek a járművek elindulnak, megállnak, és a elektromobilitásnak talán a jelentősége itt mutatkozik meg leginkább, hiszen a összesen felhasznált energia, amit ezek a járművek a tesztidőszak alatt felhasználtak, annak több mint 30%-a a rekuperációból származik, tehát a elindulás, megállás és a fékezésből visszanyerhető energia egy rendkívül jelentős hozzáadott érték megtakarítás, és hát ami talán a legfontosabb, hogy ezek városi környezetben sokkal csendesebb járművek, és a lokális helyi károsanyag kibocsátásuk pedig minimális. Úgyhogy összegezve talán azt tudjuk mondani, hogy Debrecen sikeresnek ítéli meg ezt a projektet. Nagyon örülünk, hogy ezek a járművek itt vannak, itt maradnak és részt vesznek a jövőben is a város üzemeltetésben. És mint ahogy korábban is a zöld busz projekt esetében, ahol Debrecen először jelentkezett, és elmondhatjuk azt, hogy a busz flottának a 10%-a elektromos jármű, 12 elektromos busz fut a városban, ugye itt is nagyon kedvezőek a tapasztalatok. Az is egy mintaprojekt volt, ez is egy sikeres mintaprojekt volt, és jövőben is, hogyha indulnak ilyen projektek, akkor nagyon szívesen részt fogunk benne venni.

0: John McLaughlin muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A sport képes összekötni különböző népeket, kultúrákat és vallásokat, hangsúlyozta a Szent Atya a speciális olimpia küldöttségével tartott találkozóján, amelyről hétfőn számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő mintegy 150 értelmi fogyatékossággal élő sportolót fogadott a Vatikánban, akik a 2025-ös torinói világjátékokon is részt vettek. Beszédében a kitartást, a csapatszellemet, a bizalmat és a bátorságot emelte ki, hangsúlyozva, a sport az összefogásra és az élet valódi értékeire is nevel. Mintegy 2 milliárd forint verseny.

versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén eddig a gazdasági versenyhivatal, közölte hétfőn a hatóság az MTI-vel. A GVH eljárásainak eredményeként emellett a Temu legalább 882 millió, az Abotyú pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A versenyhatóság idén 6 új kartell eljárást is indított, a folyamatban lévő ügyekben pedig már több mint 250 vállalkozás érintett. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás számára indult délutáni oktatási program hétfőn Romániában, közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtószolgálata az MTI-vel. Az iskola alapítvány magyar kormányzati támogatással működő programjába 3378 gyermeket irattak be a 2026-27-es tanévre. A foglalkozásokat 14 romániai megyében 67 település 73 iskolájában szervezik meg. A program célja a magyar nyelvű oktatás megerősítése és a gyermekek készségeinek anyanyelven történő fejlesztése. Aggodalmukat fejezték ki németországi zsidó szervezetek az AfD és a Die Linke vasárnapi tartományi választásokon elért eredményei miatt. Derült ki a Magyar Hírlap hétfői cikkéből. A Nemzetközi Auschwitz Bizottság ügyvezető alelnöke szerint az AfD Mecklenburg elő-pomerániai megerősödése ronthatja Németország nemzetközi megítélését. A németországi zsidók központi tanácsa pedig a Die Linke berlini eredménye miatt fogalmazott meg aggályokat, és a párt kampányában elhangzott, általuk antiszemitának minősített kijelentéseket kifogásolta. Csökkent a német autóexport, miközben jelentősen nőtt az import az év első hét hónapjában, közölte hétfőn a német statisztikai hivatal. Az adatok szerint Németország mintegy 2 millió új személyautót exportált, 4%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az import eközben 16%-kal emelkedett. A legnagyobb beszállító Kína lett 175 ezer autóval, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi mennyiségnek. A növekedést elsősorban az elektromos és hibrid járművek behozatala hajtotta. Hazánk időjárásáról. Kedden a felhőátvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, zivatarok északkeleten, keleten alakulhatnak ki. A Dunántúlon csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: anyád és rokonait kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.

0: Gottlieb Müfa Démoszvittjének részletét Dobozi Borbála szólaltatta meg. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából.

Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa úrangyala imája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izajás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsóként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenek előtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szentatya üdvözölte a Szepesi egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szentatya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szentatya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat, kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek, emlékedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Elődje Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szentatya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük, erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak. Hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szent Atya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A speciális olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
0: Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött, az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leó ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leó pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leó. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leó pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Békeegyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia a békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ Békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A mesterséges intelligencia békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Békeegyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsertessék a Jézus Krisztus! 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Rátonyi Sára, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A sport képes összekötni különböző népeket, kultúrákat és vallásokat, hangsúlyozta a Szent Atya a speciális olimpia küldöttségével tartott találkozóján, amelyről hétfőn számolt be a Vatikán News. A katolikus egyházfő mintegy 150 értelmi fogyatékossággal élő sportolót fogadott a Vatikánban, akik a 2025-ös torinói világjátékokon is részt vettek. Beszédében a kitartást, a csapatszellemet, a bizalmat és a bátorságot emelte ki, hangsúlyozva, a sport az összefogásra és az élet valódi értékeire is nevel. Mintegy 2 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki idén eddig a gazdasági versenyhivatal, közölte hétfőn a hatóság az MTI-vel. A GVH eljárásainak eredményeként emellett a Temu legalább 882 millió, az About You pedig 500 millió forint közvetlen kompenzációt fizetett a magyar vásárlóknak. A versenyhatóság idén 6 új kartel eljárást is indított, a folyamatban lévő ügyekben pedig már több mint 250 vállalkozás érintett. Több mint 3000 erdélyi magyar kisiskolás számára indult délutáni oktatási program hétfőn Romániában, közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtószolgálata az MTI-vel. Az iskola alapítvány magyar kormányzati támogatással működő programjába 3378 gyermeket irattak be a 2026-27-es tanévre. A foglalkozásokat 14 romániai megyében 67 település 73 iskolájában szervezik meg. A program célja a magyar nyelvű oktatás megerősítése és a gyermekek készségeinek anyanyelven történő fejlesztése. Aggodalmukat fejezték ki németországi zsidó szervezetek az AfD és a Die Linke vasárnapi tartományi választásokon elért eredményei miatt. Derült ki a Magyar Hírlap hétfői cikkéből. A Nemzetközi Auschwitz Bizottság ügyvezető alelnöke szerint az AfD Mecklenburg elő-pomerániai megerősödése ronthatja Németország nemzetközi megítélését. A németországi zsidók központi tanácsa pedig a Die Linke berlini eredménye miatt fogalmazott meg aggályokat, és a párt kampányában elhangzott, általuk antiszemitának minősített kijelentéseket kifogásolta. Csökkent a német autóexport, miközben jelentősen nőtt az import az év első 7 hónapjában, közölte hétfőn a német statisztikai hivatal. Az adatok szerint Németország mintegy 2 millió új személyautót exportált, 4%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az import eközben 16%-kal emelkedett. A legnagyobb beszállító Kína lett 175 ezer autóval, ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi mennyiségnek. A növekedést elsősorban az elektromos és hibrid járművek behozatala hajtotta. Hazánk időjárásáról. Kedden a felhőátvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, zivatarok északkeleten, keleten alakulhatnak ki. A Dunántúlon csapadék is előfordulhat. A hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Nagyon szép bebizonyítani, kimutatni az igazságot, de sokkal szebb és nagyobb megtalálni, föltárni. A nagy szellemeket, lángelméket és géniuszokat határozottan a találékonyság, a leleményesség szelleme jellemzi. Kezdeményezők, úttörők, akik ahelyett, hogy követnék az általános eszmeáramlatot, túllépnek rajta, és bátran szembeszállnak koruk előítéleteivel. Látszólagos ellentmondásokkal érvelni, a jó érzés rovására paradoxont paradoxonra halmozni lehet mulattató szellemi játék, amit mindenki megérthet. De a maga igazát bizonyítani az egész világgal szemben mély nehéz, s milyen ritka. Említünk egy példát. Sokáig azt hitték, hogy a nap forog a föld körül. Ez volt az emberiség általános egyetemes felfogása, s a mindennapi tapasztalat is ezt látszott igazolni. Szemünk csak ugyan úgy látja, hogy a nap nagyon kicsi, és a föld óriási nagy, és hogy a nap fölkel és lenyugszik, a föld pedig mozdulatlan. Ellenben jött egy lángész, egy páratlan szellemű férfiú, egy géniusz, aki kijelentette, érzékeink megtévesztenek bennünket, a szem hamis tanú. A nap, amely oly kicsinynek látszik, tömege 20 000-szer nagyobb, mint a föld tömege. Földgömbünk, mely mozdulatlannak látszik, a térben szédületes gyorsasággal halad a maga pályáján. Meg kell tehát cáfolni a szemek állítását, és a látszatok csalók a fájtla alatt ragadjuk meg a valóságot. Ilyen az igazi paradoxon. Látszólagos ellentmondás, amely százados előítéleteket megdöntve alapozta meg korunk csillagászatát. Jézus hasonló forrongást idézett elő a lelki világban. Addig az erkölcsi világ az élvezetek körül forgott. A zsidóknál épp úgy, mint a pogányoknál. Az volt az általános elterjedt és nagyon is megrögzött életfelfogás, hogy a boldogság a földi javak birtoklásában áll. Minél gazdagabb és tekintélyesebb volt valaki, annál boldogabbnak látszott. A csodálatos hegyi beszédben azonban Jézus felkiáltott. Azt hiszitek, hogy a boldogság felé mentek, ám teljesen az ellenkező irányban haladtok. A boldogság nem a gazdagságban, a hírnévben, a méltóságban, az élvezetekben áll, hanem a szegénységben, a megaláztatásban, a szenvedésben. Boldogok a szegények. Boldogok, akik üldözést szenvednek. Boldogok, akik sírnak. Akik először hallották, minden bizonnyal megütköztek ezen a furcsa ellentéten. A hegyi beszéd hallgatói zsidók voltak, érzéki emberek, akik a vallásban elsősorban hódolatot láttak, amelyet meg kell adni Istennek. De talán még inkább eszközt arra, hogy földi javaikban megerősödjenek. A vallás eszköz volt a földi javak biztosítására. A földön túli életre csak keveset, vagy egyáltalán semmit sem gondoltak. Hűségük jutalmául Jahvétól földi javakat vártak, bőséges gabonát, bort, olajat, és hogy engedje, munkájuk gyümölcsét békességben élvezzék, fügefáik és szőlőjük árnyékában. Ezeknek a pénzre és élvezetekre vágyó embereknek mer Jézus így beszélni. Vegyétek igámat, viseljétek kereszteteket, és lelketek megtalálja a nyugalmat. Ezt a valószínűtlennek, ellentmondónak tűnő állítást a századok tapasztalata igazolta. Vannak emberek, akiknek egyedüli életcéljuk a régi epikúreusok példája szerint úszni a gyönyörűségben. Szórakoznak, élveznek és dőzsölnek, de vajon boldogok-e? Ha tisztán látnának, s hozzá még őszinték is volnának, be kellene vallaniuk, hogy lelkük mélyén ki nem elégített vágyak szakadékai tátonganak. A mi szívünk mérhetetlen, mert Isten azért teremtette, hogy benne lakjék, mint egy templomban. Nem elégíthető ki bármilyen élvezettel. Ha ezt akarnánk tenni, úgy cselekednénk, mint az a gyermek, aki néhány kavicsal szeretne betömni egy mély kutat. Ennek ellentétét bizonyítják kolostoraink, ahol szó szerint megtartják az evangéliumi tanácsokat. Lemondanak a vagyonról, a függetlenségről és a családi élet örömeiről.
Leépítik magukban a régi embert, a testet keresztre feszítik vágyaival, a kényelmet nem ismerik, nélkülöznek, lemondanak, önmegtagadást gyakorolnak, és hitetlen dolog, mindemellett boldogok. A teljes boldogság helyett, ami ezen a világon nincs, Isten békességét élvezik, mely, amint Szent Pál apostol mondja, minden értelmet meghalad. Hogyan lehetséges, hogy miközben bővelkednek a béke örömében, feláldozzák magukat a lemondás oltárán? Úgy, hogy az önfeláldozásban vágyaink legnemesebbjei és legbensőbbje nyer kielégítést. Régen is ott rejtőzött ez a vágy a lelkek mélyén, bár a leghevesebb szenvedélyek által, mint egy elfojtva, de Krisztus éles tekintete föl tudta fedni. Jól látta, hogy az emberek, ha látszólag könnyelműek is, a tökéletességre és a boldogságra vágynak. Az érzéki javak nem elégítik ki őket, a végtelen szomjazzák. A mulandó dolgoktól való elszakadás a legbiztosabb eszköz az örök élet megszerzésére. Íme. Ez az oka annak, hogy boldogok azok, akik elfelejtik, megtagadják magukat. Ők megvásárolták a drága gyöngyöt. Aránylag csekély lemondás és önmegtagadás árán zavartalan és vég nélküli boldogságot kapnak. Életük szegényes, feltűnés nélküli és csöndes átmenet, mely határtalan és ragyogó kilátásokra vezet. 2000 éves kereszténység után ez az igazság megszokottá vált, annyira megszokottá és mindennapivá, mint akár Amerika felfedezése, létezése vagy a föld forgása. Az Úr Jézus idejében azonban ez az igazság még nagyon is ellenkezett az akkori felfogással. És így milyen éles elmére volt szükség ennek felfedezésére, és milyen bátorságra ennek a hirdetésére.

0: Georg Friedrich Händel Rinaldo című operájából hallottak részletet. Előadta Somi Joe és a Concertgebau zenekar. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bólyás János, a szerkesztő Rátonyi Sára. Köszöntjük a hallgatókat. Főpíreink röviden. A személyes találkozás és az emberi méltóság került középpontba Rómában. Az ügyészség függetlenségéről és az egészségügyi bérekről is vita volt hétfőn az országgyűlésben. Több dízelautó üzemben tartójának hamarosan automatikusan érkezik az állami támogatás. Oroszország több mint 2000 drónt és 1700 bombát vetett be Ukrajna ellen egy hét alatt. Siegfried Muresánt bízták meg a román kormány alakításával. A személyes találkozás és az emberi méltóság került középpontba Rómában, és két magyarországi kezdeményezés is. Az egyházi híreket Kövér Tamás foglalja össze.
3: Nem új programokra, hanem a már működő lelkipásztori kezdeményezések közös értékelésére és megújítására kérte a Római Egyházmegye munkatársait 14. Leó pápa. A Vatikán News beszámolója szerint a Szent Atya a Lateráni Szent János Bazilikában nyitotta meg az új pasztorális évet. Beszédében Mária Magdolna és Krisztus találkozását állította példaként a lelkipásztori.

0: munka elé. A katolikus egyházfő a következő időszak fő feladatai közé sorolta a Krisztussal való találkozás elősegítését, a közösség építést, Róma szolgálatát és a hívek képzését. Az emberi méltóság védelmére összpontosító interdisziplináris képzés indul novemberben a Sapientia szerzetesi hittudományi főiskolán, számolt be róla hétfőn a Magyar Kurír. A 120 órás gyermekvédelmi fókuszú program a bántalmazás felismerése mellett a megelőzést és a szemléletformálást helyezi középpontba. A képzést elsősorban a gyermekvédelem területén dolgozó, vagy azzal munkájuk során kapcsolatba kerülő szakembereknek ajánlják. Jelentkezni szeptember 30-áig lehet. A találkozásoké volt a főszerep a hodászi Szent Miklós görög katolikus ápoló gondozó otthon hozzátartozói napján, írta vasárnap a Magyar Kurír. Az intézmény több mint 100 lakójához érkeztek családtagok, volt, aki 15 év után találkozhatott ismét egyik hozzátartozójával. Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök arról beszélt, egy fontos találkozásra az ember úgy készül, mint egy ünnepre. Az intézményben 200 pszichiátriai betegséggel és 30 demenciával élő emberről gondoskodnak. Lippainé Szabó Kata intézményvezető hangsúlyozta, a betegség sok mindent megváltoztathat, az emberi méltóság és a szeretet iránti igény azonban nem tűnik el.
1: Magyar arany érdemkereszttel ismerték el Orbán Mihály jezsuita szerzetes a montreáli Magyarok Nagyasszonya Egyházközség plébánosának szolgálatát, számolt be hétfőn a Magyar Kurír. A kitüntetést Lengyel Miklós ottavai magyar nagykövet adta át a montreáli magyar főkonzulátuson. Orbán Mihály 2021 óta vezeti ismét az egyházközséget, lelkipásztori munkája mellett pedig a helyi magyar iskola, a cserkészet és más közösségi kezdeményezések munkáját is segíti. Nemzetközi ökumenikus konferenciának ad otthont szeptember 25-én és 26-án a Pannonhalmi főapátság. Számolt be hétfőn a Magyar Kurír. Az Úr szolgálatának iskolájában című kétnapos rendezvényen a Világegyház és a teológiai élet több képviselője tart előadást. A felszólalók között lesz Zátonyi Maura bencés szerzetes nővér, Bingeni Szent Hildegárd életművének kutatója is. Előadásában a középkori egyház tanító örökségét és az egyház megújulásáról vallott szemléletét mutatja be. Derült ki a cikkből. Az ügyészség függetlenségéről, az állami vagyon visszaszerzéséről, az autópályákról és az energiaügyekről is vita volt hétfőn az országgyűlésben. Baka András köztársasági elnök az új legfőbb ügyész megválasztását a jogállam jövője szempontjából is meghatározó döntésnek nevezte, és az ügyészség iránti közbizalom helyreállítását sürgette. Magyar Péter miniszterelnök minden vitatott állami szerződés átvilágítását és jogsértés esetén a közvagyon visszaszerzését szorgalmazta. Az ellenzéki pártok többek között az autópálya koncessziót, az üzemanyagárakat és egy ukrán kőolajtároló tervét bírálták. A parlament igazolta Szekeres Pál képviselői mandátumát is. Az interpellációk során a kormány közölte, 30%-kal több család kaphat támogatást az otthoni energiatároló programban, és további pályázatokat is terveznek. Szó volt emellett az ápolók béremeléséről, valamint az 5 forintos érme kivezetésének és egy 50 ezer forintos bankjegy bevezetésének javaslatáról is. Támogatta a Polyák Gábor médiajogász médiatanácsi elnökké választását hétfőn az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Az MTI tudósítása szerint a testület 7 igen, 3 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett fogadta el a jelölést. A 6 médiatanácsi tagjelölt szintén megkapta a bizottság támogatását. Polyák Gábor a meghallgatáson úgy fogalmazott, célja a média béke, valamint az, hogy a nyilvánosságban a különböző vélemények azonos esélyei lehessenek meg. próbafűtéssel előzhetők meg a fűtési szezon veszélyei, miközben több dízelautó üzemben tartójának hamarosan automatikusan érkezik az állami támogatás. Az összeállítást Kövér Tamás készítette.
0: Automatikusan kapják meg a dízel támogatást az arra jogosult üzemben tartók, közölte hétfőn a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-be. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű járművek után összesen 20 000 forint jár 4 részletben. A jogosultaknak nem kell kérelmet benyújtaniuk, bankszámlaszámot vagy kézbesítési címet sem szükséges külön megadniuk. Ha a NAV nem ismeri a bankszámla adatait, az összeget postai úton kézbesítik. Az adóhatóság a jogosultság pontos feltételeiről és az utalási időpontokról rövidesen további tájékoztatást ad ki. Közben hétfői közleményében arra figyelmeztetett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hogy még a hideg idő beköszönte előtt érdemes kipróbálni és szakemberrel ellenőriztetni az otthoni fűtőberendezéseket. Az OKF szerint a fűtőeszközöket típustól és életkortól függetlenül évente egyszer ajánlott átvizsgáltatni, mert meghibásodásuk lakástüzet vagy szénmonoxid mérgezést is okozhat. A kémény ellenőrzéséről sem érdemes megfeledkezni, erre a 1818-as telefonszámon lehet időpontot foglalni, ahol pedig nyílt égésterű fűtőberendezés, vízmelegítő vagy gáztűzhely működik, ott szénmonoxid érzékelő elhelyezését is javasolják. A készülék lejárati idejét szintén ellenőrizni kell, tették közzé.
1: Első helyen végzett az Alternatíva Németországnak pártja a vasárnapi tartományi választáson Mecklenburg Elő-Pomerániában. Derült ki a legutóbbi adatokból, amelyet az MTI is idézett hétfőn. Az AfD a szavazatok mintegy 38%-át szerezte meg, több mint kétszeresére növelve 2021-es eredményét. A szociáldemokrata SPD körülbelül 35,5%-kal végzett mögötte. A CDU 5% alatti eredménye miatt nem jutott be a tartományi parlamentbe, míg a zöldek és a baloldal átlépték a parlamenti küszöböt. Oroszország több mint 2000 drónt és 1700 bombát vetett be Ukrajna ellen egy hét alatt. Nyíri Kata jelenti.
2: Oroszország az elmúlt héten több mint 2000 csapásmérő drón, 1700 irányított légibomba és 19 különböző típusú rakéta bevetésével támadta Ukrajnát, közölte közösségi oldalán Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint a drónok többsége sugárhajtású volt. Volodymyr Zelenszky emlékeztetett arra, hogy az orosz erők FPV drónnal támadtak egy Herszon megyei férfi kolostort, egy szerzetes meghalt, négyen megsebesültek. Az elnök szerint támadások érték a kritikus és a polgári infrastruktúrát Harkív, Szumi és Odessa megyékben, de Dnipropetrovszk és Zaporizsja megyében pedig lakóházakat találtak el. Vinyica, Kijev, Zsitomir és Cserkaszi megye is támadás alatt állt. Most van itt a megfelelő pillanat arra, hogy Kijev nyugati szövetségesei újabb szankciós lépéseket tegyenek az agresszor ellen, és erővel kényszerítsék ki a békét, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Hozzátette, hogy erre az Egyesült Államoknak, Európának és a G7 országoknak is megvannak a lehetőségei. Minél több drón van a csatatéren, annál nehezebb a szárazföldi logisztika. A harcok következő szakasza ezért a föld alatti hadviselés lehet. Erről a pilóta nélküli rendszerek dandárjának parancsnoka beszélt a kijevi Unión hírügynökségnek. Elmondta, a légiveszély komoly gondot okoz a frontvonalon lévő alakulatok ellátásában, a jövő háborúja nem annyira a levegőben, inkább a föld alatt fog zajlani. Szerinte ez kulcsfontosságú a harcok következő szakaszának megértéséhez. A dandár parancsnok úgy látja, hogy az oroszok is ebbe az irányba haladnak. Hozzátette, hogy minél robotizáltabb a csatatér és minél gyorsabban fejlődnek a technológiák, annál veszélyesebb az ember számára a frontvonalon tartózkodni.
1: Siegfried Munesan, néppárti európai parlamenti képviselőt bízta meg kormányalakítással hétfőn a román államfő. derült ki az MTI tudósításából. A miniszterelnök jelöltnek az alkotmány szerint 10 napja van arra, hogy a kormány a névsorával és programjával bizalmi szavazást kérjen a parlamenttől. Siegfried Muresánt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség javasolta a tisztségre. A politikus közölte, kisebbségi kormányt alakítana, amelyben a három párt képviselői mellett párton kívüli szakértők is helyet kaphatnak. Kettős ünnepet ültek. A Szent Korona mását őrző emlékhelyet avatták fel, majd a felújított iskolaépületet adták át Kémeren, Szilágy megyében. Gáspár Sándor tudósít.
3: Kémeren, a református templom kertjében őrzik ezután a Szent Korona másolatát önálló szobortalapzaton. Balázs Pál, a Szerencsi Református Egyházközség lelkipásztora ige hirdetésében a korona bibliai és történelmi jelentését kapcsolta össze. Az istentiszteletet követően Turzó Sándor József brácsaművész és Meleg Vilmos színművész, a falu szülötte, lépett a közönség elé. Majd Tököli Vajk költő, a helyi iskola igazgatója mondotta el versét. Kánya Zsolt, helyi lelkipásztor úgy összegezte, a közösség ereje és a jövőbe vetett hit jegyében ünnepeltek szombaton Kémeren. Történelmi emlékművel, egyben emlékhellyel gazdagodott a közösség és megújult iskolával. Seres Dénes parlamenti képviselő Széchenyi István gondolatát idézte. Tiszteld a múltat, hogy ismerd a jelent és munkálkodhass a jövendőn. Kocsis László, az erdélyi rend alapító tagja mondta el, ez már a 25. Szent Korona másolat. Vitéz Kerecsen László törzskapitány hagyományőrző koronaőr adományának köszönhetően. Az ünnepi eseményen Sallós László Zoltán, a Pro Szent Jobb alapítvány elnöke, Nagyvárad szék vitézi hadnagya és megbízott székkapitánya adta át az adományozó okiratot, majd a baptista fuvos zenekar közreműködésével fölcsendült a himnusz. Ezután adták át ünnepélyesen a felújított kémeri általános iskolát. Szabó Levente polgármester beszédében kiemelte, bár tavaly szeptemberben szinte csak a négy fal állt, azóta az épület teljesen megújult. Emellett korszerű felszerelést is kapott. A beruházás összértéke megközelíti az 1 millió eurót. Dari Tamás alprefektus úgy fogalmazott, hogy az új út és a megújult iskola egyaránt új arcot ad Kémernek. Györgyi Bancsá, főtanfelügyelő, és Opolicsuk Mihály, román tanár is köszöntötte a jelenlévőket a 95%-ban magyar lakta faluban. Úgy látják, a helyi diákok színvonalas néptánc műsora is bizonyítja, a megújult iskola falai között van kiért dolgozni.
1: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: A fővárosban a pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de hétvégéken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Sávlezárásra kell készülni ma reggel 8 órától délután 2 óráig a Kerepesi úton kifelé a Barostér után, illetve várhatóan délután 4 óráig az Albert-Irsai út előtt is karbantartás miatt. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a 3. kerületben a Folyóka utcát a Folyondár utcánál csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! A pécsi fővonalon több szakaszon karbantartást végeznek. Október 2-áig a Mecsek Intercity és a Dombóvár-Pécs személy vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek pótlóbuszok, amíg Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A Pannonia interrégiók helyett is Szentlőrinc és Pécs között, a személyvonatok helyett Barcs és Pécs között indulnak pótlóbuszok. A pécsi csatlakozások miatt a villányi vonalon is módosul a menetrend, és ugyancsak a pécsi fővonalon éjszakánként más-más szakaszon Pincehely Sárbogár térségében is karbantartás miatt kell pótlóbuszra átszállni késő este és kora hajnalban. A Gyesev vonalán karbantartás miatt mától október 7-éig főleg munkanapokon éjszakánként pótlóbuszok közlekednek a Székesfehérvár-Veszprém-Ajka szakaszon. Székesfehérvár irányába a vonatonként általában kétféle pótlóbusz indul eltérő megállási renddel. Máté Szalkán a vasútvonal városi szakaszán pályakarbantartást végeznek szombat reggelig, ezért Máté Szalka és Nyírbátor között pótlóbuszok járnak. A Sajókhazai vasúti átjáró átépítése miatt csütörtök reggelig változik a menetrend az Ózdi vonalon, esténként és hajnalban Kazincz-Barcika és Ózd között pótlóbuszokkal kell utazni. A Miskolc Hidas Németi vonalon még ma estig tart a karbantartás, Miskolc és Hidas Németi között eltérő megállási rendel több útvonalon pótlóbuszok közlekednek, holnaptól visszaáll az eredeti menetrend, és már a teljes útvonalon közlekednek majd a vonatok. Váci Viktor, MÁV Inform.
1: Hazánk időjárásáról. Kedden a felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható. Záporok, esetleg zivatarok főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Főpíreink még egyszer röviden. A személyes találkozás és az emberi méltóság került középpontba Rómában. Több dízelautó üzemben tartójának hamarosan automatikusan érkezik az állami támogatás. Oroszország több mint 2000 drónt és 1700 bombát vetett be Ukrajna ellen egy hét alatt. Siegfried Muresánt bízták meg a román kormányalakítással. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Rátonyi Sára, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Múlt idéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
7: 2026. szeptember 22-e, kedd van. Isten éltesse a mai ünneplő Móric és Mór kereszt nevű hallgatóinkat. A Móric latin eredetű név, jelentése Mór, szerecsen. A Mór keresztnév pedig a Móric 19. századi rövidüléséből származik, jelentése ugyanaz. 163 éve, e napon született Herczeg Ferenc író, újságíró, a két világháború közti korszak legnépszerűbb írója, eredeti nevén Franz Herzog, az MTA tagja és másodelnöke. Az Új Idők című irodalmi lap főszerkesztője, a Magyar Revíziós Liga elnöke, 1863-ban jött a világra, és 90 évesen ment el. Herczeg Ferenc bánáti sváb családból származott, apja, szülővárosa, Versec polgármestere volt. Első műveit németül írta, a gimnáziumban tanult meg magyarul, mégis elemi erővel bontakozott ki nemzetünk szelleme benne. A délvidék szülötte a történeti magyarság megszemélyesítőjévé fejlődött. Jókai Mór és Mikszáth Kálmán után a magyar regényírásban ő emelkedett ki, és Szigligeti Ede vagy Csiki Gergely nyomában ő teremtette meg az európai színvonalú magyar drámát. Munkáiban a millénium korának előkelő társadalma és a 20. század első harmadának magyar világa bontakozott ki. Nem önmagáért való egyéni stílus, szellemi csillogás, fantázia jellemzi írásait. Művei közül itt kiemeljük a Gyurkovics lányokat és a Gyurkovics fiúkat. Ez utóbbiból 41-ben film is készült, továbbá a Három testőr című bohózatát, Balatoni rege című regényes vígjátékát, a Kaland és egyéb elbeszélések című kötetét, a Kék róka és a Fekete lovas című színműveit és az Élet kapuja című elbeszélését, melyet az elmúlt években az Új Színház is színre vitt, s melyet egykor háromszor is irodalmi Nobel-díjra jelöltek. 116 éve látta meg a napvilágot Faludi György, Kossuth-díjas költő, műfordító, író. 165 éve született Párkányban Sebők Zsigmond, újságíró, ifjúsági író, aki miután különböző szerkesztőségekben dolgozott, végül a Budapesti Hírlap belső munkatársa lett. 1909-től Benedek Elekkel, a nagy meseíróval együtt szerkesztette a Jópajtás című gyermeklapot. Az 1880-as évektől kezdett a gyermekirodalommal foglalkozni. Több mint 30, az ifjúság számára írt könyve jelent meg. Sebők Zsigmond legnagyobb sikert elért művei a Mackó történetek. Az ügyetlen és kissé bárdolatlan Mackó úr különböző tapasztalatokat szerzett az emberek között, miközben jelleme változott, fejlődött. Később Dörmögő Dömötör néven folytatta tovább kalandjait. 97 éve e napon született Váradi Hédi is, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész is, aki a színművészeti főiskola után 1952-ben a Madách Színházban kezdett dolgozni, majd 1964-től haláláig a Nemzeti Színház színésze volt. Átütő egyéniségével, mélyen megragadó játékstílusával, drámai és vígjátéki szerepeket is kiválóan interpretált. Főszereplője volt Darvas Iván és Bodrogi Gyula társaságában, a József Attila Színházban emlékezetes sikert aratott Imádok férjhez menni című darabnak. Ebben a darabban ő énekelte először az Engem nem lehet elfelejteni című későbbi nagyslágert. Országos népszerűségét erősítették szinkron alakításai, elsősorban a Casablanca főszereplőjének tolmácsolása, de ő volt a Frédi és Béniben Írma hangja, vagy a másik animációs sorozatban, a Frakka macskák réme című mesefilmben Szerénke hangja. Váradi Hédi mindössze 57 évesen, 1987. április 11-én ment el. Kicsit később, 83 éve, szintén e napon született Anna Karina, francia modell, színésznő, filmrendező, Jean-Luc Godard volt felesége. 27 évvel ezelőtt e napon fogadta Bónót, a Jutu énekesét a Vatikánban, II. János Pál. A Jutu frontembere a harmadik világ adóságainak elengedéséhez kért támogatást, s kapott is rá áldást az azóta szenté avatott pápától.
6: Múlt idéző című rovatunkat hallották, a szerkesztő Tóth János András volt.
8: Jó Istenem, felébredtem, te őrködtél, én felettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem vírasztottál. El ne hagyj a mai napon, légy kísérőm a jó úton. Hogy parancsod, meg ne szegjem, Krisztusomat hűnkövessem. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Gergely Péter káplán. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a ma reggeli szentmisén. Ezt a szentmisét élő Vivienért, Andrásért, Józsefért, élő és elhunyt családtagokért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, Te szent törvényedet az Isten és ember szeretet parancsában foglaltad össze, attól, hogy parancsaidat megtartva eljussunk az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Így tanít az örök bölcsesség. Olyan a király szíve az Úr kezében, mint a patak vize. Ahová akarja, oda irányítja. Az ember minden útja helyes a saját szemében. A szívek igaz megmérője azonban az Úr. Ha irgalmas vagy, és megtartod igaz utadat, az Úr előtt ez kedvesebb lesz az áldozatnál. A szemek kevésége és a szív felfúvalkodottsága a gonoszok lámpása. Mindez csupa bűn. A bátor és szorgalmas gyarapodni fog, és mindaz, aki mohó, szegénységben marad. Aki hazug nyelvvel gyűjti kincseit, az esztelen, mert beleakad a halál tőreibe. A gonosz ember lelke ártani szeret, és társán nem gyakorol könyörületet. A gőgös kudarcán az együgyű tanul, a bölcseket követve pedig még inkább növekszik tudása. A szent a bűnös házat szemmel tartja, hogy a rosszul visszatartsa a gonoszt. Aki bedugja fülét, ha a szegény kiált, vigyázzon, kiált majd egyszer ő is, de szavát nem hallja meg senki sem. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

Azok a boldogok, akiknek tökéletes az útjuk, akik az Úr törvénye szerint élnek, döntéseid útját add megértenem, csodás tetteiden szemlélődöm. Parancsaid ösvényént

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki, anyád és rokonaid kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt, az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Látszólag Jézusnak ez a mondása, Jézusnak ez az elutasítása nagyon bántó és nagyon kirekesztő. De valójában éppen ellenkezőleg, éppen arról van szó, hogy Jézus nem csak azért testesült meg, nem csak azért jött le a földre, hogy azzal a pár emberrel közeli kapcsolatban legyen, akik az ő családtagjai, családi barátai vagy rokonai. Hanem Jézus mindenkivel olyan szoros kapcsolatot akar, mint az ő anyukájával, mint az ő családjával. Mindenkivel, velünk is. Ugyanolyan kapcsolatot szeretne velünk, mint az anyukájával. És azt mondja, hogy ezt a kapcsolatot akkor nyerhetjük el, hogyha hallgatjuk az Isten igéjét, és tettekre is váltjuk. Az van itt a példabeszédek könyvében többek között, hogy az ember minden útja helyes a saját szemében, az ember a saját tevékenységét megkívánja ítélni, hogy az jó vagy rossz. Igen ám, de azt, hogy mi jó és mi rossz, azt mi nem tudjuk eldönteni, hanem azt, hogy mi jó és mi rossz, az attól függ, hogy az Isten mire vágyik, vagy mire nem vágyik. Ezért kell nekünk Isten igéjét hallgatnunk, meghallgatni tőle, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy az Isten mire vágyik és mire nem vágyik, és ezeket kell hát tettekre váltani, illetve nem tettekre váltani, amire vágyik az Isten azt megtenni, és amire az Isten nem vágyik, attól tartózkodni.

0: Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért, hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat, hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk. Hallgass meg, Urunk! Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Mennyei Atyánk, lásd el és bocsásd szükséges kegyelmeket élő Vivien, András József és élő családtagjaikra, a megholtatnak pedig adj örök nyugodalmat. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen. Add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: eltűnünk
1: most.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentet.
0: Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, a szent áldozat erejéből elnyerjük Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy neked hálát adjunk és dicsőítsünk téged, Istenünk, mindenható Atyánk, mindazért, amit te világban teszel Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amikor ugyanis az emberi nem megosztottságban és széthúzásban volt, mi olyannak ismertünk meg téged, aki a lelkeket magához vonja, hogy a kiengesztelődésre készek legyenek. Szent lelked által ugyanis az emberek szívét arra indítod, hogy az ellenfelek újból párbeszédet kezdjenek, az ellenségek nyújtsanak egymásnak kezet, a népek közeledjenek egymáshoz. A te erőd műve ugyanis, Urunk, hogy a gyűlöletet legyőzi a szeretet, a bosszú enged a kegyelemnek, a széthúzás kölcsönös szeretetté válik. A te erőd műve mi ezért a mennyei seregek kórusával szüntelenül hálát adunk neked, és fenségednek a földről vég nélkül zengjük.

Áldunk téged tehát, mindenható atyánk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve kérünk most téged, szentelked kiárasztásával szenteld meg ezeket az adományokat, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, felajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk. Szent atyánk, könyörögve kérünk, hogy fogadj el minket fiaddal, és ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé, és őrizzen meg minket a közösségben Leó pápával és Péter püspökünkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új jég és az új föld tökéletes egységének lakomáján Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, minden szenteddel, valamint testvéreinkkel, és azokkal az emberekkel minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Add, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békét teljessége ragyog, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodó mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor. És a te lelkedben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én. Krisztus teste és vére őrizze meg egy.

Imádkozzunk azokkal, akik most nem tudnak szentáldozáshoz járulni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök élet.

0: Szentségeiddel erősítesz minket, Urunk Istenünk. Támogass jóságosan állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét ezekben a misztériumokban és keresztény életünkben is elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Gergely Péter káplán. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A sport képes összekötni különböző népeket, kultúrákat és vallásokat, hangsúlyozta a Szent Atya a speciális olimpia küldöttségével tartott találkozóján, amelyről hétfőn számolt be a Vatican News. A katolikus egyházfő mintegy 150 értelmi fogyatékossággal élő sportolót fogadott a Vatikánban, akik a 2025-ös torinói világjátékokon is részt vettek. Beszédében a kitartást, a csapatszellemet, a bizalmat és a bátorságot emelte ki, hangsúlyozva a sport az összefogásra és az élet valódi értékeire is nevel. Ingyenes online képzés indul szeptember 24-én a teremtés védelem iránt érdeklődők számára. A Magyar Kurír hétfői cikke szerint az 5 alkalmas Laudato Si animátor kurzust a nemzetközi Laudato Si Movement, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága és a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület szervezi. A résztvevők többek között a klímaváltozásról, a teremtés védelem keresztény alapjairól és az ökológiai megtérésről tanulhatnak. A képzés részeként minden résztvevő saját közösségi akciót is megtervez és megvalósít, derül ki a beszámolóból. Az indiai külügyminiszterrel tárgyaltak a V4 csoport képviselői New Yorkban, tette közzé Orbán Anita közösségi oldalán. A külügyminiszter

0: Terbejegyzésében hozzátettem, a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei hétfőn New Yorkban az ENSZ 7 indításaként találkoztak Subramanyam Jaishankarral. Orbán Anita kiemelte, India ma a világpolitika és a világgazdaság egyik meghatározó szereplője, Magyarország számára pedig fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. A V4 országokkal együtt erős kapcsolatot építünk Indiával, a kereskedelem, a technológia, az innováció, a kutatás-fejlesztés és a vízgazdálkodás területén is, tette hozzá. Az önvezető technológiák szabályozása és a közép-európai vasútfejlesztések is napirendre kerültek az uniós közlekedési miniszterek hétfői dublini tanácsülésén, írt a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető cseh, lengyel és francia kollégáival a Varsót és Prágát Budapesttel összekötő nagysebességű vasúti hálózat fejlesztéséről is egyeztetett. Vitézy Dávid hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésből minél több forrás jusson a közép-kelet-európai közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Megszüntetné a kötelező tartalmi megújító képzéseket és nagyobb szabadságot adna az iskoláknak a pedagógusok továbbképzésében a kormány, tette közzé hétfőn a kormány.hu. A készülő rendelet alapján a gyakornokoknak a jövőben nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, az intézmények pedig saját belső képzéseket is szervezhetnek, amelyekhez normatív támogatást kapnak. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, esetleg zivatarok főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt. Az M1 M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A Soroksári úton befelé a Haller utca előtt, illetve az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán befelé az autópiactól. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál. Mától lezárják az érintett útszakaszt. Ma reggel 8 órától az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik az Akácfa utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok! A pécsi fővonalon több szakaszon karbantartást végeznek. Október 2-ig a Mecsek Intercity és a Dombóvár Pécs személy vonatok többsége helyett Szentlőrinc és Pécs között közlekednek pótlóbuszok, amíg Pécsről a vonatok menetrendjéhez képest 20-30 perccel korábban indulnak. A Pannonia interrégiók helyett is Szentlőrinc és Pécs között, a személyvonatok helyett Barcs és Pécs között indulnak pótlóbuszok. A pécsi csatlakozások miatt a villányi vonalon is módosul a menetrend, és ugyancsak a pécsi fővonalon éjszakánként más-más szakaszon Pincehely Sárbogár térségében is karbantartás miatt kell pótlóbuszra átszállni késő este és kora hajnalban. A Gyesev vonalán karbantartás miatt mától október 7-éig főleg munkanapokon éjszakánként pótlóbuszok közlekednek a Székesfehérvár-Veszprém-Ajka szakaszon. Székesfehérvár irányába vonatonként általában kétféle pótlóbusz indul eltérő megállási renddel. Máté szakán a vasútvonal városi szakaszán pályakarbantartást végeznek szombat reggelig, ezért Máté szaka és Nyírbátor között pótlóbuszok járnak. A Sajókhazai vasúti átjáró átépítése miatt csütörtök reggelig változik a menetrend az Ózdi vonalon. Esténként és hajnalban Kazincbarcsika és Ózd között pótlóbuszokkal kell utazni. A Miskolc hidas németi vonalon még ma estig tart a karbantartás. Miskolc és hidas németi között eltérő megállási rendel több útvonalon pótlóbuszok közlekednek, holnaptól visszaáll az eredeti menetrend, és már a teljes útvonalon közlekednek majd a vonatok. Váci Viktor, MÁV Inform.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését, hangsúlyozta a Szentatya az AI for Peace első nemzetközi szimpóziumára küldött üzenetében, melyről a Vatican News számolt be. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozás a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. A személyes figyelem és a megfelelő kommunikáció fontosságáról beszélt Dankó István, rogacionista szerzetes a Vatikáni Rádiónak adott interjújában, számolt be a Magyar Kurír. A jelenleg Németországban szolgáló lelkipásztor szerint a fiatalok megszólítása időt és energiát igényel, miközben a pap feladata elsősorban a szolgálat. Dankó István hangsúlyozta, a keresztény embernek Isten irgalmasságát és szeretetét kell tükröznie, és aktívan részt kell vállalnia közössége építésében. Átalakul a rendőrség szervezete. Október 1-től a terror elhárítási központ elveszíti önálló rendvédelmi szervi státuszát, az országgyűlési őrség pedig jelenlegi formájában megszűnik, írta hétfőn a HVG. A változások végrehajtásához 60 kormányrendelet jelent meg a magyar közlönyben. A TEK változatlan néven az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább, és átveszi az országgyűlési őrség személyi védelmi feladatait. Az objektumvédelmet a készenléti rendőrség látja majd el, míg a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervezetként kerül az ORFK közvetlen irányítása alá. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: szeptember 22-e kedd, Móric névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. A Forráspont ima estjét múlt kedden tartották a budapesti Szent István Bazilikában. Az itt készült összeállításunk hangzik el a reggeli riportban.
4: Mi a zenével tulajdonképpen a spiritualitást próbáljuk megjeleníteni, tehát a zenének egy olyan eufórikus hatását próbáljuk elérni, ami az embereknek segíti a lelkét fölemelni.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz agrárvilág rovat is a mezőgazdaság híreivel 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsorra is felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, Szeder Szabó Krisztina felvételével folytatjuk.
5: Rák

0: 7 óra 44 perc, következik a reggeli riport, a riporter Balázs Zsanát.
1: Szeptember a mozgás hónapja. Ön mivel gyűjti össze a heti 150 percet?
2: Veresléke vagyok a Nemzeti Diák Hallgatói Szabadidősport Szövetségtől, és az Európai Sporthét promóciójának a keretében én magam is igyekszem hitelesen képviselni a heti 150 perces ajánlást a felnőtt lakosságnak. Mivel nagyon sokat dolgozom, két kisgyerek anyukája vagyok, ezért próbálom praktikusan kihasználni, vagy elérni ezt a 150 percet, tehát például az aktív közlekedés az abszolút része az én mozgásrutinomnak, de próbálok figyelni arra is, hogy hetente legalább kétszer legyen izomerősítő mozgás is a heti, úgymond menetrendemben. Ez hol sikerül, hol nem, de tudom, hogy nem elég csak sétálni, gyalogolni, bár ne becsüljük alá ennek a fontosságát, de azért kell egy kicsit az izmokkal is foglalkozni.
1: Erre hívják fel ezen a héten a figyelmet. Nagyon sokan azt mondják, hogy bizony nincs ruhám, nincs cipőm, nincs bérletem, és különben sincs időm. Ők hogy kezdjék el a mozgást? Mivel kezdjenek?
2: Azt gondolom, hogy a legfontosabb először tudatosítanunk, hogy a mozgás az nem ezeken az eszközökön múlik. Ez egy nagy döntés, és egy leginkább egy fejbeni kapcsoló átkapcsolása. Az abszolút pici mikromozgások is nagyon sokat számítanak az egészségünk szempontjából, főleg a mostani ülő életmódot tekintve. Azt mondják a kutatások, hogy nem elég már a napi 8 órás ülésünk után elmenni és szép sportcipőben, szép ruhában mozogni, hanem ezek pici ülésmegszakítások, fél óránként egy pár perc séta, kollégához átmenni, telefonálást állva, mozogva végezni, kiszaladni a kertbe, ezek jelenleg talán alábecsült mozgásformák, de talán ezzel kellene kezdeni, és próbálni magunkat arra ösztönözni, hogy amikor csak lehet, válasszuk az aktívabb verziót, opciót. Egy emelet, két emelet, nekem még a 3 emelet belefér gyalog, ez teljesen kézenfekvő, hogy lépcsőn menjünk, mégsem használjuk sokszor. Én ilyen alap motivációval próbálnám motiválni azokat, akik azt mondják, hogy nincs szép sportcipőjük.
1: Alapmotiváció lehet, és hát nagyon sokszor bizony az élethelyzet, meg az életkor is meghatározó, hiszen egészen más egy kisgyermekes édesanyának, meg egy irodai dolgozónak az élethelyzete. Milyen szempontok alapján válasszunk mozgásformát?
2: Szerintem az észszerűség határoz meg mindent saját tapasztalat alapján, és azt tudom mondani, hogy kisgyerekes édesanyaként sokkal egyszerűbb volt otthon egy online videóra egy rövidebb tornát beidőzítenem, amikor éppen aludt a gyermek, és lehetett, én még ébren voltam, és lehetett mozogni. Aztán, amikor megengedi az élethelyzet, érdemes elmenni szakértővel edzeni, aki egy kicsit erősebben motivál, nyilván másfajta mozgásra motivál bennünket, attól függően is, hogy egyéni preferenciája kinek mi, nagyon fontos, hogy örömet okozzon neki az a mozgás, tehát lehet, hogy a szomszédnak az aerobik fog bejönni, de lehet, hogy minket az tölt, hogyha kimegyünk a természetbe, és kicsit dimbes-dombos területen fellemászkálunk. Ez egy komplexebb dolog, ami belefér az életünkbe, nem terheljük túl vele a saját rendszerünket, fenntartható ebből a szempontból, hogy el tudunk menni minden héten, vagy akár csak 10 percet reggel mozogni, mert az a 10 perc az azt gondolom, hogy belefér. Én magam is erre a 10 percre szoktam hajtani reggelente, és tényleg, hogyha már a tudatosságunk azon fokán vagyunk, hogy a nemzetközi ajánlásokat is figyelembe vesszük, akkor próbáljuk meg elérni a gyerekeinknél naponta legalább, hogy 60 percet mozogjanak intenzíven, ideálisan kint, de ha olyan az idő bent. Felnőtteknél ez a 150-300 perc olyan intenzitású mozgás, amiben egy kicsit el is fáradunk, felmegy a pulzusunk, kicsit lihegünk, kicsit izzadunk, és ez kombinálva, ahogy említettem, az izomerősítő, hetente kétszer legalább ugye nagyobb izomcsoportokat át kellene mozgatnunk, és hogyha elérjük, és szerencsések vagyunk, és elérjük az időskort, akkor pedig pluszban kell figyelni az egyensúlyfejlesztő gyakorlatokra, elsősorban az esések megelőzése véget. Ez már azt gondolom az ideál szenárió, de tudjuk, azt gondolom fontos, hogy tudjuk, hogy ez, ami az egészségünk megtartása szempontjából jó, és bármi, ami belefér, amivel egy picivel már többet teszünk, mint amit a kényelmes, vagy amit csak egyszerűen nem csinálnánk meg. Ha ahhoz képest egy kicsit többet teszünk, akkor már jó úton vagyunk.
1: Önök is nagyon sokat tesznek azért, hogy ez a figyelem középpontjába kerüljön. Szerdán kezdődik az Európai Sporthét, ez a 11. Tudjuk, hogy kellene mozognunk, és mit látnak önök a számokon? Valóban értjük, alkalmazzuk, többet mozgunk?
2: A számok ugye nagyon, nagyon becsapós dolgok. Van egy olyan nagyon vicces mondás, hogy csak azt a statisztikát hiszem el, amit én hamisítottam. Ugyanakkor van egy olyan adatforrás, amit én szoktam használni a munkám során, és ezt a Központi Statisztikai Hivatal koordinálja, Európai Lakossági Egészségfelmérésnek hívják, és ez az a kérdőív, ami alapján én meg tudom azokat az adatokat ismerni, hogy az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott 150 percet, amiről ugye eddig is beszéltünk, a felnőtt lakosság körében hányan teljesítik. És úgy néz ki, hogy ez az ajánlás sem elméletben, sem a gyakorlatban nem annyira ismert, mert hogyha azt vesszük, hogy a megfelelő hosszúságú, intenzitású mozgás kombinálva ezzel az izomerősítéssel milyen arányban ért el a lakosság körében, akkor 21% van a férfiaknál, aki eléri a felnőttek körében, és 16 a hölgyeknél. Én azt gondolom, hogy ezen van mit dolgozni. Ha csak azt néznénk, hogy a 150 perces ajánlást elérik-e ott egyébként, azt mondhatnánk, hogy 75% eléri, milyen ügyesek vagyunk, de ezért mondom, hogy csalókák a számok, attól függ, hogy mit nézünk, mit vizsgálunk. És ugye mi ezen szeretnénk egy kicsit dolgozni, egyrészt a tudatosítás érdekében, másrészt az Európai Sporthét alatt összegyűjtjük, lehetővé tesszük az ország teljes területén, hogy bemutatkozzanak a szabadidősporttal, rekreációs sporttal, egészségfejlesztő sporttal foglalkozó szakemberek, helyszínek, és a honlapunkon, az europaisporthét.hu-n található egy mozgástérkép, és erre a mozgástérképre regisztráltak fel önkéntesen a szervezők olyan céllal, hogy kedvezményes vagy ingyenes sportolási lehetőséget nyújtsanak a lakosságnak a lakóhelyük közelében, úgyhogy arra buzdítanék mindenkit, hogy annak az érdekében, hogy ezt a heti 150 percet felnőttként elérje, vegyen egy kis inspirációt erről a térképről, és menjen el és próbáljon ki egy hozzá közeleső szimpatikus mozgásformát.
1: Megdöbbentőek voltak ezek a számadatok, amiket az előbb említett, férfiak és nők külön-külön, és milyen jó lenne, ha a férfiak és nők együtt, közösségben tudnának mozogni. Erre is teremt lehetőséget az Európai Sporthét, hiszen közösségi programokat is szerveznek.
2: Így van, a közösségi sport az azt hiszem a mostani szakmai szóhasználatban kicsit leváltotta a szabadidősport, tömegsport kifejezést. Nagyon fontos eleme a mozgásnak, a rekreációs célus mozgásnak a közösség építés. Talán mindenki saját példáján is jobban tudja mondani, hogy jobban megtartja, nagyobb valószínűséggel elmegy egy olyan edzésre, ahol ott van egy barátja, egy ismerőse, egy csapata, mint amikor önállóan egyedül kell dönteni, akkor sokkal könnyebben mondjuk azt, hogy hopsz, hát ma inkább
1: majd
2: ezt kihagyom.
1: Majd hétfőn, ugye? Majd jövő hétfőn.
2: Igen, meg ahogy a fogyókúrát majd holnap. Szóval ez a közösségi sport, ez tényleg nagyon fontos, és nekünk NDHS-ként, tehát az Európai Sporthetet koordináló szervezetként is van egy központi nagy eseményünk, ami ilyen közösségi sportesemény. Szeptember 26-án Veszprémben, a Veszprém Balaton sportrégió szívében kiemelt partnerünkkel, a Pannon Egyetemmel közösen szervezünk egy ilyen közösségi sporteseményt, Be Active Night néven. A Pannon Egyetem helyszínén 17 óra és 23 óra között, ez egy ingyenes családi mozgásdzsambori, egyedül, családdal, barátokkal, bármilyen formában lehet jönni és kipróbálni számos sportágat ezen az alkalommal. Egyébként edukációs jellegű eseményeink is lesznek. Szeptember 23-án szintén itt a Pannon Egyetemen egy ilyen rekreációs témájú sportszakmai konferencia, az oktatás szerepe a hallgatók életében, a sportban címmel, és ezen is egyébként várjuk szeretettel a szakmai érdeklődőket. Az érdeklődők a www.europaisporthet.hu oldalon, ékezetek nélkül találják meg az információkat, azon belül is a mozgástérképet ajánlom mindenkinek látogatásra. Azoknak, akik hallgatják és sportolni szeretnének, azt üzenem, hogy keressék meg a lakóhelyük közelében levő számukra szimpatikus mozgásformát, menjenek el, próbálják ki, és azoknak, akik felregisztrálták, vették a fáradtságot, hogy a saját eseményeiket megmutassák, megpróbálják eljuttatni, ingyenessé tették, hogy ki tudja próbálni a lakosság, azoknak pedig ezúton is köszönöm, mert rengetegen vannak országszerte, akik ezen a területen aktívan dolgoznak, mégis ennek a rekreációs sportnak a presztízse még talán nincs ott, mint az érmeké, az aranyérmeké, a versenysporté, úgyhogy tegyünk együtt azért, hogy érték legyen a mindennapos mozgás.
1: Mi ezzel a beszélgetéssel tudtunk ezért tenni, érdemes tehát megnézni a honlapot. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
0: Szerdán kezdődik az Európai Sporthét. Veres Rékával, az Európai Sporthét koordinátorával Balázs Anett beszélgetett.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A sport képes összekötni különböző népeket, kultúrákat és vallásokat, hangsúlyozta a Szent Atya a speciális olimpia küldöttségével tartott találkozóján, amelyről hétfőn számolt be a Vatican News. A katolikus egyházfő mintegy 150 értelmi fogyatékossággal élő sportolót fogadott a Vatikánban, akik a 2025-ös torinói világjátékokon is részt vettek. Beszédében a kitartást, a csapatszellemet, a bizalmat és a bátorságot emelte ki, hangsúlyozva a sport az összefogásra és az élet valódi értékeire is nevel. Ingyenes online képzés indul szeptember 24-én a teremtés védelem iránt érdeklődők számára. A Magyar Kurír hétfői cikke szerint az 5 alkalmas Laudato Si animátor kurzust a nemzetközi Laudato Si Movement, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága és a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület szervezi. A résztvevők többek között a klímaváltozásról, a teremtés védelem keresztény alapjairól és az ökológiai megtérésről tanulhatnak. A képzés részeként minden résztvevő saját közösségi akciót is megtervez és megvalósít, derül ki a beszámolóból. Új lendületet adna Magyarország és Lengyelország az elmúlt években stagnáló kulturális kapcsolatoknak, tudatta hétfőn közösségi oldalán Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető Budapesten fogadta Marta Csenkovska, lengyel kulturális és nemzeti örökségvédelmi minisztert. A felek megállapodtak egy új kulturális együttműködési megállapodás előkészítéséről, valamint szakértői tanulmány utak megszervezéséről a színház és az irodalom területén. A tárgyaláson a kreatív iparról, a filmkészítésről és a mesterséges intelligencia kultúrára gyakorolt hatásáról is egyeztettek. Megszüntetné a kötelező tartalmi megújító képzéseket és nagyobb szabadságot adna az iskoláknak a pedagógusok továbbképzésében a kormány, közölte hétfőn a kormány.hu. A készülő rendelet alapján a gyakornokoknak a jövőben nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, az intézmények pedig saját belső képzéseket is szervezhetnek, amelyekhez normatív támogatást kapnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem felülvizsgált képzései szabadon választhatóvá válnak. A második ütemben a piaci alapú képzéseket is visszaépítenék a rendszerbe, a tervezett változtatásokról pedig társadalmi egyeztetés indul. Szombaton Budapesten tartja 5. kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A tanácskozáson pártelnököt, alelnököket választ a több száz küldött. Az MTI érintettektől származó információja szerint a pártelnöki tisztségért a szervezetet a 2018-as alapítás óta irányító Torockai László indul, és újrázna az elnök helyettesi poszton Dúró Dóra. Ringbe száll eddigi tisztségéért Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, esetleg zivatarok főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc reggeli riportunk következik. Múlt kedden a Forráspont ima estjére megtelt a budapesti Szent István Bazilika. A Jöjjetek hozzám mottóval minden korosztály számára meghirdetett szentségimádáson elmélkedések és dicsőítő énekek váltották egymást, miközben folyamatosan biztosították a szent gyónás lehetőségét is. A különleges liturgikus alkalomról Tóth Kata és Tóth János András helyszíni riport összeállításával számolunk be.
1: Üdvözöljük a hallgatókat! A Forráspont legutóbbi eseményének Fábri Kornél és Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspökök voltak a házigazdái. Az estről s annak spirituális üzenetéről Kornél atyát kértük meg, hogy mondja el gondolatait. De mielőtt ezt a felvételünket bejátsszuk, néhány résztvevőt is megszólaltatunk. Először az est egyik szervezőjét, Ernyei Áront hallják.
2: Ez nem Forráspont, hanem Forráspont csapat szervezésében egy ráhangolódó szentségimádás, amelyben egy kicsit imádkoztunk magáért a Forráspontért, a fiatalokért. Úgyhogy abban az értelemben teljesen más, mint bármelyik nagy csarnokban rendezett esemény. Azért ez mégiscsak egy templom, egy bazilika, egy székesegyház, és az a sok trükkök százai, amiket egy csarnokban be kell vetnünk ahhoz, hogy ezt a hangulatot megteremtsük, a bensőségességet. Ezt itt megadja maga az építészeti tér és az oltári szentség állandó jelenléte.
1: Ernyei Áront követően Vizi Márton zene és dalszerzőt, a Forráspont rendezvény sorozatának egyik ötletgazdáját, a zenés dicsőítés nyújtó Forráspont band vezetőjét kértük mikrofon elé.
3: Mi a zenével tulajdonképpen a spiritualitást próbáljuk megjeleníteni, tehát a zenének egy olyan eufórikus hatását próbáljuk elérni, ami az embereknek segíti a lelkét fölemelni. Ugye régóta tudjuk, hogy a zene a legszellemibb művészet, hiszen nem kapcsolódik semmi anyag hozzá, mint mondjuk egy vászon a festészetnél. És fantasztikus jó érzés, hogy a zene által olyan világokat teremthetünk, akár katarzist is okozhatunk. Ugye ez egy görög szó, megtisztulást jelent, ami az emberben elindít valamit. Mi csak eszközei vagyunk természetesen ennek. Tehát szeretnénk azt, hogy a közönség ne csak egy passzív szerepben legyen itt, hanem aktív legyen. Ez egy közösségi műfaj, közösségi éneklés. És mindig azt tapasztaljuk, hogy a dicsőítésnek egy bizonyos pontján átszakad bennük egy gát, és akkor már nagyon jönnek velünk, és elválaszthatatlanul tulajdonképpen a zenekar részévé válnak ők is. És régi vágyunk volt, hogy azokat a dalokat, amiket a Forráspont fiatal közönségének éneklünk, azt a érettebb, vagy sok régóta fiatal közönségnek is eljátszhassuk, és nekik pedig régi vágyuk volt az, hogy belekóstolhassanak abba a légkörbe, ami a Forrásponton van. Úgyhogy most tulajdonképpen ez volt ennek a fő célja, hogy elkezdjünk a Forrásponttal nyitni egy másik fajta közönség felé is.
1: A legutóbbi Forráspont imaest két résztvevőjét, Zambonné pápai Szilvia édesanyát és lányát, Zambon Júliát is megszólaltattuk, utóbbit hallják először.
4: Te már többször is részt vettél Forráspont rendezvényen, most pedig a Jöjjetek hozzám ima estre is eljöttél, amire édesanyáddal együtt érkeztél. Milyen érzés volt vele együtt belépni egy ilyen eseményre a bazilikában? Más volt, mintha egy sima Forráspontra érkeztél volna?
5: Először is egyik Forráspont sem sima, szerintem mindegyiknek van egy külön tematikája. Mindegyik nagyon-nagyon más, például a pápa látogatósban ott volt, ez az extázis, hogy úristen, itt lesz a pápa. Ebben pedig egy ilyen nyugalom van bennem, és egyébként anyukámmal volt már, hogy mentünk közösen szentségimádásra, és ez szerintem ad egy ilyen pluszt, hogy együtt közeledünk Istenhez, és szerintem nagyon-nagyon jó dolog együtt imádkozni. Illetve ehhez hozzájárul azért a bazilika is, szóval szerintem egy olyan hely, ahol úgy igazán el tudunk mélyülni és imádkozni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt számomra.
6: Jó ideje nem jártam a bazilikában, és hát nem együtt jöttünk, tehát Juli lányom már a saját útját járja, és eljött ide a bazilikához, hogy együtt vegyünk részt a Forráspont eseményén. Hát többször láttam, hogy milyen lelkesen jött haza ezekről az eseményekről. Jó volt látni, hogy megérintődött, hogy Jézus érintette meg, és az meg külön megmelengeti anyai szívemet, hogy, hogy most Juli volt az, aki invitált engem. Ugye én vagyok az édesanyja, én vagyok az elsődleges katekétája, de valahogy most, hogy felnőtt, azért ez átalakult, és jó látni, hogy élő hite lett. Tehát, hogy a gyermeki hitből felnőtt hit vált, mély hit, és hogy vannak saját tapasztalatai, és ez számomra csodálatos kegyelmi ajándék. És hát üdítő látni, hogy ennyi fiatal vágyik 2026-ban Krisztus közelségére, és hogy ennyien eljönnek.
1: A Zambon család két tagja után Fábri Kornél püspök nyilatkozott rádiónknak.
7: Püspök atya, itt vagyunk, a jöjjetek hozzám ima este. Mit tapasztalt, amikor megtelt a Szent István Bazilika?
8: Az, hogy Jézus itt volt és megérintette a szíveket, én ezt éreztem. És nyilván egy kiemelkedő rész volt, amikor Jézus ugye körbe ment a padok között, hiszen aki a Szent István Bazilikába bejön és csak hátul kap helyet, az nagyon messze van az oltártól. És hogy Isten egy olyan hozzánk közeljövő Isten, aki lejön közénk, aki mint az asszony is meg tudta érinteni a ruhája szegélyét és meggyógyult, vagy hogy Péter apostol árnyéka érintette a betegeket és meggyógyultak, hát most Jézus így ment körbe az egész bazilikán, hogy a legtávolabb levőkhöz is eljusson, és abban bízom, hogy ez a jöjjetek hozzámban az is ott volt, hogy én is jövök hozzátok. És sokan ezt talán megtapasztalták.
7: Jézus hívása, jöjjetek hozzám. Mit jelenthetett ez a meghívás azoknak, akik szeptember 15-én tényleg eljöttek ide? Mitől válhat egy ilyen bibliai idézet, bibliai motto, teljesen személyes megérintési?
8: Az, hogy ki miért jött el, hogy ki a mottóért, ki pedig a forráspontért, vagy egyáltalán a szentségimádásért, azt nem tudom. De azt, hogy Jézus így is folytatja ezt a mondatot, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megkönnyítelek titeket. És én biztos vagyok benne, hogy Jézus az egyedül, aki meg tud szabadítani olyan terhektől, amitől senki más. És azt, hogy ez egy olyan alkalom volt, ami nem volt korhatárhoz kötve, mert a forráspontot igyekszünk megőrizni a 15-30 éveseknek, ezért most azok is eljöhettek, akik ezen a korosztályon kívül vannak. Akik esetleg küldték az unokáikat, gyermekeiket, és most örömmel tapasztaltak, hogy ők is részt vehettek ebben az eseményben, a szentségimádásban, ebben a hangulatban, ebben a légkörben. És én azt gondolom, hogy ez a hívószó, ez nem a mi hívószavunk, hanem Jézusé. Ő maga mondja, jöjjetek hozzám. És hogyha ő hív bennünket, akkor nem kell tőle félnünk, hogyha ő hív bennünket, akkor bátran jöhetünk hozzá, úgy, ahogy vagyunk. És talán ez a legfontosabb ilyen ima este alkalmával, hogy tényleg nem tudjuk, hogy ki honnan jött, azt tudjuk, hogy valaki Kölnből jött erre az ima alkalomra, úgyhogy nagyon messziről is érkeztek, de bízom benne, hogy mindannyian felfrissülve mentek haza.
7: Tényleg különleges, hogy nem csak a fiataloknak szólt ez a ima este. Fiatalok, szülők, idősebbek együtt vehettek részt, és együtt találkozhattak Jézussal. Püspök atya, mit adhat az egyháznak, illetve egyes embereknek ez a különleges találkozás? Például az, hogy mit tanulhatnak egymástól a különböző generációk?
8: Ugye az, hogy együtt vagyunk ennyien az oltári szentség előtt, ez megerősíti a hitünket. Tehát az, hogy én hiszem, hogy Jézus jelen van az oltári szentségben, ez egy dolog. Az, hogy néha elbizonytalanodom, kétségeim lehetnek, az egy másik dolog. De az, hogy itt vagyunk sok százan Jézus előtt, ez azt jelenti, hogy akkor ő is, nemtől, generációtól függetlenül ugyanazzal hittel bír, mint én. Ez megerősít bennünket, hogy Jézus közösséget alapított, nem egy könyvet adott nekünk, hanem egyházat alapított, és azt mondta, hogy az eukarisztia lesz az, amit az ő emlékezetére cselekednünk kell, a Szent Mise. És ezért az eukarisztia az egész egyháznak a központja, a szentségek szentsége. És hogy mi itt vagyunk Jézus előtt, aki jelen van az oltári szentségben, én hiszem, hogy ugyanolyan hatékonyan és ugyanolyan aktívan van jelen, mint amikor itt járt emberként a Földön. És így a generációk egymástól azt tanulhatják, egyrészt a fiatalok az idősektől, hogy ők kitartanak, hogy ők elég nehéz időket éltek meg, amikor esetleg üldözték az egyházat, akár Magyarországon is, papokat vittek börtönbe, stb. Ők ezt tanulhatják, hogy lám, mégis itt vannak. Az idősebb pedig a fiataloktól talán egyfajta frissességet kaphatnak, hogy de jó, hogy nem maradok egyedül a hitemmel. Hát mennyi olyan idősebb van, aki azt látja, hogy hát az unokája már nem jár templomba, és annyira el vannak keseredve, hogy nem sikerült átadnom a hitet. De Jézus azt mondta, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket nem hallgat, az engem nem hallgat. Tehát azt mondom, hogy ez Jézusnak a legfőbb ügye, és mi ebben tudunk segíteni neki, hogy a mi igenünkkel, a mi hűségünkkel itt vagyunk, és az, hogy nem mondta meg Jézus, hogy ki mindenkit szabad megszólítani korra való tekintettel, tehát mindenkihez szól az evangélium. Lehet, hogy valaki fiatalon hallja meg, van, aki pedig idősen.
7: Most véget ért az imaest. mi az, aminek mégsem szabad véget érnie azzal, hogy kilépünk a bazilika kapujából?
8: Ugye az ember életében vannak találkozások, vannak olyan események, amikor úgy összesűrűsödik minden. Talán a kegyelemmel is valahogy így van, hogy így összesűrűsödik a kegyelem egy ilyen helyen. Ez a bazilika, ez egy beimádkozott tér. Nyilván nagyon sok turista is megfordul benne, de rengeteg imádság, szentmise van itt. Hiszem azt, hogy ez hat az emberre. És amikor netán jönnek a szürke hétköznapok, és talán a lelki életem is egy kicsit elhalványul, akkor vissza tudok gondolni, hogy de jó volt itt. Hogy nem egyedül voltam, sokan voltunk, Jézus megérintett, és ehhez mindig vissza tudok térni, hogy hát ez az igazi. És abban biztos vagyok, hogy senki, aki ide eljött, nem hiába jött el. Hogy az a találkozás, amit most esetleg átélt, hogy az egy olyan kapaszkodó lesz később, amire újra és újra építhet. Az életünkben vannak olyan események, amik megmutatják Istennek a jelenlétét, a gondviselést. Ezek pici csodák, ami mások számára lehet, hogy véletlen. Egy megélés Istennel, és hogy amikor éppen ilyen szárazabb időszak jön, lelki szárazság, akkor visszagondolhatok erre, hogy itt azért megtapasztaltam már Isten szeretetét, és nincsen okom kételkedni benne. Ugyan abban bízom, hogy akik ma itt voltak, azok erre az alkalomra örömmel gondolnak vissza, és talán bátorítást kapnak arra is, hogy akár az ő plébániájukon is csinálnak ilyen szentségimádást. Nagyon sokan zenélnek már különböző csapatokban, és azt gondolom, hogy ha van 4-5 jó szándékú lelkes zenész, akkor egy ilyen szép csendes szentségimádást kis zenékkel, énekekkel bárhol meg lehet tartani. Én bízom benne, hogy ha már 2-3-an vannak, akik ezt akarják, akkor a többiek csatlakozni fognak hozzájuk. Bennem most, amikor itt voltunk este, eszembe jutott az eukarisztikus kongresszuson a közösségek szentségimádása. Ott annyian voltunk, hogy dugig volt a bazilika, és még 3000-en voltak kint. Tehát az egy olyan élmény volt, hogy azt mondja, hogy le fog szakadni az ég. Tehát úgy zengett az ének, mint ahogy ma is egyébként, és hogy ez olyan közös élmény volt, hogy tényleg mindenféle közösségből érkezve együtt imádtuk Jézust, aki mindannyiunknak az Ura. Úgyhogy amikor hazatérünk a hétköznapokba, talán a legfontosabb ez, hogy van erre lehetőség a csendes szentségimádásra, most már az interneten keresztül dicsőítésekbe be lehet kapcsolódni. Ez egy élő kapcsolat. Olyan szép a Zsoltáros, hogy tudod, amikor lefekszem, és amikor felkelek, amikor úton vagyok, hogy Isten mindenütt jelen van, és mindig tud rólam. Én azzal szoktam kezdeni a napomat, hogy jó reggelt Jézus, jó reggelt Istenem. Tehát, hogy már egy megszólítás, hogy felveszem a kapcsolatot Istennel. És aztán este pedig azzal fejezem be, hogy mennyei atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És akkor tudatosítom magamban, és néha csak egy röpfohász mondok, hogy szeretlek Jézus. Vagy ha látok egy felhőt, akkor azt mondom, hogy Uram, de klasszat alkottál. Tehát ez egy olyan élő kapcsolat, mint amikor ugye valakinek esetleg meghaltak a szülei, attól még a jó emlékeket megőrizzük, és hogy eszünkbe jut, hogy na most ebben a helyzetben mit mondana apukám, mit mondana anyukám, mit tanácsolna, és hát ugyanígy vagyunk, hál' Istennek ott van a Szentírás, az egyház tanítása, úgyhogy Jézussal ezeken keresztül is tudunk kapcsolódni. És aztán olyan jó, hogy Budapesten azért több olyan templomban, ahol napközben be lehet térni szentségimádásra, mert nyitva van, csend van, akár itt a Szent István bazilikának a szentségimádó kápolnája, akár a Szent Angyalok templom Budaörsön, akár a jezsuitáknál minden nap déltől este 6-ig, vagy a belvárosi templom. És hogy sorolhatnám, nagyon sok ilyen hely van, ahova be lehet térni napközben imádkozni. És olyan jó, hogy van egy csendes sziget, ahova a nagy zaj előtt bemegyek, és Jézusnál megpihenhetek egy kicsit.
0: A budapesti Szent István Bazilika múlt keddi forráspont ima estjéről Tóth Kata és Tóth János András összeállítását hallották. Most szerdától 2 hetente lesz Összeforrás néven találkozó a 14 és 30 év közötti fiatalok számára a Budapest Városmajori templomban Rész Domonkos vezetésével. A program során este 6 órakor szentmise, majd szentségimádás és közös vacsora lesz. Fábri Kornél püspökkel, a legközelebbi forráspont pedig a 15 és 30 év közötti fiatalok számára forráspont szeretem mottóval a Budapesti Bok sportcsarnokban lesz november 21-én. A részvétel regisztrációhoz kötött, amit már meg lehet tenni a forráspont.katolikus.hu oldalon.

Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és amint leül vala, hozzá menének az ő tanítványai. És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondva.

0: Kedves hallgatóink, műsorajánlóval folytatjuk adásunkat.
1: A Pasaréti Közösségi Ház egy olyan tér, ahová nagyon jó megérkezni, mert valami olyan hangulatot, egy olyan közösséget, olyan teret találhatunk itt, ami különbözik a mai világ zajos részeitől. Nyugalom van, összemosolgás, beszélgetések, egymás szemébe nézés, egy-egy közösségi programon nagy találkozások születnek még, amelyek talán már kiveszőben vannak most a világban.
0: A mai házunk tájában a Pasaréti Közösségi Ház múltját, jelenét, szellemiségét és a ferences rend nagy ünnepét járjuk körül Huszár Orsolyával, a Közösségi Ház vezetőjével. 9:04-től számít figyelmükre a szerkesztő Takács Bence.

0: Liana felvétele szólt 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A sport képes összekötni különböző népeket, kultúrákat és vallásokat, hangsúlyozta a Szent Atya a speciális olimpia küldöttségével tartott találkozóján, amelyről hétfőn számolt be a Vatican News. A katolikus egyházfő mintegy 150 értelmi fogyatékossággal élő sportolót fogadott a Vatikánban, akik a 2025-ös torinói világjátékokon is részt vettek. Beszédében a kitartást, a csapatszellemet, a bizalmat és a bátorságot emelte ki, hangsúlyozva a sport az összefogásra és az élet valódi értékeire is nevel. Az önvezető technológiák szabályozása és a közép-európai vasút fejlesztések is napirendre kerültek az uniós közlekedési miniszterek hétfői dublini tanács ülésén, írt a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető cseh, lengyel és francia kollégáival a Varsót és Prágát Budapesttel összekötő nagysebességű vasúti hálózat fejlesztéséről is egyeztetett. Vitézy Dávid hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésből minél több forrás jusson a közép-kelet-európai közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Megszüntetné a kötelező tartalmi megújító képzéseket és nagyobb szabadságot adna az iskoláknak a pedagógusok továbbképzésében a kormány, közölte hétfőn a kormány.hu. A készülő rendelet alapján a gyakornokoknak a jövőben nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, az intézmények pedig saját belső képzéseket is szervezhetnek, amelyekhez normatív támogatást kapnak. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, esetleg zivatarok főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsó rakparton, északi irányban a Margit híd előtt. Akadozik az előrejutás a Tököli úton befelé a Barostér.

0: előtt és tovább a Rákóczi úton, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Közraktár utcában befelé. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudasgyógyfürdő megállót. Lezárták a félútpályát a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornajavítás miatt. A váltakozó irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a harmadik kerületben a Folyóka utcát a Folyondár utcánál csatornajavítás miatt. A Balatoni úton a Tanító utcai és a Háros utcai körforgalom között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését, hangsúlyozta a Szent Atya az AI for Peace első nemzetközi szimpóziumára küldött üzenetében, melyről a Vatican News számolt be. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozás a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. A személyes figyelem és a megfelelő kommunikáció fontosságáról beszélt Dankó István, rogacionista szerzetes a Vatikáni Rádiónak adott interjújában, számolt be a Magyar Kurír. A jelenleg Németországban szolgáló lelkipásztor szerint a fiatalok megszólítása időt és energiát igényel, miközben a pap feladata elsősorban a szolgálat. Dankó István hangsúlyozta, a keresztény embernek Isten irgalmasságát és szeretetét kell tükröznie, és aktívan részt kell vállalnia közössége építésében. Átalakul a rendőrség szervezete. Október 1-től a terror elhárítási központ elveszíti önálló rendvédelmi szervi státuszát, az országgyűlési őrség pedig jelenlegi formájában megszűnik, írta hétfőn a HVG. A változások végrehajtásához 60 kormányrendelet jelent meg a magyar közlönyben. A TEK változatlan néven az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább, és átveszi az országgyűlési őrség személyi védelmi feladatait. Az objektumvédelmet a készenléti rendőrség látja majd el, míg a Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervezetként kerül az ORFK közvetlen irányítása alá. A lapszemlét Rátonyi Sára szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Orosz Zoltán és Úrsú Gábor muzsikált. Most kulturális palettánkat, az akvarelt ajánljuk kedves hallgatóink figyelmébe. Összeállításunkban egy kevésbé ismert tatai látványosságot mutatunk be, az Angol kertben található Eszterházi nyári lakot. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek mellett pedig a szeptember 12-én 83. életévében elhunyt Kardos Sándorra emlékezünk, akinek a nevét olyan filmek fémjelzik, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, az Eldorado, a Legény anya, a Szeleburdi család, az Angyali üdvözlet, vagy a Mielőtt befejezi röptét a Denevér, vagy éppen a Hídember. Kardos Sándor a Nemzet Művésze címet 2022-ben vehette át, akkor és ennek apropóján beszélgetett vele Nagy György András. Az akkor rögzített felvételünkből következik egy részlet.
1: Fejben kell először összerakni a képet is?
2: Nem, intuíció kell hozzá. Elképzelni szabad előre, sőt kötelező, hogy mit fog az ember csinálni, de hát a dolog érdekessége az, hogy sose azt csinálja.
1: Több gyökérből táplálkozik ez az egész, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak az az egyik, csak a másik.
2: Igen, ez egészen biztos. Ebből a tanítványainak előadást is szoktam tartani, nagyon sokat foglalkozom a bibliai képalkotással, a verbális vizualitással, ami alatt az erre alkalmas íróknak a képeit értem, festészettel, hát mindent ismerni kell. És hát ami nagyon fontos, az olvasottság. Tehát az, amit én elértem esetleg, azért merem mondani, mert most azért van itt, ahogy mondjam, abban mindig szerepe van a bölcsész végzettségemnek, hogy egyszer a fülemnél fogva végighúztak azon az irodalmon, amit az emberiség néhány ezer év alatt létrehozott. Enélkül nem lehet igazán eredményt elérni az én területemen sem.
0: Számít megtisztelő figyelmükre a 15 órai hírek után is a szerkesztő Tóth János András.

0: Szekeres Tamás muzsikált, 8 óra 46 perc. Agrárvilág, hírek a mezőgazdaságból. Gulyás Lóránt rovata következik.
1: 20. alkalommal rendeztek mézfesztivált a közelmúltban Kaposváron. Az ország legrégebbi ilyen jellegű seregszemléjén az idei mézkirálynő, a söjtöri Balogné Dóra Alexandra is részt vett.
2: Mézfesztivál jó alkalom arra, hogy a méhészek és a fogyasztók személyesen is találkozzanak, és közelebb kerüljenek egymáshoz, azokhoz, akik megtermelik, és az, aki végül hazaviszi az egy üveg mézet. De ezek az alkalmak méhészeknek is fontosak, találkozunk egymással, tapasztalatot cserélünk, és együtt őrizzük azokat a hagyományokat, amelyek generációk óta összekötnek bennünket. Itt a Zselicben a legszebb példa erre a zselici hársméz. Egy olyan méz, amely magába hordozza ennek a tájnak a természeti adottságait, a harserdők illatát és az itt dolgozó méhészek munkáját. Értéke túlmutat önmagán. Jól mutatja, hogyan kapcsolódnak össze egy táj, egy helyi közösség és egy több generáción át őrzött méhészeti kultúra. Nem véletlen, hogy a zselici hársméz ezen a fesztiválon is kiemelt figyelmet kap. Méhészcsaládból érkezve számomra is fontos, hogy ne csak a mézet adjuk tovább a következő nemzedéknek, hanem a mögötte lévő tudást, tapasztalatot és értékeket is. Ennek a szép jelképe a mézlovagrendek jelenléte is. Bár az ország különböző részeiről érkezünk, más tájakon és más körülmények között méhészkedünk, ugyanazért dolgozunk, hogy legyen jövője a magyar méhészetnek, és legyen becsülete a magyar méhész munkájának. Néhány perc múlva az idei termelői mézek megszentelésére kerül sor. Ezekben a mézekben benne van egy egész év munkája, a méhek szorgalma, a természet ajándéka, de ugyanúgy benne van a méhész tudása, kitartása és gondoskodása is. Kívánom, hogy ez a mai ünnep erősítse meg bennünk azt, hogy érdemes őrizni a hagyományokat, érdemes összetartani, és érdemes továbbadni mindazt, amit a magyar méhészet képvisel.
1: A Somogyi Vármegye Székhely Mézfesztiválját a város alpolgármestere Kárpáti Tímea nyitotta meg.
3: Nagyon értékesnek tartom és hálásan köszönöm a Zselici Méhész Egyesületnek, hogy már évek óta fontos számukra, hogy a gyermekekkel minél korábban megismertessék a méz ízét, mert bizony erről beszélünk, hogy sokszor a gyerekek még nem is találkoztak a mézzel, illetve a méheknek a munkáját. Hálásan köszönöm, hogy ezt a munkát zászlajukra tűzték és küldetésüknek tekintik. A magyar mézvédelme kiemelt ügy, hiszen 2023-ban az Unió 320 importált méz mintát vizsgált, ahol 46%-nál merült fel szabálytalanság. Így ezért ne feledjük, hogy a mézet lehet importálni, de a beporzást azt sohasem. A méhek közössége bennünket, embereket is tanít. Arra, hogy egy közösség akkor erős, ha a tagjai figyelnek egymásra, mindenki hozzáteszi a maga munkáját, és közösen gondolnak a jövőre. A méhészeknek egészséges méhcsaládokat, kedvező időjárást, bőséges hordást, a munkájukhoz pedig méltó megbecsülést kívánok.
1: Az időjárás ebben az esztendőben sem állt a magyar méhészek mellé. Előbb a tavaszi fagyok, majd a nagy viharok, most pedig a száraz és forró hónapok okoztak komoly terméskieséseket. A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének Somogyi elnöke Madarász Zoltán összegez.
4: Ez is egy roppant összetett dolog, hogy miért van az, hogy a méhészek is nagyon nehéz helyzetben vannak. Ugye a növényvédelmi hatóanyag kivonások, illetve korlátozások miatt a repcevetés területe jelentősen csökken. És azért azt is tudni kell, hogy a repcének is kiváló méze van, egy nagyszerű mézet lehet készíteni belőle. Az idei évben a tavaszi fagyok, illetve a tavaszi időjárás az akácvirágzást is megtizedelte. Most már tényleg azt kell mondani, hogy az akácvirágzás is hasonló módon működik, mint a kajszi termesztés, tehát 3-4 évente van egy jó év, az összes többi meg komoly kihívások elé állítja a méhész kollégákat. A nyári aszály ilyenkor ugye már a nagy volumenű mézelő növények elvirágzottak, ilyenkor már csak facélia, mézontófű, néhány olyan növény van, amiről a méhek még gyűjteni tudnak. Ugye ilyenkor már sokkal inkább a betakarítás időszaka van, mint a virágzás időszaka. Ilyenkor már inkább a térre készülnek a méhészek. Természetesen nagyon fontos feladat számukra, hogy itassák a méheiket, azért, hogy a méhek is vízhez jussanak. Nagyon sok, egyre több méhész állt rá arra, hogy vándorméhészetet végez, tehát az akácvirágzás ugye délről északra haladva egyre később, tehát ilyen egy-egy héttel vagy 10 nappal később virágzik az akác, tehát többen vannak, akik 2-3 helyre is elvándoroltatják a méheket, illetve nagyon fontos az, hogy a zselic hársban gazdag, és ott is országszerte jönnek méhészek a méhcsaládokkal.
1: Igaz, Somogyban némiképp jobb a helyzet, mint az ország más tájain, különösen az Alföldön. Tudtuk meg a Zselici Méhész Egyesület elnökétől, Mészáros Jánostól.
5: Ugye Somogy megyében elég sok eső esett. Ha emlékszünk rá, tavasszal voltak esős periódusok, illetve voltak szárazabb periódusok. Tehát úgy gondoltuk, hogy ez az év, ez jónak fog ígérkezni. Elérkeztünk a repce virágzásához, ugye nálunk az az első, komolyabb elpörgethető mennyiség. Hát az mondjuk úgy, hogy egy ilyen gyenge és közepes közötti eredményt produkált. Utána jött az akác. Az akácról annyit kell tudni, hogy két időszak van, amikor nagyon kényes az úgynevezett mézeltetés. Az egyik az a március eleje, amikor fagyok vannak, esetleg akkor megfázik a virág, akkor abban az évben tulajdonképpen nem tudunk semmit se gyűjtetni, akácmézet. Ha ezt átvészeljük, és most időnként átvészeltük, tehát foltokban voltak fagyások, aki ezt átvészelte, annak nagyon jó termése volt akácmézből, akit pedig elkapott ez a korai fagy, hát annak sajnos nagyon kevés akácméze lett. És ez Somogyra jellemző volt, vagy erre, mondjuk erre a dél-dunántúli régióra általánosságban, mert országosan más volt a helyzet, az Alföldön pedig nem volt csapadék. Tehát nekünk szerencsénk volt a viszonylag sok esővel. Utána következett a hárs. Ugye a hársnak az a tulajdonsága, hogyha előtte sok eső esik, illetve a téli csapadék megfelelő, ami most viszonylag kevés volt, akkor nagyon jó a hársméztermés. Esze jött be. Igazából. De mondjuk úgy, hogy talán egy ilyen kicsit olyan közepes mennyiséget tudtunk elpörgetni a méhektől.
1: Korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése idén az előző évekhez képest. A hírt a szakminiszter jelentette be közösségi oldalán. Bóna Szabolcs elmondta, az október 16-ától november 30-ig tartó időszakban a támogatás 85%-át azok kaphatják meg, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés. A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak. Que será, que anda suspirando
0: pela Jacoba?
6: Agrárvilág című mezőgazdasági rovatunkat hallották.

Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő 2026. szeptember 22-én, kedden. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, valamint a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó reggelt kívánok! A sport képes összekötni különböző népeket, kultúrákat és vallásokat, hangsúlyozta a Szentatya a speciális olimpia küldöttségével tartott találkozóján, melyről hétfőn számolt be a Vatican News. A katolikus egyházfő mintegy 150 értelmi fogyatékossággal élő sportolót fogadott a Vatikánban, akik a 2025-ös torinói világjátékokon is részt vettek. Beszédében a kitartást, a csapat szellemet, a bizalmat és a bátorságot emelte ki, hangsúlyozva a sport az összefogásra és az élet valódi értékeire is nevel. Az indiai külügyminiszterrel tárgyaltak a V4 csoport képviselői New Yorkban, tette közzé Orbán Anita közösségi oldalán. A külügyminiszter bejegyzésében hozzátettem, a visegrádi csoport országainak külügyminiszterei hétfőn New Yorkban az ENSZ 7 indításaként találkoztak Subramanyam Jaishankarral. Orbán Anita kiemelte, India ma a világpolitika és a világgazdaság egyik meghatározó szereplője, Magyarország számára pedig fontos kereskedelmi partner és az egyik legjelentősebb ázsiai befektető. Új lendületet adna Magyarország és Lengyelország az elmúlt években stagnáló kulturális kapcsolatoknak, tudatta hétfőn közösségi oldalán Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető Budapesten fogadta Marta Csenkovska, lengyel kulturális és nemzeti örökségvédelmi minisztert. A felek megállapodtak egy új kulturális együttműködési megállapodás előkészítéséről, valamint szakértői tanulmányutak szervezéséről a színház és az irodalom területén. A tárgyaláson a kreatív iparról, a filmkészítésről és a mesterséges intelligencia kultúrára gyakorolt hatásáról is egyeztettek. Az önvezető technológiák szabályozása és a közép-európai vasút fejlesztések is napirendre kerültek az uniós közlekedési miniszterek hétfői dublini tanács ülésén, írt a közösségi oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető cseh, lengyel és francia kollégáival a Varsót és Prágát Budapesttel összekötő nagysebességű vasúti hálózat fejlesztéséről is egyeztetett. Vitézy Dávid hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésből minél több forrás jusson a közép-kelet-európai közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Megszüntetné a kötelező tartalmi megújító képzéseket és nagyobb szabadságot adna az iskoláknak a pedagógusok továbbképzésében a kormány, közölte hétfőn a kormány.hu. A készülő rendelet alapján a gyakornokoknak a jövőben nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, az intézmények pedig saját belső képzéseket is szervezhetnek, amelyekhez normatív támogatást kapnak. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, esetleg zivatarok főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján. Takács Bence a Pasaréti Közösségi Ház múltját, jelenét és szellemiségét, valamint a ferences rend nagy ünnepét járta körül Huszár Orsolyával, a Közösségi Ház vezetőjével.

0: kedves hallgatóink, ma egy lehet, hogy önök számára ismerős, de lehet, hogy kevésbé ismerős helyre szeretném elhívni egy kalandozásra önöket. Egy templom árnyékában ülünk, méghozzá Pasaréten, a Pasaréti út 102-ben, egy olyan intézményben, amely pár évvel ezelőtt még egy igencsak romos állapotát, romos arcát mutatta. Ma pedig, ha körülnézünk, akkor a házban élet van, lélek van, tartalom van, és egy teljesen megújult forma, formátumban. Huszár Orsolya, a Pasaréti Közösségi Ház vezetője, a kalauzunk, a vendégünk. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm.
1: A Lóczi géniuszát ugye nem árt rögtön tisztázni. Említettem, hogy régen itt egy romos, rossz állapotban lévő, talán még műemlékvédelmi épület is állt.
2: Azt nem tudom pontosan, hogy műemlékvédelem alatt áll, de való igaz, hogy a Pasaréti út 102 alatt, ha valaki erre sétált, akkor egy sárgás, kopottas, régi épületet láthatott. Ez társasházként működött. Nem a Pasaréti ferenceseké volt, nem is a ferences rendtartományi, hanem egy valamilyen tulajdonú társasház, amelyről úgy döntöttek, hogy lebontják. Akkor 2019-et írunk, 2020-at, ugye talán még nem sejtettük, hogy érkezik egy COVID-járvány, és nagyon érdekesen alakult aztán ennek a területnek a sorsa, mint ahogy más is itt Pasaréten a ferencesek vonatkozásában, hiszen a ferencesek már több mint 100 éve jelen vannak itt Pasaréten, igaz, hogy nem egészen a téren pontosan, hanem egy utcával arrébb, a Szilfa utcában. Ott 100 évvel ezelőtt egy kis kápolna működött, majd aztán ott alakítottak ki egy gondozási központot, egy óvodát, és egy közösségi teret, egy közösségi házat. Talán valaki emlékszik is még rá a Kályoni házra.
1: Uh-huh.
2: Kályoni ház néven.
1: Így megvan Kályoni ugye? Ház, igen.
2: Rengeteg programja volt akkor is ott már a közösségnek, viszont azt a pici teret kinőtte a Pasaréti közösség. Pasaréti ferencesek mindig is úgymond híresek voltak az összetartásról, a jókedvről, és egy nagyon aktív közösség volt ez évtizedekre visszamenőleg is. Tehát volt egy valós igény arra, hogy itt egy nagyobb közösségi tér, közösségi ház jöjjön létre. Az akkori plébános atyam, Peregrin atyam, egy nagyon barátságos ferences atya, aki jóban volt sok mindenkivel itt Pasaréten, egy nagyon nyitott szívű, befogadó ember, és nagyon jóban volt a mellettünk található bisztró tulajdonosával, és ott kapott el egy beszélgetést, hogy ez a ház lebontásra kerül, és a telek eladóvá válik. Úgyhogy a ferenceseknek volt lehetőségük arra, hogy magát a telket vegyék meg, és aztán itt a 102-es szám alatt egy vadonatúj ház épüljön föl. Akkor meghirdettek egy pályázatot építészek számára, bekerültek a gyönyörű pályamunkát, és aztán Sajtos Gábor terveit választották ki, és az ő elképzelése alapján épült újra a Pasaréti Közösségi Ház, pontosabban épült egy új Pasaréti Közösségi Ház, ami azért is volt szerencsés a választás, hiszen az építész maga is a Pasaréti Közösség tagja, és nagyon elkötelezett a ferences szellemiség építészet iránt, és ő alapul vette a terveihez a Pasaréti templom 90 éves múltját, az építészeti elemeit, úgyhogy ha valaki erre sétál, akkor egyértelmű a közösség és a hovatartozása a közösségi háznak is.
1: Ez már ugye egy szellemi rész, de menjünk még vissza a építőkövek lerakásai. Említette, hogy itten volt egy épület, és a telket sikerült megvenni. Hogyan sikerült akkor az épületet átalakítani? Tehát volt-e olyan terv, hogy mi megőrizzük az épületet, és akkor azt felújítjuk, abból csinálunk közösségi teret, vagy pedig egyértelmű volt, hogy sajnos, vagy nem sajnos, muszáj itt a földdel egyenlővé tenni valamit, ami valakinek a múltja, és építeni helyette a jövőt.
2: Úgy tudom valóban, hogy olyan állapotban volt ez a társaság, hogy alkalmatlan lett volna egy közösségi térnek. Tehát ezt sajnos le kellett bontani teljesen, és az alapoktól, sőt, hogyha a föld alá nézek, ahol most jelenleg a raktárhelységek sorakoznak, onnan azoktól a mély alapoktól kellett egy vadonatúj épületet fölbúzni. Ez sajnos az menthetetlen volt.
1: Mi volt a szellemi horizont a építkezésnél, mert Ha az ember egyszerűen sétál, és ugye itt a bisztró neve már szóba került, tehát betér a bisztróba, akkor nem vagy nem feltétlenül vesz észre, hogy egy ferences rend által üzemeltetett, vagy a ferencesek által megálmodott ház mellett, közösségi ház mellett ment el.
2: Ha valaki alaposabban megnéz minket, akkor elég egyértelművé válik, sőt, ha valaki belép, betér hozzánk, akkor egészen pontosan Szent Ferenc arcát pillanthatja meg, hiszen a ferencesek most 800 éves évfordulókat ünnepelnek. Azt hiszi Szent Ferenc 800 éve történt a tranzitusa, boldog halála, a naphimnuszt 800 éve írta, a grecsói karácsonyi emlékekre emlékezünk még. De visszatérve az építészethez, ez egy nagyon érdekes történet. Tavaly előtt, 2024-ben a templom 90 éves volt. 1934-ben kezdődött a története, picit korábban, és akkor mi ezt megünnepeltük, és két ferences testvérrel készítettünk egy irodalmi összeállítást. 1934-es anyagokat tanulmányoztunk, cikkeket, verseket, építészeti szakfolyóiratokat, és egy nagyon érdekes történet bontakozott ki. Rimanóczi Gyula a tervezője a templomnak, aki akkor egy 33 éves fiatalember volt. És ahogy én elképzelem meg, ahogy ferences szellemiség és történetiség adja, ez a fiatalember jóba keveredett a barátságban, keveredett a helyi ferencesekkel, és lakossági kezdeményezésre, tehát nem egy felülről érkező hivatalos megkeresésre elkezdtek templomot építeni. Rimanóczi Gyula egy nagyon modern szellemiségű remek fiatalember volt, akinek az egyik legjobb barátja szintén építész, és egy évvel korábban a városmajori templomot is fölépítették.
1: Akkor ezért van hasonlóság a két templom között?
2: Így igaz, akkor adta, és ők római építészetet tanultak, valamint akkor már megjelent a Bauhaus építészeti stílus a környéken, és ebből született egy nagyon érdekes építészeti és tér, és maga Pasoréti tér is most már ikonikussá vált a buszfordulóval, a busz megálló félkör alakú épületével, akkor alakult ki maga a tér is, és ugyanúgy Rimanóczi Gyula tervezte a busz megállónak, a buszfordulónak az épület sorát, és ahol most a bisztró, a patika működik.
1: Még ugyanabban a kőből is van minden.
2: Így igaz, így igaz. És ami megmosolyogtató még ebben a történetben, a ferencesek annyira elkötelezettek voltak, hogy az igazából annyira nem érdekelte őket, hogy a magas építészeti bizottság a parlamenti ülésen szóba került az épülő templomnak a modern külseje, szellemisége, és bocsánat a kifejezésed, de a szakma is mindenki ki voltak abban a modern stílustól. Nem egy barokk jellegű, esztétikailag, vagy esztétikai minőségében történeti szép stílus formálódott, hanem valóban egy nagyon modern építészeti forma, ami egyrészt még a római korra hasonlított egy picit, a különálló templomtorony is egyfajta római stílust hozott, de valóban maga ezek a beton felületek elég ridegnek hatottak, ezért nagyon sokáig nem érkezett meg az építészeti engedély, az építési engedély. Pontosabban, de ez nem tántorított el annyira a ferenceseket, az építkezés hát az folyt azért, úgyhogy amikor végre sok-sok forduló után megérkezett az engedély, akkor rá egy hétre bokréta ünnepet tartottak, ami azt jelenti, hogy már majdnem készült az épület, hiszen a legmagasabb pontját ünnepik a bokréta ünnepkor. Úgyhogy ez a fajta kitartás, ez még 2020-ban a Covid-járvány ellenére is megvolt itt Pasaréten, és felépült a ház. Rengeteg olyan apró építészeti elemet találunk itt a közösségi házban, ami ugyanúgy megvan, esetleg nagyobb méretben, a Pasaréti templomban is. Például az árkád sor, akkor a Pasaréti templom mellett van egy rendház, a ferences rendház, ott a homlokzatán is találunk egy nagyon különleges betonrácsos ornamentikát. Szerintem valóban nem ez a barokkos gyönyörűség, viszont van egy nagyon erős hatása, és egyáltalán nem a rácsosság jelenik meg benne, hanem megfajta stabilitás. Ezt ugyanúgy megtaláljuk a közösségi házban. Vagy említhetném a templomban hosszában és keresztben is futó beton gerendákat magasan fönt. Az ugyanúgy nagyon érdekes, hogy a mi kis közösségi házunkban is megjelenik, például ebben a teremben is, ha fölnézünk, akkor láthatóak ezek a szürke, erős, tartó betongerendák.
1: Amik jelképesek is, hogy tartanak.
2: Jelképesek is.
1: Folyamatosan az ég felé haladunk. Egyébként a koncepciót tekintve, ugye ez nem egy művelődési ház, de nem is egy ferences rendház, hanem ez egy közösségi ház. Ez mennyire volt a elején az építészeti terv megvalósításakor, vagy elkészítésekor fontos szempont?
2: Nagyon jó a kérdés, mert valóban erős szempont volt. Hogyha a régi művelődési házakra gondolunk, ugye ezek a kocka alakú, talán 70-es, 80-as években inkább ez a hakvizós stílushoz köthető művelődési házakra gondolunk, ettől valóban teljesen eltér a vasaréti közösségi ház működésében is, és ez a koncepcióban is benne volt, hogy a közösség építés, az értékteremtés közösségek számára mindezek legyenek a legfontosabb célok, vagy küldetés tudatunknak a része, ha úgy tetszik. Tehát nem kifejezetten a nagy kulturális programok, a művészeti események, azok is fontosak, és azok is megjelennek a házban, de valóban azt kellett szem előtt tartani, hogy itt van egy nagy közösségi igény, egy olyan aktív közösség, aki nagyon szeret találkozni. Nem akar elmagányosodni, vagy egyedül otthon telefont hívogatni, hanem inkább személyesen találkozna itt. Annál is inkább, hogy a pasaréti plébánia és a templom közössége annyira erős, hogy 50-60 hittancsoportja van a templomnak. Tehát itt a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek van egy-egy közössége csoportja, akik hetente, két hetente találkoznak, ehhez teret kell adni. Tehát a közösségi házban, hétköznapunkon, esténként a hittancsoportok töltik meg a teretük.
1: Tehát jól látható, hogy a templom is megújult, a rendház is megújult, ugye?
2: Így igaz, egyúttal ebből a támogatásból sikerült a régi rendházat is felújítani, és természetesen magát a templomot is, de voltak azért olyan lemondások, úgymond, tehát a teljes felújítás úgy tudom, az nem jöhetett létre. Például a szerzeteseknek nincsen légkondiuk. Most csak egy pici példát említve, de valóban akkor sikerült úgy gazdálkodni, hogy ebből létrejött a másik két épület együttes felújítása, illetve ugyanúgy megújult a Kájon háznak az épülete, még mai napig megvan, és a gondozási központ idősek számára és a testvérkék óvoda gyönyörűen működik.
1: Ha valaki most belép a templomba, akkor ugyanazokat a 1930-as évekbeli jegyeket kapja vissza, vagy pedig még ez is modernizálódott?
2: Azóta már nem modernizálódott. Az a modernség és annak a frissessége az a mai napig megvan. Én nagyon szeretem az oltár képet, ahol Szent Antal látható, Páduai Szent Antalnak van szentelve a templom, és az ő festménye látható, és Páduai Szent Antal és a kis Jézus mellett angyalok állnak, akik az egyik sorban liliumot, a másik sorban pedig gyertyát tartanak a kezükben. Nagyon szeretem ezeket az ábrázolásokat, mert a századelei szecessziós novoárt stílusra emlékeztek gyönyörűek szerintem, de ugyanúgy, hogyha megnézzük a lámpasort az oszlopokon, az is felidézi ezt a nagyon különleges századelő, nem is századelő, inkább 20-30-as évekbeli hangulatot. Az oltárt azt átalakították, mint egy más templomban is, a második vatikáni zsinat után. A többi része az 90 években imádkozott, szép, nagyon bővörű tér, modern.
1: A ház mikorra épült meg? Tehát mikor nyitotta meg a látogatók előtt? És itt nem csak a hívőkre beszélek, hanem a látogatók előtt a kapukat.
2: 2021. júliusában megnyílt a ház, és való igaz, hogy abból nem lehet lefenntartani, hogyha csak a hívek hittancsoportok látogatják, és egy plébánia sem alkalmas arra, hogy egy ilyen modern, bár nem nagy épületet, de mégis lehetetlen ezt fenntartani. Tehát az az elképzelés, hogy csak egy egyházi közösség, egy helyi közösség tudnak ilyet tartani, az világos volt, hogy nem valóságos. Ezért szélesre kell tárni a kapukat, és mindenhonnan fogadunk vendégeket, olyan partnereket, akik a terembérletet tudják itt nálunk igénybe venni, és ebből kell ügyesen fenntartani a házat. Tehát nincsen se állami támogatás, se egyházi támogatás. Egy közhasznú civil alapítvány tartja fenn a házat, és mindig hozzá szoktam tenni, hogy és szentantal. Tehát én ezt nagyon hiszem és tapasztalom.
1: Jó persely van kitéve akkor a templomban.
2: A templom persely, de a saját közösségi házunk modern bankkártya leolvasója is, és nagyon jó, de apróságokban példákat említek, azért ugyanúgy elér minket egy csőtörés, ugyanúgy elér minket egy áremelkedés. Ilyenkor pályázunk, megpróbálunk támogatásokat szerezni, én minden pályázatot szemtantalhoz, intézet fohásszal küldök el, és de azt hiszem, hogy a mindennapokban is nagyon jó patronusunk van, amikkel ugye hitünkkel együtt is ön tudjuk tartani. Öten vagyunk az egész házban, három portás kollega, asszisztensem és én, és egyelőre úgy néz ki, hogy ügyesen helytállunk, és megy a ház, és nagyon szeretik, nagyon népszerű lett, valóban az szükséges volt, hogy tágra nyissuk a kapukat, és befogadjunk sok mindenkit, aztán ez későbbiekben akár egyfajta kötődést, barátságot, egy evangelizációs tevékenységet is megengedhet, hogyha persze olyan a partner, vagy úgy alakul a partnerség.
1: Mindjárt végigmegyünk a házon is egy kicsit, de még előtte a Kájoni házzal mi lett? Mert ugye említette, hogy továbbra is funkcionál, működik, felújítottan.
2: Így van, továbbra is működik, és nagyon sikeres a testvérték óvoda, egy fantasztikus, ferences szellemiségű óvoda, így van, és a gondozási központban pedig elhivatott, elkötelezett kollégák várják az időseket, egy ilyen napközi otthon jellege lett, és idős gondozást vállalnak a környéken. Nagyon elkötelezett, fantasztikus munkát végeznek. Tehát mind a két korosztály egy helyen megjelenik ott.
1: Huszár Orsolyával rövidesen végigjárjuk a házban rejlő kincseket, innen folytatjuk egy rövid szünet után.

0: Pasaréti útról befordulunk a Pasaréti Közösségi Házba. Igen, magunk mögött látható a templom, mellettünk a sokat emlegetett bisztró, és a kapukon belül pedig a Pasaréti Közösségi Ház. Huszár Orsolya kalózol minket végig. Mi az, ami rögtön itt a bejáratnál megfogja az embert? Nem a portásra gondolok.
1: Portás kollégák nagyon kedvesek és jól képzettek. Ők udvariasan köszöntik a betérőt. A földszintre érkezhetünk természetesen, azért mondom így, mert van egy kert szint is, de ahogy megérkezünk, akkor rögtön, ahogy belépünk, egy tágasabb tér fogad bennünket, ahonnan több irányban el tudunk indulni. De érdemes előrefele tartani, hiszen a ház közepén ott van a kápolnánk. Az a ház szíve, az a ház lelke. Ez egy felszentelt kápolna, Erdő Péter bíborosat szentelte föl 2021-ben, amikor megnyílt a ház, és Meszlényi Zoltán Bértan a püspökereklyéjét őrzi az oltár asztala. Egy gyönyörű kis kápolnában találjuk magunkat, de hát ez egy közösségi ház közepén áll, így vannak olyan időszakok, amikor az imádságunk is hangosabb, mert a házban élet van, és körülöttünk mindenféle korosztály tagjai meglátogatnak minket, és különböző programokon vesznek részt. Tehát ha valaki csendes imádságra vágyik, akkor vagy a nagyon kora reggeli időszakot érdemes választani, vagy akár napközben is persze be lehet térni. De nem baj, mert így egységes a ház, hogy a kápolnában is beszűrődik az élet mindenféle hangja és zörrenése. A kis kápolnát azért is járnám még körbe, mert egy nagyon kisebb helység, körülbelül 30 főt tud befogadni. Ott láthatóak igazán ezek az építészeti hasonlóságok és elemek. Az előbb emlegetett gerenda, betongerenda, valamint ez a nagyon különleges szürke rácsozat, ami mögé az építész tervező egy kékes hátteret álmodott meg, ami egyben megidézi a levegőt vagy a vizet. Az oltári szentség Krisztus jelenléte az örök mécsessel egy pici piros fényben látszódik. Hogyha körbenézünk a kis kápolnában, megtaláljuk a fa, a gyönyörű nyílfa jelenlétét a bútorokban, megtaláljuk a követ, megtaláljuk a szél vagy a napsugár zúgását, és már is ott vagyunk Szent Ferenc napfényszálnál. Tehát valahogy ebben az egyenként rideg elemekből is megteremtünk egy nagyon melegség, egy nagyon intim tér. Itt ebben a kápolnában, ahol esküvőket is lehet akár tartani, vagy keresztelőket, gyönyörű Golgotát megjelenítő, keresztutat megjelenítő kis szobor sorozatot láthatunk, amely pedig Mátyási László szobrász művész munkája. Egészen különleges megvilágítást tudunk fölkapcsolni a kápolnának a terében, ami külön még rá segíti ezt a mélységes, imádkozós hangulatot, de egy gyönyörű kis hely.
0: Minden szentség tekintetében ez megfelel annak, hogy szentmisét is be lehessen
1: mutatni. Így igaz. Rendszeresen vannak is szentmisék, például a szombatonként az ovis mise. Az itt van, amikor jöhetnek a gyerekek, lehet hangoskodni, lehet közelebbről megnézni a szentséget, a szentmise minden részletében aktívan részt tudnak venni.
0: Mennyire jellemző egyébként pontosan a családiassága véget, mondjuk a keresztelőket inkább ide kérik. Ugye én tudom jól, hogy amikor a gyermekeimet kereszteltük, akkor úgy elvésztünk a nagy templomi homályban, hogy hol van az a pont, ahol ugye keresztelünk, és olyan üresség tátongott az emberi lélekben, miközben a család egyben volt.
1: Persze, hogyha így együtt tud lenni a család ilyen közelségben, akkor az még meghittebbé teszi az eseményt. Covid idején még különösebben kongott minden templom, ugye nem tudtunk aktívan járni, akkor itt azért valahogy a közösségi

0: A testek kicsit hangosabban, és ebben a formateremben aztán tényleg minden megtalálható. Balettórák, mindenféle erősítő, nyújtó foglalkozás hölgyeknek és uraknak is, gerinctorna, tánc, társas tánc. Az egy pici nehézségünk, hogy sokan jelentkeznek a hirdetéseink alapján, hogy például jóga órát, vagy valamilyen nagyon más keleti spiritualitást igénylő foglalkozást szeretnének tartani. Hát ilyenkor el szoktuk mondani, én nagyon örülünk, és nagyon tiszteletben tartom bármit, de lehet, hogy nekik sem annyira jó, hogy itt egy felszentelt katolikus kápolna mellett valamilyen más tudatú szertartást szeretnének tartani, vagy akár egy ilyen spirituális jogaórát. Nem szokott gond lenni, tehát teljesen kölcsönösen létrejön a megértés, és megértik ők is, hogy nem biztos, hogy a veled alkalmasabb tér nekik. De ezen kívül a tornaterem tényleg elég jól felszerelt, akár zenés foglalkozásokra, táncokra, és van egy-két erősítő, tényleg súlyzó és más eszköz is.
1: Pikírt a kérdésem, de magam is végzek fizikai aktivitást, és sokszor azért az ember ott dühöngi ki magát. Azért abban van egy pici báj, hogy még pont a kápolna mellett én mondjuk káromkodom, mert olyan jól esett az edzés, hogy annyira fáj.
0: Visszafogják magukat, sőt az egyik tornára, ami kifejezett ilyen testtartást erősít. Ott például atyák is átjönnek a szomszédból. Tehát akkor szerintem a többiek visszafogják magukat káromkodás ügyben.
1: Hát ebben a térben akkor minden olyan fizikai aktivitása, vagy nagyobb csoportos fizikai aktivitást is jelentő foglalkozás megtartható.
0: Igen, ez egy 70 négyzetméteres terem, elég jó világos, és gyerekektől, sőt a gyerekfoglalkozásaink jönnek létre, hatalmas szőnyeget tudunk kigurítani, és például a kerekítő gyerekfoglalkozás, illetve a ringató.
1: Javaslom, hogy menjünk tovább. Én a szabad akkor az irány most lefele venném. Ugye lefele egyébként lábjegyzet, gyönyörű, szép beton lépcsőzet visz le. Ez szándékolt, hogy megmaradt
0: igen,
1: az eredeti beton?
0: Igen, ez a kezeletlen beton terület, ami ridegül is hangzik, meg elsőre olyan fázós élményt ad, de közben meg valahogy annyira összeillik a ház többi burkolatával, az meg egy mélyzöld műgyan padlózat, valamint visszatérő ez a nyírpa a terület, ami meg viszont valahogy kiegyenlítő, és mégiscsak egy ilyen meleget térben találjuk magunkat. Leérünk a lépcsőházban az úgynevezett kertszintre.
1: Jöhetünk volna lifttel is egyébként.
0: Akár lifttel is.
1: Ez azért van, hogy a mozgásban korlátozottabbak is tudjanak
0: hát igazából,
1: közlekedni.
0: Igen, ötszintes a ház, és azért mondjuk a legalsó szintről egy rendezvényre fölvinni a sütiket és a poharakat kicsit könnyebb. De valóban, hogyha idős vendégeink vannak, akkor tudják a itt használni, illetve nagyon fontos, hogy akadálymentes a ház. Tehát kerekesszékkel, babakocsival, járókerettel az összes szint bejárható, és akadálymentes mosdóval is rendelkezik.
1: Haladjunk akkor. Itt balra tőlünk egy kuckó. Ez kuckó? Vagy minek hívja?
0: Ha előkészítő? A kert szintre, akkor balra tőlünk valóban egy kisebb teret találunk. Alapvető funkciója a gyerekjátszó, lehet volna egy gyönyörű bútorzata van, de ezt valahogy ezt a funkcióját nem tölti be, annál is inkább, mert örököltünk egy gyönyörű zongorát. Egészen pontosan a Pasaridi Ferencesek örökölték, csak ott már egyáltalán nincsen hely az út túloldalán, úgyhogy azért a közösségi ház fogadta be, mégpedig Kárászi Szilvia zongora művésznőnek a Yamaha versenyzongoráját, egy gyönyörű hangszer. És annyira jól illik a napteremben. A hangzása, a mérete, szerintem nagyon jó helyet talált ez a zongora, de ez is a ferencesek nyitottságához kötődik. Ha jól tudom, Bereg Lilatja, akit említettünk korábban, ő keveredett jó barátságba, és nagyon sokat segített a művésznőnek az élete végén lelkileg, és ezt meghálálva ránk hagyta a zongoráját. Úgyhogy a zongora ebben a gyerekjátszóban lakik, és ott vannak az énekórák.
1: De ha kifordulunk innen, akkor meg a nagy terem.
0: Így igaz.
1: De ez nagy terem, vagy több terem egyben? Nem tudom, most
0: jó kérdés, jó kérdés. A nagy terem az egy 150 négyzetméteres óriási tér. És itt valósulhatnak meg

0: kulturális események, koncertek, akár színházi előadás, nagyobb közösségi események, családi rendezvények, beszélgetések, pódiumbeszélgetések, konferenciák, workshopok és egyéb képzések, de valóban ez a nagy terem azért ez egy óriási terem, legalábbis a mi léptékünkben, és ezért három részre osztható mobil falakkal, amelyek mechanikusan erősen tudnak egymásba kapcsolódni, ennek az elemei. Ezekkel három részbe osztható a terem, és három különböző foglalkozás is megvalósulhat. Persze úgy, hogy ne zavarják egymást. De ha az egyikben nagy hangosítás van, akkor persze nem tudunk mellé rakni semmit, de egy beszélgetős esemény simán megtér egymás mellett.
1: De azt jól látom, hogy technikailag is mind a három külön felszerelt terem.
0: Igaz, így igaz. Egyébként építőipari nívódíjat is kapott a ház, pontosan ezek miatt, a megoldások miatt. A termet, hogyha három részbe osztjuk, akkor három különböző féleképpen variálhatjuk a fűtést, a légkondicionálást, a hangtechnikát, a fénytechnikát.
1: Itt van légkondi, nem úgy, mint a rendházban.
0: A rendházban az atyáknak még így igaz, nálunk egy komoly fűtés-hűtés berendezés, aminek hőszivattyús rendszer és egy gázfűtés is megoldható.
1: Gyakorlatot tekintve mennyire jellemző, hogy egyszerre három különböző esemény van?
0: Ez valljuk be, nagyon ritkán van így. Volt már rá példa, ahogy említettem, mindig figyelünk arra, hogy milyen jellegű a rendezvény. Tehát, hogyha egy olyan mélylélektani beszélgetésben vannak, vagy egy terápiás foglalkozás van, amellé nem tudunk egy hangos születésnapot betenni. Ezeket azért nagyon figyelemmel kísérjük, de hogyha az egyikben van egy lakógyűlés, a másik teremrészletben van egy cserkész találkozó, a harmadikban kosarat vonnak, akkor ők azért békésen.
1: Első kettő hangos foglalkozás.
0: Első egy kicsit hangos, de akkor egy a középre rakjuk a kosarvonást, akkor tompítják el. Akkor van egy óriási rendezvény, ahol catering szolgáltatást is hoznak, akkor van egy hátteret kiszolgáló, vagy a termet kiszolgáló háttérkonyhánk, ahol az egy szinten lejjebb található, és onnan akár étellép segítséggel föl lehet küldeni a étkészletet, használt étkészletet pedig le tudják küldeni a konyhában.
1: Esküvőkre, vagy akár nagyobb céges rendezvényekre kivennék az egész nagy termet, mert az, hogy kulturális tevékenységet folytat egy közösségi ház, szerintem természetes.
0: Kulturális eseményeken túl a másik fontos bevételi láb családi rendezvények, vagy akár konferenciák, céges rendezvényeknek a jelenléte a házban. Ilyenkor igénybe vehetik a nagy termet, és akár céges karácsony is rendezhető nálunk. Egy kötöttségünk van, este 10-kor muszáj zárni. Tehát, hogyha meg tudják úgy oldani, hogy a családi szülőnek elkezdődik délután 2-kor és 10 órára már vége van, akkor azt nagyon szívesen. Ebből kifolyólag például nagyon hangos lakzikat és ilyen nagyon nagy partikat már nem tudunk befogadni, mert ugye köti a lakóövezet is, és tekintettel kell lenni a környékre is. 10-kor zárunk.
1: A hallgatónak is mondom, hogy persze közben mi egy csodálatos panorámában is részesülünk. Persze, ha nincs elhúzva a függöny, mert hogy a kert szintjén vagyunk. A kertet be lehet vonni a közösségi életbe?
0: Persze, természetesen a kert is bevonható. Nem egy nagy kert.
1: De van csocsóasztal.
0: Van csocsóasztal például, és hogyha kihúzzuk a függönyöket, akkor látható, hogy a terem falának a fele üveg. És tényleg egy nagyon kellemes hatást kelt, hogyha besüt a nap éppen. A kertben, a kertnek a jellegzetessége pedig egy Szent Antal szobor, egy gyönyörű fehér Szent Antal szobor, hosszú távú tervek vagy álmok között szerepelt, hogy legyen egy kis szökőkút is, vagy egy tó halakkal. Most egy kicsit túlzok azért, de hogyha arra gondolunk, hogy Szent Antal egyszer a halaknak prédikált a tengerparton, akkor az is megjelenhetne. Vannak olyan nagy családok, ahol máshol nem tudnak találkozni, egész napra kibérlik a nagy termet, a kertet, és egy nagyon nagy élet van. Egy nehézség van, olyan erős lett most már az a klímaváltozás, hogy majdnem, hogy használhatatlan lett, van egy tetőteraszunk is egyébként.
1: Mindjárt szorítunk
0: oda, jó? Ha majd felmegyünk fel, akkor, de egészen ez egy új tapasztalat volt, hogy át kell állni a nyári, klasszikus nyári programoknak az időzítéséről. Egyszerűen annyira dögmeleg volt idén nyáron, hogy nem lehetett még napernyőkkel sem olyan teret biztosítani, hogy az élvezhető legyen.
1: Induljunk el a tető felé, de álljunk meg még közben. Ha most jól számolom, akkor az első emeleten vagyunk? Itt mik vannak?
0: Megérkezünk az első emeletre, itt rögtön egy kis kávézási lehetőségre.
1: Kis közösségi tér.
0: Kis közösségi teret találunk, ahol lehet kávézni, fejázni, akár várakozni a gyerekekre, amik itt a nórán vannak, stb. Az első emeleten, ez egy nagyon klasszú kialakított tér, az egyik felében találhatók az úgynevezett hittantermek, azt mi el is neveztük Alverna, Greccio és Gubbio teremnek, ugye Assisi Szent Ferenc életére gondolva, és itt lehet ezekben a kis termekben hittanórákat, kis csoportos foglalkozásokat, találkozókat megszervezni. Ez a tér is egybenyitható, ugyanúgy, mint a napterem. Itt, hogyha kinyitjuk a mobilfalakat, akkor egy 70 négyzetméteres nagy tér adódik, és itt aztán lehet akár kosárfonást, vagy varrószakkört, ilyen kisebb műhely munkákat megvalósítani, de akár kisebb családi rendezvényt is. Alapvetően itt a hittanórák zajlanak, nyelvórák, napközben, hétköznapokon, azok is olyan jól beindultak itt a közösségi házban, vagy babamama találkozók, ahol a földre is le tudnak telepedni. Egy nagyon klassz kis közösségi tér. A folyosó másik oldalán pedig kis szobákat találunk.
1: Jól látom, hogy sószoba.
0: Sószoba. Igen, az egyiknek az ajtajára az van kírva, vagy Pax et Relax.
1: Aha.
0: És ugye Pax et Bonum Ferences köszöntésből kiindulva, itt tavaly volt lehetőségünk egy pályázatból, hogy kialakítsunk egy olyan szobát, amiben van egy gyönyörű himalájai sóval. Berendeztük, elkészítettük egyfajta pihenőszobának. Van egy fantasztikus karosszék, szólhat a zene, árad a sófalnak ez a gyönyörű narancsárgás nyugtató fénye, és azt gondoltuk, hogy ez állandóan bele lesz, és majd én is ott fogok dolgozni, ez volt a titkos vágy. Hát nem így lett. Nagyon érdekes jelenség, és nagyon érdekes gondolkodni rajta. Tehát arra az embereknek, hogy egy órát arra szálljon, hogy pihenjen, vagy olvasson, vagy ne online térben nyomkodjon bármilyen kütyük, eszközt, arra már nincs igény. Elfelejtettük, van igény, csak elfelejtették, hogy ez nagyon fontos lenne egy ilyen, és például, amíg a gyerekekre várakoznak a szülők ilyen olyan foglalkozások után, nyugodtan bemehetnek. Egyelőre ez még várat magára.
1: Innen folytatjuk Huszárorsolyával, hiszen még egy emeletet megmászunk, de addig a hallgatóknak adok egy pici pihenőt.

0: fölértünk, hát én egy picit már lihegek, de fölértünk a tetőre, Huszár Orsolya kalauzol minket a Pasaréti Közösségi Házban, és talán beszédes is, hogy mielőtt a programokról beszélnénk, azelőtt egy gyönyörű panoráma nyílik előttünk. Még lehetett volna.
1: Nem, talán nem. Viszont volt egy kötöttség, hogy zöld felületet, kötelező zöld felületet kellett kialakítani, és ezt úgy oldották meg, hogy a tetőterasznak a fele az zöld terület lenne, ha nem lenne ilyen erős napsugárzás, meg ilyen borzasztó meleg kánikula, és nagyon forró időjárás, nagyon nehéz így tetőteraszra úgy kialakítani növényzetet, hogy annak ne legyen mély a gyökere, az ne hatoljon bele mindenféle szigetelésekbe, szárazságtűrő is legyen, és ráadásul ott is működhetne egy öntözőberendezés, de amint azt bekapcsoljuk, akkor a gyom előszeretettel neki lát, és legyőzi a forzás növényeket is, amik ott vannak fönn a tetőteraszon.
0: Itt az, hogy van egy grillező, az véletlen?
1: Teljesen szándékosan van ott egy grillező. Egy picit kevesebbet használtuk ebben az évben, pont a meleg miatt, és ez nagyon érdekes, hogy talán most már ezek a klasszikus nyári sütögetések, ezek átcsúsznak majd az őszi, vagy akár egy ilyen késő tavaszi időpontra, amikor tényleg kellemesen lehet ott időt tölteni, mert nagyon meleg.
0: Itt is teljes konyhapult van.
1: Van egy kis konyhapult, igen, egy mosogató rész és maga a grillező. Tehát egy nagyon klassz családi helyszín, de lehetne az is asztalok, székek.
0: Még egy jacuzzi, nem?
1: Mindenki erről álmodik.
0: Ha van szó, szóval akkor jacuzzi.
1: Egészen azt tervezték, hogy merülőmedence, kis szauna, rendes nagy medence, csak hát ugyanak mélysége is van, és valószínűleg én irodámban lenne a medencének az alja, de több ilyen terv van. Én amiben gondolkodnék, de hát ezt építészetileg megengedélyköteles, valamiféle pergola, vagy egy kis tetőszerkezet kialakítása, ami is vizet permet ez a kánikulában, de egy nagyon kellemes környezet valóban, és rá lehet látni a budai hegyekre, a török rész, város részre, vagy rá lehet látni az ikonikus Pasaréti térre, a körforgalomra, az ötös buszra, ami az egyik legrégebbi buszjárat Budapesten, és a leghosszabb buszjárat Észak-Pestől át lehet buszolni hozzánk.
0: Én azt mondom, hogy most csengettek be, tehát a közösségi ház ugye nyáron feltételezem nem tud olyan aktív lenni, mint mondjuk iskolai időszakban. Mi látható, milyen évadjuk lesz?
1: Nyári időszakban is azért van aktivitás, nyári táborokra nagyon alkalmas, és annyira jó pedagógusokkal, elkötelezett, kedves pedagógusokkal találkoztunk, ez csak egy rövid zárójeles megjegyzés, hogy nagyon szép nyarunk volt, most rengeteg tábor megfordult nálunk, de való igaz, hogy az aktív időszak az szeptember közepétől május közepe végéig tart. Ugyanúgy, ahogy egy színházi évad, ez egy kicsit hosszabb, de ugyanúgy, mint egy tanév. Ez az igazán aktív része a működésünknek. Ilyenkor indulnak be a különböző kis foglalkozások gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy az idős korosztály számára, és ugyanúgy ilyenkor indulnak el a kulturális programok, vagy a helyi közösségi programok, vagy akár a céges rendezvények is. Előre láthatólag nagyon szépen befoglalt a ház. De azt lehet mondani, hogy 5 év után, hogy megállja a helyét ez a kis közösségi tér. Népszerű lett, nagyon keresik, akár ilyen terembérlés céljából, vagy akár most egy egész fantasztikus kulturális programsorozat vár ránk.
0: Az évforduló miatt is,
1: így igaz. És most már maga a házfoglaltsága az egészen magas. Ugye itt azt kell nagyon ügyesen mérlegelnünk, hogy mi mennyiért tud megvalósulni nálunk. Tehát, hogyha befogadunk egy kulturális programot, úgyhogy nincs mögötte anyagi forrás, vagy nincs mögötte egy pályázati forrás, akkor azt nagyon át kell gondolni, hogy jegyárasan hirdessük-e meg. De még ilyen eseményekből is találhatunk nálunk, amit a közösségi ház felvállal, és úgymond saját eseményként hirdet meg. Vagy hát a templomnak a ferences ismeretterjesztő estjei sem úgy hirdetjük meg, hogy arra komoly jegyárat kellene fizetni, hanem annak tényleg az a célja, hogy sokan érkezzenek hozzánk. De előfordul olyan is, hogy egy nagyon jó pályázatot találok, és egy programra fel tudom húzni, és a támogatással vagy a költségelnek a programnak megvalósul. például évek óta így jön hozzánk Izsajné Pécsi Rita, a csodálatos neveléskutató és fantasztikus előadó. Ő most már 5. évet kezdi el nálunk az estjeivel. Ott például ezt meg tudjuk valósítani, hogy a részvétel az térítésmentes. Úgyhogy nagyon klassz évelé nézünk.
0: Ha megkérhetem, akkor egy kicsit az évfordulós naptárba lapozunk.
1: Nézzünk bele, az évfordulós naptár, ugye, ahogy említettük, ez a ferences rendhez kötődik, ugye 800 éve Assisi Ferenc életének legjelentősebb eseményei akkor történtek. Most már 4. éve zajlik ez a jubileumi eseménysorozat. Most az utolsó évhez értünk ide, ez Szent Ferenc tranzitusának, vagyis a boldog halálának az évfordulóját ünneplik a ferencesek is, és szerte a világon is, és ennek kapcsán a ferences rendtartomány egy jó 10 napos esemény sorozattal készül. Ennek egy része az itt fog megvalósulni. A közösségi házban kiemelt, fantasztikus előadók érkeznek hozzánk. Gyabronka József színművész, Dante, Pokol című előadását, vagy a nagy művől a Pokol részletét dolgoztak föl, és egy személyes színházban fogja bemutatni. Még nem láttam, de csak csodákat hallok róla, hogy egy fantasztikus mélyfeldolgozás. Érkezik hozzánk Szalóki Ági egy koncerttel, istenes verseket dolgoznak föl. Gál Véber Ildikó operaénekesnek lesz itt egy önálló estje, valamint Ránki Fülöp, a csodálatos, zseniális fiatal tehetség is. Most már talán harmadszor lép föl itt a közösségi házban, ő Liszt Ferenc műveiből fog egy estet adni nekünk. Ezen kívül lesz egy nagyon érdekes kis rövid animációfilm bemutató. Assisi Szent Ferenc életéből készítettek egy kis rövidfilmet. Assisi Szent Ferenc úgy is szokták emlegetni, egy füves könyve. Egy magyar fordításban megjelenik, most idén is annak is lesz egy könyvbemutatója. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag programsorozat, ezen kívül lesz még egy ferences ismeretterjesztő előadás itt nálunk, Assisi Szent Ferenc haláláról, valamint lesznek még kiállítások és egyéb koncertek, események is más ferences templomokban.
0: Egy ilyen közösségi házvezetője mikor nyugodt és mikor pihen? Mert ha már az egyházi ünnepeket nézzük, akkor a december 24-e pihenő nap.
1: De a december 24-e pihenő nap, most nagyon ragaszkodom hozzá, bár az előző években betlehemes játékot rendeztem a templomban. Én mindig mondom, hogy nem, ez egy alapvetően független intézmény, és a templomi munkáim vagy szolgálataim azok erősen önkéntes munkák. És most mondtam, hogy idén december 24-én biztos, hogy a döntőkot fogom főzni a konyhában, és nem a betlehemest fogom nézni, mert már felnőttek a gyerekeim, és jöjjön az ifjúság. Nyugodt vagyok alapvetően, de azért ezt ki kellett alakítani. Amikor elkezdtem itt dolgozni 2023. januárjában, akkor 4 kilót voltam egy 2 hét alatt, azért ez nehéz volt átvenni. Ugye ez azért is van, mert viszonylag kevesen dolgozunk, és egy munkatársnak több munkaköre is van, én is a marketingtől kezdve a karbantartási feladatokon keresztül nagyon sok mindent viszek. De aztán megtapasztalja az ember, hogy nincs egyedül. Nem kell a 100%-ig az energiáit kiforráznia itt, mert van segítség, nagyon sok segítségem van a ferencesek részéről, és nagyon sok segítség érkezik a kollégáim részéről. 5 különböző ember, különböző személyiségű ember dolgozik itt, és lehetne mérgelődni, összetűzni, vagy feszültségekben élni, de valahogy az volt bennem, hogy mi vagyunk itt, és nem véletlenül vagyunk itt, hogy ennek az 5 embernek együtt kell működnie. És azt tényleg nagyon őszintén biztonsággal tudom mondani, hogy egy remek munkahelyünk van, remek jogott munkahelyünk van, nagyon összedolgozunk, nagyon tiszteletben tartjuk a másikat, és segítjük a másik munkáját. Tehát gyakran van egyik portás kollega a szabadnapján is rendszeresen besegít a kollégájának, és hát van még ilyen fantasztikus kollégáink vannak, mint Szent Antal, Szent Ferenc, úgyhogy ezért egy kicsit könnyű.
0: Huszáros Sójának nagyon szépen köszönöm. kis kalandozás Pasaréten, Pasarét múltjában, a ferencesek múltjában, de sokkal inkább a ferencesek jelenében, a közösséget érintő jelenében. Minden jót, viszont hallásra!

Ez volt a házunk táján. Huszár Orsolya, a pasaréti közösségi ház vezetője mesélt a közösségi ház múltjáról, arról, hogy mi hívta életre az épületet, és hogyan lett otthona sokaknak a ház. A helyszíni riportot Takács Bence készítette.

0: Alper László muzsikált.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését, hangsúlyozta a Szent Atya az AI for Peace első nemzetközi szimpóziumára küldött üzenetében, amelyről a Vatican News számolt be. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozás a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. Megbírságolta a munkavédelmi hatóság a MOL Petrol Kémiát 38 millió forintra, miután lezárult a tiszaújvárosi MOL Petrol Kémia üzemében történt halálos munkabaleset vizsgálata. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt, írja az MTI. A Borsod Online megyei hírportál kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt közölte, hogy a májusban történt robbanást tömeges munkabalesetnek minősítették. A balesetben egy dolgozó meghalt, 4 súlyosan, 7 pedig könnyebben sérültek meg. A tárca válaszából kiderült, a munkavédelmi hatóság megállapítása szerint az üzem robbanással érintett részei nem rendelkeztek megfelelő biztonsági berendezésekkel ahhoz, hogy a veszélyes technológiai állapotokat időben felismerjék és jelezzék, illetve szükség esetén a folyamatokat biztonságosan meg lehessen szakítani. Szombaton Budapesten tartja 5. kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A tanácskozáson pártelnököt, alelnököket választ a több száz küldött. Az MTI érintettektől származó információja szerint a pártelnöki tisztségért a szervezetet a 2018-as alapítás óta irányító Torockai László indul, és újrázna az elnök helyettesi poszton Dúró Dóra. Róma polgármestere szerint a sportesemények a gazdasági növekedés és a város fejlesztés motorjai, ezért is szeretné megrendezni a 2036-os vagy 2040-es olimpiát az olasz főváros. A szándékról Roberto Galtieri a La Repubblica című lapnak adott interjúban beszélt. Róma 1960-ban már otthont adott 5 karikás játékoknak. Az olasz olimpiai bizottság később is próbálkozott a házigazda tiszt újbóli elnyerésével, először 2020-ra, majd 2024-re vonatkozóan, de törekvésem időnek előtte meghiúsult, mert a hivatalban lévő kormányok megtagadták a támogatást, derül ki az MTI tudósításából. Nagy-Britannia üzemanyag utántöltő repülőgéppel segít Szaúd-Arábiának a jemeni húszi lázadók elleni küzdelemben. Andy Burnham, brit miniszterelnök a döntés indoklásában utalt a nagy-britanniai megélhetési költségek emelkedésére, amelyet a közel-keleti konfliktus okoz, és felidézte korábbi nyilatkozatait arról, hogy London kész cselekedni Nagy-Britannia és a tágabb közel-keleti térség érdekeinek védelmében, közli az MTI. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, esetleg zivatarok, főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 11 órakor lesz. Óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kamarai percek. A területi kamarák elnökei bizalmat szavaztak Nagy Eleknek. A területi kamarák elnökeiből álló területi elnökök kollégiuma szeptember 17-i késő délutáni ülésén megtárgyalta a kamarai rendszer körül kialakult helyzetet. Az ülésen a területi kamara elnökeinek többsége jelen volt, és egyhangulag bizalmukról biztosították Nagy Eleket az MKIK vezetésével együtt, és felkérték az elnököt, hogy vezesse a kamarát a következő időszakban, valamint menedzselje a kialakult helyzetet. A testület meghallgatta dr. Csorbai Hajnalkát, az MKIK tőke alapkezelő ZRT leendő új igazgatósági tagját, aki egyben az MKIK gazdaságfejlesztési bizottságának új elnöki várományosa, valamint Krocsák Attila fintech szakértőt, a Blockban cégcsoport vezérigazgatóját, akit a TEK az MKIK pénzügyi alelnöki tisztségére javasol. Az MKIK természetesnek tartja, hogy egy demokratikusan működő köztestületen belül különböző álláspontok, szakmai és vezetési elképzelések jelennek meg. A kamarai rendszer működésének mindig is része volt a vita, és ez a területi elnökök kollégiuma, azaz a TEK ülésein is rendszeresen megjelent. Az MKIK elnökének és operatív vezetésének távozását kezdeményező levelet a 23 területi kamarai elnök közül 5-en írták alá. A kamarai közösségen belüli nézet különbségek nem új keletűek, a 2024-es tisztújítás során is markánsan eltérő elképzelések jelentek meg a kamara jövőjéről. A küldöttek akkor Nagy Elek megújulást célzó programjának adtak elsöprő többséggel támogatást. Sajnálatos, hogy pont azok a területi elnökök írtak nyílt levelet most, akiknek nagy többsége az előző rendszer haszonélvezője volt, általános alelnökként, ketten alelnökként, és akik akkor is a megújulás ellen szavaztak. Nagy Elek elnökségének kezdete óta az MKIK célja egy vállalkozóközpontúbb, szolgáltató szemléletű, átláthatóbb és költséghatékonyabban működő kamarai rendszer kialakítása. Az elmúlt időszakban ennek részeként olyan kezdeményezések előkészítése is megkezdődött, amelyek később a teljes kamarai hálózatban megjelenhetnek. Ilyen az MKIK AI Hackathon, az MKIK új podcast csatornája és az MKIK Startup Lab. A programok kialakításánál alapvető szempont a költséghatékonyság, a 60 résztvevős AI Hackathon teljes szervezési és rendezvény költsége például 1,2 millió forint volt. A kamarai hálózat működését és erejét jól mutatja, hogy csak ezen a héten 23 városban összesen 40 esemény keretében tudott a kamarai rendszer átadni értékes vállalkozói tudást, megosztani fontos ismereteket, hozzájárulva ezzel is a cégek versenyképességéhez a kormányzat által biztosított vállalkozásfejlesztési program keretében. A kamara munkájának jelentős része ugyanakkor kevésbé látható a nyilvánosság számára. Az MKIK a mikrovállalkozásoktól a nagy vállalatokig gyűjti és közvetíti a gazdasági szereplők tapasztalatait és javaslatait, részt vesz az adózás jogszabályozási és ágazati szabályozások szakmai véleményezésében és a vállalkozások problémáit, illetve javaslatait becsatornázza a gazdaságpolitikai és jogalkotási egyeztetésekbe. A kormány által bejelentett, a kamarai rendszert érintő változások új helyzetet teremtenek. Az MKIK tudomásul veszi az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást érintő döntést, ennek megreformálását maga is szorgalmazta, valamint a projekt alapú finanszírozás bevezetését. A kamara a konkrét jogszabály módosítások megismerését követően tudja részletesen értékelni azok szervezeti és működési következményeit. Az MKIK és a területi kamarák működésének kereteit törvény határozza meg, ezért a következő időszak működését is a megszülető jogszabályi rendelkezésekhez igazítják. Nagy Elek korábban több alkalommal is világossá tette, hogy elnöki szerepvállalását a kamara megújításának elindításához kötötte. Célja egy olyan szervezet felépítése, amely a korábbinál közvetlenebbül és hatékonyabban támogatja a magyar vállalkozásokat, és erősebb szerepet vállal a gazdaság szervezésében. Az elnök vállalta, hogy a most kialakult átmeneti időszakban a kamarai működést érintő törvény módosításokig és az azokból következő esetleges tisztújításig vezeti az MKIK-t, annak érdekében, hogy a megkezdett változások eredményei megmaradjanak és tovább vihetők legyenek. A TEK ülésén a kamarai megújulás következő lépései is napirendre kerültek. A testület meghallgatta dr. Csorbai Hajnalkát, az Opten stratégiai és operatív igazgatóját, akit Nagy Elek az MKIK tőke alapkezelő ZRT igazgatóságába delegált elnöki várományosként, és aki az MKIK gazdaságfejlesztési bizottságának elnökeként is szerepet fog vállalni. Munkájában kiemelt hangsúlyt kap az adat alapú döntéshozatal és a magyar vállalkozások helyzetének pontosabb, adatokra épülő megismerése. A fórumon bemutatkozott Krocsák Attila fintech szakértő, a Blogben cégcsoport vezérigazgatója is. A magyar tulajdonosi hátterű vállalkozás az európai digitális pénzügyi piacon működik, és MiCA engedéllyel rendelkező szolgáltatóként szabályozott környezetben fejleszti szolgáltatásait. A TEK Krocsák Attilát az MKIK pénzügyi alelnöki tisztségére javasolja. Az MKIK vezetése a következő időszakban is a kamarai rendszer működő képességének fenntartását, a vállalkozások érdek képviseletét és a megkezdett szakmai programok folytatását tekinti elsődleges feladatának. Elhangzott a kamarai percek.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: Most következik a ténykérdés. Takács Bence, a Lámpás 92 alapítvány vezetőjét kérdezi, aki többek közt elmondja, hogy a hátrányosan érintett fiatalok hálózata miért éppen Gödön alakult meg, és hogyan lett a Váci Egyházmegye stratégiai partnerük. Mint ahogy az is kiderül, hogy az úgynevezett lámpikák, tehát az érintettek mivel is foglalkoznak, és mennyi tehetség bújik meg köztük is.
1: A vonal másik végén Varga Zoltán, a Lámpás 92 alapítvány elnöke. Tisztelettel köszöntöm. Először is talán érdemes szerintem tisztázni, hogy mi az alapítványi tevékenység, mivel foglalkozik a Lámpás 92 alapítvány.
2: Lámpás 92 alapítvány több mint 3 évtizede. Jellemzően értelmi fogyatékossággal élő embertársainknak biztosít kis csoportos családias ellátást, tehát otthonokat, értékteremtő munkahelyeket, képzőművészeti képzést, illetve rászoruló családoknak, gyermekeknek egy átmeneti ellátást és az újrakezdés lehetőségét. Teszi ezt, ahogy mondtam, én már 34-35 éve, és több száz főt látunk el teljes körülön 19 önálló intézményben.
1: 35 évvel ezelőtt, vagy 34 évvel ezelőtt mi volt a hívó szó, ami miatt megálmodta ezt az alapítványt?
2: Az alapítók, akik annak idején volt szerencséjük vizsgálni nyugat-európai modelleket, akkor nagyon bátran, nem csak a társadalmat, szerintem a szakmát is kicsit meghökkentve, egyfajta úttörő munkát végeztek abban, hogy rászoruló értelmi fogyatékossággal élő embereknek olyan családias közösségeket hozzanak létre, ahol ők kibontakozhatnak, ahol az értékeik mentén tudják bemutatni magukat a társadalom számára. És akkor a kezdetekkor Ferenc püspök, a Váci megyés püspök áldásával és egy jelképes támogatásával indult el ez az egész alapítvány. Egy civil szervezet, a Lámpás alapítvány, de mindig is egy egyházi lelkülettel tette és teszi a munkásságát.
1: Hogy néz ki egyébként a mindennapok sodrában az alapítványi tevékenység? Mit tesznek ők?
2: Az alapítvány otthonai, ezek nagyobb családi házak, ahol egy-egy közösség él. Ezeknek az embereknek, hogy minél teljesebb életet élhessenek, a 2000-es évek elejétől létrehoztunk olyan valódi munkahelyeket, ahol ők különböző mesterségekkel foglalkozhatnak, és nagyon fontos, hogy ezeket az alkotásokat, ezeket a kézműves alkotásokat értékesítjük is. Tehát nagyon sok helyre így eljut az alapítvány tevékenysége, és egy kézműves alkotáson keresztül mutatkozik be ezeknek a nagyszerű embertársainknak a tehetsége és tudása. Emellett az alapítványnak még van egy kortárs Kárpát-medencei képzőművészeti programja, ahol tehetségeket kutatunk, és adunk nekik lehetőséget arra, hogy a képzőművészet számos eszközével bemutassák a tudásukat, illetve a bennük rejlő különleges világot. Minden évben eseménysorozatokat szervezünk, nagyon izgalmas volt az idei is, több kiállítást, több műhely munkát szerveztünk. Nagyon örülök, hogy a Börzsönybe kezdhettük ezt az évet Bár Miklós nyugalmazott püspök atya fővédnökségével egy templom kiállításon, de évközben eljutottunk például Tihanyban, és apátságnál is megjelent a mi képzőművészeti programunk.
1: Ha már képzőművészet, nem tisztem és nem is célom bírálni, szakmailag értékelni a munkáikat, de biztos, hogy vannak visszajelzések. Mit mondanak róluk?
2: Ezek az alkotások egyrészt egy kiváló lenyomatok ezeknek a nagyszerű embertársainknak a lelkéről. Ezek nagyon különleges alkotások, és ami nagyszerűsége ennek a programnak, hogy olyan kiváló művészek vezetik a műhelyeket, mint például az idei évben Pető Hunor Munkácsidíjas képzőművész, de mestereink között van például Szúcsik József Kossuth díjas művész, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem számos hallgatója és tanszéke együttműködik velünk. Ezek az alkotások kiváló lehetőségek és jó értelemben eszközök arra, hogy a társadalom vagy a nagy közönség ezeken keresztül nyerjen bepillantást a fogyatékossággal élő embertársaink különleges világába.
1: Említette, hogy Vác volt a kiinduló pont, Vác az kulcs szerepet játszik egyébként az alapítvány életében?
2: Vác mindig is egy nagyon kedves helyszín volt az alapítványunknak. Az alapítványunk Gödön szerveződött, tehát hogy azt tekinti egy picit otthonának. Váchoz mindig azért kötődünk, mert mindig is, ahogy mondtam, volt egy katolikus lelkülete, és mindig a püspök atya szeretettel fogadta és várta a mi eseményeinket. Nagyon örülünk, hogy immár 20 éve szervezünk például az adventi időszakban Vácon díját adó gálaestet, és annak mindig házigazdája a megyés püspök atya.
1: Mit tesznek ők minden nap? Tehát van egy feszített menetrendjük, munkarendjük, amelyel mondjuk a különböző gondozók is tisztában vannak?
2: Az az alapítvány célja, hogy minél közelebb éljenek, illetve kerüljenek a normál társadalom ritmusához. Úgy kell elképzelni a mindennapokat, hogy egy családi házban reggel felébred mindenki, átesnek a szokásos rituálikon, és utána ki tehetsége vagy lehetősége révén elindul valahova. Valaki az alapítvány kézműves műhelyeibe, valaki külső munkahelyekre, ez nagyon fontos, és valaki mondjuk fejlesztésekre. Tehát napközben gyakorlatilag kiürülnek ezek a családias otthonok, és mindenki teszi a dolgát, valaki egy munkahelyen, rendes munkabérrel és fizetéssel, valaki pedig fejlesztő programokkal. Délután mindenki hazér, és különböző foglalkozások, fejlesztések, sportfoglalkozások, és számos lehetőség adatik nekik arra, hogy minél teljesebb életet éljenek.
1: Kik azok, akik az alapítvány tevékenységében részt vesznek, mint szervezők vagy gondozók?
2: Egy nagyszerű, sőt szerintem a galaxis legjobb szociális csapata vezeti a Lámpás 92 alapítványt. Én nagyon büszke vagyok, és nagyon elkényeztetett az én helyzetem, mint az alapítvány kuratórium elnökének, vagy a fenntartójának. Van egy 10 fős felsővezetői csoport, akik effektíve egy bástyasorként üzemeltetik a teljes működésünket, 19 intézményt. Tehát nagyon könnyen vagyok én lovasság és a fejlesztésekre koncentrálhatok, hogy új otthonokat, új intézményeket hozzak létre. Emellett az alapítványnak közel 100 szerződött munkatársa van. Tehát egy elég nagy szervezeti háló és egy elég nagy szakembergárda biztosítja a mindennapok működését.
1: Vannak olyan célok, hogy akár határon túlra is terjeszkedni?
2: A képzőművészeti programmal 6-7 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk, és Kárpát-medence szerte keresünk, hívunk új partnereket és új tehetségeket. Épp ezért Erdély és Felvidék már teljes egészében az otthonunká vált, és rendszeresen járunk és hívjuk az ottani szervezeteket, partnereket. De az elmúlt, sőt az idei évben Zágrábban is volt egy konferenciánk, vagy bemutattunk, és igen, ez a célunk, hogy minél szélesebb körben és minél nagyobb területekre jusson el ez az üzenet és ez a hír.
1: Mi mondható el egyébként, ön mint elnök biztos érzékeli, tapasztalja, van változás az ő megítélésüket illetően?
2: Én úgy érzem, hogy igen, és ez folyamatosan javul. De ehhez olyan programokat kellett nekünk és nagyon sok jó szervezetnek kidolgozni, ahol ezeket az embereket, ahogy mondtam, volt az értékeik mentén ismerhetik meg. Hogyha ők lehetőséget kapnak arra, hogy létrehozzanak egy alkotást, akkor ők ezt meg tudják tenni. Nekik csak egy kis segítség kell ehhez. És ha így ismeri meg őket a társadalom, akkor teljesen más szemmel néz rájuk. Nem egy eleset, nem egy rász szoruló feltétlen az első gondolat, hanem akár egy elismerés is lehet, hogy hát ezt ő hozta létre, ez az ő alkotása, és innentől kezdve valamiféle gátát is szakadhat, egy érdeklődés indulhat el ezen alkotó, vagy ezen fogyatékossággal lévő ember irányába.
1: A végére engedjen meg egy személyes indítatású kérdést. Valamennyire ismerem az alapítvány munkásságát. Nekem föltűnt, hogy kifejezetten erősek a versírói kapacitások az alapítványban. Tehát itt nem csak képzőművészetről van szó.
2: Nem, sőt a képzőművészet egy kiváló eszköz arra, és ezt is most már több éve használjuk, hogy számos művészeti ágat meghívunk. Gyakorlatilag egy közös keringőre kérünk fel. Ilyen volt például a zeneművészet és a képzőművészet közös keringője, a színházművészet. És az idei évben a Mondj te is egy verset kulturális egyesülettel az előadó művészet, a versművészet és a képzőművészet hatását vizsgáltuk. Egy időben, egy térben improvizáltak előadóművészek és a mi képzőművészeink, és nagyon érdekes volt azt látni, azt megtapasztalni, hogy hogyan inspirálták, hogyan hatottak egymásra, és az ebből elkészült festmények, vagy akár versek megtekinthetőek voltak számos helyen, és még idei évben több kiállítás is lesz.
1: Varga Zoltánnak további eredményes jó munkát kívánok, a lámpikáknak alkotó éveket, kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
0: A lámpikák mindennapjairól a Lámpás 92 alapítvány vezetőjével, Varga Zoltánnal Takács Bence beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, most Kerengő című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. Részlet következik az adásból. Téma a rákkutatás. Dr. Peták István rákkutatót hallják. A szerkesztő Sályi András.
1: Tudjuk, hogy a betegek egy részében úgy védekezik a daganatsejt, hogy egy másik gént is bekapcsol, a szímetet, és most kifejlesztettek egy olyan célzó gyógyszert, ami egyszerre ezt a kettőt gátolja. És ezért tudták ezt elérni ezt a fantasztikus eredményt, hogy korábban előkezett beteg, akik már nekem nem hatottak az eddigi gyógyszerek, hirtelen meggyógyultak, és ez mutatja azt, hogy valójában maga a precíziós onkológiának a koncepciója, hogy kimutatom, bocsánat, a hibát, ami a daganatot okozta, és annak az ismeretében célzottan alkalmazok egy gyógyszert, ez igenis működik, csak technológiailag kell folyamatosan fejlődnünk, diagnosztikában, terápiafejlesztésben, és most már a számítás technikában is, mert olyan sok génhiba van, és olyan sok gyógyszer közül kell választani, hogy nem tudjuk kihasználni már az információt arra, hogy a legjobban válasszunk a nagyon sok lehetőség közül, ezért kell egy harmadik eszközt kifejlesztenünk, hogy a kettőt összekapcsoljuk.
0: Az elmúlt percekben a 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengő műsorát ajánlottuk figyelmükbe. A műsor vendége dr. Peták István rákkutató, a szerkesztő Sályi András.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi Mackóvárosban. Második rész.

0: harmadik fejezet, amelyben elmondom a pályaudvart, és azt is, mi van a mozdonyban.
1: Egy bácsitól barackot kapok.
0: Végül is, ott folytatom, ahol abba hagytuk, kiértünk a pályaudvarra. Én már akkor nagyon fáradt voltam. A papám is nagyon fáradt volt, ezért ő sört ivott, én meg limonádét. A pályaudvar, nagyon szép volt. Igazán nagyon szép. Én még nem láttam pályaudvart soha, ezért nyugodtan mondhatom, hogy ilyen szép pályaudvart még életemben nem láttam. Elől van egy nagy ház, a házban pedig egy nagy szoba, sok paddal. Papám azt mondta,
2: ez a váróterem a padokkal. A padokon ülnek az utasok, és várnak.
0: Leültem a padra. Most én is utas vagyok? Kérdeztem.
2: Te csak egy utas vagy, a többiekkel együtt pedig utasok vagyunk,
0: magyarázta a papám. Nagyon büszke voltam arra, hogy utas vagyok, és a többiekkel együtt utasok. Így aztán vártam, ahogy az egy utashoz illik. A pályaudvari ház előtt sínek vannak, de nem szabad a közelükbe menni, csak akkor, ha beszállunk. Mikor szállunk be? Kérdeztem én.
2: Amikor bejön a vonatunk,
0: mondta a papám. Így megtudtam azt is, hogy mire várok. A pályaudvari ház előtt már két vonat állt. Az egyik felől éles sípszó hallatszott. Miért sípol? Kérdeztem.
2: Azért sípol, mert mindjárt indul,
0: magyarázta a papám. Nagyon izgatott lettem, és megragadtam a papám mancsát. Akkor siessünk, mert lekéssük!
2: De a papám csak mosolygott. Ez még nem a mi vonatunk,
0: mondta ő. Éppen egy bácsi állt mellettünk, és érdeklődve fordult a papámhoz.
3: Először utazik a kis medve?
0: Kérdezte.
2: Először,
0: felelte a papám.
3: Na,
0: szólt a bácsi,
3: akkor barackot nyomok a buksijára.
0: Azzal megbúbozott az öklével. Kétszer is a buksimhoz kaptam. Kiderült, hogy egyáltalán nem nyomott oda semmiféle barackot, csak úgy mondta. Egy iciri-picirit fájt is. Nem nagyon, csak úgy fájdogált. Aztán tovább vártunk. Egyszer csak a hozzánk közelebb eső sínre befutott egy mozdony. Magános mozdony volt, egyedül jött, nem volt mögötte vonat. Mozdonyon utazunk? Kérdeztem.
2: Nem,
0: felelte a papám.

0: akkor a mozdony dühösen fújni kezdett. Rögtön tudtam, miért fúj. Amikor még nem voltam utas, az erdőben már láttam ilyesmit. Volt ott egy nagyon szép, gömbölyű sündisznó. Egyszer felvettem a két mancsom közé. Az fújt így mérgében, mint a mozdony. Csak persze halkabban. Hogy teszik bele a sündisznót a mozdonyba? Kérdeztem én.
1: Miféle sündisznót?
0: Csodálkozott a papám. Azt, amelyik így fúj, feleltem én. A mellettünk álló bácsi úgy nevetett, hogy még a hasa is remegett a kabát alatt.
1: Ja, de buta vagy, nem sündisznó, hanem gőz fúj a mozdonyból.
0: A papám szelíden mosolygott.
2: A gőz hajtja a mozdonyt, fiacskám.
0: Én meg a bácsira néztem. Hát én úgy is tudom, hogy nincs sündisznó a mozdonyba, mondtam a bácsinak.
1: Honnan tudod?
0: Kérdezte a bácsi. Onnan, mert ha benne lenne a sündisznó, akkor szúrna a mozdony, mondtam én.
1: Na, te inkább huncut vagy, mint buta. Mindjárt kapsz még egy barackot a buksidra,
0: mondta a bácsi. Inkább a mancsomba. De nem olyant, mint az előbb, tiltakoztam.
1: Hanem miért?
0: Kérdezte a bácsi. Élőt, mondtam én, amit meg lehet enni. A bácsi megint kinevetett, és meghúzta jól a fülemet, de nem mondta rá, hogy ez barack vagy szilva, hiszen nem is az, hanem fülhúzás. Aztán elment. Már éppen ki akartam ölteni rá a nyelvemet, amikor a papám ezt mondta.
2: Ide hallgass, fiam.
0: Oda hallgattam.
2: Felnőtteknek rendes válaszokat adjál,
0: mondta a papám. Az a bácsi felnőtt volt?
2: Felnőtt.
0: És utas?
2: Utas.
0: Tudom, hogy amit a papám mond, az mindig az. El is határoztam rögtön, hogy ezután rendes válaszokat adok a felnőtteknek és az utasoknak. De barack, nem kell a buksimra, sem fülhúzás. Erről a bácsiról később még beszélek. Most azonban befutott a mi vonatunk. Mit gondoltok, honnan tudtam, hogy ez a mi vonatunk?
1: Na, ez a mi vonatunk,
0: mondta a papám. Innen tudtam. Nagyon megbámultam a szép, hosszú vonatot. Érdemes volt várni rá. Ekkor azt mondta a papám.
2: Rögtön felszállunk, fiacskám, csak hozok neked cukrot.
0: És ezzel elment a nagyház felé, én meg ott maradtam a mi vonatunk előtt. Közben a mi vonatunk mozdonya szuszogott. Aztán prüszkölt, fújt, gőzt eresztett. Egész nagy szakálla lett fehér gőzből, és puffogott, sistergett, morgott, sípolt. Az előbb azt mondta a papám, hogy ha egy vonat sípol, akkor elindul. Már nagyon türelmetlen voltam. Sokan felszálltak a mi vonatunkra. A barackos bácsi is. Brum, brum, mondtam ijedtem, mert nem láttam a papámat sehol. Aztán még jobban megijedtem. Szerettem volna azt mondani, hogy nyaf, nyaf, de nem mertem. Még elmegy a mi vonatunk, és akkor hogyan szállunk föl? A mozdony krákogott, és még nagyobbakat fújt, és a papám még mindig nem jött vissza. Megszólítottam egy vasutas bácsit. Ez a mi vonatunk?
1: Ha erre szálltok föl, akkor ez,
0: mondta. De elmegy, mondtam én.
1: Minden vonat elmegy,
0: felelte a vasutas bácsi. Akkor hogy szállunk fel, ha elmegy? Kérdeztem én.
1: Mozgókocsira nem lehet felszállni,
0: mondta a vasutas bácsi. Erre már nem tudtam mást mondani, csak azt, hogy nyav, nyav.
1: Mit mondasz?
0: Kérdezte a vasutas bácsi. Mi utasok vagyunk, mondtam én.
1: Akkor jó utat,
0: felelte a vasutas bácsi, és el akart menni. De a papámat még mindig nem láttam sehol. Belekapaszkodtam a vasutas bácsi nadrágjába.
3: Elment a papám cukorért,
0: nyafogtam.
1: Majd visszajön,
0: felelte a vasutas bácsi, és megsimogatott. A papám meg nem volt sehol sem. Most már igazán nyif, nyif. Beláthatjátok, hogy ez kivételes eset. Annyira kivételes, hogy nem is tudom ezt a fejezetet folytatni. Hol is lehet az én drága jó apukám? Ez volt aztán a szomorú harmadik fejezet. Igaz?

0: Negyedik fejezet. Amelyben elmondom, amit eddig még nem mondtam el. Beszállás a vonatba. Kiderül a titok. Csak figyeljetek ide. Több felnőtt ment arra, ahol én áldogáltam. Illetve több utas. Megálltak mellettem.
1: Miért sírsz, kisbocs?
0: Kérdezte az egyik. Kedves papám miatt, feleltem én.
1: Ki vagy te, kismackó?
0: Kérdezte egy másik. Azelőtt Brumi, de most utas, feleltem én.
1: Hol van a papád?
0: Kérdezte az előbbi felnőtt. Cukorért ment, feleltem.
1: Azért sírsz, mert cukrot kapsz?
0: Csodálkozott a másik. Ezen elgondolkoztam, de közben sírtam.
1: Ugye már nem is sírsz?
0: Kérdezte az egyik felnőtt.
1: Persze, hogy nem,
0: felelte rá a másik. Igyekeztem nem sírni, de mégis sírtam. Hol lehet az én drága apukám? Ebben a pillanatban ismerős cammogást hallottam. Végre megjött a papám. Egyik mancsában a bőröngyét cipelte, a másikban meg egy zacskó cukrot tartott.
1: Sokan vásároltak, azért jöttem csak most,
0: magyarázta, és meglátta, hogy könnyes a szemem.
1: Csak nem ijedtél meg,
0: kérdezte. Nem ijedtem meg, válaszoltam.
1: De sírtál,
0: mondta a papám. Nem sírtam, mondtam én, csak keservesen nyifogtam. Most már nem bántam, akárhogy is szuszog meg rákog is a mi vonatunk mozdonya, hiszen ott volt már mellettem az én drága papám.
1: Tegyük a cukrot a tarisznyádba,
0: mondta később a papám. Ne tegyük, tiltakoztam.
1: Miért ne tegyük?
0: Csak, feleltem én.
1: De miért vinnéd a mancsodban?
0: Kérdezte a papám. Hadd vigyem a mancsomban, kérleltem én.
1: Arra való a tarisznya,
0: érvelt a papám. A mancsom is arra való, mutattam én a mancsomat, mert arra gondoltam, ha kinyitom a tarisznyát, meglátja a papám, hogy mind megettem a pogácsát. Aztán azt gondoltam, hogy sohasem szabad hazudni a papának. Nem nyitom ki a tarisznyát, mondtam tehát.
1: Miért nem nyitott ki?
0: Kérdezte a papám. Mert akkor meglátod, feleltem.
1: Mit látok meg?
0: Kérdezte a papám. Azt, hogy mind megettem a pogácsát. Bárcsak kinyitottam volna az én kis tarisznyámat, de erről majd később beszélek. Most még csak ott tartok, hogy nagyot sóhajtottam örömömben. Azért örültem, mert végre bevallhattam, hogy milyen torkos vagyok. De aztán még egyet sóhajtottam. A gyomrom miatt. Mert a gyomromat nagyon nyomta a sok pogácsa. A papám megcsóválta a fejét.
1: Akkor csak később kapsz a cukorból.
0: És eltette a zacskót. Csak szeretném megkóstolni, hogy savanyú-e, mondtam én.
1: Savanyú? Nekem elhiheted?
0: Nyugtatott meg a papám. Kóstolva jobban meg lehet tudni, válaszoltam.
1: Ha én mondom, elhiheted,
0: szólt rám szigorúan a papám. Már az előbb is elhittem, mondtam én. És ez igaz is volt, mert az én papám mindig igazat mond. Persze azért jó lett volna megkóstolni a cukrot, de már indultunk is a mi vonatunkhoz. A vonat ablakában megláttam a barackos bácsit. Kihajolt és integetett a papámnak meg nekem, a két utasnak.
2: Még 6 perc,
0: mondta a barackos bácsi a vonat ablakából.
2: Már csak 5,
0: felelte a papám.
2: Szálljanak be ebbe a fülkébe,
0: mondta a barackos bácsi. Megrángattam a papám karját. Ne szálljunk oda, ahol ez a bácsi van.
2: Ejnye, de válogatós vagy,
0: morgott a papám.
2: Nem akarsz ide szállni, kisbocs?
0: Szólt ki a bácsi az ablakból. Brum, brum, mondtam én.
2: Mit mondasz?
0: Kérdezte a bácsi. De a papám ekkor már a vonat lépcső felé tuszkolt.
1: Felnőttekhez mindig barátságos légy,
0: mondta szelíden. És az utasokhoz, tettem hozzá engedelmesen. El is határoztam, hogy mindig barátságos leszek a felnőttekhez és az utasokhoz. De a barackot nem szeretem a buksimon, meg is mondtam. Nem szeretem, ha barackot nyomnak a buksimra. A fülhúzásról nem is beszéltem, pedig azt se szeretem. De akkor már fent voltunk a fülkében.
3: Jaj, minek hoznak ide ilyen nyafogó gyerekeket? Hogy fogok aludni?
0: Szólt a fülkében egy másik felnőtt. Ő is utas volt, de szoknyát hordott és réglit, mint az én anyukám. De másban nem hasonlított az én anyukámhoz, mert barátságtalanul nézett rám, és még valamit mondott. De azt már nem hallottam. A barackos bácsin kívül egy fiatalabb bácsi is ült a fülkében.
2: Helyre, kis legény,
0: mondta kedvesen, és megsimogatott. A felnőtteknek szót kell fogadni, és mivel ez a medve bácsi azt mondta, hogy helyre, kis legény, le is ültem a helyemre, szembe vele. Mellettem a papám, aztán az utasnéni, mellette a barackos bácsi. Papám feltette a bőröngyét a csomagtartó hálóba, utána az én kis tarisznyámat is.
2: Már ne tette volna föl,
0: de erről is majd később beszélek. Ugye elfelejtettem mondani, hogy a barackos bácsinak szomorú, barátságtalan arca volt, a másik fiatalnak meg szép, kedves arca és szeme, de erről is majd később beszélek. Oda mentem az ablakhoz. Láttam egy vasutas bácsit, piros vasutas sapkában, kezét a sapkájához emelte. Tisztelgett. Nagyon büszke voltam, hogy tiszteleg a mi vonatunknak. Aztán a másik kezét emelte magasra. Rövid nyélen egy korongféle volt a kezében. Hirtelen megmozdult a padló. Kicsit megijedtem, mert azt láttam, hogy a ház, ahol a váróterem volt a padokkal, lassan elindult. A fiatal bácsi észrevette, hogy megijedtem.
2: Helyre, kis legény,
0: mondta újra. Szót fogadtam, és visszaültem a helyemre. Aztán rémülten láttam, hogy a ház teljesen eltűnt. Oszlopok mentek el az ablak alatt. Aztán jött egy másik ház, és az is eltűnt. És megint oszlopok, egyre sűrűbben, és mind visszafelé szaladt.
2: Most már jól megyünk,
0: mondta a barackos bácsi, mert hogy mi mentünk. Akkor még olyan buta volt az én buksi fejem, hogy azt hittem, a vonat áll, és a házak meg az oszlopok mennek.
4: Medve, medve, kis medve,
0: zakatolták a kerekek. Ekkor a csomagtartó hálóban mozogni kezdett a tarisznyám. De erről majd később beszélek, ugyanis ennek a fejezetnek vége.
5: Utóirat?
0: Nagyon jó dolog volt utasnak lenni. Hát még amikor egy szem savanyú cukrot kaptam a papámtól,
5: így még jobb volt.

Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban. A második rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila. Hangmérnök Horváth János. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendező Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

Csirka néni, légy szíves, énekelj nekem!

0: Az elmúlt percekben a Kaláka, a Makám és Halász Judit muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését, hangsúlyozta a Szentatya az AI for Peace első nemzetközi szimpóziumára küldött üzenetében, amelyről a Vatican News számolt be. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozás a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. Új lendületet adna Magyarország és Lengyelország az elmúlt években stagnáló kulturális kapcsolatoknak, tudatta hétfőn közösségi oldalán Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető Budapesten fogadta Marta Csinkovska, lengyel kulturális és nemzeti örökségvédelmi minisztert. A felek megállapodtak egy új kulturális együttműködési megállapodás előkészítéséről, valamint szakértői tanulmány utak szervezéséről a színház és az irodalom területén. A tárgyaláson a kreatív iparról, a filmkészítésről és a mesterséges intelligencia kultúrára gyakorolt hatásáról is egyeztettek. Megbírságolta a munkavédelmi hatóság a MOL Petrol Kémiát 38 millió forintra, miután lezárult a tiszaújvárosi MOL Petrol Kémiai üzemében történt halálos munkabaleset vizsgálata. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt, írja az MTI. A Borsod Online megyei hírportál kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt közölte, hogy a májusban történt robbanást tömeges munkabalesetnek minősítették. A balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg. A tárca válaszából kiderült, a munkavédelmi hatóság megállapítása szerint az üzem robbanással érintett részei nem rendelkeztek megfelelő biztonsági berendezésekkel, ahhoz, hogy a veszélyes technológiai állapotokat időben felismerjék és jelezzék, illetve szükség esetén a folyamatokat biztonságosan meg lehessen szakítani. A horvát kormány az üzemanyag árak emelkedésének fékezésére a napi üzemanyagár képzés bevezetését mérlegeli, hogy a kiskereskedelmi árak gyorsabban kövessék a világpiaci változásokat. Eközben újabb egy hétre szóló szabályozott üzemanyag árak léptek életbe Horvátországban, írta a Jutarnyi Liszt című horvát napilap kedden, melyet az MTI idéz. Ante Susnyár, gazdasági miniszter, a tervekről azt mondta, a jelenlegi rendszerben a tőzsdei árváltozások több napon keresztül halmozódhatnak, ami egyszerre nagyobb áremelést vagy árcsökkenést okozhat. A napi árképzéssel ezek a változások gyorsabban jelennének meg a kutaknál, így az árak közvetlenebbül követnék a világpiaci folyamatokat. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, esetleg zivatarok főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Kedves hallgatóink, 25 éve ezen a napon hunyt el Isaac Stern, Hétszeres Grammy és Primetime Emmy-díjas muzsikus, a 20. század egyik legnagyobb hegedű művésze. A hangolóban először Mendelssohn D-moll triója csendül fel, Isaac Stern, Leonard Rose és Eugene Istomin előadásában. Majd Bach I-dur hegedű versenyek következik a művész és az angol kamarazenekar tolmácsolásában.

A hangoló zárásaként Mozart E-dur adagiója következik Isaac Stern és az angol kamarazenekar előadásában.

A hangoló mai adásában a 25 éve elhunyt Isaac Stern hegedűművészre emlékeztünk. A műsor szerkesztője Szabó Ágnes volt. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy megjátok lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését, hangsúlyozta a Szent Atya az AI for Peace első nemzetközi szimpóziumára küldött üzenetében, amelyről a Vatican News számolt be. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozás a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. Szeptember 17-én csütörtökön az esti szentmisében ismét papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak a győri Nagyboldogasszony székesegyházban. A szentmise főcelebránsa Veres András megyés püspök volt, szónoka pedig Turner Lajos, kanonok nyugalmazott plébános. A szentmise végén a koncelebráló atyák és a hívek a főpásztor vezetésével a könnyező szűzanya kegyoltára előtt imádkoztak, adja hír a Magyar Kurír. Turner Lajos homiliájában tanúságot tett papi hivatásáról, felelevenítve az életét végig kísérő csodákat. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden az országgyűlés 5 évre. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az MTI. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A médiatanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt. Elutasították ugyanakkor a Fidesz jelöltjének, Szabó László kommunikációs szakembernek és a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek a megválasztását. Elfogott a rendőrség egy olasz embercsempészt a napokban Zamárdiban, aki 7 illegális bevándorlót akart Nyugat-Európába vinni, tájékoztatott a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrség honlapján kedden. Azt írták, a 40 éves olasz férfi szeptember 18-án mikrobusszal haladt az M7-es autópályán, amikor rendőr járőrök követni kezdték a Nemzeti Nyomozó Iroda nemzetközi bűnözés elleni főosztályának információi alapján. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, esetleg zivatarok főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: anyád és rokonait kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 8. fejezetéből, a 19-től a 21. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 10 perc, a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlése következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, hétfői adásunk tartalmából.

Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa úrangyala imája. Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit. Leó pápa felhívása. 14. Leó a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Leó pápa a mesterséges intelligenciáról, a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani.

0: Kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, Leó pápa urangyala imája. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter teret megtöltő híveket és elmélkedését az évközi 25. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a szőlőbe hívott munkások példabeszédéről szól, és arra buzdít, hogy magunkévá tegyük az Úr nagylelkű igazságát, leküzdjük az emberi rivalizálást, és a béke építői legyünk. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd a vasárnapi liturgia olvasmányára hivatkozva kifejtette.
1: Nella liturgia di oggi, il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza.
0: Izajás proféta szavaiban az Úr nagy reményre ad okot nekünk, amikor azt mondja, hogy az ő gondolatai nem a mi gondolataink, és az ő útjai nem a mi útjaink. Isten tervei valóban végtelenül nagyobbak, és mondhatjuk, hogy emberibbek, mint azok, amelyeket mi, a bűn jelét viselő férfiak és nők, el tudunk képzelni és meg tudunk valósítani, magyarázta katekézisében a Szent Atya, hangsúlyozva, hogy ma is rendkívül időszerű a proféta felhívása, hagyjuk eltorzult útjainkat, és térjünk vissza az Úrhoz, aki maga az irgalom és a megbocsátás. Az evangéliumban Jézus példabeszédei leírják azt az újdonságot, amelyet Isten tartogat számunkra, de többnyire azt is megmutatják, hogy egy nagylelkűbb igazságossággal és egy nagyobb szeretettel szemben milyen ellenállásra vagyunk képesek. Leó pápa utalt beszédében a vasárnapi evangéliumi szakaszra, amely a szőlőbe meghívott munkásokról szól. Közöttük voltak, akik egész nap dolgoztak, mások csak néhány órát, és voltak, akik már szinte napnyugtakor álltak munkába. A példabeszéd középpontjában a munkabér kifizetésének a pillanata áll. A gazda megtartja az első órában érkezett dolgozóknak tett ígéretét, és a megállapodás szerint fizet nekik.
1: Ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo.
0: De azt akarja, hogy lássák jóságát, és a szemük láttára ugyanúgy bánik az utolsókként érkezettekkel is. Egy részletet ugyanis nem szabad figyelmen kívül hagynunk, jegyezte meg beszédében Leó pápa, rámutatva a szőlős gazda pontos utasítására, amelyet intézőjének ad. Hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Vagyis a munkásokat az utolsóktól kezdve az elsőkig kell kifizetnie. Az egész napon át dolgozók negatív reagálása tehát könnyen elkerülhető lett volna, ehelyett azonban a gazda cselekvése szándékos volt, mert Isten jóságának kinyilatkoztatása mindenkinek szól, nem csak egyeseknek. Istennek másféle útjai és új gondolatai vannak azok számára is, akik magukat elsőnek tartják, és úgy vélik, hogy saját érdemeik révén váltak ilyenné, és megszolgálták az általuk elért eredményeket. Valójában azonban mindannyian örömet, bölcsességet és jövőt nyerünk, amikor a szeretet törvénye felül kerekedik a számítás törvényén, az irgalom élménye kitágítja az érdem élményét, a béke ajándéka pedig felfüggeszti a vetélkedést, és a hála közelebb hoz minket egymáshoz.
1: Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio.
0: Kedves testvérek, kegyelem, hogy Isten munkatársai lehetünk, az ő szőlős kertjében dolgozhatunk, szolgálhatjuk országát, amely az igazságosság és a béke birodalma, állapította meg a pápa, rámutatva, hogy nincs helye az irigységnek és a megosztottságnak ott, ahol a felszínre tör Isten újdonsága. Keressük tehát az Urat, amíg megtaláljuk, hívjuk őt, amíg közel van. Hagyjuk el a torz utakat és a bűnös gondolatokat, hangzott a Szent Atya felhívása. 14. Leó pápa beszéde végén arra buzdított, hogy tekintsünk a szűzanyára, aki szintén teremtmény, mint mi, de szeplőtelen, ezért segít nekünk, hogy reménykedjünk Istenben, és rábízzuk magunkat irgalmasságára, hogy ezáltal az ő útjai a mi útjainká, az ő gondolatai a mi gondolatainká váljanak.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: Tanuljunk a történelemből, hogy ne ismételjük meg a múlt hibáit, Leó pápa felhívása. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a szomáliai humanitárius válság miatt fejezte ki aggodalmát, segítségnyújtásra buzdítva a nemzetközi közösséget.
1: Seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia.
0: A pápa mindenek előtt arról szólt, hogy nagy aggodalommal követi a Szomália egyes területein kialakult humanitárius válságot, ahol az erőszakos cselekmények és a szélsőséges időjárási jelenségek tovább rontják a lakosság már amúgy is bizonytalan életkörülményeit, különös tekintettel a nők és a gyermekek helyzetére. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy a nemzetközi közösség nagylelkűen csatlakozik a segítségnyújtáshoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne kelljen nélkülözniük a szükséges támogatást. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a zarándokokat, elsőnek a lengyelországi Torun egyházmegye püspökét és híveit, akik az eukarisztikus csodák helyszíneit keresik fel Itáliában.
1: Come pure alle famiglie provenienti dalla diocesi di Spiš in Slovakia.
0: A Szent Atya üdvözölte a Szepesi Egyházmegyéből érkezett családokat, majd azokat a jezsuita atyákat köszöntötte, akik Rómában kezdik meg új tanulmányaikat. 14. Leó pápa áldását küldte a Verona közelében fekvő kisváros Pescantina lakosságának, akik ezen a napon az egykori internáltak emlékműve körül gyűltek össze, hogy megemlékezzenek a II. Világháború idején deportáltakról és a foglyokról. A Szent Atya felhívásában hangsúlyozta:
1: Non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato.
0: Nem szabad elfelejtenünk a történelmet, hanem tanulnunk kell belőle, hogy ne kövessük el újból a múlt hibáit.
2: Leó pápa a speciális olimpia küldöttségével és az értelmi fogyatékos olimpikonokkal találkozott. Szeptember 19-én 14. Leó pápa az értelmi fogyatékos sportolókat összegyűjtő speciális olimpia küldöttségének tagjaival találkozott, valamint 150 tagjával, akik részt vettek a 2025-ös torinói világjátékokon. A Szent Atya üzenetében a sportolás nevelő szerepére, valamint a népeket, kultúrákat, vallásokat összekötő fontosságára hívta fel a figyelmet. Leó pápa az apostoli palota Kelemen termében fogadta az értelmi fogyatékos olimpikonok mintegy 150 fős csoportját. A jelenlévőkhöz fordulva elmondta, hogy maga is szereti a sportot, meggyőződése, hogy nemes és hiteles értékekre neveli az egyéneket. Ugyanakkor lehetőséget kínál arra is, hogy ezeket az értékeket megmutassák a versenyekkor, az amatőr tevékenységekben és mindenek előtt saját életükben. A sportolás azt jelenti, hogy komoly erőfeszítéssel elkötelezitek magatokat. Kitartásotok gyümölcsét pedig csapatszellemben, nyitottsággal, hűséggel, bizalommal és bátorsággal osztjátok meg. Ha így tesztek, akkor a sport szépségeit látni fogják, nem csak a résztvevők, a nézők, hanem mindazok, akik ismernek és találkoznak veletek, emlékedett a sportolás nemes hivatásáról a pápa. Elődje Ferenc pápa szavait idézte, aki 2017. október 17-én fogadta a speciális olimpia sportolók egy csoportját, és a következő felhívással fordult hozzájuk. A sport azon egyetemes nyelvek egyike, amely túllép a kulturális, társadalmi, vallási és fizikai különbségeken. Egyesíti az embereket, hiszen ugyanazon játék résztvevői, a győzelmek és a vereségek közös főszereplői. A Szent Atya emlékeztette a jelenlévőket, hogy ebben rejlik egyetemes küldetésük, erről kell tanúságot tenniük. Ezt teszem én is, mondta az olimpikonoknak, hiszen korunknak olyan emberekre van szüksége, akik a sportolókhoz hasonlóan mindenkit az élet igazi értékeire nevelnek. Olyan férfiakra és nőkre, akik életükkel mutatnak példát, hogy az összefogás és a szeretet az egyetlen, amely a valódi boldogsághoz és békéhez vezet. Megköszönte látogatásukat, őszinte örömüket és az általuk képviselt építő üzenetet. Arra biztatta a sportolókat, az edzőt, a menedzsereket és a munkatársakat, hogy lelkesedéssel folytassák munkájukat. A Szent Atya végül a szűzanya és Szent Pier Giorgio Frassati közbenjárását kérte az összegyűltekre. Arra a fiatal sportoló védelmére bízta őket, aki végtelenül szerette Jézust, ezért a sport értékeit jó és nagylelkű életté, szent életté alakította. A speciális olimpia egy nemzetközi szervezet, amely népszerűsíti az értelmi fogyatékossággal élők sportját. Több mint 190 országban működik, és világszerte körülbelül 5 millió sportolót foglalkoztat. Egy olyan globális mozgalom, amely a sportot a társadalmi befogadás, a méltóság és az akadályok leküzdésére bátorítja. Mottójuk: hadd nyerjek, de ha nyerni nem tudok, akkor hadd próbálkozzak bátran.
0: Leó pápa a mesterséges intelligenciáról. A technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé kell alakítani. 14. Leó üzenetet küldött, az AI for Peace, azaz a mesterséges intelligencia békéért elnevezésű első nemzetközi szimpózium résztvevőihez. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen megrendezett találkozó a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségeket és az általa támasztott kihívásokat vizsgálja, a konfliktusok megelőzése és megoldása, az emberi jogok védelme és a kormányzás területén. A Szent Atya azt kívánja, hogy a konfliktusoktól sújtott világban a technológiai fejlődés az emberi méltóság szolgálatában álljon. A felhívás ugyanaz, mint amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája is megfogalmaz. A technológiai innovációnak, mindenekelőtt a mesterséges intelligenciának az emberi méltóságot kell szolgálnia, erősítenie kell az emberek közötti kapcsolatokat, és ezáltal a béke eszközévé kell válnia, nem pedig újabb megosztottságok és szakadékok forrásává. 14. Leó ezt a reményét ismételte meg az AI for Peace résztvevőihez intézett üzenetében. A két évente megrendezésre kerülő globális szimpózium szeptember 21-én kezdődött, és szeptember 22-ig tart a Pápai Lateráni Egyetemen. A találkozó azt vizsgálja, milyen lehetőségeket és kihívásokat jelent a mesterséges intelligencia a konfliktusok megelőzésében és rendezésében, az emberi jogok védelmében, valamint az új kormányzási modellek kialakításában. A Pápai Egyetem nagytermében és különböző virtuális fórumokon szakértők, kutatók, intézményi és akadémiai képviselők, valamint nemzetközi szervezetek küldöttei osztják meg tapasztalataikat és meglátásaikat a mesterséges intelligencia, a konfliktusok és a békeépítés kapcsolatáról. Leó pápa üzenetét a tanácskozás kezdetén Andrea Cucci atya, a Pápai Életvédő Akadémia kancellárja olvasta fel. Egy konfliktusoktól és megosztottságtól sújtott világban a mesterséges intelligencia fejlődése olyan szemléletet kíván, amelyet a bölcsesség és a szeretet ihlet, hogy a technológiai fejlődés minden ember méltóságát szolgálhassa, és erősítse az emberiség családját összekötő kötelékeket, írja 14. Leó. A Szent Atya Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézi, amely szerint Isten irgalmas terve ma is kibontakozik a történelemben, és iránytűvé válik a digitális korban ahhoz, hogy életünket az evangélium szerint éljük. Ennek fényében Leó pápa arra buzdítja a résztvevőket, hogy mélyítsék el annak vizsgálatát, miként segítheti elő a mesterséges intelligencia a mások java iránti hiteles figyelemtől vezérelve a népek közötti párbeszédet, a kiengesztelődést és szolidaritást, hozzájárulva ahhoz, hogy a technológiai innováció gyümölcseit a béke eszközeivé alakítsuk. A szimpóziumot az ENSZ Békeegyeteme és annak olaszországi központja kezdeményezte a Pápai Életvédő Akadémiával és a Pápai Lateráni Egyetemmel együttműködésben. Az egyetem ad otthont a plenáris üléseknek és a tematikus munkacsoportoknak. A mesterséges intelligencia a békéért nem egyszeri rendezvényként jött létre, hanem két évente megrendezendő konferenciaként és állandó nemzetközi platformként. Célja, hogy párbeszédet teremtsen a tudományos kutatás, az intézmények, a diplomácia, a gazdaság, a filozófia, az akadémiai világ és a vallások között. A háttérben egy egyre sürgetőbb kérdés áll. Miként lehet elérni, hogy a mesterséges intelligencia békét szolgálja, és ne váljon újabb konfliktusok forrásává? A békét nem tekinthetjük egyszerűen a háború hiányának, hangsúlyozza Francisco Rojas Aravena, az ENSZ Békeegyetemének rektora, a konferencia egyik előadója. A béke olyan folyamat, amely intézményeket, tudást, együttműködést és a konfliktusok mélyebb okainak kezelésére való képességet kíván. A mesterséges intelligencia rendkívüli eszközöket kínálhat ehhez, ugyanakkor tovább növelheti az egyenlőtlenségeket és a feszültségeket, illetve új konfliktusokat idézhet elő. Az AI for Peace feladata ezért olyan nemzetközi párbeszéd kialakítása, amely segít megérteni ezeket az átalakulásokat, és biztosítja, hogy azok összhangban legyenek a béke, az emberi jogok és az emberi méltóság alapelveivel. Renzo Pegoraro prelátus, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke hangsúlyozza. A béke nem választható el az életvédelmétől, hanem annak egyik alapvető feltétele. A mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezért nem elegendő azt kérdezni, mire képes a technológia, hanem azt is meg kell vizsgálni, milyen cél felé akarjuk irányítani. Az etikának már a technológia tervezésének kezdetétől jelen kell lennie, az emberi felelősség pedig nem oldódhat fel a gép összetettsége mögött. A mesterséges intelligencia békéért programja plenáris üléssel kezdődött, amelyen a gazdaság, a geopolitika, a technológia és a béke kérdéseinek nemzetközileg elismert szakértői vettek részt. Az előadók között szerepel Szergej Bodrunov, az Orosz Szabad Gazdasági Társaság elnöke, Jeremy Rifkin közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány alapítója, Jeffrey Sachs közgazdász, a Columbia Egyetem professzora, Antoinette Ruvroy filozófus, a Namuri Egyetem kutatója, valamint Sergio Bellucci, az ENSZ Békeegyeteme olaszországi központjának tudományos igazgatója. Rajtuk kívül a nemzetközi akadémiai élet képviselői és az UNESCO magasrangú tisztségviselői is felszólalnak. A kétnapos találkozó plenáris üléssel és az AI for Peace International Association, vagyis a Mesterséges Intelligencia Békéért Nemzetközi Egyesület létrehozásáról szóló megállapodás hivatalos aláírásával ér véget. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió magyar adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek!
3: 12 óra 30 perc. Guzsolyas című népzenei összeállításunk következik. Az Eszter Lánc, a Muzsikás Együttes, a Téka, valamint Pál István és zenekara felvételei szólnak.
6: Fáj a szívem kívül belül, bánat szorítja két felől.

Az Eszterlánc, a Muzsikás Együttes, Pál István és zenekara, valamint a Téka Együttes felvételei szóltak Guzsanyas című népzenei összeállításunkban.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését, hangsúlyozta a Szentatya az AI for Peace első nemzetközi szimpóziumára küldött üzenetében, amelyről a Vatican News számolt be. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozás a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden az országgyűlés 5 évre. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az MTI. Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A médiatanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt. Elutasították ugyanakkor a Fidesz jelöltjének, Szabó László kommunikációs szakembernek és a KDNP által javasolt Pindroch Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek a megválasztását. Nyipróban 2 meghaltak, 6 pedig megsebesültek az eddigi adatok szerint a Kedre virradóra végrehajtott éjszakai orosz légitámadásban. Kijevben egy többszintes lakóházat ért találatban 5 ember sebesült meg. Több településen lakóházak, ipari és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg, jelentették az illetékes ukrán hatóságok az MTI szerint. Közben az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán kohászati, vegyipari, energiaipari és hadiipari vállalatokra, továbbá a kikötői infrastruktúrára Kijevben, Dnipropetrovszk, Poltava és Odessa megyében. Nincs már az afrikai sertéspest is az ASP miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kedden Facebook oldalán. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspest is egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. A lengyel hatóságok letartóztattak egy 16 éves lengyel állampolgárt, akit terrorista jellegű szervezet bűnözői csoportban való részvétellel, náci és fasiszta tartalmak terjesztésével és terrortámadás előkészítésével gyanúsítanak, közölte kedden a lengyel államügyészség. A bizonyítékokat elsősorban telefonok és más adathordozók elemzése adta. Pavel G. a kihallgatás során nem ismert be bűnösségét. Végül az időjárásról. A felhő átvonulások mellett többnyire napos idő várható, záporok, esetleg zivatarok főként északkeleten és keleten alakulhatnak ki, de helyenként a Dunántúlon is előfordulhat csapadék. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal Kávéház című műsorunkkal készültünk, és ez szinte teljesen ki is tölti a rendelkezésünkre álló műsoridőt. A végén azért egy rövid imára még marad idő. Ha tehetik, maradjanak velünk.
0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológussal beszélgetek, beszélgetésünk témája pedig Változtasd meg az életed. Apropóját az adja találkozásunknak, hogy a közelmúltban egy ilyen című előadást tartott Ön a mentakörön belül. Először is, mit tudhatunk a mentakörről?
5: A mentakör egy olyan kezdeményezés, aminek az a célja, hogy tegyük jobbá az életünket. Ez egy ilyen nagyon egyszerű cél, de azt hiszem, hogy szinte minden ember számára fontos, hogy az életének a minősége, a közérzete jobbá váljon, vagy akinek éppen aktuálisan jó, az meg tudja ezt őrizni. És amikor az emberek erről gondolkodnak, hogy hogyan is tehetnék jobbá az életüket, akkor rendszerint arra gondolnak, hogy az anyagi körülményeiken kellene változtatni, például, hogyha egy öttalálatosuk lenne a lottón, akkor az biztos sokat segítene, vagy magasabb pozícióba kerülnének, több fizetésük lenne, tehát az anyagiakra gondolnak. A másik pedig, azt hiszem nagyon gyakori, hogy arra gondolunk, hogy a körülöttünk lévő emberek, hogyha egy kicsit megértőbbek lennének, hogyha elnézőbb lenne a főnökünk, ha szófogadóbb lenne a gyerekünk, ha segítőkészebb lenne a párunk, akkor úgy gondoljuk, hogy rögtön jobb lenne az életünk. Nos, mi néhányan a barátaimmal úgy gondoltuk, hogy a saját életünket nem csak ilyen módon tehetjük jobbá, hanem sokszor az is segít, hogyha a mentalitásunkon, a nézőpontunkon, a beállítódásunkon változtatunk. Egészen konkrétan azt tapasztaljuk, hogy sokszor az a fajta negatív beállítódás, az a fajta eleve a rosszra számítás, a rossznak a feltételezése is megkeseríti az életünket, ami, valljuk be, eléggé jellemző a mai világra, és talán itt Magyarországon ránk még inkább. Tudom persze, hogy erre jó okunk van, sok-sok negatív tapasztalat, ha tetszik az egész történelmünk, ami rögzítette bennünk ezt a óckodó, inkább a rosszra számító mentalitást, mégis azt gondoljuk, vagy éppen ilyen okok miatt, hogy nagyon fontos lenne, hogyha megpróbálnánk változtatni azon, hogy a körülöttünk lévő emberekhez, egyáltalán a világhoz, és azon belül saját magunkhoz lehet másként is viszonyulni, mint ahogy aktuálisan viszonyulunk, és a mentakör pontosan abból a célból jött létre, hogy ezt próbáljuk segíteni, erre próbáljuk meg felhívni az emberek figyelmét.
4: Tehát a mentalitásunkon kell változtatni, és ebben segíthet a mentakör?
5: Igen, igen, maga az elnevezés, a menta, persze erre a nagyon kellemes növényre, gyógynövényre utal, hogy mint egy mentaszörp, egy mentateja, mi is szeretnénk ilyen frissítőek lenni, lélekfrissítőek lenni, és hát a mentalitás mellett a mentális egészség az még, ami az érdeklődésünk középpontjában áll. Tulajdonképpen öten hoztuk létre ezt a kört: Karácsonyi Csilla, Szolnoki Beáta, Homovics Dóra, Képes Norbert és én, ők különböző területeknek a szakemberei, van közöttük tanítványom, tehát aki szociológia szakot végzett, van pedagógus, aztán szociális munkás, mediátor, tehát az élet különböző területein dolgozunk, de mégis olyan kérdésekkel foglalkozunk, olyan emberekkel találkozunk nap mint nap, akár a munkánk során, akár a mindennapi életben, akiknél úgy tapasztaljuk, hogy ezek a gondok előjönnek. És a mentakörön belül három típusú tevékenységet próbálunk megvalósítani. Az első, hogy ilyen előadásokkal hívjuk föl az emberek figyelmét egy-egy kérdésre. Az első előadásnak az volt a címe, hogy gond, ok. Miért találjuk úgy, hogy az élet túl nehéz? Aztán volt volt szó a szeretetnek a fontosságáról, szeretném, hogyha szeretnének, de vajon miért, illetve ez a Változtasd meg az életed című előadás, amit több helyszínen, könyvtárakban, Erzsébet fürdőben, itt Miskolcon, és hát ahová hívnak bennünket, ott szívesen előadjuk. És alakulnak a mentaklubok, amelyek már kifejezetten egy-egy témára szerveződnek, és nem előadások, hanem tematikus beszélgetések. Működik egy szülőklubunk, ahol a gyermek-szülő kapcsolatról esik leginkább szó, létrejött az egészségklubunk, tehát vannak ilyen típusú kis csoportos tevékenységek, és aztán egyéni szolgáltatásokat is kínálunk. Létrehoztunk egy úgynevezett programot, egy ilyen egyéni szolgáltatásra épülő programot, amit összevontan úgy hívunk, hogy lelki szépségszalon. Azt gondoljuk ugyanis, hogy miközben az emberek a testi szépségükkel, a testi egészségükkel sokat törődnek, divattá vált a fitness szalonokba járás, a testmozgás, sokan járnak, szinte mindenki fodrászhoz, a nők általában kozmetikushoz, és ki tudja, hányféle módja van annak, ruhák vásárlása, tárgyak beszerzése, amivel próbálunk testileg vonzóbbá válni, mert hogy azt reméljük, hogy ettől szeretetre méltóbbakká válunk. Mi egy kicsit arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy a többi ember jobban szeressen bennünket, és mi magunk jobban el tudjuk fogadni önmagunkat, ahhoz a lelki szépségünkkel legalább annyit, sőt, szerintem többet kellene foglalkozni, mint a testi szépségünkkel, külsőnkkel. Ezért gondoltuk, hogy egy ilyen lelki szépségszalonra talán szinte mindenkinek szüksége lenne, ahol a lelki ráncainkat simíthatjuk ki, ahol ahhoz kapunk segítséget, hogy azok a megfáradt, esetleg nem annyira vonzó lelki sajátosságok szépüljenek, amelyek ránk rakódtak. És akkor ennek a lelki szépségszalonnak a keretében indított el Homovics Dóra a Királylány képzőt, ami nem a külsőségekre, hanem megint csak itt a lelki szépségre koncentrál. Karácsonyi Csilla szülőneveldét hirdet, ami arra irányul, hogy a szülőket arra készítse föl, hogy hogyan nevelhetnek boldog felnőtteket, hogy a gyerekeik majd valamikor boldog felnőttek legyenek. Aztán Szolnoki Beáta egy párkapcsolat tartósító módszereket és praktikákat tartalmazó szolgáltatással várja az érdeklődőket. Képes Norbert, ő magyarról magyarra tolmácsol azért, hogy jobban megértsük egymást, tehát egyfajta ilyen mediációs tevékenységet kínál, mert hogy sokszor az emberek nem is abból kerekítenek konfliktust, hogy annyira ellentétes lenne az érdekük, hanem félreértik egymás szavait, félreértjük egymás szavait, és ilyenkor jól jön egy harmadik, aki segít tolmácsolni, hiába magyarul beszélünk, így is félreérthetjük egymást. Én pedig ilyen életreceptekkel várom azokat, akik változtatni szeretnének az életükön, vagy netán olyan helyzetbe kerültek, hogy kénytelenek változtatni az életen. Sajnos nagyon sok ember kerül olyan helyzetbe, amikor nem ő dönt úgy, hogy na most akkor változtatok az életemen, hanem elveszíti a munkahelyét, meghal egy számára fontos személy, megszűnik egy olyan párkapcsolat, ami neki még sokat jelentett. Tehát olyan változások történhetnek az életünkben, amelyek arra kényszerítenek, hogy újra gondoljuk, hogy hogyan is éltünk, milyen életrecepteket használtunk eddig, és a általam kínált szépségszalonbeli szolgáltatás, hogy ne mondjam terápia, abban próbál segíteni, hogy együtt rájöjjünk, hogy mi az, amin lehet változtatni, milyen új megközelítési módokkal, ha tetszik, életreceptekkel tudjuk elviselhetővé tenni az ilyen válságokat, tragédiákat az életünkben.
4: Ezekkel a lehetőségekkel hogyan élhetnek és hol élhetnek az érdeklődők? Mit Miskolcon és környékére fókuszál elsősorban a mentakör és a mentaklubok?
5: Igen, egyelőre itt Miskolcon működik a klub is, a klubjaink is, illetve ez a szolgáltatás is a Miskolci Erzsébet fürdőben, ami most ilyen egészségcentrumként működik, ott vehetők igénybe a szolgáltatásaink, de természetesen szívesen megyünk más helyre is, több településen szerveződőben vannak klubok, illetve érdekes módon Budapestről érkezett már néhány megkeresés, hogy ott is igényelnének ilyen fajta szolgáltatásokat. Nos, tehát ez az élet megváltoztatásának lehetősége, problémaköre így a mentakörben vetődött föl, de hát ettől azt hiszem, hogy sokkal szélesebb kérdéskör ez,

0: Változtasd meg az életed. Amikor elolvastam ezt a címet, bennem egyből felkeltette az érdeklődést, és szerintem így vannak ezzel kedves hallgatóink is. Honnan vette ezt a címet? Mit takar ez a cím? És milyen fontosabb gondolatokra tért ki a közelmúltban tartott előadásában?
1: Tehát a cím, ez a Változtasd meg az életed, ez tulajdonképpen egy Rilke idézet. Rilke szerint a művészeteknek ez az alapvető feladata, hogy arra biztassanak bennünket, hogy változtassuk meg az életünket. És én azt gondolom, hogy ez tényleg egy elég fontos kihívás a mai életben, egy fontos kérdés, dilemma szerintem majdnem mindegyikünknek az életében, hogy kialakul egyfajta rutin, kialakul egyfajta megszokás, ami szerint élünk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nem is élhetnénk másként, annyira természetesek, annyira magától értetődőek azok a sémák, azok a berögzültségek, amelyek szerint egyenként ki-ki, ahogy élünk. Csak gondoljuk végig a mindennapjainkat, az egyik ember számára az a természetes, hogy reggel 6-kor csörög az óra, arra ébred, utána félálomban nyúl a cigarettáért, főzi a kávét, kitámolyog, és hát kell egy óra is, amíg összeszedi magát. A másik ember az kipihenten ébred, narancs dzsúszt vagy más frissen facsart gyümölcs italt iszik, és reggeli tornázik, és aztán elindulunk dolgozni, az egyik ember zsúfolt autóbuszon utazik, a másik a saját kocsijába ül be, és akár a szomszéd utcába lévő munkahelyéig is autóval megy, mert minden övé autóval megy, vagy van, aki kerékpárra pattan, esetleg gyalog indul el, vagy amiket eszünk, szinte automatizmus, hogy egy hétvégi vasárnapi ebédhez mit veszünk, az egyik helyen mindig húsleves és rántott hús, és a hagyományos magyar konyha szerinti ételeket, a másik helyen esetleg vegetáriánus ételeket készítenek, a harmadik helyen meg rendelnek egy pizzát, vagy hotdogot, vagy ki tudja miféle ételeket, de a lényeg az, hogy amiben élünk, az szinte rutinszerűen megy tovább, és nem nagyon gondolkodunk el, hogy nem lehetne másként. Csak akkor gondolkodunk el, amikor valami megállít bennünket. Ha mondjuk egy súlyos betegségnek a diagnózisát közlik velünk, akkor elgondolkodunk, hogy jól éltünk így? Helyes volt ez, hogy nem kellett volna tényleg többet aludni és kevesebbet rohanni, hogy kevesebb kávét inni, kevesebb cigarettázni, vagy kinek mi az a saját életére jellemző rutin, amit így megszakít egy-egy ilyen általában negatív esemény. Most én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne várjuk meg, amíg ilyen külső kényszerek késztetnek gondolkodásra bennünket, hogy esetleg nem élhetnénk-e másként, hanem nagyon fontos, hogy időnként ettől függetlenül is végig gondoljuk az életünket. Most nem egyszerűen az ilyen káros szokások elhagyása miatt, hanem azért, hogy nehogy véletlenül belesüppedjünk egy olyan a napi kihívásoknak megfelelni akaró, örökösen lótó, futó, tevő, vevő, igyekvő, törekvő életformába, ami olyan sok emberre jellemző, az a fajta pörgés, aminek esetleg nem is tudjuk az igazi értelmét. Tehát, hogy ebből fontos szerintem, hogy időnként egy kicsit kilépjünk, és végig gondoljuk a saját életünket, hogy vajon nem érhetnénk másként is, hogy vannak más lehetőségek, hogy egyáltalán biztos, hogy az a jó, ahogy élünk. És én azt hiszem, hogy ebben a mai világban, a fogyasztói tömegtársadalomban már az is egy nagy dolog, hogyha az emberek képesek odáig eljutni, hogy ezen eltöprengenek. Hiszen az a reklámok, kereskedelmi médiumok által uralt világ, ami állandóan a fogyasztásra, az anyagi javak megszerzésére, habsolására késztet és kényszerít bennünket, plusz azok a minták is, amik akár közvetlenül körülöttünk vannak, azok is abba mint egy kényszerítik bele az embert, hogy így és csak így lehet élni. És ezért nagyon fontos, hogy esetleg egy-egy művészeti alkotás keltette katarzis, vagy akár reményeim szerint egy-egy ilyen előadás kapcsán az emberek elgondolkodjanak a saját életükön, hogy mit miért csinálnak, és mi az, amin változtatni lenne érdemes. Amin én aggódok, amit én fenyegetőnek találok, hogy esetleg nagyon sok ember úgy éri végig az életét, hogy mindig ezekhez a külső manipulációkhoz alkalmazkodik, és közben elfelejti megélni a saját valódi életét. Végig sem gondolja, hogy ő mire hivatott, hogy mi lenne a dolga a világban, hogy mi lenne az, amitől az ő élete több lenne, mint egyfajta biológiai létezés, egyfajta vegetáció, egyfajta anyagi létfeltételek megteremtése, sárga csekkek befizetése, és más hasonló mindennapi célokért való küzdelem. Tudom, hogy nagyon sok embernek ez tényleg annyira nehéz probléma, hogy ez egy egész életet igényel, de tudom, hogy nagyon sok ember meg messze túl van azon az anyagi szinten, hogy kényszer számára ez a csak az anyagiakkal való foglalkozás, és mégis nagyon sokan ezen a szinten rekednek meg, és azt gondolom, hogy még akik nehéz anyagi körülmények között élnek, azoknak is mindig, minden helyzetben van lehetőségük arra, hogy egy kicsit mássá, jobbá, emelkedettebbé tegyék az életüket.

0: Szerintem sokakban felkeltjük az érdeklődést, hogy változtassuk meg az életünket, na de hogyan? Hívő emberek hallgatják elsősorban beszélgetésünket, és mindketten hívő emberek vagyunk. Milyen receptet tudnánk ezzel kapcsolatosan adni hallgatóink számára? A hívő ember hogyan változtathatja meg az életét? Természetesen jó irányba.
1: Így van. A hívő emberek számára van egy nagyon nagy kapaszkodó, egy nagyon nagy erőforrás, hiszen a keresztény vallás tanítása szerint mindannyian alkalmasak vagyunk az életünk jobbátételére, annak a magasabb rendű, ha tetszik, örök életnek a már földi, evilági elkezdésére, amire igaziból rendeltetve vagyunk, és ami megadatik nekünk. Ezt az előadást egyébként Pünkösd közelében tartottam, és akkor különösen jó apropó volt számomra, hogy miről is szól Pünkösd. Hogy Pünkösdnek az egyik üzenete, azt hiszem az, hogy a Biblia tanítása szerint a megváltáshoz, a valóban hívő emberi élethez, az újjászületéshez, ahhoz kevés volt Jézus megszületése, kevés a karácsony ünnepe, sőt kevés húsvét is. Önmagában a kereszthalál, az, hogy a halálával megváltott bennünket a bűneink alól Jézus, az önmagában még nem tette meg akkor ott sem a megfelelő hatást. Ugye mindannyian emlékszünk a bibliai történetre, hogy amikor Mária és a többi asszony üresen találják Jézusnak a sírját, és mennek vissza, és elújságolják a tanítványoknak, hogy hát feltámadott, hát üres a sír, akkor a tanítványok csak legyingetnek, asszony beszéd, mondják, ők sem hiszik el. Tulajdonképpen Pünkösdig ott volt a bizonytalanság, hogy mi is történt valójában. Ahhoz, hogy bizonyossá váljon az emberek számára, hogy értünk áldozta fel önmagát Jézus, hogy értünk halt meg, és ezáltal bűnbocsánatot nyertünk, az akkor válik az egyes ember meggyőződésévé, hitévé, amikor megtörténik a Szentlélek kiteljesedése, amikor mindannyian részesülünk a Szentlélekből. Hogyha ezt elhiszem, hogyha ez a bizonyosság megvan bennem, hogy bennem is itt van a Szentlélek, hogy amikor a tükörbe nézek,

valamilyen módon bennünk is felcsillanhat, ez azt jelenti, hogy valamire hivatottak vagyunk, valaminek a megteremtésére, valaminek a megalkotására. Ezek persze emberi mércéjű dolgok, de mégiscsak túlmutatnak a, ha tetszik, a biológiai létezés szintjén, mégiscsak az Istenhez való felemelkedés útján járó ember, aki elhiszi, hogy bűnbocsánatot nyert, az azt gondolom, hogy képes és kész azon munkálkodni, hogy keresse, hogy ő mit tud alkotni, hogy ő mit tud változtatni a világon, mit tud jobbá tenni. Az hisz abban, hogy valamire hivatott, hogy a Jóisten, hogyha ide küldött bennünket, hogyha megtart bennünket, akkor ezzel feltehetően valamiféle célja van, hogy akkor nem tékozolhatjuk el az életünket, hogy akkor nem arra való az életidő, hogy plázákban ügyelegjünk, hogy reklámokban nézegessük, hogy hol, mit lehet olcsóbban kapni, és rohanjunk vásárolni, és a vacsora főzési gondokon túl, akkor valami több is kell, hogy legyen az életünkben, és az életünk megváltoztatását én így értelmezem, hogy felemelkedni ezen a mai körülöttünk lévő világ által sugalt és mintegy ránk kényszeríteni akaró, elanyagiasodott életformán túl, a pénz hajszolásán túl, hogy nekünk hívő embereknek már csak a hitünk miatt is muszáj valami magasabb rendűt keresni, és olyan irányba változtatni az életünket, hogy ezt a magasabb rendű tevékenységet is beépítsük az életünkbe. Persze nekünk is kell a lakásunkat rendbe tartani, kell a családunk élelmezéséről gondoskodni, de hogy legyen érkezésünk, és nehogy csak amikor éppen már kilépünk a földi létből, akkor döbbenjünk rá, hogy elmulasztottunk valamit, tehát hogy időbe kezdjünk el azon gondolkodni, hogy hogyan és milyen irányba változtathatunk a saját életünkön úgy, hogy jobban éljünk, hogy jobban eleget tegyünk ennek a valóban emberhez méltó hivatott életnek, hogy segítsünk a többi emberen, hogy ültessünk egy fát, hogy kinek mi adatot, hogy valamilyen módon éljük meg a saját életünkben azt a lehetőséget, amit a megváltás adott. Egyébként nagyon érdekes, épp a napokban egy jogász kolléganőmmel beszélgettem a keresztény vallásnak erről a tanításáról, a bűnbocsánatról, és ő jogászként valahogy úgy fogta föl, és azon bizonytalanodott el, hogy ez a nagy bűnbocsánat, ez vajon nem azt jelenti-e, hogy akkor bárki tehet bármit, lehet bűnözni, lehet vétkezni, hiszen hogyha eleve adott a bűnbocsánat, a kegyelem, akkor úgyis mindannyiunknak minden meg lesz bocsájtva. Én ezen nagyon megdöbbentem, mert én ezt egészen másként értelmezem. Én úgy értelmezem, hogy a bűnbocsánat az éppen hogy arról szól, hogy nem merülhetünk el abban a negatív én képben, hogy úgyis bűnösek vagyunk, úgyis nehéz, megváltoztathatatlan, bűnös a mi életünk, hiszen olyan biológiai szükségleteink vannak, olyan világban élünk, ami tele van ügyeskedéssel, mások átverésével, hazugságokkal, könyöklő önérdekérvényesítéssel. Tehát, ha egy bűnös világban élünk, és mi magunk is bűnösek vagyunk, akkor szerintem éppen ez ad önfelmentést, ez sugallja azt, hogy mi is determinálva vagyunk, hogy úgy éljünk, ahogy lehet, ahogy szokták mondani, ahogy mások élnek. Én azt gondolom, hogy a bűnbocsánat, vagy számomra azt jelenti, hogy azáltal, hogy megváltottunk, hogy meghalt értünk Jézus, ez azt a felelősséget rója ránk, hogy akár jók is lehetünk, akár azt az életet is választhatjuk, mert hogy nem vagyunk determinálva valamiféle bűnös, földhöz ragadt, evilági
simlisségekkel teli életre, nem erre vagyunk determinálva, hanem adott a lehetőség, adott az esély, hogy egy másfajta életet éljünk, hogy nyitva áll az út, hogy nyitott a kapu, ahogy a múlt vasárnap, én ugye református vagyok itt a Miskolci Csabai Kapui Gyülekezetben,

gyülekezetben arról szólt Gecse Attila prédikációja, hogy nyitott a kapu, hogy nyitott az út, hogy választhatjuk a jót, választhatjuk azt, hogy olyan életet élünk, ami Istennek tetsző, ami bennünket felemelő, ami egy valóban emberhez méltó alkotó élet, hogy nem muszáj azt a sok ezer más utat választani, ami szintén nyitva van, ami esetleg csábítóbb, ami pillanatnyi örömökkel jobban kecsegtet, de ott van az az út, ami a szeretetnek az útja, ami az Istenhez való út, ami az örök élet, és az én meggyőződésem szerint az evilági jobb minőségű életnek az útja, de hát miután sajnos a legtöbb ember még nem ezen az úton jár, vagy hogyha próbálkozunk is ezen az úton járni, akkor is tapasztaljuk, hogy mennyire nehéz, hogy mennyire sok a csábítás, mennyire sok az akadály, mennyire sok az önfelmentő körülmény, hogy miért nem, hogy majd holnaptól persze igen, meg majd szeretettel leszünk mások iránt, csak ma még nagyon fájt, amikor nekünk szóltak be, amikor bennünket bántottak, ma még azt visszaadjuk, ma még egy kicsit mi is belé rúgunk azokba, akik belénk rúgtak, és persze holnaptól majd kenyérrel dobjuk vissza, aki bennünket kővel. Ugye, hogy nekünk, hívő embereknek is nagyon nehéz ezt az utat járni. Tehát azért gondolom, hogy megújulása, az életünk megújulására, és ebben az értelemben való változtatásra szüntelenül szükség van, és hogy nagyon fontosnak tartom, hogy esetleg azoknak az embereknek, akik nem hívők, akiket nem segít a vallásuk, akiknek nincs ilyen erős kapaszkodójuk, nincs ilyen kősziklájuk, amire építhetik a saját életüket, vagy akik számára a művészeti alkotások keltette katarzis sem nyújtja, vagy nem elég gyakran nyújtja azt a felemelkedett lelkiállapotot, amikor rádöbbenünk, hogy egy a sorsunk, hogy mindannyian emberek vagyunk, hogy érdemes összefogni, hogy érdemes a másikra tekintettel lenni, és hogy nem egymás ellen, hanem együtt kell valamiféle jobb életet teremteni. Tehát akiknek a művészeti alkotások sem adják meg ezt az erőforrást, azoknak megpróbáljuk a magunk kis apró lépéseivel a mentakör keretein belül ezt a fajta biztató üzenetet elvinni, és ebben segíteni. Hát ilyesfélékről szólt ez a fajta előadás.

0: Ha jól veszem ki a szavaiból, változtathatjuk úgy is az életünket, hogy változtatunk a fontossági sorrenden. Mi számunkra a fontos, mi legyen fontosabb, és a hívő ember számára a változtatás egyértelműen úgy is megnyilvánulhat, hogy a jó Istenbe bízva és kapaszkodva kell élnünk a mindennapjainkat.
1: Így van, nagyon fontos, hogy milyen szemüvegen átnézzük a világot, hogy valóban azt a sötét szemüveget viseljük, ami különböző szociológiai kutatások szerint annyira jellemző a magyar emberekre, hogy mindig egy kicsit borulátóbban nézzük, hogy mindenben a rosszabbat vesszük észre, hogy bizalmatlanabbak vagyunk, hogy a depresszióra való hajlamosság nem csak mint betegség, hanem mint általános életszemlélet, hogy ez a sötét szemüveg marad rajtunk, vagy szemüveget váltunk, és persze lehet feltenni mindenféle a mai világ által kínált, rózsaszínű, szivárványos, élményeket kereső, folyton a bulit kereső, a happységet, a boldogságot, a pillanatnyi örömöket élvező szemüvegre. Nyilván mi nem ilyenre szeretnénk biztatni az embereket, hanem valamiféle olyan szemüvegváltásra, ami a hívő emberek esetében nyilván azt helyezni előtérbe, hogy megpróbáljuk Isten szemével nézni a világot és benne önmagunkat. Ugye nagyon szépnek tartom, és itt megint a vallásos hit, a filozófia és az irodalom találkozása Kunderának a Lételviselhetetlen könnyűsége című regénye, ahol itt megint a keresztény hit szerint ugye Isten tekintete, Heidegger szerint a számunkra fontos másik ember tekintete, vagy Kundera regényében a szerelmünk, a szüleink, vagy a közvetlenül velünk élő emberek tekintete az, ami nagyon nagy befolyással, hatással van a saját életünkre. Ugye József Attila ezt úgy írta nagyon szépen, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Tehát önmagunk nagyon nehezen tudunk a saját életünkre, vagy önmagunkra reálisan tekinteni. Azt, hogy milyennek látjuk magunkat, a saját életünket, azt mindig mások tekintetén keresztül szűrjük le, hogy mit sugároznak azok a tekintetek, akik ránk néznek, amik számunkra fontosak. A hívő ember mindenek előtt Istennek tetsző életet szeretne élni. Azt szeretnénk, hogy Isten számára elfogadható legyen az az élet, ahogy élünk. Akinek a szülei jelentik a meghatározó személyeket az életében, vagy gyerekkorunkban mindannyiunknak, ugye a szüleink visszajelzésére figyelünk, hogy vajon hogy néz ránk anyuka, apuka, egy-egy cselekedet, akár az egy-két éves gyerek is már ezt nagyon jól tudja venni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi a helyes, mi a helytelen, nem is a szavakból érti meg, hanem a anyuka vagy az apuka tekintetéből, mint ahogy később iskoláskorunkban a tanáraink rosszalló vagy éppen dicsérő tekintete igazíthat el, hogy merre van a jó irány. A mai korban ugye nagyon kivesztek a példaképek, nagyon kevés az a valóban jelentős, fontos személy, akikre a gyerekek, a fiatalok, vagy akár a felnőttek is mérceként tekinthetnek, helyüket inkább a celebek, a médiasztárok vették át, és hát ez meg is látszik sok-sok ember életén, hogy hozzájuk próbálnak igazodni. Ez is egy borzasztó veszély, ezt is nagyon fontos lenne, hogy valakik ellensúlyozzák azoknak is, akik nem járnak templomba, akik nem a színházban, vagy a komoly zenei hangversenyeken jutnak katarzisokhoz, hogy vajon nekik ki ad mércét, ki jelenti azt a tekintetet, ami eligazítja őket a világban, hogy mi a jó, mi a rossz. És akkor már is ott vagyunk az értékek, a normák, a életviteli receptek kérdéskörénél, hogy odáig gyakran eljutunk tudományokban, művészetekben és a mindennapi életben is, hogy igen, hát ez egy ilyen értékhiányos világ, és hogy mennyire nagy baj, hogy relativizálódtak a normák, akár a 10 parancsolat, vagy a jogi törvények sem jelentik azt az erős, korlátott határt az embereknek, amit régen jelentettek, de hogy akkor mit kínálunk helyette? És akkor itt megint ezek a fajta biztatások, kapaszkodók fontosak szerintem, hogy minél több emberhez eljutassuk pusztán ezt a gondolatot, hogy érdemes megállni, érdemes elgondolkodni, érdemes végig elemezni, hogy milyen utak állnak nyitva előttünk, hogy nincs determinálva, eleve rendelve az életünk, hanem mindig választhatunk a legkilátástalanabbnak látszó helyzetben is, különböző utak állnak nyitva előttünk, miénk a döntés felelőssége, és tudnunk kell, hogy változtathatunk az életünkön, és érdemes keresni a jó irányt, hogy abba induljunk el, és így változtassunk az életünkön.
0: Dr. Pankucsi Márta jogász, szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést, és remélhetőleg ezzel a kis beszélgetéssel nekünk is sikerült egyfajta utat nyitnunk a kedves hallgatók számára, hogy hogyan változtathatnak az életükön. Önnek további munkájához és életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen én is önnek és a hallgatóknak is.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!

Istenem, a Te alkotásod minden. Tieid tehát gyermekeim is, akikért most könyörgök. Nem azt kérem, hogy fényben és pompában tarthassam őket. Csupán annyit adj meg, hogy minden szükségessel ellátva testüket, lelküket, a Te szíved szerinti jó katolikusokká és jó magyarokká nevelhessem őket. Ígérem, Uram, hogy szavam a Te fölségedet fogja hirdetni előttük, tettem pedig jó példának szolgál nekik a Te akaratod követésére. Segíts kegyelmeddel, Istenem, hogy olyan szülőjük legyek, amint Te kívánod. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, annyi maradt hátra, hogy elköszönjek a műsor készítői nevében, valamint a holnapi viszonthallás reményében bízva további szép napot és jó rádiózást kívánjak. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.

0: az In Excess muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!

0: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Kedd délelőtt újra megnyitott a Terrorháza Múzeum. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter az újranyitásról szóló Facebook bejegyzésében azt írta, a látogatók számára a kiállítás elején információs tábla jelzi, hogy folyik a tárlat szakmai átvilágítása. A múzeumot egy hete záratta be a kormány. Az MTI helyszínen tartózkodó munkatársa szerint hosszú sor várta, hogy ismét megnyissa kapuit a kiállítás. A Terrorháza ma délelőtti újranyitásakor egy olyan tábla várja a látogatókat, amivel belerúgnak és megalázzák az ott dolgozó kollégákat is. Hívta fel a figyelmet Schmidt Mária, a múzeum volt főigazgatója Facebook posztjában. A múzeum bezárása ellen vasárnap demonstrációt is tartottak. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk. A nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a rendezvény a látogatókat. Mondta el Kardon Béla, a Regionális Információs és Fejlesztési Tudásközpont tudományos igazgatója, az esemény szervezője sajtótájékoztatóján. Az Ericsson Magyarország például csaknem 60 programot kínál. Lesz kiberbiztonsági szabadulószoba, a kutatók bemutatják hobbiaikat, és a 6G hálózatok jövőjével is megismerkedhetnek a látogatók. A Corvinus Egyetemen interaktív játékok és tudományos stand-up is várja az érdeklődőket, és szintén lesz szabadulószoba. A Hunren, Magyar Kutatási Hálózat 9 intézményében, Budapesten, Debrecenben, Martonvásáron, Miskolcon, Sopronban és Szegeden laborlátogatások, kísérletek, interaktív bemutatók és előadások segítségével. Olyan kutatási helyszínekre is bepillanthatnak az érdeklődők, amelyek ritkán nyílnak meg a nagy közönség előtt. Nagy fölénnyel vezet az egységes Oroszország az oroszországi parlamenti választásokon. Az előzetes választási eredmény szerint a kormánypárt rekordszámú mandátumot, 355-öt szerzett a 450 fős alsóházban. Miután a 225 egyéni választókörzet közül 208-ban győzött. Az előző összetételű parlamentben az egységes Oroszországnak 310 helye volt. Tömeges csapást mért az orosz hadsereg ukrán kohászati, vegyipari, üzemanyag és energiaipari, hadipari vállalatokra, továbbá a kikötői infrastruktúrára Kijevben, Poltava és Odessa megyében, közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca bejelentette, hogy az orosz központ csapatcsoportosítás egységei bekerítették az ukrán fegyveres erők egyik jelentős védelmi csomópontját Dobropiljában, a Donyecki régióban. A jelentés szerint az ukrán nemzeti gárda 4. és 15. dandárja, valamint a Szikla elnevezésű rohamzászlóalj katonáit zárták körül, derül ki az MTI tudósításából. Hazánk időjárásáról. Az északnyugati szél a Dunántúlon a középső országrészben nagy területen megerősödik, a hőmérséklet késő estére 6 és 14 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
1: Hungárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: szerencsénk, és talán a hallgatók nagy részének is újak lesznek, de nem baj, ez így van jól, hiszen színesedik a csokrétán. Nagy örömömre itt van velünk az Élő Lánc zenekar legénysége, leánysága, hiszen nem csak Nagy Tibor alapító, zenekarvezető, énektanár, kántor, igazgatóhelyettes, hogy mi minden és hol kántor, hol igazgatóhelyettes, hol tanár, ezt majd elmeséli nekünk. Egy biztos, az ő elképzeléseit valósítják meg javarészt az Élő Lánc zenekarban, a kiváló dallamokkal és tartalmas szövegekkel és egyéni hangszereléssel. Hallhattuk már a Tini Élet és a Jó Voltál számokat, jönnek még dalok, de köztük beszélgetünk, és bemutatjuk a zenekart, hiszen 4 kedves barátunk van itt, mindenki majd bemutatkozik, hiszen az általam fölírtak közül nem biztos, hogy mindenki el tudott jönni. Egy biztos, Élő Lánc, új formáció, régóta érlelt, idei év berobbanás, reméljük, hogy az volt, vagyis az lesz, és már is faggatom akkor elsősorban, bár kedves hölgy is van nálunk, Fruzsi, de Nagy Tibor a Májer, a mester, úgyhogy először is téged kérdezlek, Tiborkám, hogy ez a sokáig érlelt zenekar végül is idén akkor hogy startolt, és mi a fő csapás vonal dallamvilágban, szövegvilágban, hangszerelésben, stílusban?
1: Köszönjük szépen a lehetőséget, valóban az Élő Lánc zenekar stábja van itt köztünk, és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hát a zenekar indulása az 23-ra tehető, az alapötlet az az volt, hogy nagyon sok olyan szám van a tarsolyomban, és volt akkor is a tarsolyomban, amit én még rádiókban nem nagyon hallottam, azonban szerettem volna ezeket hallani. Úgy gondoltam, hogy legjobb lesz ezt rögzíteni, ezeket a számokat, viszont egyedül zenélni nagyon-nagyon nem szeretek. És ehhez kellett egy stáb. Itt a korosztálybeli eltérés az óriási, és úgy tűnhet, hogy ez egy mestertanítványai projekt, vagy valami rocksuli, de egyáltalán nem erről van szó. Ez a zenekar az addig létezik, amíg a legjobb értelemben vett demokratikus felállás és munkamódszer jellemzi, és mi ezt csináljuk, és hál' Istennek szeretjük egymást.
0: Én fölírtam itt, mint jó diák, hiszen egy újszülöttnek minden vicc új, és akármilyen öreg műsorvezető van, egy új friss formáció, természetes, hogy neki is új, úgyhogy ugye Nagy Tibor mellett azért itt nagyon dicséri a szakirodalom, a Szabó Kitti, a természetes energikus énekstílusával, ha nem lövök mellé, illetve hogy a gyerekek is kiváló zenésztársak, itt a családi vonatkozásokat is érinthetjük. Van egy Benke Mártonunk, ha igaz, remek hangszerelésével.
1: Nagy, való igaz,
0: Benke. Élőek a információim, vagy inkább ezek, te mutasd be a társaságot,
1: jó,
0: akkor.
1: Jó, ezek itt élőek, bár van köztük egy pár olyan, ami már nem aktuális. Uh-huh. De való igaz, hogy énekes fronton volt a legtöbb változásunk. Most Tóth Fruzsinát megtaláltuk.
0: Ő van itt balomon, a szépség.
1: Így van, szépség és úgy gondolom, hogy teli találat, és így alkot egy igazi egységet maga az Élő Lánc. Hát még hozzá kell tennem, hogy a Benke Máté, ő valójában a fiam Nagy Máté, csak a munkaviszonya miatt egy álnévvel kezdtünk be. Való igaz, hogy ő azért több szám hangszerelésében részt vett, és nagyon jól. De én úgy gondolom, hogy a többi tagot.
0: Itt vannak a barátaink, először szóval is a kedves hölgy, akkor ugye Fruzsi.
1: Így van, Fruzsi egy pár.
0: Mesélj egy sort, hogy találkoztatok össze, és mióta tart a dolog?
2: 24. november 10-én csatlakoztam. Patrikkal egy iskolába járunk, és pont akkor volt én énekesváltás egyébként, és ő mondta, hogy felléptünk egy szalagavatón, igaz? Igen. És akkor mondta, hogy hát ugye milyen jó, hogy így megtaláltuk egymást, hogy pont énekest keresnek, és hogy akkor elmegyek a meghallgatásra. Meg így Tibit alapból így már találkoztam vele, mert én voltam ilyen énekversenyeken, és te voltál mindig a zsűri.
1: Igen, én ezt utólag tudtam meg.
2: Igen, én is. Úgyhogy egyébként így csatlakoztam.
0: Na és akkor a fiúk itt szembe velem, van egy drága barátunk, aki a technikában is nagyon ügyes, mert segített a szerkesztésben is. Parancsolj, mutatkozz meg.
3: Üdvözlök mindenkit, Tárnok Zalán vagyok. Én, hát úgy, én sem vagyok alapítótag, viszont egy pár évvel a zenekar megalakulása után csatlakoztam én is. Eleinte gitár fronton, utána viszont basszusgitárt vettem kezeim közé, és mai napig azon játszok a zenekar körein belül.
1: Igen, de ne titkold el az, hogy tanítványom voltál, amikor harmadik osztályos voltál, és azért mi már akkor zenéltünk együtt. Én alapító tagnak tekintelek.
3: Na, hát köszönöm, hogy annak tekintesz, de igen, régóta ismerjük egymással Tibit, meg én, mert tényleg énektanárom is volt általános iskolában.
0: Úgyhogy... Hát akkor ugye gitár, basszus, gitár, ének, ahány hangszer, annyi ember, akkor te egy fontos alapkő vagy, úgyhogy vigyázzanak rád, mert ugye a énekes gyöngyszemből is egy van, de azért egy ilyen három funkciós kollega sem árt.
3: Igen.
0: És még egy kedves barátunk jött veletek, mutatkozz be te is, kérlek.
4: Üdvözlök én is minden kedves hallgatót, Csúr Patrik vagyok, én vagyok a billentyűs.
0: Ah.
4: Én mondhatom, hogy a zenekar alakulása óta vagyok végig, úgyhogy ott egy úgynevezett refibálon talált rám Tibi. Tetszett a zongora játékom, és akkor onnan elkezdtem segíteni a csapatot, és azóta virulunk.
0: Na Tiborkám, ugye akkor vissza a szót a mesterhez, a főnökhez, hiszen mindenhol kell egy alapító, egy szellemi vezér, anélkül ugye nincs. Paul McCartney nélkül nincs, Beatles, Presser Gábor nélkül nem lett volna, Omega vagy Lokomotív GT, Robert Fripp nélkül nem lett volna, King Crimson.
1: Ez kifejezetten hízelző.
0: Sorolhatnám a neveket, Török Ádám nélkül nincs Mini, vagy nem volt. Tehát Nagy Tibor azért, aki úgy döntött, hogy egy saját dallam és szövegvilággal egy saját stílust teremt. Mi a csapás irány? Jól lehet, halljuk a zenéket, de azért mindig jó, ha egy kicsit meg majd bemutatja a borát, a borász, vagy a termékét a mester.
1: Így van. Hát majdnem minden zenekar, amikor önmagát meg kell határozni, zavarban van, és azt mondja, hogy a miénket nem lehet besorolni, hát végül is be lehet, és hogyha nagyon akarom, akkor mondhatom, hogy a stílus úgy nagy általánosságban a 60-as évek karakteréhez nyúlik vissza, de ez nem cél, és nem hitvallás, az viszont igen, hogy a zenénk dallamokban gondolkodjon, az is tény, hogy kifejezetten esztétikai alapú a megközelítése a harmónia meneteknek, a hangszerelésnek, és hát azt mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a szöveg azért próbálkozzon valami mondani valót közvetíteni, még akár a verses elemeket is fontosnak tartjuk, roppant egyszerű dolog a rím, de hát enélkül nálunk elég nehezen alakul meg a szöveg. És
0: hát itt van a lemez, ha igaz.
1: És itt
0: ugye
1: van a lemez.
0: Bemutatkozó album, ami azért nagy dolog manapság, amikor ugye nem tudom, hogy egy milyen formátumban jelent például ez is, meg ugye az Eleget sírtál bemutatkozó album.
1: Hát annak idején, igen, az Eleget sírtál, az egy hétszám, és egy kicsit eklektikusra sikerült, de azt az ottani kommentekben ezt vállaltam is, ott népzenei feldolgozás is került bele, meg itt azért zömmel otthoni felvételekre épült. De a mostani megjelenések, az idei megjelenések, ezek azért a lehető legigényesebb stúdió felvételeken nyugszanak. Ez a, ha nem lövöm le a poént, ez a jó voltál hozzám.
0: Igen, amit hallottunk, jön még a jöttünk kelletről, a lenyugvó fák alatt, és a rokka szeretlek.
1: Így van.
0: Tehát ezek a frissek.
1: Így van. A főcsapás irány a szöveg tekintetében azért a szerelem, de legalábbis az érzelmek megjelenítése és közvetítése. De van egy olyan projektünk, ami ettől mindenképpen külön választandó, mégpedig ez a karácsonyhoz köthető, abszolút bibliai alapokon nyugvó projekt ez, 30 perces zene, de tulajdonképpen egy dalfüzérről beszélhetünk, ha erről beszélünk. Ez egyébként 25-ben jelent meg, más ez a karácsony címe, mert azért valóban más ez, mint egy szimpla karácsonyi történet felvillantása, de nem akarom most nyilván az összes poént ezzel kapcsolatban lelőni, közeledik majd lassacskán a karácsony, újból neki lehet futni a meghallgatásának, mi nagyon szeretjük.
0: Tehát élő lánc zenekar címszó alatt megtaláljuk a tartalmakat, a zenéket,
1: így van. Tehát
0: eseményeket.
1: YouTube csatornán, igen, és az egyéb közösségi média oldalakon megtalálhatóak vagyunk.
0: Hát nagyon profin beszéltetek, látjátok, olyan 10 perc körül bemaradtunk, hogy a zenék is leforoghassanak, nem szoktunk halkintgatni, meg ilyesmi, úgyhogy pont, ha minden igaz, akkor sikerülni fog ez így. És hát nagyon szépen köszönöm akkor, hogy eljöttetek, és gratulálok a megalakuláshoz, illetve az új eredményekhez, és a remek új dalokhoz is, úgyhogy kívánom is ezt, hogy boldogan, lelkesülten is ezzel a tehetséggel és dinamizmussal menjen tovább az Élő Lánc, és halljunk még rólatok, visszavárunk szeretettel mi is, úgyhogy köszönöm szépen a jó zenéket és a tartalmas gondolatokat.
1: Úgy legyen, köszönjük szépen, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk.
0: Örömmel.

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.

Wittinger László. Tiszta szívűek. A kiteljesedés. Második rész. Világosság kell. Ics József, a fiatal plébános, miután visszagondolt a 19 éves Anka gyónására, kissé megrázta a fejét, hogy visszatérjen a jelenbe. Körülnézett a szobában. Igen, elszaladt ez a hónap, de a paplakban igyekezett mindent úgy hagyni, úgy megőrizni, ahogy elődje hagyta. Illetéktelennek érezte magát, hogy bármit is, akár a legcsekélyebb tárgyat arrébb helyezzen, horribile dictu, kidobjon.

kiemelt egyet az abban sorakozó füstölnivalók közül. Forgatta, nézegette a már meglehetősen kiszáradt szivart, majd a középtájon lévő papírgyűrűre esett a pillantása. Már meglehetős homály nehezítette a látást, ezért az ablakhoz lépett, hogy kisilabizálja a mélyvörös alapra nyomott, aranybetűs föliratot. Elmosolyodott, mert arra gondolt, lám, ez is épp úgy hamvadna el, ha éppen rágyújtana, mint a történelem megannyi uralkodója. A címkén ugyanis ez állt. El Rey del Mundo, ami annyit tesz, világ királya. Mivel ő maga nem szivarozott, és a jövőt illetően sem szándékozott így módon mulatni az időt, világ királyát enyhe fejcsóválások közepette óvatosan visszatette a dobozba. Elhatározta, adandó alkalommal oda ajándékozza az egész dobozt valamelyik derék, füstös kedvű oltártestvérének, amennyiben ezek a szivarok egyáltalán élvezhetőek még. Ellépett az ablak mellől, de rögvest belebotlott egy székbe. Ideje már világosságot gyújtanom, mielőtt sorra felborogatom a berendezést, csóválta a fejét. Igen. Világosság kell, ötlött fel az elméjében. Nem fény, igazi világosság, hogy az életben se borogassak fel szépen kialakult szokásokat, tiszteletre méltó, szeretetben fogant rendezettséget. Világosság kell, hogy lássam, mi a helyes, és mi nem az. Világosság kell, mert csak így lehetek javára a rám bízottaknak, és ahhoz is világosság kell, hogy elfogadjanak. Világosság, amely természeténél fogva beragyogja a sötétséget. Ám a sötétség, miként az írás is mondja, nem képes befogadni e szellemi ragyogást, és ennek nem léttani oka van, hanem merőben személyes. Ugyanis a sötétség úgy véli, sugárzó fény öleli körbe, sőt, ő maga a fény, hiszen a neve is ezt jelenti, Lucifer, vagyis fényhordozó. A sötétség tehát tévedésben van. Beteg. Talán emiatt mondta az üdvözítő, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Gondolta a fiatal pap, és magában még azt is hozzátette, ha sikerülne őt meggyógyítani, rögvest helyére billenne a világrendje.

A szobában immár teljessé vált a sötétség. József tudta, hogy a szivartartó dobozka mellett megtalálja a gyújtót is, hát kitapogatta. Rövidesen föllobbant a gyertyalángja, és a szobát sejtelmes, derengő fény töltötte be. A pap figyelte a táncoló lángocskát, és önmagára gondolt. Ismét elhatalmasodott rajta a már régebben

is többször tapasztalt rossz érzés, a magány. A gyertya kicsinke tűzvirága egyedül is képes valamire. Világol, és így mutatja az utat. Ám ő vajon képes-e erre, ugyanúgy, mint a láng, egyedül. Világolni, utat mutatni kellő tapasztalat, kellő bölcsesség híján. Az első bölcsességet, a kora gyermekkor mennyben járását már elveszítette. A második bölcsesség, a lélek belső csöndessége, a mindent értő, türelmes ráhagyatkozás még várat magára. Elmosolyodott, mert az jutott eszébe, bizonyára ez az isteni minden tudás rendje, és ezt a rendet Ics József kedvéért sem fogja megváltoztatni a teremtő. Ne is tegye, tette hozzá, majd hirtelen fölkapta a fejét. Az ebédlő felé fordult, mert megérintette valami barátságos és biztató illat, amely az ajtó résein keresztül lebegett át a szobába, körülölelve őt, valamint a sötétben diszkréten recsenő vén bútorokat is. Amikor József még kápláni szolgálatát töltötte Ignácnál, az étkezések alkalmával Mariska néni mindig két személyre tálalt az ebédlőben. Miután magára maradt, egy tányérra csökkent a terítékek száma. Ebben látszólag semmi különös nem volt, mégis most, amikor a fiatal plébános belépett az ebédlőbe, hirtelen föltűnt neki az, amit ebben az elszaladt hónapban valahogy nem vett észre. Az a bizonyos, egyetlen teríték. Ne hagyjon egyedül, Mariska néni, szólalt meg. Az öregasszony szeme kikerekedett. Ignác halála óta mindig így terített, és a fiatal pap ezt még soha nem kifogásolta. Kezét megtörölte a kötényében, és csak úgy maga elé motyogta. Nem akarok én zavarogni, tisztelendő úr. József elmosolyodott. Odalépett a tálalószekrényhez, kivett még egy tányért, majd evőeszközt, és akkurátusan megterített a meglepett szakácsnénak. No, üljön már ide, drága Mariska néném, és vacsorázzunk együtt. Az ebédlőt pedig holnaptól felejtsük el, ugyanis a konyha a legalkalmasabb helyiség az étkezésre, lévén a ház legszentebb helye mindig az, ahol étel fő. Ha vendég jön, az más. Akkor szó lehet az ebédlőről. Gyöngéden megfogta az öregasszony kezét, oda vezette a székhez. Amaz mély megrendüléssel hallgatta a fiatal plébános szavait. Nem szólt, de lelkében rég nem tapasztalt melegség áradt szét, és csöndes mosollyal bólintott, amikor a fiatal pap megismételte: mindig együtt. Ics József plébános úgy vélte, most tette meg az első lépést annak érdekében, hogy magányát legalább a paplakban feloldja. Ugyanakkor erősen korholta magát, vajon mi a csodáért várt ezzel a gesztussal egy teljes hónapot? Elvesztegetett idő. Arról is ő tehet, gondolta, hogy magányos. Mert egy-két atyafit leszámítva nem nagyon közeledett ez idő alatt a falu népéhez. Miért nem? Talán mert nem tudja megdöfni a disznót, mint Ignác. Talán mert megelégedett Mihály, János
és Laci tanító barátságával, mint akiket Ignác hagyott rá egy nem létező testamentumban. Pedig alkalom bőven lett volna, hiszen jártak az ő miséire is a népek rendesen, ahogy illik. Esküvő is volt, Jánosén kívül még egy, keresztelés valamennyi, temetés hála Istennek csak egy. Ahogy azt a nagybetűs élet ajándékoztó kedve, vagy éppen parancsa előírta.

A vacsora végeztével Mariska leszette az asztalt, és kifelé készült a konyhába, hogy mosogasson, elpakoljon, egy szóval rendet teremtsen. A pap azonban nem mozdult, illetve dehogy nem. Bort töltött mindkettőjüknek. Ráér a pakolással Mariska néni. Ezt az első közös vacsoránkat illő megkoronázni egy pohárka borral. Mivel az asszony csak igen ritkán ivott, az egy pohár bor is megtette hatását. Egyszerre úgy érezte magát, mint egy nagyanyó, akire komoly feladat bízatott. Egy élet útját most kezdő, tapasztalatlan fiatalember pátyolgatása. Mariska néni tehát beszélni kezdett. A minap találkoztam Jánossal. Szeretne majd eljönni. Valami ügye lenne a plébános úrral. Az öregasszony teljes meggyőződéssel folytatta. Hosszan beszélt a fiatal szekeres gazda viselt dolgairól, szüleiről, Mihály és Ignác barátságáról. Szólt Nátánról és Eszterről is, a tanító úrról, az orvos doktorról, és természetesen Gröschl Tóniról is. A plébános ismerte már őket, de egy valakiről, Ankáról, immár többet tudott, mint az öreg házvezetőnő. Mariska néni, aki egyre jobban beleélte magát nagyanyói szerepkörébe, úgy vélte, az a jó, ha minél többet mesél a fiatal plébánosnak a faluról, az itt élő emberekről, szokásokról, mi egymásról. Mert József atyának látnia kell, jó helyen van. Okosan választotta őt a püspök a falu pásztorául. A plébános csöndben hallgatta az idős asszony egyre terebélyesedő beszámolóját. Csak időnként szólt közbe, igen, na hát, tényleg. Ezek a közbeszólások további történetek előadására sarkalták Mariskát. Hosszú idő eltelt már, amikor észrevette, hogy a pap szeme kezd lecsukódni. Ennyete, Maris, korholta magát. Már megint nem figyelsz, gyerekez még, a bort sem bírja. Nem akar még lefeküdni, plébános úr, megágyazok a nagy hálóban. Mariska néni hangjából annyi melegség, szeretetteljes gondoskodás érződött, hogy József ellágyult. Köszönöm, bólintott, de megteszi nekem az eddigi kuckóm is. Nem úgy van az, csattant föl az öreg asszony, maga a plébános, és ott fog aludni, ahol mondom. Illetve... tette hozzá kissé megcsöndesült hanggal, ahol a plébánosnak illik. József atya halvány mosollyal a szája szögletében megadóan indult el a nagy háló felé.

Bepillantás a jövőbe. Tél. Talán a legkülönösebb, ember által alig érthető időszak, noha azt gondolja minden lélek, teljesen nyilvánvaló, mire jó a hó, a jég, a dermesztő fagy, a természet látszólagos halála. Legalábbis azt hiszi, hogy tudja. Kell a hótakaró a vetésre, a jég a görcsök enyhítésére, gyulladások csökkentésére, a dermesztő fagy az ártalmas férgek megritkítására. A halál pedig amúgy is látszólagos. A tél ennél sokkal misztikusabb, sokkal többet jelent. A tél a befelé forduló ember évszaka. A meglassúdott mozgások, türelmes várakozások, önvizsgálatok, Isten értelmezések időszaka ez, amely a lehető leghasznosabb a lélek számára. Hideg van, hó és jég mindenütt, de te a szobád melegéből szemléled mindezt, sőt, gyönyörködsz a látványban. Jól teszed, hiszen ha belül meleg van, kinevetheted a fagyot, nem fenyeget az téged. Ha belül meleg van, azt bárkivel megoszthatod, baráttal, rászorulóval, magával az Istennel. Akkor az Isten betér hozzád, odalép lelked tűzhelyéhez, és kezét összedörzsöli, mint aki nagyon messziről jött, és alaposan átfázott, de most itt, nálad, végre fölmelegszik. Hellyel kínálod, kenyeret szelsz, hozzá szalonnát, kolbászt. Üres poharakba bort töltesz, kocintasz vele, és arra kéred, ha teheti, maradjon veled. Mindörökre. Miért ne? Mondja majd az Isten. Vajon létezik-e nagyszerűbb találkozás? Van-e magasabb rendű teológia, mint a Teremtővel egy asztalnál ülni? Valószínűleg nincs. Nátán, a boltos, miután elsöpörte kicsiny boltja elől a havat, bement a házba, dobott egy darab fát a kályhába, leült a különféle portékák mögé egy rozzant székre, és várt. Talán vevőre, bár azt sejtette, hogy jobb érzésű ember ebben az időben a kutyát sem engedi ki az udvarra, nemhogy vásárolni induljon. Székét közelebb húzta a kályhához, mert fázott a lába. Noha csizmában volt, igaz, rövid szárúban. Fázott a dereka is, bár vastag kabát volt rajta, sőt, a kabát alatt egy hosszú sálat is csavart maga köré. Hiába, öreg embernek több meleg kell, lassúbb a vérkeringés, nehezebben fűtődik a test. Okuláréját letette, szemét behunyta, próbálta élvezni a ma csekélyke meleget, amit azaz egy hasábfa adott a kályhában. Igaz, dobhatott volna többet is a tűzre, de úgy vélte fölösleges. Hamarosan bezárja a boltot, minek pazarolni a tűzifát. Gondolattalan volt, de ez most jól esett neki. Csak ült, hunyt szemmel, élvezve a meleg kályha közelségét, ami ebben a pillanatban a létezés élvezetével volt egyenértékű. A gondolattalanságot nem egyszerű elérni, nem is mindig akarat dolga. Sokszor váratlanul lepi meg az embert, és van, akinél soha nem jelentkezik. Ajándéknak is mondhatjuk,
mert nem gondolni semmire a legnehezebb dolgok egyike, szinte lehetetlen. Meditációban, a lelki elmélyülésben talán el lehet érni az elme teljes kiüresedését, de Nátán természetétől idegenek voltak ezek a spirituális kalandozások. Ha mégis részese lehetett, mint most is, e ritka lelki állapotnak, utána mindig hálával gondolt az örökkévalóra, akit őt, a méltatlant, ilyen kegyelemben részesítette. Tisztában volt vele, mekkora érték a gondolattalanság. Az az állapot, amikor föladva önmagát, az örökkévaló foglalja el benső lakhelyének végtelen tereit, és békét teremt, csöndességet a lélekben. Ilyenkor sebek gyógyulnak, szándékok, ambíciók szünetelnek, a kedély kisimul, nincs nevetés, nincs szomorúság, se szorongattatás, se fölmagasztalás. Csupán a csöndesség hangjának mindent betöltő néma zengése, mintha egy láthatatlan hárfa húrjait pengetve, egy láthatatlan angyal sose hallott harmóniát hintene szét a teremtés végtelenségében. A bolt ajtaja fölé szerelt kicsiny csöngettyű hangja riasztotta föl Nátán elmélyült állapotából. Széles mosoly ült az arcára, amikor meglátta a belépőt. Okuláriát újra föltette, hogy jobban láthassa az illetőt. Hozott Isten, Anka, mi áradban? A fiatal asszony elmosolyodott. Nem fogja elhinni, Nátán bácsi, miért jöttem. Bizony, sóért. Fogytán van, és csak most vettem észre. Szégyellem is, de muszáj megtanulnom, mi a dolga egy asszonynak. Só, gyufa, gyertya, mindig legyen otthon. Igazad van, lányom, de sose röstelkedj. Azt gondolod, más fehér népek nem járnak úgy, mint te? Legyintett nevetve Nátán, miközben a fiatalasszony fából faragott, méretes sótartóját telemérte, majd hozzátette. Szót váltanék Mihállyal, az apósoddal, meg Jánossal, az uraddal. Átnéznének hozzánk ma este. Ahogy hazaérek, tüstént szólok nekik, ígérte Anka, majd fizetett, és kilépett az ajtón. Kicsivel később Nátán megkapargatta a kályhában még parázsló fahasábot, körülnézett, helyén van-e minden portéka, nincs-e valahol rendetlenség? Átszámolta és beírta a könyvbe az aznapi bevételt. Majd kilépett az utcára. Amikor Anka átadta az üzenetet, apa és fia el nem tudta képzelni, milyen fontos ügyben kíván beszélni velük az öreg boltos. Feltűnt ugyan nekik, hogy Nátán egy ideje gyakrabban keresi föl a városban élő fivérét, s amikor hazatér, ábrázata tűnődő, tekintete messzire révedő, valamint a szokottnál is kevesebbet szól. Ma este talán kiderül, mi rejlik e szokatlan magatartás mögött. Az öreg fuvaros minden esetre egy üveg bort is dugott a hóna alá, mert könnyebben nyílik a lélek, ha nem üres a pohár.

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. A második rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Az országgyűlés megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden. Mandátuma 5 évre szól. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt egy tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az MTI. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét, Tóth Máté energiajogászt. Elutasították ugyanakkor a Fidesz jelöltjének Szabó László kommunikációs szakembernek és a KDNP által javasolt Pindrok Ferenc televíziós, rádiós és kommunikációs szakembernek a megválasztását. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthofer Ágnes házelnök. Azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg, közölte. A vagyonadóról szóló jogszabály tervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet. Ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét, jelentette be Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára egy budapesti konferencián. Az államtitkár elmondta, a kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be, amely a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki. Céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is. A KDNP 13 éves korhoz kötni a digitális platformok használatát. Az ellenzéki párt saját gyermekvédelmi törvénycsomagjában, amelyet kedden nyújtottak be az országgyűlésnek, a digitális eszközök forgalmazóit figyelmeztető tájékoztató elhelyezésére kötelezni. A törvényjavaslat a 13-16 év közötti korosztály esetében szülői hozzájárulást írva elő a digitális eszközök használata esetén. Ezzel biztosítva a fokozatos digitális önállósodást, de egyúttal fenntartva a szülői kontroll lehetőségét. A szabályozás célja nem a fiatalkorúak digitális kizárása, hanem az ellenőrzött és biztonságos platform használat biztosítása, rögzítették. Új női világcsúcsot állított fel a 3x3 soros Rubik kocka kirakásában egy 6 éves kínai kislány. Miután egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el. Közölte a CCTV kínai állami televízió. A férfi világcsúcsot a kínai Wang Yiheng tartja 3,51 másodperces átlaggal. A Rubik kockát a 70-es években találta fel Rubik Ernő magyar építész, és a játék azóta világszerte elterjedt logikai fejtörővé vált. Ma délelőtt újra megnyitott a Terrorháza Múzeum. A múzeumot egy hete záratta be a kormány. Az MTI helyszínen tartózkodó munkatársa szerint hosszú sor várta, hogy ismét megnyissa kapuit a kiállítás. A múzeum bezárása ellen vasárnap demonstrációt is tartottak. Hazánk időjárásáról. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső ország részben nagy területen megerősödik. A hőmérséklet csúcsértéke 16 és 21 fok között alakul, késő este 6 és 14 fok várható. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. Tizenöt óra, 4 perc.

Kulturális palettánk az akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Lázár Csaba. Mai műsorunkban egy kevésbé ismert tatai látványosságot mutatunk be, az angol kertben található Eszterházy nyári lakot. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig Kardos Sándorra emlékezünk. Ez itt az Afarell.

0: Életének 83. évében most szeptember 12-én hunyt el. Kardos Sándor Kossuth Díjas operatőr, rendező, fotográfus, a nemzetművésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Kardos Sándor több mint 30 játékfilmet, több mint 100 tévéfilmet és kisjátékfilmet fényképezett. A több mint 5 évtizeden át aktív alkotó nevét olyan filmek fémjelzik, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, az Eldorado, a Legényanya, a Szeleburdi család, az Angyali üdvözlet, vagy a Mielőtt befejezi röptét a denevér és a Hídember. Munkásságát pedig számos hazai és nemzetközi díjjal ismerték el. Kardos Sándor fotográfusként is ismert alkotó volt. Művészeti tevékenységének kivételes része a Hórusz archívumhoz kapcsolódik. Gyűjtötte az amatőr fotókat és a régi felvételeket, és szubjektíven egymás mellé csoportosítva mutatta be azokat. Az NMA, a Nemzetművészet címet 2022-ben adományozta neki, akkor és ennek apropóján beszélgetett vele Nagy György András. Az akkor rögzített felvételünkből készített összeállítással emlékezünk most Kardos Sándorra.
1: Egy nagyon fejlett és nagyon jó amatőr filmklub volt az Eltén. Már az első pillanattól kezdve benne voltunk. Hát az édesapám azt mondta nekem, hogy lehetsz-e fotóriporter vagy filmoperatőr, amit csak akarsz, de előbb végezd el a bölcsészkart. Az édesapám úgy lett országgyűlési pótképviselő, hogy egyetlen elemét nem járt. Csak ugye az úgynevezett munkás művelődés akkor azért nagyon komoly dolog volt. Tehát amikor én bölcsészkarra jártam, akkor a környező antikváriumból ő hozta fel nekem a filozófia könyveket. Nem volt műveletlen, sőt, de iskolája nem volt hozzá.
2: Akkor úgy kérdezem, hogy fejben kell először összerakni a képet is?
1: Nem, intuíció kell hozzá. Elképzelni szabad előre, sőt kötelező, hogy mit fog az ember csinálni, de hát a dolog érdekessége az, hogy sose azt csinálja.
2: Több gyökérből táplálkozik ez az egész, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak az az egyik, csak a másik.
1: Igen, ez egészen biztos. Ebből a tanítványainak előadást is szoktam tartani, nagyon sokat foglalkozom a bibliai képalkotással, a verbális vizuálitással, ami alatt az erre alkalmas íróknak a képeit értem, festészettel, hát mindent ismerni kell. És hát ami nagyon fontos, az olvasottság. Tehát az, amit én elértem esetleg, azért merem mondani, mert most azért van itt, ahogy mondjam, abban mindig szerepe van a bölcsész végzettségemnek. Hogy egyszer a fülemnél fogva végighúztak azon az irodalmon, amit az emberiség néhány ezer év alatt létrehozott. Enélkül nem lehet igazán eredményt elérni az én területemen sem.
2: És mennyi szerepe van a történelemnek, hiszen azért ez egy olyan korszak volt, amikor finoman szóval nem feltétlenül csinálhatta azt az ember, amit akart, vagy esetleg még az is előfordult, hogy amit megcsinált, azt rögtön dobozba zárták.
1: Igen, ezzel nem többször előfordult. Először megijedtem, hogy a történelmet úgy kérdezi, hogy a magyar jót meg a történelmet, mert hogy abból meg nem voltam erős soha, de mindig foglalkoztatott a miértje, hogy valami miért jön létre, és azok az emberek, akik létrehozzák, azok mit gondolnak. Nagyon érdekel, de a tankönyv szerinti történelmi tanulást azt nem szerettem. Nézze, én valamikor aranykoszorús kiszjelvényt kaptam úttörő vezetésért. Nem lehet az ember tönkretenni. Hiába igyekszik bármilyen rendszer. Ugye Magyarország hát már jó ideje, nem merek évszámot mondani, de talán még ezer évet is lehet, hogy a politika negatívan uralja a pályát. Tehát nem vagyok biztos abban, hogy egy Balassi Bálintnak Esztergom ostrománál kell meghalni, mert egy ágyugójó elviszi a lábát. És ennek ellenére mégis kinőnek ezek az emberek, mégis megvalósítják magukat, vagy megvalósulnak valahogy maguktól, vagy a körülmények mégis úgy hatnak. Szóval általában valamit ki akarnak írtani, akkor föltámad valami nagyon nemes ellenállás. És egy nagyon ütőképes ellentábor alakult ki. Hát ugye másra mondjak, az orosz irodalom gyakorlatilag Szibériában a büntetőtáborokban épült fel, akárhogy is nézzük.
2: Ugye a filmből a szereplőket ismerjük leginkább, meg még talán a rendező nevét. Az operatőr az meg mindig olyan, hogy hát vagy megjelzi a néző, vagy nem. Hát nem egy igazságos pálya bizonyos szempontból.
1: Nagyon nem igazságos, és a film az mindig a rendezője. Tehát valóban, ahogy mondja az operatőrt, vagy megemlítik, vagy nem. Manapság már egyre ritkábban, régen számított. ma már egyre kevésbé érdekes, amiben az is benne van, hogy egy Amerikából áradó egységes stílus van a filmezésben, és hát mondjuk olyan emberek, mint Tóth János a Szerelemben, vagy hát még sorolhatnám, hogy a klasszikus példaképeim, ugye Rankutár, Eduard Tisze, Sven Nykvist, nincsenek már ilyen operatőr egyéniségek, akik keresik, hogy lehet a legjobban kifejezni azt, ami bennük van, vagy amit a rendező kitalált.
2: Utóbbira akartam rákérdezni, de tulajdonképpen ez egy olyan önkifejezés, ami egy alkalmazott művészet.
1: Igen, olyasmi ez, mint aki hangszerel egy zeneművet, vagy a karmester, de hát ettől még egy Barenboim az fantasztikus ember.
2: Mi a legemlékezetesebb vezénylése?
1: Több is van. Hát a Kis Valentino az biztos, hogy egy abszolút, ma már van, aki úgy hasonlítja más filmekkel össze, hogy egyetlen kockája többet ér, mint bizonyos filmek. Akkor, amit még nagyon jónak tartok, ugye az Eldorado, a Bereményi film. Ez a kettő, ami szerintem a legemlékezetesebb, de van még egy pár.
2: Bele nézegettem sok filmbe. Néha rejtette, néha kevésbé a fonákot, a humort vettem észre.
1: Remélem, hogy igaza van. Ezt én nem jelenthetem ki, ezt csak remélni merem. Nagyon törekszem rá a mindennapi életben is. Hát a mindennapi életben ez iránt a családom szenvedi a legnagyobb kárt. De igen, igen, erről van szó.
2: Ha visszatérünk a látásmódhoz, volt olyan eset, hogyha jól emlékszem, amikor ajtóra kellett szögezni a kamerát, vagy hogy egy dróton vagy zsinóron belógatni.
1: Az a helyzet, hogy ennek mindig volt valami oka. Ugye ez, amit említ, hogy az ajtóra szögeztük a kamerát. Hát ez a Timár Péternek az egyik filmjében volt, aminek a főszereplője egy nagyon röviden megfogalmazva lezavarodott ember volt. Tehát ott ebben volt szerepe, hogy hát némi túlzással azt mondanám, mintha az ajtó látná a dolgokat, ahogy nyílik. Ugye, ami hát így egy marhaság, de azért mégis van benne valami. Hát a másik, az pedig az Álombrigád volt. Úgy vettünk föl egy jelenetet, hogy egy kötélen lengett a kamera. Ugye az ember ezt már kimondja, ez is marhaságnak tűnik, de valahogy ez is képes szimbolizálni azt a zavarodottságot, ami akár az úgynevezett munkásosztály megítélésénél, akár a működéséről szól.
2: Ez a munkásosztály működött úgy, hogy ez volt az egyik film, ami szinte rögtön a gyártósorról bement a dobozba?
1: Igen, igen. Úgy történt, hogy nekem mondták a filmlaborba, hogy reggel 6-kor jön le a nullkópia a hívógépről. És befordultam a folyosóra, és ráláttam a hívógép végére. Hát most nem akarom dramatizálni. Ott állt a film főigazgató, és egy bőröndbe rakta be a tekercseket, ahogy lőttek le a gépről. Onnantól kezdőből lezárta ott a bőröndöt, az 9 évig nem nézhette meg senki.
2: Ilyenkor nem nyílik ki az ember zsebében a bicska?
1: Hát és ha kinyílik, akkor mi van? Hát nem lehetett ott mit csinálni. Kinyílt, hát persze.
2: És amikor már szabadon elő lehetett venni a bicskát, tehát amikor már úgy lehetett filmet csinálni, hogy ilyesmire nem számított az ember, akkor másfajta korlátok jelentkeztek? Tehát én gondolok itt az anyagiakra.
1: Hát nem pont az anyagiak, de mindig jelentkeznek korlátok. Ma is elég kemények. Nem tiltják be a filmet, hanem már meg se lehet csinálni, ha olyan.
2: Ha mondjuk lenne egy elképzelt Hollywoodja, tehát amikor a Kardos Sándor mondja meg, hogy mi készülhet el, és mi nem.
1: Nem szeretnék ilyen helyzetbe kerülni. Semmiképpen. Nem az én dolgom. Hát a mindennapi politikai helyzettel foglalkozni, tulajdonképpen ahányszor a művészet ebbe belemegy, mindig rosszul jár. Szerintem másképp kell ezt csinálni. Hogy a saját életemből mondjak egy példát, én soha nem szerettem kimenni az utcára tüntetni. Sokáig nem értettem, gondoltam arra is, hogy gyáva vagyok, vagy mit tudom én. Aztán rájöttem, hogy én ezt úgy oldom meg, hogy 4 gyermekem van, 6 unokám, 1 dédunokám, hogy kivételes, különleges emberek jönnek utánam. Nálam ez a harcnak a módja.
2: Ezeket a kivételes embereket persze tanítani, képezni is kell, hogy ki tudják majd fejteni a képességeiket.
1: Igen, hát nem tudom, hogy ezt is így kell-e megfogni, mert a kiképzésnek szerintem egyetlen módja van, a személyes példa. Nem hiszek a tanításban, már ilyen szinten. Hát ha azt látja, hogy tele van a könyvespolc, a szülei olvasnak, akkor nem biztos, hogy olvasni fog, mert vannak a fiaim között olyanok, akik nem nagyon olvasnak, de valami átmegy a szellemi erőből. és semmiféle más fejlesztésben nem hiszek.
2: Na de hát, hogyha most rátérünk a szakmai képzésre, mint tanár, akkor mit ad át azoknak, akiket oktat?
1: Az egy másik dolog természetesen, ők ilyen értelemben nem az utódaim. Viszont megpróbálok szellemi értelemben az elődjük lenni. Nem tudom, hogy sikeres-e, ezt tőlük kéne megkérdezni. Én soha nem vagyok olyan értelemben tanár úr. A vágyaim szerint én egy öreg haver szeretnék lenni, aki már sokat látott ezen a vonalon, és megpróbál segíteni.
2: Szokott-e filmben álmodni?
1: Talában álmodni se szoktam. Ma már inkább ilyen kényszerképzeteim vannak, hogy vitatkozom azokkal, akikről nappal olvastam, tehát amit nem érzek helyesnek, de nem úgy, hogy valóban vitatkozom, csak nyomaszt és jár a fejemben éjjel, de nem álmodok róla. Akkor mondok egy bibliai példát. Amikor Ámosz prófétát rábeszéli az Úr, hogy profétáljon, egyetlen képpel magyarázza el neki, hogy miről kell profétálni. Nem duma, hanem azt mondja, hogy mit látsz? Az Úr lebeg egy téglafal előtt, és mérőhón van a kezében. Hát most én szálbarágosan elmondom, hogy az örök mértékről kell profétálni, aminélkül nem épülhet fel semmi, és ez itt a szellemi dolgokra vonatkozik.
2: Nyilván akkor az embernek azt kell tudni, hogy ezt az örök mértéket hogyan tudja az adott konkrét esetre alkalmazni, tehát hogy milyen megvilágítás, milyen színek hozzák ki azt a tartalmat, amit én vagy a rendező el akar mondani.
1: Ez pontosan így van. Tehát hányszor egy érdekes jelenettel szembe kerültem, mindig az az első, hogy milyen fény illik ehhez, és milyen kameramozgás. Vagy arra jutok, hogy nem mozgás, hanem itt vágni kell. De akkor is ugye, hogy rakom egymás után a képeket, kinek a közeléjét, mikor vágom be, stb. Nagyon érdekes eszközök vannak ugye a kereső közepében. Ha bekapcsolom, akkor van egy szálkereszt, amit lehet úgy használni, hogy az egyik félnek a szeme alá illesztem, akkor az ő tekintete középen van, a másiknak meg esetleg a szeme fölé. Tágabb értelmemben is a komponálással, tehát akár csak két közelít vagdosok egymásra, meg lehet adni az érzést, hogy például hierarchikusan kiáll följebb.
2: Már egyfajta jellemzést is.
1: Igen, ezt mind lehet érzékelni. Ha egy közeli képnél valakinek három fénypontnál több van a szemébe, akkor az olyan, mintha meghibbant volna. Lehet azt csinálni, hogy valaki nagyon tiszta és kimért, akkor csak egy fénypont van a szemébe, de akivel szemben áll, annak mondjuk kettő. Kicsit zavarosabb lesz a tekintet.
2: És mit lehet tanulni a rontottból, vagy a hibásból? Hát én gondolok itt az elhíresült fényképgyűjteményére önnek.
1: Ezzel az egészen én nem azt akarom sugallni, hogy rossz képeket kell csinálni, vagy hibásokat, hanem ha az ember ebbe beleássa magát, akkor a jó képei is jobbak lesznek. Például ott van az a kép az ablakon, amit a Lovasi Zoltán operatőr barátomnak az édesanyja készített. Ugye az a kép most színes, de az eredeti az egy fekete-fehér üveglemez. Csak amit ott lát, hogy a hold vagy a napnak tűnik, az gomba. Tehát, hogy az egész az idők folyamán átlényegült, mert a penész színezékként viselkedik a fekete-fehér képen. Megismerjük azt, hogy az eredeti szándéktól függetlenül mi lehetne az a talányos valami, ami ezen kívül is akár létrejöhetne.
2: Itt és az ön feje fölött van egy portré egy objektívről?
1: Nem, ez egy Hence Tamás kép. Csináltam róla egy portréfilmet egyszer. Sok képét fölvettük, és az egyikre azt mondtam, hogy hát nekem ma ez tetszik a legjobban, amiután, mikor elbocsátotta a stábot, azt mondta, hogy én még várjak egy kicsit, és csinált nekem egy hasonlót. Tehát ez mondjuk érzelmileg nagyon közel áll.
2: Most már csak magánemberként vesz kezébe kamerát?
1: Igen. Nézze, a fiatalokkal dolgoznak. Hát, hogy durván fogalmazzak rá, már nincs szükség. És az is lehet, hogy a szentehénnek már nem kell dolgoznia.
0: A szeptember 12-én elhunyt Kardos Sándor operatőrre emlékeztünk egy 2022-ben a Nemzetművészet cím átvétele után rögzített beszélgetéssel. A riporter Nagy György András volt.

0: Önök az akvarelt hallják. Tata sok-sok szép élménnyel ajándékozza meg az ide látogatót, köszönhetően a természet adta bővizeknek, és az Eszterházi család egykori gazdag pénztárcájának és fantáziájának. Szerdahelyi Csongor kollégánk most egy viszonylag kevéssé ismert részét mutatja be a városnak.
1: Kövesdi Monika, muzeológus a beszélgető társam, Tatán vagyunk, a Kuni Domonkos Múzeumnak a munkatársa, de most nem a öreg tó partján levő várkastélyban levő múzeumban beszélgetünk, és nem is az Eszterházi kastélyban a tó közelében, hanem egy picit távolabb, de egy másik tó partján, egy elvarázsolt park közepén. Hol vagyunk?
2: Az Eszterházi családhoz kötődik ez az épület, és úgy néz ki, mint egy pici kastély. A hivatalos neve így hangzik, hogy Nyárilak. Annak idején Lusthaus néven emlegették, amit akár Kélaknak is fordíthatnánk, hát ez a kifejezés ma már egy kicsikét félreérthető, mulatozó palotának emlegették, tehát igazából ugye itt egy angol kertet alakítottak ki a 18. század végén, és az angol kertnek a kerti pavilonja, a pihenő pavilonja volt tulajdonképpen ez az épület. 1784-ben rakták le az épületnek az alapkövét, és Eszterházi Ferenc grófhoz, nápolyi követhez fűződik az alapítás, az egész angol kertnek a tervét, az elképzelését ő az ő fejéből pattant ki, hogy így mondjam, hiszen látta Európában otthon lévén, látta az európai divatokat, tehát a legelső magyarországi angol kerteknek az egyike, a másik az éppenséggel a testvérének, Jánosnak a csákvári birtokán létesült ugyanezekben az években, és a harmadik korai angol kert pedig az unokatestvérek, az Eszterházi hercegek kismartoni birtokán, úgyhogy összefüggenek a dolgok.
1: Francia kert, angol kert, miben különböznek?
2: Óriási nagy váltás ez igazából, arról van szó, hogy a 18. században, amikor fölépülnek a magyar területen, ez a baroknak a virágkora, fölépülnek a kastélyok, viszont jön egy új divat, és a barokk kastélyok körüli barokk kerteket tulajdonképpen rövid idő alatt sorra átalakítják a legújabb divat szerint angol kert. Franciaországon keresztül érkezik meg hozzánk ez a divat a 18. század végén, a felvilágosodásnak a szellemi áramlatához tartozik, és a felvilágosodásnak az eszméjét testesíti meg tulajdonképpen az angol kert, a természettel való egységet, ugye fölváltják a nagyon geometrikus, szimmetrikus kertet, a szabálytalan sétautak, a kertet facsoportokkal és pázsitos részekkel rendezik be úgy, hogy mint egy spontán módon nyiladékokon keresztül szökhessen a tekintetünk a távolba. Tehát ez is egy nagyon mérnöki kert, de a szabad természetnek, a zavartalan természetnek az illúzióját kell, hogy keltse, hogy a lélek megnyugvást találjon, hogy a visszavonulásnak a helyszíne legyen. Tehát ez nem az Ajos társaságnak a kertje, hanem a visszavonulásnak a kertje tulajdonképpen.
1: Hogyan alakult a sorsa ennek a gyönyörű, szép, nagy kertnek, amely azt hiszem sokkal nagyobb volt, nem? Mert ahol a tatai edzőtábor van, még az is ide zarcozott valamikor, nem?
2: Ez pontosan így van, igen, sőt, én hozzátenném azt is, hogy az edzőtábor mentette meg az angol kertet, tehát a kastélykert ugye a 18. század végén létesül, hát van egy folyamata, egy korai periódusa, akkor egy olyan szentimentális korszaka, amikor mesterségesen romokat és barlangokat építenek be a kertbe, és ezek a mai napig megvannak. Tehát a tatai kert nagyon-nagyon éppen vészelte át azokat az évszázadokat, amikor a kastélykertek átalakultak, és azokat az évtizedeket, mikor a kastélykertek elpusztultak. És akkor térjünk vissza, igen, az edzőtáborhoz. Tehát az 1948-as londoni olimpiára készülődve kerestek egy olyan helyet, ami kellően párás ahhoz, tehát egy vizes helyet kerestek, kellően párás ahhoz, hogy a londoni klímára fölkészítse a sportolókat, és így találták meg a tatai kertet. Úgyhogy annak idején az angol kert tulajdonképpen a sportolóké volt, és itt ebben a kis nyárilakban is a sportolók laktak, ez volt a sportolók háza, és aztán végül is visszahúzódott az edzőtábor, most már ugye nagy létesítményekkel egy zárt részt foglalnak el az egykori kertből, de a kertnek a magterülete, ez a szentimentális rész, ahol a vizekkel átjárt, vizekre komponált mesterséges rom együttesek olyan nagyon szépen mutatták a korabeli arcukat, ez megvan. Ez tulajdonképpen épségben megvan, és ezen a részen itt a címeres griffes kertkapu közelében itt áll a Lusthaus is. Mikor az edzőtábor aztán az új épületekbe átköltözött, akkor sikerült megszerezni múzeum számára ezt az épületet, tehát ez volt a múzeum székháza, és jelenleg pedig kiállító tér minden egyes termével, két különböző kiállítás látható itt, minden egyes termével a látogatókat várja, és minden egyes termét meg lehet tekinteni.
1: Hogy egy kicsit képzavarosan fogalmazzak, itt hála Istennek éppen maradtak a romok.
2: Ez pontosan így van, igen. Hát kicsit megtévesztő egyébként, mert egy kortárs látogató zavarba eshet. Mint ahogy ez is volt a cél, hogy zavarba essenek, hogy miféle romok maradtak itt a középkorból. Tehát olyan középkorias, kicsit olyan vegyes karakterű ezek a romok, illetve barlangok. Az egyik ősember barlangot idéz, a másik egy középkori szentélynek a nyomait mutatja, és van egy török mecsetnek nevez, ez is török kélak volt eredetileg, tehát egy ilyen nagyon gótizáló, de jelenleg inkább egy ilyen félholddal koronázott török épületet mutat, és van egy nagy műrom együttes, ami valóban átfolyik a patak, ami egy kicsit olyan középkorias, de hogy fokozzák, ugye, tehát a megtévesztés céljával készült valóban, hogy fokozzák a régiségnek a látszatát. Ez mindegyik ilyen rom épületünk, tehát az 1780-as és az 1810-es évek között készült el, de hogy fokozzák a hitelességet, eredeti római és középkori köveket építettek bele, vegyesen. Tehát egy sajátos műemléki szemlélete is lehetett ennek a dolognak. Annak idején hát nyilván nem a műemlékvédelem vezérelte őket, hanem
1: tehát közel vagyunk a Limeshez, tehát itt a Duna mentén mindenhol találhatóak voltak római kori kövek, ugye?
2: Így van, tehát itt a város területén, a környéken mindenhol valóban római faragványok, oltárkövek, sírkövek, gyönyörű szép sírkő van beépítve, egy több alakos római sírkő, és ugyanakkor volt itt a közelben a Vértes-Szentkereszti Bencés apátság, ahonnan pedig gyönyörű szép figurális vagy díszesen faragott oszlopfejezeteket, záróköveket építettek bele, kizárólag a hitelesség kedvéért.
1: Ez egy zárt kert, gondolom.
2: Zárt kert valamennyire, hiszen vannak kapui, díszes kapuja, vagy kevéssé díszes kapuja, de szabályosan nem volt körbezárva soha. Egyébként az angol kerteket nem is szokták maradéktalan kerítéssel körbezárni, hanem általában csak egy árok jelzi a határt, és akkor ott aztán lehet egy nagyot hasra esni, és ezért hívják ezt aha ároknak, ezt a részét az angol kerteknek. Tehát teljesen szabályosan nincsen körbezárva.
1: Tehát közparkként működik.
2: És igen, jelenleg közparkként működik. Annak idején, amíg az Esterházy család jelen volt, teljesen zárt magán kastélykertjük volt. Egy picikét távolabb a rezidenciától, de ugyanakkor azon a helyen, ahol a vizek olyan bőségesen és természetes módon fakadtak, hogy itt lehetett ezt a nagyon-nagyon látványos kertet elkészíteni.
1: Ahogy itt a Cseketó partján közeledtünk a nyári lakhoz, ahol most beszélgetünk, ott az egyik romon dolgoztak, tehát restaurálják?
2: Igen, óriási szerencse, hogy most sikerült egy pályázat segítségével helyreállítani a nagy műrom együttest, a török mecset is rászorul, és van egy nagyon gyenge pontja jelenleg az angol kertnek, ami meg nagyon-nagyon megérett a restaurálásra, van ugye a grófi címeres főkapu. Annak a két oldalán mondanám, hogy életnagyságú griffek láthatók, de hát ugye a griffről nem tudjuk, hogy mekkora is életnagyságban. Ez az Esterházy család címerállata. Tehát kellőképpen nagy méretben faragta meg annak idején Schweiger Antal 1801-ben, és ezek övezik a díszes bejáratot, és hát ezek bizony már nagyon, nagyon kopottak, nagyon erodáltak voltak, és szerencsére most a restaurálás ezeket is megmenti.
0: Tatán Kövesdi Mónika múzeológussal Szerdai Csongor beszélgetett.

0: Az Akvarell hátralévő műsoridejében kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: Most csütörtökön az S4 Közösségi és Kulturális Központ ad otthont a Dávid Jengi Bárián triónak. A harmonika művész az estjén, az örmény hagyomány,

0: Az esemény idei kiemelt főszereplője a 20 éves kerti vasút és a legendás M40-es, azaz a púpos lesz. A Pesti Tatai út 95 szám alatt a Lokopikniken látványos vasúti járművek, különleges kerti vasutak, interaktív programok, tárlatvezetések és családi élmények várják a látogatókat, továbbá a gyermekek részére arcfestéssel és ingyenes ugrálóvárral is készülnek a szervezők szeptember 26-ára és 27-ére. Mindenről részletesebben a Vasúttörténeti Park portálján olvashatnak. Az F-Exhibition szervezésében most szombaton nyitja meg kapuit a Vajdahunyadvár, a Varázskert Lép be a csodák kapuján című kiállításába. A mezőgazdasági múzeum épületébe lépve a látogatók egy képzeletbeli varázskertben találják magukat, ahol tudásukat, bátorságukat és érzékeiket próbára téve mesebeli kaland részesei lehetnek. A 4 éves kortól ajánlott programról, illetve a Vajdahunyadvár nyitvatartásáról a mezőgazdaságimúzeum.hu oldalon tájékozódhatnak. Borsos Miklós születésének 120. évfordulója alkalmából a Budavári Önkormányzat, a Budavári Közösségi Nonprofit Kft. És a Magyar Képzőművészeti Egyetem közös pályázatának válogatott alkotásai mutatkoznak be. A kiállításon a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika és szobrászat tanszékének hallgatói kortárs nézőpontból reflektálnak a Kossuth-díjas szobrász, éremművész és grafikus gazdag életművére, alkotásaikkal párbeszédet teremtve a múlt és a jelen között. A térképgaléria 2 egymást követő, 2 hetes kiállítás keretében mutatja be a pályázatra készült alkotásokat október 1-jéig, illetve október 16-áig a Krisztina körút 85 szám alatt. Korai bencések világa Magyarországon a legújabb tudományos kutatások tükrében címmel nyílt kiállítás Zalaegerszegen, a Mindszentíneumban. Az egykori zalavári bencés monostor közelében bemutatott tárlat a tihanyi, a bakonybéli, a panonhalmi és az almádi bencés monostor korai időszakát eleveníti meg, a régészet, a művészettörténet és a bioarcheológia eredményein keresztül, és azt is láttatja, hogy a 11. századi monostorok nem csak az imádság, hanem az oktatás, a könyvmásolás, a gyógyítás és a gazdálkodás fontos központjai is voltak. Ezáltal a magyar kereszténység és a magyar államiság gyökereiről is szólnak. A Mindszentíneum kiállítása, illetve az amögött álló tudományos munka arra is rámutat, hogy a bencés örökség nem csupán múltunk része, hanem jelenünk és jövőnk egyik meghatározó alapja is. Szeptember 24-én kezdődik a 13. Skandináv Filmfesztivál az Art Plus Cinemában, a Pesti Erzsébet körút 39 szám alatt. A 2020-as évek északi filmjeinek seregszemléje egy héten át tart, a gazdag felhozatalból mi itt csak 4 skandináv premier előtti vetítésről szólunk. Megtekinthető lesz az Aranypálma díjas Fjord, a Szülői felügyelet, az Erőd és a Szerelemre szomjazva. A filmek ismertetői, illetve előzetesei megtekinthetőek az artpluscinema.hu oldalán, ahol a vetítési időpontokra jegyek is válthatóak.
1: Kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Szabó Ágnes és Tóth János András szerkesztő nevében is. A műsorvezető Lázár Csaba.

0: Az elmúlt percekben Szent Martin, a U2 és a Tátrai Band egy-egy felvétele szólt.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Kedves hallgatóink, most Kerengő című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. Részlet következik a műsorból. Téma a rákkutatás. Dr. Peták István rákkutatót hallják. A szerkesztő Sáj András.
2: Tudjuk, hogy a betegek egy részében úgy védekezik a daganatsejt, hogy egy másik gént is bekapcsol, a szímetet, és most kifejlesztettek egy olyan célzott gyógyszert, ami egyszerre ezt a kettőt gátolja. És ezért tudták ezt a elérni, ezt a fantasztikus eredményt, hogy korábban előkezett beteg, akik már nekem nem hatottak az eddigi gyógyszerek, hirtelen meggyógyultak, és ez mutatja azt, hogy valójában maga a precíziós onkológiának a koncepciója, hogy kimutatom, bocsánat, a hibát, ami a daganatot okozta, és annak az ismeretében célzottan alkalmazok egy gyógyszert, ez igenis működik, csak technológiailag kell folyamatosan fejlődnünk, diagnosztikában, terápiafejlesztésben, és most már a számítás technikában is, mert olyan sok génhiba van, és olyan sok gyógyszer közül kell választani, hogy nem tudjuk kihasználni már az információt arra, hogy a legjobban válasszunk a nagyon sok lehetőség közül, ezért kell egy harmadik eszközt kifejlesztenünk, hogy a kettőt összekapcsoljuk.
0: Az elmúlt percekben a 17 óra 5 perckor kezdődő Kerengő műsorát ajánlottuk szíves figyelmükbe. A műsor vendége dr. Peták István rákkutató, a szerkesztő Sáj András.

0: Az elmúlt percekben K.L. Norbert, Fábián Júli és a Zóhekker, valamint Edwin Barton egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichlin Krisztina, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MT-nek. Arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre. Miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az országgyűlés megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden. Mandátuma 5 évre szól. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt egy tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az MTI. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg. A vagyonadóról szóló jogszabály tervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet, ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét, jelentette be Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. Elmondta, a kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be, amely a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki. Céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 105 fős küldöttség utazott a világ egyek legjelentősebb szakmai megmérettetésére, a 48. WorldSkills világbajnokságra. Hazánkat 25 versenyszámban képviseli a 29 fiatal szakember a szeptember 4. hetében megrendezésre kerülő eseményen. A világbajnokságon többek között ács, ápolás és gondozás, autószerelő, bútorasztalos, fodrász, grafikus, hűtő és klímatechnikai szerelő, informatikai rendszerüzemeltető, ipari robotika, kertépítő, pékpincér szakács, szoftverfejlesztő, villanyszerelő, virágkötő, vízgáz és fűtésszerelő és webfejlesztő szakmákban indulnak magyar versenyzők. Idén is keresik az év hős kutyáját. A Segítő Kutyák napján nyílt meg az év hős kutyája díj elnevezési felülete, és szeptember 30-áig várják a négylábú hősök történeteit, akik munkájukkal segítséget nyújtanak az embereknek. 2014-ben Hope, a tacskó, a Spider mentőcsoport mentőkutyája, 2025-ben Zete, a kutyával egy mosolyért alapítvány terápiás és személyiség segítő labradorja nyerte el az év hős kutyája díjat. A kezdeményezés harmadik alkalommal irányítja a figyelmet a speciálisan képzett ebekre és az őket felkészítő szervezetekre. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Krisztina körúton az Alkotás utca felé a Vérmező út után a Csaba utcától, ezért torlódásra kell számítani, mint ahogyan baleset okoz fennakadást változatlanul a Szilágyi Erzsébet fasorban is befelé a Gábor Áron utcánál. Megnyitották a 15. kerületben az Árva Vár utcát a Rákospalotai körvasút sornál, de a csőtörés miatt továbbra is korlátozásra, útszűkületre kell számítani. Sávlezárás okoz torlódást a Kerepesi úton kifelé, a Baross tér után, illetve az Albert Irsai út közelében is karbantartás miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Az északnyugati szél a Dunántúlon és a középső ország részben nagy területen megerősödik, a hőmérséklet késő estére 6 és 14 fok közé hűl le. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. Tizenhat óra öt perc, koszorúk, emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet, Takács Ágoston régészt, muzeológust, a BTM középkori kőtárának gyűjtemény vezetőjét, valamint Terei György régészt, muzeológust, a BTM középkori főosztályának vezetőjét. A találkozásunk apropója az, hogy a Budapesti Történeti Múzeumban a múlt héten egy párját ritkító kiállítás nyílt. A címe és tárgya Eltűnt épületek hírmondói, középkori szakrális emlékek a főváros területéről. A kiállítás köszöntőjét a főigazgató úr Orba László történész mondta, dr. Takács Imre művészettörténész tartotta a megnyitó beszédet. Ezután következett a tárlatvezetés a kurátorok segítségével, majd egy csodálatosan szép koncert zárta az eseményt. Sebestyén Márta és Andrejszky Judit szakrális népi és régi zenei hangversenye, neves régi zenei muzsikusok közreműködésével. Hát elmondhatom, hogy nagyon szép délután és este volt ez minden jelenlévő számára. Az urakat arra kérem, hogy röviden mondják el, mi látható a kiállításban, és miért különleges ez a tárlat.
5: A kiállítás valamikor még a 2010-es években jött eredeti formájában létre, és aztán később a múzeumnak az életében beállt változások miatt le kellett bontani, át kellett alakítani, és végül most nyílt lehetőség arra, hogy helyreállítsuk így a teljes kiállító teret, és ezzel egy kicsit újra is gondoljuk a kiállítást. Maga a kiállítás az igazából, ahogy a neve is mondja, azokat az eltűnt épületeket szeretné bemutatni, megidézni, amelyek itt a Budapest területén állt több településen, faluban, városban voltak, és ezeknek a legszebb megmaradt kőfaragványait, illetve falképmaradványait mutatja be. Ezek egészen így a legkorábbi időktől, tehát a 11. századtól, egészen a törökkorig, tehát a 16. század első feléig gyakorlatilag egy teljes spektrumot mutatnak be itt Budapest középkori építészetéről.
4: Viharos és pusztító történelmünk az oka annak, hogy nagyon kevés középkori emlékünk maradt a mai korra, mármint ami a felszínt illeti. De a mélyben, a föld alatti épületmaradványokban a váratlanul felbukkanó, vagy éppen még felfedezésre váró régészeti leletekben sok minden rejtőzik, Óbudán, Budán és Pesten is. Főként új építkezések alkalmával jönnek napvilágra olyan középkori emlékek, amelyek hát igen régi korokról mesélnek. Csak a budai várban például mik kerültek elő?
5: A budai várban igazából talán a legszebb anyagok a kolostoroknak az anyagai, ugye itt a ferences kolostor, ami egykor a Sándor palota alatt állt, illetve a várszínház épülete alkotta a templomot, vagy a helyén állt a templom, illetve a domonkos kolostor, ami pedig a Hilton szálló helyén állt egykor, ezek igazából talán a legfontosabbak, illetve természetesen még a Mátyás templom, a budai nagyboldogasszony plébánia templom, aminek ugye itt a 19. század végi 20. század elejé felújítása során rengeteg eredeti faragványt ugye kiemeltek a helyéről, és helyüket másolatokkal pótolták, és így ezek az eredeti darabok, ezek pedig a múzeumnak a gyűjteményébe kerültek, és végül is ezek alkotják igazából itt a budai anyagnak a törzs részét, és ezen kívül persze sok kisebb lelet is van, nem is csak mindig egyházi épületek, mert például több olyan palotának a maradványai kerültek elő, például a 16. század elejéről gyönyörű reneszánsz palotának a festett fal maradványait tárta föl Vég András, amin gyönyörű antik mitológiai jelenetek, meg különböző tisztítő festések látszottak, és ez egy szerencsés véletlen során így megőrződött, tehát nem pusztult el teljesen a festéssel, mert pedig az viszonylag ritka, legalábbis itt Budapest területén, úgyhogy ezek voltak még, amik ilyen kiemeltem.
4: És akkor ezek, amelyekről említést tett, mind a Budapesti Történeti Múzeumban láthatók, vagy pedig az eredeti helyszíneken is esetleg őriznek belőlük, és mutatnak mondjuk a Sándor palotában, vagy a Mátyás templomban?
5: Igen, hát hogyha valakinek olyan szerencséje van, hogy a Sándor palotában látogatást tehet, ott van egy olyan reprezentatív ilyen fogadótér gyakorlatilag, ahol a ferences kolostornak egy-két szebb faragványa, illetve a történetéből, akár így egészen vissza az őskorig több olyan tárgy van bemutatva, amik igazából ott kerültek elő ezen a helyszínen. De például, hogyha a Hilton szállóba bemegyünk, annak is a kerengőjében, ugye itt a korábbi kolostorépületnek eredeti sírkövei és különböző más faragványai is láthatóak. Itt-ottam ott azért ezek felbukkannak.
4: A kiállításban az Óbudai királyi vár, a Nyéki vadászkastély, reneszánsz építészeti emlékei is feltűnnek. Jelenleg is folyamatban vannak feltárások ezeken a helyszíneken, vagy ezek már feldolgozott területek?
5: Jelenleg nincsenek ezeken a területeken feltárások, de ez nem azt jelenti, hogy ne lehetnének. Sokszor ástak például Nyéken is, vagy hát nem nagyon sokszor, de azért jó pár alkalommal, de nyilván mindig lehetne újabb és újabb ásatásokat végezni. Igazából azt gondoljuk, hogy valószínűleg értelme is lenne, hiszen az épületeket a 30-as években feltárták, ugye ez Garádi Sándor, gyakorlatilag a budapesti középkori régészetnek az atya végezte ezt el. Később aztán újabb feltárások voltak, újabb leletek kerültek elő, és végül is a környezetét az épületeknek nem nagyon vizsgálták. Tehát igazából ugye ez az egész terület jelenleg is beépítetlen, bőven lehetne ott vizsgálatokat végezni, de ez mindez ideig nem történt meg. Egyszer talán egy jobb helyzetben, jobb anyagi körülmények között talán a múzeum is majd végezhet ott egy ilyen tervásatást.
4: Hát ez üdvös lenne. Gondolom anyagi akadályok is felmerülnek ilyenkor, hiszen ezek drága tevékenységek, úgymond.
5: Igen, hát a legtöbb ásatásunk ugye építkezésekhez kapcsolódik, tehát hogyha van egy beruházás, akkor ott kötelező a beruházónak ezt a régészeti feltárást elvégeztetnie, tehát ilyenkor adódik, hogy ezekre van pénz, viszont hogyha mi szeretnénk valahol ásni, tehát mondjuk üres területeken, akkor azt viszont a múzeumnak kell ennek a forrásait előteremtenie, tehát ilyen szempontból ez a múzeumnak mindig egy drágább tevékenység.
4: Vállalkozás, igen. Terei Györggyel leveleztünk a témában, és említette, hogy jó lenne beszélni arról, hogy a főváros területén a középkorban hány falusi plébánia templom volt, és hány kolostor létezett. Ezek közül tulajdonképpen egy sem maradt meg éppen. Jobb esetben a barokkorban átalakították az épületeket, de nagyon sok lehet még mindig a föld alatt. Honnan lehet tudni ezekről, és milyen stádiumban vannak ezek az épületmaradványok?
6: Amikor készültünk itt az interjúra, akkor körülbelül összeszámoltuk, hogy hány épületről lehet szó. Én Árpád-koros régész vagyok, tehát inkább arról a korszakról beszélnék, de ugye az egy Árpád-kori templomot nagyon sokszor átépítettek a késő középkorban, tehát ezeknek a helye meg a funkciója megmaradt. Az Árpád-korban a mai főváros területén egy olyan 25-30 falu volt. Tehát egy 25-30 plébánia templommal kellett számolni. Ugye ez már nem az a korszak, amikor ugye azt történelem óránt megtanultuk, hogy 10 falu épít egy templomot. Itt a tatárjárás előtt már a legtöbb ilyen típusú településnek volt temploma. Körülbelül egy ilyen 10-15 egyéb jogállású templom vagy egyházi épületről kell beszélnünk, és egy ilyen 15-20 kolostorról, ami a főváros területén volt. Tehát így körülbelül egy ilyen 55-60 épületet kellene megtalálnunk, vagy bemutatnunk, ami nagyon nehéz, mert tényleg olyan, ami teljesen olyan állapotban fennmaradt volna, hogy ahogy építették, ilyen nincs. Nagyon különböző módon láthatjuk ezeket. Van olyan, amelyiket felújítottak, ilyen például a Pesti Hidegkúton a Gercsei templom, ahol amikor én még egyetemista voltam, akkor az templom rom volt, és mentünk ki ott romot, illetve köveket, kőfalakat rajzolni. Ezt hál' Istennek azóta felújították, és funkcionáló templom. Aztán tényleg, ahogy elhangzott, vannak olyanok, amiket a barokkorban átépítettek, és ezért is maradt meg. Ha nem falusi templomról beszélünk, akkor a belvárosi plébánia templom lehet ilyen, de nagy tétényben is, ha megfigyeljük a középkori alapokon álló templomot, akkor látjuk, hogy a tornya az még a második szintig középkori eredetű, de Cinkotán is van olyan templom, aminek megvan az árpádkori része, és a barokk korban átépítették. És aztán vannak azok, amik föld alatt voltak, és az elmúlt mondjuk 150 évben tárták föl. Ugye mindenképpen Garádi Sándor neve mellett Rómer Flóris nevét is el kell mondani, aki a magyarországi régészet egyik atya volt, pencészszerzetes, nagyváradi kanonok, de tanár is, és talán az első régész, aki...
4: Igazi polihisztor személyiség volt.
6: Pontosan, aki ezeket a templomokat, amelyek nagyon sok esetben ma már nincsenek, meglátta, felmérte, lerajzolta. Az ő feljegyzései, felmérései nagyon-nagyon fontosak. És valamikor a 30-as évektől elkezdődnek ezeknek a feltárásai, ugye az előbb említett Garádi Sándor például Nyéken dolgozott, vagy a Logodi templomot is ő tárta föl, majd a 60-as, 70-es években a pesti kutatásnál is előkerültek Írás Némel és Katalin munkássága során templomrészletek. Mert ugye van olyan árpádkori templom, amelyik látható a földfelszín alatt, de gyakori volt az, hogy a középkori templom helyére építették a barokkorban vagy a 20. században a templomot, nem pontosan rá, valamelyik része kilógott, tehát például Rákos keresztúron hosszan a szentélye látható, azt a burkolatba be is mutatták, illetve Rákos Csabán, az egykori Csaba Rákosa templomnak ugyancsak a szentélye maradt meg.
4: Tehát így ki kell hámozni a részleteket az átépített változatokból, és vannak ilyen csodaszerű megmaradások, mint a Veleméri templom például.
6: Igen, igen, na most a főváros területen sajnos ilyen nincs. Az ember azért a csodájára jár egy-egy olyan akár 800 éves épületnek, amit nem építettek át, vagy csak minimális esetben, vagy a műemlékvédelem nyúlt hozzá a 60-as, 70-es, 80-as években.
4: Amelyik maradványt régészetileg feltárták, azok közül sokat bemutathatóvá tettek. Mostanában hol vannak ilyen megnézhető emlékhelyek?
6: Egy-két példát szeretnék kiemelni. A saját kutatás 2003 és 2005 között volt lehetőségem feltárni a középkori Kána falut a 11. kerületben a Balatoni út mellett. Előkerült a temető közel 1100 sírral, és a temető közepén a templom. Ez egy két periódusban épült templom, az első periódusban egy 10 méter hosszú, 6 méter széles félkörívű szentélyzárodású templom volt, és valamikor a 13. század végén ezt nyugati irányba megtoldották 17 méteresre. Ez például a beruházó saját költségen bemutatta, nem egészen olyan állapotban, amiben szerettük volna, de aki most kimegy, ott egy emléktábla fogadja, és látja, hogy milyenek voltak az alapfalai a templomnak. De ha a közelbe maradunk, akkor van egy nagyon érdekes, az egykori Csútfalunak a temploma. Csútfalu templomát Gerevics László a 40-es években kezdte el kutatni, majd a világháború után többen kutatták, és a 60-as években egy műemléki felújítást kapott, és a mai napig látható egy ugyancsak több periódusban épült templom, egy gyár terület közepén, úgyhogy én azt gondolom, hogy valamilyen úton, módon azok a templomok, akár csak burkolatban, de akár a felszín felé felemelve, ezek most láthatóak. Nagyon fontos az, hogy egy-egy ilyen megtalálást ne csak a régész, a régészeti feltáráson résztvevő munkások vagy a meghívott vendégek tudjanak, vagy esetleg csak a szakirodalomban maradjon nyoma, hanem a lokálpatrióták, az ott járók is lássák azt, hogy milyen kincsek rejtőztek a föld alatt, milyen emlékeink voltak mondjuk a középkorból.
4: Ezek legyenek közkincsek a kultúránkban. Terei György után ismét visszaadnám a szót egy kicsit Takács Ágostonnak. A Margit-szigeti Domonkos Kolostorról írta a doktoriát. Szeretném, hogyha dióhéjban összefoglalná, mit tartalmaz a disszertáció.
5: A Margit-szigeti Domonkos Kolostor az több szempontból is egy nagyon érdekes emléke a budapesti középkori emlékeknek. Ugye ez az a kolostor, ami, hát nem azt mondom, hogy az egyetlen, de ami legnagyobb kiterjedésben fel lett tárva itt az elmúlt, hát most már közel 200 évben, mert ugye 1838-ban kezdték el először kutatni, ugye akkor találták meg 5. Istvánnak a sírját az árvíz levonulása után, és az ezt követő, hát most már tényleg közel két évszázadban aztán rengeteg feltárás történt, és az én munkám igazából ennek az egész feltárásnak így a részletes újra gondolása igazából az épületrészeket is egy kicsit újra kellett értelmezni, és különböző külföldi példákon keresztül próbáltam valahogy feltárni, hogy pontosan hogy is volt ez az épület, és hát végül is talán a legfontosabb, azt hiszem lehet ezt mondani, a legfontosabb eredményem, ami nem annyira közismert dolog, hogy ez a kolostor igazából úgy is mondhatnánk, hogy egy kettős kolostor volt. Volt egy, ugye, amit mindenki ismer, volt egy apáca kolostor része, de ennek volt egy férfi kolostor része is. És valójában ez a kettő, ez egymással is kommunikált, és ez a kommunikációs tér, ez pedig a templom volt. A templomnak a déli oldalán állt az apáca kolostor, az északi oldalán pedig a férfi kolostor, és gyakorlatilag elköré szerveződött aztán a mindenféle egyéb dolog, mert ugye itt volt még aztán királyi ház, volt kápolna, volt ispotá, és különböző olyan épületrészek, amik hát szükségesek voltak egy ekkora intézménynek a fenntartásához, hiszen hát itt csak a 13. századi források szerint is olyan közel 100 apáca élt. És ugye akkor ebben még nem számoltuk bele a férfi szerzeteseket, akik valószínűleg nem voltak ennyire számosan, de azért egy tucat szerzetessel is valószínűleg számolhatunk. Illetve hát ugye ennek az életét is ugye itt a különböző gazdasági és egyéb szempontból fenn kellett tartani, tehát itt állatok voltak, istállók voltak, ólak voltak, stb., aminek mind kellett, hogy legyen épülete, és ezeknek az elhelyezkedését is hát részben már feltárt, részben meg azóta is még ismeretlen részeken kell keresnünk ott a Margit-szigeten.
4: Tehát folytatódik a kutatás.
5: Reményeink szerint igen. Ez sincsen beépítve, tehát ilyen szempontból ez egy szerencsés terület, de mondjuk pont emiatt az nem is várható, hogy itt valami nagy építkezés miatt majd feltárásokat kell kezdeményezni. Itt csupa tervásatás az, ami történt az elmúlt 180 évben is, és valószínűleg a jövőben is csak ez tud itt eredményt hozni.
4: Aki most kimegy a Margit-szigetre, a Nyulak-szigetére, Árpádházi Szent Margit történetének a helyszínére, az ott mivel szembesülhet? Miket lehet megnézni?
5: Hát a romokat, azokat egy jó 15-20 évvel ezelőtt felújították, aminek hát sajnos most már kicsit megkopott a fénye, úgyhogy...
4: Újra kellene csinálni?
5: Hát igen, egyrészt már lassan érik egy újabb felújítás, illetve egy nagyobb átgondolásait a romok kezelésének, mert ez folyamatosan igazából egy ilyen problémás dolog itt Budapest területén, de egyébként azért a templom az elég jó állapotban látható, ugye középen Szent Margit sírjának a helye is ugye látható, ugye Szent Margit az aztán a törökkorban már a földi maradványai nem maradtak itt, hanem azt az apácák, amikor elmenekültek innen, magukkal vitték. Tehát igazából csak az üres sírgödör van, ami fölött egy tábla hirdeti Szent Margitnak a nyughelyét, illetve hát a kolostor is bejárható. Itt nem kell azzal számolni, hogy itt hatalmas nagy épületek lennének, itt gyakorlatilag ilyen 1-2 méter magas falai vannak ennek, de azért vannak olyan részletek, egy lépcső például, ami elindul fölfelé, vagy mondjuk különböző kisebb helységek, vagy mondjuk az a káptalan terem, ahol Szent Margit szentélyavatásának a vizsgálati szakasza zajlott, amit ott le is írtak, az is például pontosan azonosítható. Tehát azért vannak ilyen részletek, amiket meg lehet nézni, és ott az ember megemlékezhet arról, illetve ez a kis kápolna is, amit az előbb említettem, ez a Szent István első vértanú tiszteletére szentelt kápolnának a romjai is látszanak, és ott a szentélyt azt még a 30-as években helyreállították, tehát az is ott egy ilyen kis Szent Margit emlékhelyként.
4: És úgy tudom, hogy liturgikus funkciója is van, misét is mondanak.
5: Igen, minden évben januárban Szent Margit napján tartanak ott a Szent misét, úgyhogy ilyenkor ez újra átváltozik templommá.
4: Itt vannak még jegyzetek és képek az urak előtt. Ha valamit még szeretnének hozzáfűzni, akkor azt most tegyék meg, kérem szépen.
6: Beszéltünk a látható dolgokról, a feltár dolgokról, de sajnos szólni kell a negatívumokról is. Vannak olyan állapotban levő feltárt romjaink, amik azért örökségvédelmi szempontból eléggé aggályosak. Budapest 11. kerületében a Balatoni út felett, az egykori Panoráma étterem felett, a Hágyürki Katalin a 80-as években tárta föl a kánai bencés monostort, amiről azt kell tudni, hogy az egyik legkorábbi kolostorunk a főváros területén, amely a történetek alapján azért, mert oda a hotelt akartak építeni, nem temette vissza a falakat, és a területet visszavette a természet, nagyon sokáig szemétlerakónak használták, így ha most valaki oda kimegy, akkor az egykor pompás, a feltárás után félméteres, méteres, másfél méteres falakból tényleg romokat lát, és látja az ember, hogy ebben a 30-40 évben milyen szinten romlott az állapota. Tehát ilyen esetekben mindenképpen arra nagyon kell figyelni, hogy az örökségvédelmi szempontok is fontosak, és itt lehet, hogy jó lenne inkább visszatemetni, mert a föld alatt jobban megmaradnak
4: biztonságban
6: a pontosan
4: biztonságban. Tehát a megőrzés ott biztosított, így meg viszont pusztul.
6: És akkor ugye nem beszéltünk arról, hogy mennyi és mennyi elpusztult templomunk van. Itt csak néhány idézetet hoztam. Rómer Flóris 1866-ban a következőt írja a mai Rákosszent Mihályon levő falunak a templomáról, hogy puszta Szent Mihály templom alapfalát már 1864-ben körül szántották. Tudjuk, hogy ő még a helyét tudta, de ő is már a pusztulásról számolt be. De középkori Szent Lőrinc falunál a területen lévő bérház építése előtt Lux Kálmán 1903-ban feltárta az Árpád-korban épített félkör alakú szentélyzáródású templom alapfalait. 1969-ben szerző, ő írásnémmel és Katalin hitelesítő ásatást végzett, de csak szédult templom körüli temető néhány sírját találta meg. Tehát itt lehet látni, hogy a 20. század elején még maradtak romok, de a 20. század második felében ő csak a pusztítást tudta dokumentálni. És akkor vannak azok az érdekes képek, hogy ugye honnan tudjuk egy helyről, hogy ott templomnak kell lenni, ha nincsenek kőfalak, onnan tudjuk, hogy a középkorban temetkezni csak a megszentelt helyre lehetett, ezt a Szabolcsi zsinat kimondja, tehát hogyha egy temető részletet találunk, középkori temető részletet, akkor gyanakodnunk kell, hogy ott a közelben templomnak kell lenni. Két ilyen példa, a Népfürdő utcában pár évvel ezelőtt volt egy ásatás, ahol az ásatás legszélén, az ásatás utolsó pár hetében előkerült egy temető részlet, néhány sírsor, tehát ott nagy valószínűséggel látjuk, hogy a Népfürdő utca alatt ott kell a templomnak lenni, bár egy templom az legtöbb esetben kőből volt, és a kő az mindig jó építőanyag volt, és ezt előszeretettel a későbbi korokban elhordták. De ugyanez figyelhető meg a 11. kerületben, Budafoki úton, ahol az egykori kocsolafalut találtuk meg még 2019-ben, és aztán pár évvel rá előkerült ott is két vagy három sírsor, tehát ott is a következő kutatások, amelyek a következő építési fázisnál mindenképpen meg fognak történni, talán egy templomnak a helyét is bizonyítani fogják.
4: Köszönöm szépen Terei Györgynek, és még Takács Ágostonnak egy mondat erejéig visszaadom a szót. Zárszógyanánt mivel ajánlaná az érdeklődők számára ezt a kiállítást a Budai Várban, a Budapesti Történeti Múzeumban?
5: Én azt tudom mondani, hogyha valakit érdekel Budapest középkori építészete, és mondjuk hiányérzete van, amikor jár kell mondjuk akár a budai várnegyedben, vagy Pesten, Óbudán, ezeken a helyeken, és mondjuk nem csak az alapfalakat szeretné látni, hanem érdekelni az, hogy hogy néztek ki ezek az épületek, vagy egyáltalán milyen díszítéseik voltak, akkor azt gondolom, hogy ez a kiállítás ez egy kiváló választ tud esetleg erre a kérdésre adni.
4: A mai műsorban a Budapesti Történeti Múzeumban szeptember 15-én nyílt kiállítást mutattuk be a kurátorok segítségével. A kiállítás címe Eltűnt épületek hírmondói, középkori szakrális emlékek a főváros területéről. A tárlat a 2026-os Ars Sacra művészeti fesztivál keretében valósult meg, és holnap az Akvarelben Fazekas Gyöngyvér kolléganőm szerkesztésében még egy kis kedvcsinálót hallhatnak ehhez a kiállításhoz. Vendégeim voltak Takács Ágoston régész és Terei György régész, a BTM vezető munkatársai. Munkatársaim Szabó Ágnes zenei szerkesztő, Urbán Péter hangmester és Werner Eszter gyártásvezető nevében is elköszönök. A koszorúkban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.

0: Elhangzott a koszorúk. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc, Dallam Ív, a szerkesztő Marton Árpád.
2: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Marton Árpád vagyok, a Dallam Ívben Róma utcáit és tereit járjuk, méghozzá ma a barokk Róma utcáit, tereit, mi több palotáit. Az örökvárosnak nevezett hét dombon épült város azért nem mindig tűnt öröklétűnek, hiszen a barbár hódítás után a pápaság avignoni fogsága idején visszacsúszott a középkori városok közé. Ha korabeli képeket látunk, akkor azt vehetjük szemügyre, hogy a pompás antikromok között junyájak legelésznek. A pápaság visszakerülésével a reneszánsz pápák idején született meg, mint a reneszánsz név is mondja, a város újjászületése, azóta valóban örökvárosról beszélhetünk. A zenetörténetben pedig Róma két szempontból is fontos központ. A reneszánsz idején a nagy polifon kórus muzsika, tehát az egyházzene volt a római zene fő műfaja. Lassus és Palestrina művei az egész világ egyházzenéje számára irányt, mi több kötelező kánont képviseltek. A barokk idejére azonban az egyházzenéről a hangsúly a világi muzsikára tevődött át, a palotákban a templomi zenével vetekedő pompázatos muzsikák szólaltak meg, és már nem annyira az áhítatot, mint inkább a gyönyörködtetést szolgálták. A paloták közül a három leghíresebb az Ottoboni palota, a Pamfili palota, valamint Krisztina svéd királynő palotája, aki a svéd királyi udvar helyett előszeretettel időzött a kellemesebb éghajlatú Rómában, ahol a világ legjobb muzsikusai voltak jelen. Az Ottoboni és a Pamfili paloták bár egy-egy bíboros tulajdonát képezték, a korabeli arisztokratikus zenejáték központjának számítottak. Első szerzőnk Arcangelo Corelli 1653 és 1713 között élt, és mind a három palotát szolgálta, hol szerzeményekkel, hol pedig a Pamfili palotát tekintve zenei szolgálatával. A pápai állam területén egy Fusignano nevezetű pici községben született, aztán Bolognában tanult, és innen került Rómába, ahol hamar meghódította az említett palotákat, sőt, Rómából az egész világot, többek között az odalátogató külföldieknek hála, akik szerte hordták a világba Corelli hírnevét és kottáit, többek között azon újítását, amely mai napig a Concerto Grosso műfajaként él a köztudatban. A Concerto Grosso tökéletesen megtestesíti mindazt, amit a római paloták zenei reprezentációjáról mondtam, hiszen nagy létszámú együttesek pompás, fényes, mindig ünnepi hangulatú zenét játszottak. A leghíresebb természetesen a karácsonyi Concerto Grosso, ma az utolsó gyűjteményéből, a halála után Amsterdamban megjelent Opus 6-os sorozatból halljuk az F-dur Concerto Grosso-t, az angol koncert kamarazenekar élén Trevor Pinnock

Bár az 1660 és 1725 között élt Alessandro Scarlattit a nápolyi opera mestereként ismerjük, de a korabeli római paloták zenei reprezentációjára jellemző, hogy operaházon kívül is tulajdonképpen operai élvezetet nyújtottak a közönségnek, erre a törekvésre szolgáltak a kantáták, amelyek egy-két énekessel előadott tulajdonképpen mini operák voltak, egy-egy szerelmi történetről vagy mitológiai történetről szóltak néhány tételben 20-25 perc időtartamban. A műfaj népszerűségére val, hogy maga Scarlatti 115 operája mellett mintegy 700 kantátát komponált, hiszen ezek napi szükségletet elégítettek ki. Következzék Alessandro Scarlatti Il Rosignolo című szerelmi kantátája a szólista David Daniels, az Arcadian Academy élén Nicholas McGagan

ahol pedig a híres római paloták, a Pamfili, az Ottoboni vagy a Krisztina svéd királynő által birtokolt palota híres zenei központnak számítottak, egyáltalán nem meglepő, hogy zenetáruk, kottatáruk is nevezetes, több mű eredeti példánya ott maradt fönn, többek között Antonio Vivaldi 114-es jegyzékszámú kéttételes C-dur koncertója, amelyet a Taverner Players játszik, élükön Andrew Parrott, Marton Árpádot hallották, a barokk Rómától már a búcsúzunk, egy hét múlva találkozunk, a viszonthallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Felfüggesztették három fideszes képviselő Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A parlament tízszeres többsége annak ellenére döntött az ellenzéki képviselők immunitásának felfüggesztéséről, hogy a mentelmi bizottság nem hagyta azt jóvá. A fideszes képviselőket Litresics András ügyvéd Bangó Sándor egykori javítóintézeti fogvatartott, a Szőlő utcai bántalmazás ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért, miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. A Litresics által indított magánvádas eljárásokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét, válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. A Magyar Nemzeti Bank idén változatlanul 1,8%-os inflációval számol. 2027-re viszont jelentősen 3,1%-ra növelte inflációs előrejelzését a júniusban közölt 2,3%-ról, derül ki a jegybank közleményéből. A GDP előrejelzés kissé mérséklődött, a Nemzeti Bank szeptemberi prognózisa 2026-ban 1,8%-os, 27-ben 2,9%-os emelkedést valószínűsít. A vagyonadóról szóló jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet. Ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét. Jelentette be Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára. Elmondta, a kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be, amely a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki. Céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is. Donald Trump amerikai elnök és Xi Jinping kínai elnök ezen a héten Washingtonban találkozik, miközben az Egyesült Államok és Kína közötti gazdasági és technológiai verseny továbbra is intenzív, írja a Magyar Hírlap. A tárgyalásokon Irán és Tajvan kérdése is fontos szerepet kaphat. A Trump kormányzat igyekszik gazdaságilag elszigetelni Iránt, Kína azonban fenntartja a jogát arra, hogy kereskedjen Teheránnal, és Peking továbbra is Irán egyik legfontosabb olajvásárlója és kereskedelmi partnere. Tajvan továbbra is az amerikai-kínai kapcsolatok legérzékenyebb kérdése. Peking saját területének tekinti a szigetet, miközben az Egyesült Államok támogatja Tajvan önvédelmi képességeit. A két vezető harmadik alkalommal találkozik Trump második elnöki ciklusának kezdete óta, Xi látogatása pedig 10 év után az első washingtoni útja. Az Utinform hírei. Egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy közelében. A 18-as kilométernél a jármű a külső sávot foglalja el, mögötte lassítanak a közlekedők. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé. A kamionok miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom a 60-as és a 70-es kilométer között. A belső sávon személyautóval jól lehet közlekedni. Az M30-ason Tornyos-Németi felé egy személyautó szalagkorlátnak hajtott, a 12-es kilométernél a belső sávon jelent akadályt. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcak határában, a 165-ös kilométernél félpályán halad a forgalom, torlódásra kell számítani. Hazánk időjárásáról: csökken a felhőzet, a szél veszít az erejéből, hajnalra általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc, kerengő, közéleti beszélgetések.

0: Amerikából jöttem.
1: Mesterségem címere rákkutató. Nem én mondom ezt. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Sályi András vagyok. Aki ezeket mondhatná, vendégem, akit szeretettel köszöntök, Peták István, rákkutató, orvos. Köszönöm, hogy eljött.
2: Én köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Ez, hogy Amerikából jöttem. Ezt meg kell magyarázni most a tisztelt hallgatóságnak.
2: Igen. Két héttel ezelőtt jöttem haza szó szerint az Egyesült Államokból, ahol két nagyon fontos konferencián vettem részt a nyugati parton, ugye az egyik San Diego-ban volt, a másik pedig a Szilícium völgyben, és ugye mind a kettőnek volt rákutatással kapcsolata. Az első az maga a legnagyobb rákutató konferencia volt, az Amerikai Rákutatók Szövetségének az éves konferenciája. Ez a világ legrégibb és legnagyobb rákutató szervezete, 119 éves, egyébként jövőre 120.
1: Ez azt jelenti, hogy már akkor is volt rák?
2: Igen, hogy azóta működik ez a szervezet, minden évben több mint 40 országból jönnek a kutatók, tehát amerikainak hívják, de valójában ez egy nemzetközi konferencia.
1: Azt én jól tudom, hogy olyan 135 jelentkező volt arra, hogy előadjanak, de csak 7-en adtak elő, és ön volt az egyik.
2: Igen, ez egész pontosan már a második konferencián volt, ugye az a Szilícium völgyben volt. A rákutató konferenciának az volt a jelentősége az életemben. Az egyik az, hogy az a személyes része, hogy most kaptam meg azt a emlékérmet, amit azért kaptam, mert már több mint 25 éve vagyok tagja ennek a társaságnak, és aktív tagja, és így ezzel szerettek volna nekem kedveskedni, vagy erről megemlékezni.
1: Ez szokványos dolog?
2: Hát természetesen...
1: Mondhatom azt, hogy ez egy nagy kitüntetés.
2: Hát ugye nekem egy nagyon jó érzés volt, vagy ez az elismerés, hogy számon tartják a munkámat, amit kitartóan végzek a többi rákutatóval együtt, egy közösségben, egy tudományos közösségben, és ennek a tudományos közösségnek megtiszteltetés a tagja lenni, és most már egy szűkebb senior teamnek vagyok a tagja, akik láttak már sok-sok nagyon fontos erőrelépést a rákutatás területén. Ugye ez az, hogy az ember már évtizedekben méri az időt, annak megvan az előnye, hogy nem csak a magam előtt álló, vagy előttünk álló problémákat látom, hanem azt is, hogy mekkora utat tettünk meg. Tehát a rákutatás is olyan, mint a kirándulás, hogy mindig azt hiszük, hogy látjuk a hegy tetejét, és amikor fölérünk, akkor jön a következő.
1: Akkor látjuk, hogy igen, hogy mindig jön egy újabb.
2: Újabb, nagyobb, de közben, ha ránézünk a magasságmérőnkre, akkor látjuk, hogy egyre magasabban vagyunk, tehát igenis van előrehaladás, és ezt ünnepeljük minden évben ezeken a konferenciákon.
1: Azt olvastam, hogy az ön által kidolgozott technológia a világ legjobbjai között van, és ez bizonyított. De valójában ez mit jelent?
2: Igen. Ami egy nagyon fontos elismerés volt egyébként, ami már a technológiának szól, a megoldásnak, az, hogy a rákutató társaság a úgynevezett late breaking szekcióba választotta az eredményeinket, tehát a legfontosabb felfedezések közé, amiben arra mutattunk be tudományos bizonyítékot, hogy azok a betegek, akik olyan személyre szabott célzott kezelést kaptak a génhibáikkal szemben, aminek a kiválasztását támogatta az általunk kifejlesztett technológia, azok statisztikailag nagyobb eséllyel kaptak hatásos kezelést, ezért összességében tovább éltek, mint azok, akik olyan terápiát kaptak, amit nem javasolt ez a rendszer. Ez egy 2 éves, 400 betegen végzett utánkövetéses, megfigyeléses vizsgálat volt, amit a Párizsi Curie Intézettel közösen hoztunk létre, vagy végeztünk, és közösen mutattunk be. És ez azért nagyon fontos, mert a személyre szabott orvoslásban, amit ugye a onkológia területén precíziós onkológiának nevezünk. Ez a következő nagyon fontos lépés ahhoz, hogy ténylegesen eljussunk oda, ami a most már 30 éve a küldetésem, hogy minden daganatos beteg hatásos személyre szabott célzott kezelést kapjon a világon.
1: Tehát jól értem, hogy akkor önök azt csinálják, hogy felmérik, hogy az adott beteg az milyen beteg, hogy milyen fajta rákban szenved, és akkor megkeresik azt a gyógymódot, a világon tapasztalható azt a gyógymódot, ami számára a legjobb? Erről valamilyen féléről van szó?
2: Igen, valójában már több mint 200 célzott gyógyszer van forgalomban, amelyeket arra fejlesztettek ki, hogy egy-egy daganatok kialakulásában fontos szerepet játszó gén hatását kikapcsolja célzottan, de ezeket személyre szabottan kell alkalmazni, mert minden daganatos beteg daganatában egy egyedi génhiba kombináció van. A lehetséges 700 daganatot okozó gén több mint 6 millió lehetséges mutációjából egy egyedi kombináció, és azt kell tudnunk eldönteni, hogy az 5 génhiba közül melyikre ható gyógyszert fogjuk kiválasztani, és meg kell tudnunk jósolni, hogy annak az egy génnek a kikapcsolása elégséges-e a daganat megállításához, a beteg meggyógyításához, úgy, hogy a közben a másik 4 ne okozzon ugye rezisztenciát, ellenálló képességet, és hogyha ezt véletlenszerűen próbáljuk kiválasztani, akkor nyilván a sikerességi arány, a sikerességünk elég alacsony. Ezért nagyon fontos, hogy egy számítógépes program kiszámolja, kikövetkeztesse, hogy az adott beteg esetében mi lehet a legjobb, legoptimálisabb terápiás döntés.
1: Tehát mondjuk érkezik egy beteg, ahol felmérik, hogy mi a betegségének a jellemzője, és akkor ez egy, ha úgy tetszik, automatizált rendszer, tehát egy nagyon gyorsan működő valami, aminek alapján ki lehet választani, hogy mi az a legjobb gyógymód. Jól értem?
2: Így van. Ugye maga a rendszer, ez csak nekem érdekesség, vagy ezért, hogy 20 millisekundum alatt számolja végig a több ezer számítási feladatot.
1: Pislogni se tudok ez alatt, az idő alatt.
2: Igen, tehát ez azonnal több ezer számítást végez. Egészen pontosan az a modellnek, vagy a matematikai megoldásnak a lényege, hogy létrehoztunk egy univerzális tudáshálót, amiben összekapcsoltuk egy adatbázisban a géneket, a gének a gyógyszerekkel, a gyógyszerek célpontjaival és a daganat típusokkal. Egy olyan kapcsolati hálót hoztunk létre, ahol minden kapcsolatot egy okokozati összefüggés ír le, egy oki kapcsolat, amit egy tudományos kísérlet bizonyít, és utána ebből leképezünk egy személyre szabott modellt minden egyes betegnek millisekundumok alatt, ahol a kapcsolatok erősségét személyre szabjuk, annak megfelelően, hogy azokat a kapcsolatokat leíró tudományos bizonyítékok mennyire relevánsak az adott beteg számára, és ezáltal újra számolód, az összes kapcsolat erőssége újra számolódik, és egy egyénre szabott tudásmodell jött létre, egy következtetési modell. Tehát az kellett megoldani, hogy univerzális is legyen, de személyre szabott is legyen.
1: Tehát van egy óriási nagy, fordítom magamnak, van egy óriási nagy adatbázis, különböző kapcsolati hálók, és akkor kikeresik azt, ami az adott betegre a legjobb, valami efféle.
2: Jó. Igen, és az a gyógyszer a legjobb, aminek a legtöbb és legerősebb kapcsolata van, azokkal a gyógyszercélpontokkal, amiknek a legtöbb és legerősebb kapcsolata van, a legfontosabb és legtöbb génnel, ami mutáns, hibás az adott betegben.
1: És amikor ezt előadta a konferencián, akkor mindenki csak ámult és bámult, én meg arra gondoltam, hogy az én számítógépem biztos nem lenne alkalmas arra, hogy ezt a problémát megoldja. Tehát itt elég alapos felkészültség kell ehhez.
2: Igen, tehát az nagyon fontos látni, hogy ez egy olyan matematikai megoldás, amit 10 éve fejlesztünk, és szabadalmaztunk, és ez a saját megoldásunk, tehát itt erre a speciális problémára egy speciális műszaki megoldást kellett lefejleszteni, tehát ezt ugye nehéz tudománynak is hívják, tough technek, vagy deep technek, tehát mély tudománynak, amikor egy tudományos problémára egy új megoldást fejlesztünk ki, és ez a mesterséges intelligencia ciák nagy halmazán belül egy megoldás, de semmiképpen nem összevethető, vagy teljesen más, mint azok a mesterséges intelligencia módszerek, amit most nap-nap után használunk. Azok más, a nagy nyelvi modellek, azok ugye más célból lettek, kifejlesztve más célból, és azért nem is alkalmasak arra, amire mi fejlesztettünk egy másik fajta megoldást.
1: Van valami specifikum, hogy milyen fajta rákok esetében hatásos az önök módszere? Vagy itt a dolog természetéből adódóan ilyen nincs?
2: A rendszer maga a precíziós onkológia elvén működik, azaz elsősorban a génhibák alapján keres gyógyszereket, tehát ilyen szempontból daganattípustól független, tehát nagyon sok daganattípusra működik. Statisztikailag vannak különbségek abban, hogy az adott daganattípusban milyen génhiba milyen gyakran fordul elő, és ezáltal annak a sikeressége, hogy azokra a génhibákra van-e már gyógyszer, ez különböző és különböző lehet, de erre is most már hatalmas adatbázisokon vannak pontos adataink.
1: De a rák kapcsán mondtam az Amerikai Szövetség 121 éves említette, és én mondtam, hogy már akkor is volt rák, de hát tudjuk, hogy rák már évezredek óta létezik. De a kérdés az, hogy mennyire veszélyes ma a rák, mennyire jelent egyet a végzettel, régen a fátum, a rák, hát az készvé. Mennyit fejlődött az orvostudomány ehhez képest, mondjuk 20 évvel ezelőtthöz képest?
2: Igen, ez egészen csodálatos, hogy tudjuk, hogy a 90-es évek közepe óta, tehát most már 30 éve inkább csökken a daganatos halálozás, ez nagyon meglepően hangzik, de hogy egyre több a daganatos megbetegedés, de egyre többen meg is gyógyulnak belőle. És ezért összességében végül is a halálozás csökken, főleg, hogyha figyelembe vesszük az átlag életkor növekedését, hogyha azzal is korrigálunk, akkor mindenképpen látszik, hogy nyerésre állunk. Ez azt jelenti konkrétan, hogy az Egyesült Államokban 30%-kal csökkent a halálozás. Azt jelenti, most ez a legújabb statisztikája az Amerikai Rákszövetségnek, hogy egy daganattal diagnosztizált beteg Amerikában 70%-os eséllyel túléli a diagnózist, 70%. Tehát azoknak, akiket daganattal 70% meggyógyul. Tehát ez fantasztikus, és ezekről fontos beszélni.
1: A magyar adatok rosszabbak?
2: Az európai adatok valamivel rosszabbak, és nyilván, ahogy megyünk kelet felé, úgy
1: romlik. Ez attól is függ, hogy egy adott ország mennyire gazdag, milyenek a lehetőségei?
2: Attól is függ, de nem csak ettől függ. Tehát az Egyesült Államokban nagyon-nagyon sok pénzt költenek az egészségügyre, azzal nem arányosan mennyivel jobbak, de azért természetesen van jelentősége annak a hatalmas mennyiségű pénznek, amit ez egészen pontosan, egészen megdöbbentő, hogy az amerikaiak költik a világ onkológiai kiadásainak a 45%-át. Ez azt jelenti, hogy 350 millió ember költi a 8 milliárd ember költségeinek a felét.
1: Igen.
2: Tehát ez érzékelteti az erőforrás mennyiséget, ami ott rendelkezésre áll.
1: Ugye én úgy tudom, hogy a rák az azt jelenti, hogy amikor a sejtek osztódása vagy újratermelődése során a szervezet eljátsza azt, amit mi a számítógépen mindig eljátszunk, ezt a Ctrl-C-t, Ctrl-V-t, ott valami hiba adódik. és említette a géneket. Valójában eljuthatunk odáig, hogy megtaláljuk az összes hibás gént, ami a rákot okozza, és most akkor hol tartunk, hogy van hasamra ütök, van X ilyen gén, és abból az 50%-át már tudjuk, vagy hogy van ez?
2: Sőt, egészen pontosan az egy csodálatos adat, hogy 2020-ra jutottunk el oda, hogy a daganatos betegek 95%-ában meg tudjuk mondani, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Ez egy fantasztikus szám.
1: Ez... Hát, ha tudjuk, hogy mi a probléma, akkor van esély arra, hogy gyógyítsuk. Jól értem?
2: Így van, ez a történelemben ez mindig beigazolódott, hogy amikor rájövünk egy tünet mögött a valódi okra, akkor előbb-utóbb megtaláljuk a módját a megelőzésnek is, és a kezelésnek is.
1: Tehát akkor azt a maradék 5%-ot, most ez olyan rettentő optimista dolog, hogy akkor már csak a maradék 5%-ot kell megoldani.
2: Ugye abban is kell haladnunk előre, de ugye egyre nehezebb, mert ugye ez egy ilyen telítési görbe, és csak közelítünk majd a 100%-hoz.
1: Igen, soha nem érjük el, igen.
2: De azért, mert így is legyünk elégedetlenek, mert azért ez is egy csodálatos szám, és de persze egyelőre nem tudunk mindenkit meggyógyítani, hiába tudjuk, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Ehhez nagyon sok célzó gyógyszerre van szükség, és arra, hogy ezeket ténylegesen használhassuk is. És ugye most egyébként, éppen most a kollégáim egy másik konferencián azokat az eredményeinket mutatják be, ami azt mutatják, hogy már a betegek 75%-ának tudunk javasolni egyébként célzott kezelést, ami hatékonyabb statisztikailag az eddig eredményeik alapján, mint mondjuk a kemoterápia. 25%-nak nincs ilyen, tehát azok, akiknél nagyon fontos lenne új gyógyszereket kezelni, de a nagyobb probléma az, hogy valójában 75% sem fér hozzá ilyen kezelés. Ez a realitás, az inkább ott a 30% körül van. Egyszerűen azért, mert ezek a gyógyszerek nagy része még csak klinikai vizsgálatban tart, vagy pedig az adott országban nem engedi, nincs még forgalomban. Tehát még nagyon sok akadály. Az is, de van egy nagyon-nagyon fontos elméleti akadály, az pedig az, hogy a orvostudományban mindig tudományos bizonyítékok alapján használunk egy új, mondjuk, kezelést. És az orvostudományban a bizonyíték az, hogyha van klinikai vizsgálati eredményünk, ami bizonyítja, hogy hatásos és biztonságos, és hatásosabb, mint a másik terápia, ami esetleg szóba jön. A kihívás az, hogy olyan sok alcsoportja van a daganatos betegségeknek, hogy kiszámoltam, hogy 14,4 millió évig fognak tartani a klinikai vizsgálatok, amíg eljutunk oda, hogy mindig tudjuk biztosan, hogy mi a helyes döntés, és hát itt jön be a... Itt ugye kell egy dimenzióugrás, kell egy...
1: De ez mindig jön. Tehát most azt mondja, hogy 14 millió év, de hát nyilván nem lesz annyi, hanem majd egyszer csak lerövidül.
2: Lerövidül, és ezen dolgozunk, mert az a gép, amit most bemutattunk az Egyesült Államban, és ezért van ennek nagy, szerintem, tudományos jelentősége, ebben benne van az a lehetőség, hogy lerövidítsük a 14 millió évet 14 évre, ugye ez lenne a szép ugrás. Ez azért lehetséges, mert hogy valójában akkor ha magát a algoritmust vagy a motelt nek a hatékonyságát tudjuk bizonyítani, akkor a gyógyszereket tudjuk abban az indikációban használni, hogy amikor a gép javasolja. Tehát az automatikus gyógyszerjavasló rendszer, személyre szabott terápia, gyógyszerkiválasztó rendszer lesz a gyógyszereknek az új indikációja, alkalmazási előírata.
1: Az elmúlt héten több olyan hír is jelent meg, ami a rákkutatással kapcsolatos különleges eredményekkel. Az egyik például arról szólt, hogy injekciót adtak végstádiumú betegeknek, és én azon gondolkozom mindig, hogy vannak a rákos sejtek, beadják az injekciót. Honnan tudja az injekció, hogy melyik a rákos sejt, és melyik nem. Tehát ha egy injekció pusztít, mert elpusztítja a beteg sejteket, akkor az egészségeseket is pusztítja. Honnan tudja?
2: Igen.
1: Buta a kérdés.
2: Nem, ez nem buta. Ugye ez a terápiás indexnek, vagy farmakológiai indexnek nevezzük, amikor a hatás és a mellékhatás
1: arányát
2: és a kettő közötti dózis különbség, ugye minél nagyobb, annál biztonságosabb egy gyógyszer. Nézzük, ugye a kemoterápia esetén az volt az elgondolás, hogy a daganat sejtek gyorsabban osztódnak, mint az egészséges sejtek, és egy általános sejtosztódás gátló az, ami előnybe hozza a normális sejteket. A célzó gyógyszereknél először az volt az elv, hogy kapcsoljuk ki azt a gént, aminek a túlműködése okozza, hogy abnormálisan osztódik a daganatsejt. Majd később az új generációs célzó gyógyszerek már specifikusan a mutáns géneket kapcsolják ki. Az már egészen szelektív, az már olyan, mint az antibiotikum, mint a penicillin, mert ugye az a sejt, a baktérium fal ellen hatalmas, és az emberi sejtnek nincs fala, tehát ezért annyian jó a penicillin. Tehát, hogyha olyan célzott gyógyszert tudunk fejleszteni, ami teljesen csak a daganatban jelenlévő mutáns formáját gátolja a fehérjének, amit a mutánsgén, akkor ez teljesen személyre szabott, vagy célzott lehet, és valójában ezek az áttörések, amikről itt szó volt, tényleg például ugye van egy EGFR gén, amivel én is foglalkoztam, ami egy úgy, aminek már áttörést hoztunk annak a célzott kezelésével, 20 évvel ezelőtt én is ezen dolgoztam, de tudjuk, hogy a betegek egy részében úgy védekezik a daganatsejt, hogy egy másik gént is bekapcsol, a szímetet, és most kifejlesztettek egy olyan célzott gyógyszert, ami egyszerre ezt a kettőt gátolja.
1: Értem.
2: És ezért tudták ezt elérni ezt a fantasztikus eredményt, hogy korábban előkezett beteg, akik már nekünk nem hatottak az eddigi gyógyszerek, hirtelen meggyógyultak, és ez mutatja azt, hogy valójában maga a precíziós onkológiának a koncepciója, hogy kimutatom, bocsánat, a hibát, ami a daganatot okozta, és annak az ismeretében célzottan alkalmazok egy gyógyszert, ez igenis működik, csak technológiailag kell folyamatosan fejlődnünk, diagnosztikában, terápiafejlesztésben, és most már a számítás technikában is, mert olyan sok génhiba van, és olyan sok gyógyszer közül kell választani, hogy nem tudjuk kihasználni már az információt arra, hogy a legjobban válasszunk a nagyon sok lehetőség közül, ezért kell egy harmadik eszközt kifejlesztenünk, hogy a kettőt összekapcsoljuk.
1: Egyszer valaki úgy mondta, hogy olyan ez, mint amikor Alibaba meséjében a rablók a kaput megjelölik X-el, hogy ide kell majd bemenniük az éjjel, és akkor azt csinálják, hogy az összes kapura odaírják az X-et, hogy valami ilyesmi a rákutatás, de hát nyilván messzire mentünk. A következő feladat utazik megint. Ja, egy fontos kérdés. Kutatásról beszélünk egy fél perc. Azért ön orvos, gyógyít, úgy igazán?
2: Igen, tehát én orvos vagyok, orvos végzettségem van, de kutatóorvos pályát választottam, kezdetben gyermekonkológiával foglalkoztam, és mai napig részt veszek szakértői munkában, tehát úgynevezett molekuláris onkotímek munkájában, ahol mint precíziós onkológiai szakértő segítem onkológus, klinikai onkológus kollégák munkáját abban, hogy hogyan értelmezzük a beteg molekuláris diagnosztikai vizsgálati eredményeit, és hogyan tudjuk ebben felhasználni azt a metodikát, amit az elmúlt évtizedben kifejlesztettünk. Ugye ezért minden nap találkozom betegekkel, beteg történetekkel, és hát ez az, ami folyamatosan arra késztet, hogy menjünk előre, mert addig nem tudok győzelemről beszélni, amíg akár egyetlen egy beteget is elveszítünk.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Peták István orvos, rákkutató volt. Köszönöm, hogy itt volt, máskor is számítok önre. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Szekere Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket a YouTube-on és a Facebookon is, visszanézhetik az adást. A viszonthallásra.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Korunk hőse az influencer, de kicsoda az influencer? Ma már ott tartunk, hogy a nemzetközi nagypolitikában is vannak influencerek, komoly politikusok. De mit akar egy influencer? Erről is szó lesz a következőkben, és ne felejtsék, az influencer szó az az angolból ered, és hogy mit jelent, arra is kitérünk majd. Szeretettel köszöntöm vendégemet, ifjú Birher Nándort, influencert, Nándor Royal, és egyébként direkt mondta az előbb, hogy matematikus. Mit akar egy influencer?
1: Igazából hány influencer mindenki mást akar, tehát ugye nagyon sokan ebből főállásban ebből élnek, és nagyon a csapatokkal dolgoznak, és készítik a tartalmakat. De alapvetően egy influencer az tartalmat készít az online térbe. És ezáltal...
0: Már azt sem tudom, mi az, hogy tartalom.
1: A tartalom az elsősorban videós tartalmak, tehát videókat készít, felveszi saját magát, ez az élet minden területéről. Tehát említettem a politikát, így van, tehát politikai választások dőlnek el az influencereken, de ezen kívül a sokkal kisebb témákban is készítenek tartalmat. Autós influencerek, gasztronómiai influencerek, vagy az egyik legnagyobb szegmens a videójáték. Az olyan influencerek, akik videójátékokkal játszanak, és mások azt nézik, hogy ők hogyan játszanak egy videójátékkal. Tehát lényegében az
0: és
1: élet...
0: És ezt valaki nézi?
1: Ezt több tízezer, vagy több millió ember is nézi külföldi szinten. Az én esetemben, én 5 éve ilyen videójátékokkal játszottam, és ezt közvetítettem élőben. Van, hogy 2000 ember nézte élő adásban a YouTube-on azt, hogy én hogyan játszok. A videóimat átlagosan 30-40 ezer ember nézte meg, havi szinten több milliós nézettséggel.
0: Egy napja hogy telik? Föl kell 6-kor, 5-kor, 5-kor, hajnalban?
1: Most már ugye az elmúlt időben én abba hagytam, tehát én elmentem és az egyetemre fókuszáltam, és most kezdtem újra influencerként videókat posztolni, de én nem főállásban csinálom, mert nekem fontosabb a tudományos élet, mert az influencerség egy kiszámíthatatlan bevételszerzés.
0: Na most akkor meghívtam egy influencert, aki nem is igazi influencer?
1: Alapvetően én ugye azért az voltam sok éven keresztül, és a mai napig csinálok tartalmakat, amiket milliók néznek, tehát influencer vagyok, de nem főállásban vagyok influencer. Tehát, hogy lehetnék, tehát, hogy meg tudnék belőle élni, hogy szeretnék ebből élni.
0: Akartam kérdezni, milyen autóval jött? Biztos föld alattival jött.
1: Elektromos autóval jöttem, szerintem maradjunk ennyiben.
0: Ó, hát akkor azért az influencerségből meg lehet élni.
1: Abszolút, tehát hogy én is meg tudnék ebből élni, de kiszámíthatatlan. Tehát az influencerség az úgy működik, hogy hónapról hónapra más összeget keresnek az influencerek. Nincs egy fix összeg, tehát olyan, egy cégvezetés. Beszéltem viszonylag sok influencerrel az elmúlt időben, meg az influencerek jóban vannak egymással. 5-6 fős csapatokat tartanak fent, tehát egy közepes méretű influencernek 5-6 alkalmazottja van már legalább.

0: Ez valamilyen szinten működik. Én például most azt csinálom a saját csatornámon, hogy meghívom vendégnek a híres influencereket, és ezáltal a nézőközönség az megnő, mert az ő nézőközönsége, meg az én nézőközönségem is megnézi a videót, és így 5 év visszatérés után vissza tudtam úgy térni, hogy sokan nézik a videóimat. És nekem azért van ezzel célom, tehát én most nem azért kezdtem újra, hogy híres legyek, vagy hogy sok pénzt keressek, hanem szeretnék egy missziós tevékenységet folytatni ezzel, egy online evangelizációt, mert azt gondolom, hogy nincsen igazán keresztény influencer. Az elmúlt időben én sokat beszéltem tévében, rádióban erről, és podcastekben, tehát más műsorokban.
1: Csak mondom, hogy a legjobb helyen van ebből a szempontból.
0: És azt gondolom...
1: Itt a rádió, Magyar Katolikus Rádióban, igen.
0: Reggel a Mária Rádióba kezdtem egy hasonló interjúval.
1: Hát nem kellett volna mondani más rádiókat, csak a... Tehát,
0: így van.
1: Igen, tehát Magyar Katolikus Rádió, igen.
0: Így van, így van. Tehát, hogy én most azt csinálom, hogy meghívok egy nagyon híres influencert vendégnek, azt a videót nagyon sokan megnézik, mert közösen posztoljuk, és azáltal az ő nézőközönsége is átjön hozzám, utána pedig kirakok egy keresztény témával foglalkozó videót, amit most még kevesebben néznek meg, de így azokat az embereket is el tudom érni, akiket alapvetően nem érdekeli a keresztény tartalom.
1: Nem mondta el, hogy mit csinál egy nap.
0: Igen,
1: az, hogy is mondjam, az olyan téma, amiről ne beszéljünk.
0: De beszélhetünk, csak ugye beszéltünk róla, hogy én nem főállásban ebből élek, tehát én sok mindent csinálok.
1: Hát igen, na de hát 110 ezer követője van, ahogy én láttam, fölmentem a honlapra, vagy legalábbis valamit megnéztem belőle, tehát azért ahhoz kell idő.
0: Abszolút kell tehát idő.
1: Akkor úgy is kérdeztem, hogy hány órát tölt naponta az influencerkedéssel?
0: Alapvetően ez változó, tehát én mondjuk hetente 2 hosszú videót, tehát 1 órás videót posztolok. Ennek egy előkészítése az úgy néz ki, hogy meg kell szervezni a vendéget, el kell mennem a stúdiómban, tehát az...
1: Van stúdiója.
0: Van egy stúdióm, így van. Ami csak arra van, hogy én készítsek benne tartalmakat. Ez egy videó stúdió.
1: Majd én is megyek, csak mondom, de majd megbeszéljük utána.
0: Rendben,
1: igen.
0: Köszönöm. És akkor ott is, tehát, hogy sok kamerával, tehát, hogy abszolút egy profi környezetben, oda-oda el kell mennem, fogadni kell a vendéget, beállítani a kamerákat, leülünk, beszélgetünk, körülbelül 1 órát szoktam beszélgetni egy vendéggel, majd ezt az 1 órát kirakom. Ehhez kell csinálni indexképet, az a legfontosabb.
1: Tehát az mit jelent?
0: A videónak a borítóképe. Ja. Az, hogy mi a borítóképe, meg a címe, egy videónak sokkal többet számít a nézettség szempontjából, mint hogy mi a tartalom. A tartalom nagyon sokszor másodlagos ahhoz nézve, hogy hány embert ér el.
1: Most akkor mi legyen a mi nyitóképünk?
0: Hát alapvetően ez...
1: Tehát érti a mi beszélgetésünk nyitóképe.
0: Ide egy olyat csinálnék, hogy én fogom a YouTube díjamat. Tehát aki 100 000 követőt elér, az
1: hát
0: kap egy
1: nem hozta el?
0: Nem, de ezt meg lehet szerkeszteni, tehát a képnek nem kell benne lenni a tartalomban.
1: Na de hát figyelj, a múltkor volt itt egy mérnök, aki a Magyar Koronával a magyar Szent Koronával foglalkozik, ő elhozta azt a makettet, amit teljesen úgy néz ki, mint a Magyar Szent Korona, ide kiraktuk, és lehetett látni színesbe. Hát legalább azt a díj, hát szóval akkor igen. Ezt elrontottam, mert kellett volna mondanom.
0: És akkor például én vagy ilyen képet csinálnék neki, és akkor ezen múlik igaziból a nézettség, és ezután, ami nagyon fontos, hogy kis rövid videókat vágunk ki az adásokból.
1: Hány tehát perc? 1?
0: Kevesebb, 20 másodperc.
1: Aha.
0: 20 másodperces rövid jeleneteket vágunk ki, amiket effektekkel, vágóképekkel, zenével, hangeffektekkel, ilyen nagyon pörgősre csinálunk, és azokat még kiposztoljuk. Olyanban napi 3-at szoktam posztolni körülbelül, van, hogy 4-et, néha kevesebbet, és nagyjából nekem így néz ki most a csatornám, minden rövid videó az kimegy TikTok, a összes nagy platformra, a hosszú adások meg csak a YouTube-ra mennek ki.
1: Bocsánat, ezekben a kis rövid videókban remélem azért készít ebből a műsorból valami hasonlót.
0: Természetesen csak ugye, tervezek.
1: Hogy hol leszek én? Már mondta, hogy maga benne lesz, de én hol leszek? Hát én vagyok a kérdező. Én vagyok a, hát nem a főszereplő, de majdnem.
0: Hát de ön a főszereplő szerintem.
1: Nem, mindig a vendég. Nem így van? Ez influencerin nem így van, hogy a vendég a főszereplő?
0: Hát ez nem, ez tartalomtól is függ. Tehát attól függ, hogy valaki egy beszélgetős műsort csinál, ahol ő egyenlő rangú a vendéggel, és ő is elmondja a saját oldalát, vagy valaki egy interjút készít.
1: Na de ön miért csinál?
0: Én változó attól függ, hogy ki érkezik hozzám, tehát van olyan, hogy beszélgetek valakivel, és akkor mondjuk van, hogy akár én beszélek többet benne, de van olyan, hogy valakivel egy nagy interjút készítek, és akkor ő az érdekes, tehát hogy ez abszolút eltér nálam.
1: És mondjuk egy órás videót megnéznek?
0: Megnéznek.
1: Tehát, és hogy végignézik? Most lehet látni, hogy hány másodpercet néztek belőle.
0: Én mondjuk most raktam ki körülbelül 5 napi 1 órás videót, ezt mostan 40 000 ember nézte meg a nagy videót belőle, és ezt a körülbelül 30% nézte végig, teljes

0: egy elejétől a végéig, de mondjuk ugye van, aki lemorzsódik közben. De ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok ember végignéz egy órát folyamatosan, amit beszélgetünk.
1: Ennyi idejük van?
0: Alapvetően ugye sokan úgy hallgatják, ami nagyon érdekes, hogy a legtöbben ezt tévéről nézik. Tehát ezt a...
1: Tehát ülnek a képernyő előtt és nézik?
0: Így van, de nem, berakják a nappaliba. Tehát megy a tévén, nem a különböző nagy csatornákat rakják be, hanem mondjuk az én műsoromat rakják be.
1: És közben a mama varja a nem van. Tudom micsodát.
0: Bár engem elsősorban a mondjuk 18 és 30 év közöttiek néznek és követnek. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyjából azt a korosztályt tudja megszólítani, amennyi idősű. Nyilván ez a felnőtteknél már eltér, mert ott már a felnőttek az jobban egy blokk.
1: Hát én szerintem mi mindenkit meg tudnék
0: szólítani. Igen, ezt mondom, tehát hogy mivel...
1: Megerősít, igen, köszönöm.
0: Hogy azáltal, hogy én fiatal vagyok, én mondjuk nehezebben szólítom meg a 65 éveseket, mert én ahhoz értek, hogy hogyan tudok olyan tartalmakat csinálni, ami az én korosztályomat megszólítja. Azt tudom, hogy nekik milyen sebességgel kell vágni egy videót, azt pontosan tudom már, hogy ők mit néznek szívesen, mire kattintanak. Ugye nagyon sok rövid videót készítek, ami direkt csak rövid videó. Mondjuk egy olyan témát, hogy miért van a templomokban fejjel lefele kereszt, ugye sok esetben a sátának a jelképe. És ilyen kis apró videókat is posztolok, vagy a cölibátusról, és akkor ezek nagyon népszerűek a fiatalok körében, mert így ugye nem is keresztények a legtöbben. A legtöbb fiatal sajnos nem az, viszont ilyen apróságok így, egy apáca cölibátusban él, hogy bírja ki?
1: És akkor lefilmezte mondjuk a sátán lábnyomát a strasburgi, nem tudom melyik templom, katedrálisban?
0: Nem, annyit csináltam, hogy elmondtam a stúdióban, hogy én mit gondolok erről, 20 másodpercben, és vágóképeket gyűjtöttem az internetről hozzá. Összevágta a vágó kollégám, a posztoló kollégám kiposztolta, és utána megnézte több százezer ember.
1: Ez nagyon kényelmes élet így.
0: Nem, azért alapvetően nagyon sok munka van. Látszólag egy influencer nagyon kevés dolgot csinál, és nagyon egyszerű, de valójában rengeteg munka van.
1: Éjjel fölriadt, hogy hú, itt van az ötlet.
0: Abszolút.
1: De tudja, hogy akkor le kell írni
0: rögtön. Leírom, hogy ne.
1: Leírja.
0: Így van, természetesen.
1: Mert különben elfelejti az ember.
0: Így van.
1: Aha, ezt egy pszichológus mondta nekem, hogy le kell írni, de akkor ön is tudja.
0: Így van. Tehát, hogy alapvetően az influencerek nagyon sokat dolgoznak, főleg akik ugye főállásban ebből élnek, mert nekik nem mindegy, hogy abban a hónapban mondjuk 5 millióan nézték, vagy 25 millióan, mert egyik esetben 5 milliót keres, a másik esetben 25 milliót keres. Szóval, hogy és neki ugye fent kell tartani a teljes csapatot.
1: Azt mondja, hogy határozott célja van.
0: Így van.
1: Két kérdés. Minden influencernek határozott célja van, és mennyire lehet befolyásolni az embereket? Ez a két kérdés.
0: Alapvetően nekem ugye, nekem olyan helyzetben vagyok, hogy nekem nem a pénz a célom, sose volt a pénz a célom a social médiával. De nagyon sok influencer, mint amit mondtam, nálam sokkal kisebbek, tehát 50 ezer követővel, 40 ezer követővel főállásban ebből élnek. Tehát, hogyha nem csinálják a tartalmat, nem tudnak mit tenni.
1: És akkor leszerződnek cégekkel, vagy ilyesmi?
0: Persze, cégekkel is, a reklámbevételben nagyon sok rétű, miből jön a bevétel, és a legtöbbjüknek ugye van vele valami célja. Azt gondolom, hogy olyan influencer, aki mondjuk egy társadalmi cél miatt csinálja, az kevés van, aki be is tud futni, és fent tudja ezt tartani. Mi volt, bocsánat, a második? Befolyásolás.
1: Igen, hogy mennyire a befolyásolás.
0: Én mindig megdöbbenek, hogy mennyire jól működik a befolyásolás. Ha megnézzük a választásokat Magyarországon, Romániában, lényegében Romániában, majdnem, hogy a TikTok miatt megnyerték a teljes választást. Amerikában a teljes kampánynak a jelentős része a social media alapult, vagy a New Yorki választás. Tehát a social media az választásokat dönt el, sőt, a cégek esetében, már Magyarországon is, a cégek 70%-a aktívan kommunikál videókkal a social médián, de rendszeresen napi több videóval, azért, mert így tudják a legtöbb profitot, így tudják a profitot maximalizálni.
1: Azt mondta nekem egyszer nagyon régen egy menedzser, a világ egyik legnagyobb italgyártójának a menedzsere, amikor mondtam neki, hogy ott azon a nagy plakáton az a szöveg, az magyarul teljesen értelmetlen, mert egy tükörfordítás volt angolból, és azt mondta, hogy mindegy, sokat nyomjuk, átmegy. Ez így van?
0: Ez abszolút így van. Meg az influencernél az a legfontosabb, hogy neki egyetlen egy dolog van, ami miatt ő értékes. És nem más, mint hogy hiteles. Az emberek sokkal könnyebben kapcsolódnak és hisznek el dolgokat egy olyan embertől, akit látnak minden nap, aki egy hétköznapi személynek tűnik, aki egy egyszerű ember, úgymond, aki kiáll a kamera elé, látszólag a telefonja elé, és elmondja a véleményét dolgokról. Valójában nagy stávok vannak mögöttük, de nagyon sok esetben, de hogy látszólag ő a mindennapi ember.
1: azért csinál az öccsével videókat, mert ilyet is láttam, hogy öcsém és én, és nem, ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk, öcsém meg én.
0: Így van,
1: tehát az öccse is egy influencer már.
0: Hogyne, tehát az öcsémtől sokkal több autogramot kértek mindig, mint tőlem. Tehát, hogy az öcsémmel kezdtem el csinálni a videókat, amikor ugye aktívan csináltam a videójátékos vonalat, és az öcsém kb. Ha kilépett az utcára, kivétel nélkül többen megállították közös fényképért. Ha elment egy pingpongversenyre, sorba álltak nála a fényképért meg aláírásért. Engem is azért viszonylag sokan felismertek, de az öcsém, ő ilyen téren valahogy mindig féltékeny is voltam rá egy kicsit, igen? Hogy ő sokkal többen ismerték fel.
1: Na de ő akkor önálló influencer lett?
0: Ő most már áttérte saját csatornára, tehát hogy ő most már egy horgász meg sport csatornát csinál, és én pedig áttértem a keresztény per komolyabb ilyen beszélgetős műsorokra, ő pedig egy ilyen sportvonalra áttért, és mindketten ott hagytuk a videójátékot.
1: Na most például itt az előző műsorban a vendégem egy történész volt. Lehet olyan csatornát csinálni, ahol mondjuk tudományos emberek értekeznek arról, hogy a CERN-ben mi történik ott a makasadás során, meg a rák elleni küzdelem, lehet ilyen csatornát, és ezt megnézik?
0: Ezt megnézik, ha jól van eladva, akkor nagyon sokan megnézik. Tehát tudományos csatornák, több is van akár magyar viszonylatban is, meg nemzetközi viszonylatban is, amiknek hihetetlen magas elérésük van.
1: Azt mondta nekem egy ember, hogy 600 ezer néző volt a YouTube felvételen, de az átlagos idő, amit ott eltöltöttek a látogatók, az 8,5 másodperc volt. Tehát ezen hogyan lehet változtatni?
0: Ez ugye rövid videó volt valószínűleg.
1: Nem, ez egy hosszú videó volt.
0: Hát akkor az érdekes, mert az
1: algoritmus... Legalábbis úgy tudom.
0: Mert ha 8 másodperc, akkor nagyon ritkán dobja ki az algoritmus, mert az algoritmus úgy működik, hogy azokat a videókat dobja ki a felhasználóknak, azokat javasolja, amiket hosszú ideig néznek az emberek. Tehát ugye fontos a nézési idő nagyon. Tehát hogyha egy hosszú videót, még egy egyórás videót csak 8 másodpercig néznek átlagosan, akkor azt valószínűleg nem fogja kidobni a legtöbb embernek, szóval ritkán lesz az népszerű. Tehát az én esetemben ugye mondjuk ilyen 30% végignéz az egyórás adást.
1: Az algoritmus, mert a közösségi média kapcsán mindig előjön az algoritmus, különösen politikai választások kapcsán meg egyebeknél. Az algoritmus valójában diktál, ha az algoritmus holnap azt mondja, hogy Nándor Royal holnap után már nem kell nekünk, akkor ön elbukott?
0: Ez így van, az azért egy kicsit érdekes, mert ugye sokan mondják, hogy engem nem szeret az algoritmus, azért engem letilt. Ez alapvetően nem így működik. Mindenkire ugyanaz az algoritmus van, azonban tanul.
1: Tamáskodom, bocsánat. Legalábbis politikus esetében egész biztos, hogy nem így van. A jelenlegi amerikai elnök ezt sokszor elmondta.
0: Igen, ezt sokat mondják a politikusok, de most ugye, ha mondjuk magyar viszonylatban nézzük, a jobb oldalról többet hallottuk, hogy ők le voltak tekerve. De ha megnézzük a számokat, meg megnézzük a statisztikát, akkor én azt gondolom, hogy ez azzal, ahogy ők ezt beállították, úgy ez nem volt igaz, hanem csak nehezebben tudták megszólítani az embereket. Ennek sok oka van, hogy miért nem tudták.
1: Mert hogy kell megszólítani? Hogy szólítsam meg? Kedves hallgatók, tisztelt uraim és hölgyeim, ott
0: ez egy nagyon jó példa. Például, ha már így kezdődik egy rövid videó, hogy kedves hallgatók, már elpörgették.
1: Hát persze.
0: Egyből a téma közepébe.
1: Influencer. Itt ül mellettem. Villamos autóval jött. Ez így jó? Valamilyen féle?
0: Aha, igen, igen, igen.
1: Havi 2 millió, vagy 5, vagy 12. Ez így nem?
0: Hát ez nyilván, ez jól hangzik, az, hogy ugye mindegy mondtam, nekem nem a pénz a motivációm, tehát én nem is használom ki egy nagyon sok bevételszerzési lehetőséget.
1: Azt mondta, még mielőtt elkezdtünk beszélgetni, és kigyulladt a piros lámpa, hogy matematikát tanul, és azzal foglalkozik, hogy a közösségi média.
0: Így van.
1: Milyen tanulságokat szűr le? Tehát most az algoritmusról beszéltünk. Én nem hiszem, hogy az algoritmus az csak úgy magában van. Én azt gondolom, hogy vannak tulajdonosok, akik meghatározzák, hogy mit akarnak, és a közösségi média ennek megfelelően dob fel valakit, vagy ejtel. Ez stimmel matematikus szemmel?
0: Ez olyan téren stimmel, hogy egy valós céljuk van ezeknek a cégeknek, hogy minél több embert, minél több ideig lekössenek az applikációjukon.
1: Nincs olyan, hogy vannak világ megváltó terveim, és én azt akarom, hogy a világ ilyen legyen, és ennek megfelelően intézem az ügyeket?
0: Erre volt valamilyen szinten példa. Ugye mielőtt Trump megnyerte volna a választást, volt egy olyan rendszer a Facebookon, hogy tényellenőrök. ez egy nagy intézmény volt, amit úgy kell elképzelni, ott ültek emberek, és a megosztó tartalmakat, valójában a jobboldali politikai tartalmakat kézzel ők korlátozták.
1: De ezt nem lehet automatizálni?
0: Ez volt az egyik első intézkedése, amint megnyerte a választást, hogy ezt megszüntette.
1: De nem lehet ezt automatizálni? Úgyhogy nem is vesszük észre. Automatikusan.
0: Nyilvánvalóan lehet, de például most ugye azt mondjuk, hogy a jobboldaliak voltak letekerve, de ugye Trump meg ugye most jobban van a Facebooknak a tulajdonosával, vagy jobban van, vagy... Tehát, hogy én alapvetően, ha megnézzük a számokat, meg hogy hogyan mennek a görbék, az alapján én azt gondolom, hogy ezt, hogy nagyon durván nem nyúlnak bele, mert nagyon sokszor ez organikusan működik annyira, hogy igaziból nem lehet beletekerni. Ennyi, vagy nyilván bele lehetne, de azzal maguknak szerintem többet ártanának hosszú távon.
1: De azért azt érti, hogyha tamáskodom.
0: Értem. Tehát például nagyon jó példa. A különböző AI-ok, mesterséges intelligenciák. Igen. Tehát ott, ha én egy AI-tól megkérdezem azt, hogy mi a véleménye a volt magyar kormányról, akkor el fogja mondani, hogy
1: azt a baloldali narratívát, van, amit mindenki hall. Igen.
0: Viszont ha megkérdeztem...
1: Tehát csupa rosszat magyarul.
0: Csupa rosszat. Vagy, hogy, sőt, én csináltam olyan videót, hogy megkérdeztem az AI-tól, hogy kire szavazzak. És szemrebben és nélkül megmondta, hogy kire szavazzak.
1: Most nem mondja meg, hogy kit mondott.
0: Ne, igen.
1: De én kitalálom.
0: Igen, hát ki lehet találni, és én ezen meg voltam döbbenve, hogy ilyet hogy lehet. Szóval, hogy ezáltal felmerül bennem, hogy ezek az összeesküvés elméletekben lehet, hogy van valóság, bár én a social media elérésekben én azt nem ezzel magyaráznám, hogy miért maradt alul a jobb oldal.
1: Most a politikától függetlenül én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy a közösségi médiát hogyan lehet manipulálni. Uh-huh. És az influencer ennek mennyire eszköze, vagy mennyire alakítója?
0: Alapvetően azért alakítója. Tehát egy influencer át tud vinni üzeneteket, tehát hogy nagyon erős üzeneteket át tud vinni, viszont ha egyszer elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve, ha már ő mond valamit, az kontraproduktív. Tehát egy addig bíznak egy influencerben, ami hiteles. Ha azt egyszer elveszít egy influencer, mondjuk elfogad egy rossz szponzorációt, vagy egyszer olyat állít, ami nem igaz, vagy félig igaz, onnantól kezdve nem hisznek neki. Ugye egy tévécsatornánál, vagy egy rádiónál, hogyha valaki mond egy nem igaz állítás, vagy butaságot, akkor azt mondják, hogy jó, majd a másik műsorvezető az majd jól csinálja. De egy influencer esetében egy dobása van az embernek a legtöbb esetben, elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve neki igaziból nincs más.
1: A bukás az egy ilyen fenyegető rém az influencer számára?
0: Én azt gondolom, hogy igen, meg a legtöbb influencer, akivel beszéltem, ők, meg én is rá tudunk függni a nézettségre. Tehát, hogy ha esik a statisztika, az pánikszerű. Tehát, hogy ha már egy videó rosszabbul teljesít, nem nézi meg annyi ember, attól nagyon-nagyon meg tudnak ijedni az emberek, és beleértve engem is. Tehát főleg, amikor még gimiben csináltam, és mondjuk ez volt a diák munkám, hívhatjuk így, és láttam azt, hogy mondjuk fele annyian néztek ebbe a hónapban, mert teljesen normális folyamat, hogyha fele annyian néznek egyik hónapról a másikra, akkor az nagyon-nagyon rossz érzés az embernek, és rá lehet erre nagyon erősen függni. Beszéltem több nagy influencerrel, akik ebből élnek, és mondták, hogy nekik a legnagyobb félelmük az, amikor csökken a statisztika.
1: És ha csökken a statisztika, utána hogyan lehet visszatornászni?
0: Ez alapvetően egy törvényszerűség, tehát én azt gondolom, hogy korrekció nélkül semmi nem tud fölfele menni. Tehát ha megnézzük a részvénypiacot, ott is ugyanezt látjuk, meg kb. Bárhol a világban.
1: Az inga ide leng meg oda.
0: Így van. Tehát, hogy ha az a nehéz, nagyon sokszor az influencereknek meg kell újulni, mert lehet, hogy most valakit néznek, több százezeren, több millióan, viszont mondjuk 5 év múlva az, amit csinál, az már senkit nem fog érdekelni. Például, ha valaki játszik egy videójátékkal, amivel mondjuk én játszottam, ha most ugyanazt elkezdeném csinálni, azt már nem sokan néznék, mert az a videójáték most már nem népszerű, nem trendi, és folyamatosan meg kell tudni újulni egy influencernek, és ezt nagyon sokan nagyon jól csinálják, és nagyon sokan nem tudják megtenni, és elveszítik a közönségüket.
1: Hogyan akar megújulni?
0: Én ugye megújultam most teljesen, tehát hogy én most egy...
1: Hát a következő, hát azon mindig újra és
0: így
1: újra.
0: Van. Így van, hát... Mivel azáltal, hogy nekem nincs rajtam olyan nyomás, hogy én ebből élek, meg nekem van egy polgári szakmám matematikusként, így nem vagyok rászorulva erre, hanem én azt gondolom, hogy most van egy küldetésem, hogy a magyar internetre, a magyar social médiába legyen egy keresztény arc, akihez, hogyha a keresztények, akit meg tudják nézni, hogy ő mit gondol adott keresztény témáról, aki fiatal, akihez tudnak azonosulni, és ez most én nagyképűen hangzik, de hogy én ezt szeretném kicsit felépíteni, hogy legyen Magyarországon keresztény influencer, akire azt lehet mondani, hogy ő bátran felvállalja hitét, és ezt tudom, hogy most így nagyon nagyképűen hangzik, de azt gondolom, hogy erre szükség van, és az elmúlt években ezt nem csinálta meg senki magas eléréssel.
1: Sikeres?
0: Én? Én elégedett vagyok azzal, amiket elértem eddig. Ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz több kell. Ahhoz mindig több kell. Én mindig többet szeretnék elérni. Ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz legalább édesapukám szintjét szeretném majd megugrani. Így a tudományos életben havi szinten több millióan néznek, tehát ez sikernek számíthat, meg több százer követőm van, de ez kinek mi a siker? Tehát van ismerősöm, akit mondjuk 15-szer ennyien néznek, mint én.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége ifja Birher Nándor influencer volt, azaz Nándor Royal, ugye jól mondom?
0: Jó.
1: Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Mikor folytatjuk ezt a beszélgetést? Amikor megnézzük, hogy ezt az adást, amit majd továbbad, ezt hány ember nézi meg, és akkor beállok a sorba az influencerséghez. Lehet ilyesmit?
0: Megbeszéljük abszolút.
1: Megbeszéljük, kedves hallgatók. A viszonthallásra a szerkesztő Sályi András volt.

0: Mike Oldfield muzsikát. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Az üzemanyagárak alakulása okot ad a rendkívüli Európai Uniós csúcs azonnali összehívására, annak érdekében, hogy a kialakult helyzetre uniós szinten születhessen megoldás. Jelentette ki a szlovák miniszterelnök kedden közzétett állásfoglalásában, hozzátéve, ennek szellemében fordul a V4 országokhoz is a csoport soros elnökségét betöltő Szlovákia kormányfőjeként. Robert Fico úgy vélekedett visszás, hogy a jelenlegi benzin és dízelárak mellett az Európai Unió magára hagyja a tagállamokat, hogy egyénileg küzdjenek meg az olajválság fenyegető kihatásaival. Ha az Unió 100 milliárdokat költ Ukrajna támogatására az ott zajló háborúban, és ezzel összefüggésben képes rendkívüli csúcsértekezleteket összehívni, akkor eljött az ideje, hogy az Európai Bizottság megmutassa, hogy olyan apróság is érdekli, mint az EU-s polgár. Annak örömei és manapság főként gondjai, áll Robert Fico bejegyzésében. Orbán Balázst, a miniszterelnök korábbi politikai igazgatóját is azok közé az európai parlamenti képviselők közé sorolta a Politico brüsszeli lap, akik a következő időszakban fontos szerepet tölthetnek be a testület politikai erőviszonyainak alakításában. Írja az MTI. A hírportál Orbán Balázsd, a Marieke Ehlerssel, a Patrióták Európáért frakció holland képviselőjével együtt emelte ki, és a tűzfal lebontóiként jellemezte. Orbán Balázs szeptember végén foglalja el helyét az Európai Parlamentben egy, a Magyarországgyűlésbe visszatérő kollégája mandátumát veszi át. A hírportál szerint érkezésével a Patrióták frakció újabb tapasztalt politikai szakemberrel erősödik. Felfüggesztették három fideszes képviselő, Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A parlament tiszás többsége annak ellenére döntött az ellenzéki képviselők immunitásának felfüggesztéséről, hogy a mentelmi bizottság nem hagyta azt jóvá. A fideszes képviselőket Litresics András ügyvéd, Bangó Sándor egykori javítóintézeti fogvatartott, a Szőlő utcai bántalmazás ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért, miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. A Litresics által indított magánvádas eljárásokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. Az 1956-os forradalom erdélyi eseményeire és az utána következő megtorlásokra is emlékeznek a 70. évforduló alkalmából tartandó rendezvény sorozaton Székelyföldön 56-os elítéltek és volt politikai foglyok közreműködésével. Jelentette be Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője. A több héten át tartó Székelyföld szerte zajló rendezvény sorozat változatos programot kínál, és valamennyi korosztályt, de főként a fiatalokat igyekszik megszólítani. A rendezvények között konferencia rendhagyó fotókiállítás az MTI fotóarchívumából, történelmi séta és élő történelem óra szerepel Szilágyi Árpád 56-os elítéltel, ismertette Szungert Balázs. Hazánk időjárásáról: csökken a felhőzet, a szél veszít az erejéből, hajnalra 6 és 11 fok között alakul a levegő. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Üzenőfüzet.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink: dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kardékánjával, a kar dinamikus fejlődésének okairól, a legnépszerűbb szakokról, képzésekről beszélgettünk. dr. György Kovács Gábor, a Váci Egyház megyei Karitász igazgatója, az Egyház megyei önkéntesek és a plébániai Karitász csoportok önkéntes szolgálatának jelentőségét mutatja be. Kovács Évát a máltai tanulmányokban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tudományos folyóiratában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzőjét az önkéntesség motivációiról kérdeztük. Ma is meghallgathatják Korzenszky Richárd jegyzetét. Bizonyára a kedves hallgatók is értesültek arról, hogy töretlenül nő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának népszerűsége. Az idei felvételi időszak minden korábbinál eredményesebb volt. A felvi.hu adatai szerint a karra több mint 21 ezer jelentkezés érkezett, és szeptembertől több mint 3 ezer új hallgató kezdi meg egyetemi tanulmányait itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karán. Nagyon hálás vagyok, hogy interjút készítettek dr. Birher Nándorral, a kar dékánjával. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dékán urat. Engedje meg, hogy megkérdezem, miben látja a kar népszerűségének az okát?
2: Leginkább a Jóisten kegyelmébe, hogyha szabad így kezdeni. Világos, hogy azért a kegyelemhez mindig szükség van egyfajta természetre, és ezt igyekszünk azáltal biztosítani, hogy amennyire csak lehet rugalmas képzési szerkezetet kínálunk. Ez azt jelenti, hogy olyan szakokat próbálunk hirdetni, amire ténylegesen igény is van, illetve igyekszünk biztosítani azt, hogy a meglévő képzéseink minél magasabb minőségűek legyenek, és tudjanak illeszkedni ahhoz a képzési elváráshoz, ami manapság egyre inkább megjelenik. Viszonylag sok a levelező képzés, azzal együtt, hogy még mindig nem kellett a nappali képzésünket feláldozni. Hál' Istennek a levelező képzés nem a nappali képzés rovására történik. Valószínűleg sokat jelent az is, hogy az egyetemünk elhelyezkedése itt Budapest központjában vonzó a hallgatók számára. Lehetne persze a jelenleginél jobb is, de minden esetre Budapest közepében vagyunk jó parkolási lehetőségekkel, legalább, hogyha maga az infrastruktúra az nem is feltétlenül a legkiválóbb.
1: Melyek a legnépszerűbb szakok, képzések? Főleg az idei tanévben, hiszen nagyon népszerű a pszichológia szak évek óta, de mi a helyzet például a tavaly szeptemberben elindult gazdaságtudományi képzések tekintetében?
2: Hála Istennek elmondhatjuk, hogy az eddig népszerű szakok továbbra is népszerűek. Igazából mondhatom azt is, hogy ezekre a nagyon népszerű szakokra talán kisebb figyelmet kell fordítanunk, hiszen a szakok népszerűsége a saját lendületétől megy tovább. Amire oda kell figyelnünk, azok az új szakok, illetve azok a kisebb szakok, amelyek hozzátartoznak mindig egy bölcsészképzéshez, és amire nem feltétlenül nagy a jelentkezés. Számomra nagy öröm például, hogy az arab szakot sikerült megmentenünk, sikerült elérni azt, hogy oda is olyan csoportokat hozhatunk létre, ahol nem egyszerűen csak egy-két hallgató van, hanem értelmezhető számú hallgatókkal tudjuk a képzéseket elindítani. Az új képzések közül mindenképp szeretném kiemelni a gazdaságtudományt, vagy a gazdálkodás és menedzsment alapszakunkat, ahol 214 felvett hallgatóval kezdhetjük az idei tanévet. Ez mindenképp nagyon szép eredmény egy új képzéshez képest. Nagyon fontos eredmény az, hogy a gyógypedagógia képzésünk is bőven 200 fölötti felvett hallgatói létszámmal indul. Ami talán érdekesség lehet, hogy egy picit a pszichológiát elmozdítsuk más irányba is, elindítottuk az irodalomlélektan képzésünket, itt is közel 50 hallgatóval kezdjük meg az évet. Meg vagyok róla győződve, hogy a bölcsészet és társadalomtudományi karon így most már nagyon színes a képzési paletta. Igazából a társadalom számára minden fontos területen ott vagyunk, pontosan azért, mert nagyon-nagyon jók az oktatóink, sikerül kielégíteni azt a társadalmi igényt, ami elsősorban a katolikus közösségekben jelenik meg. Azt szoktam mondani, hogy az infrastruktúránk az nem túlságosan jó, mégis országos szinten is kiemelkedő a Pázmány iránt érdeklődők száma. Ennek csak az lehet az oka, hogy a kollégáink kiválóak.
1: Bevallom dékán úrnak, hogy erre a mai beszélgetésre a honlapjuk alapján készültem, és például a honlapon, amelyet tisztelettel ajánlok a kedves rádióhallgatók figyelmébe is, a következő olvasható. Továbbra is elkötelezett amellett a kar, hogy minden hallgatójának magas színvonalú oktatást és támogató közösséget biztosítson, amely elősegíti a szakmai és személyes fejlődésüket. Idézet vége. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy lehet megvalósítani ezt a fantasztikus célt a hallgatói létszám nagyarányú növekedése mellett.
2: A feladat egyáltalán nem egyszerű. Talán azért haladhatunk előre könnyen, mert maguk a hallgatók is nyitottak és érzékenyek arra, hogy egymásra odafigyeljenek. Hogy ők maguk is képesek legyenek arra, hogy az adott infrastruktúrális nehézségek közepette is tudjanak együtt dolgozni, egymásra figyelve próbáljanak meg eredményeket elérni. Ez nem kis kihívás. Azon túlmenően, amit már mondtam is, hogy jók az oktatóink, azért vannak olyan intézményes tervezeti egységek, amiknek az a feladata, hogy a hallgató jólétről gondoskodjanak. Nagyon népszerű például a pszichológiai segítségnyújtásunk. Sokat foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy a hallgatókat hogy lehetne családi életre nevelni. Igyekszünk olyan programokat szervezni, ahol tudnak egymással találkozni. És hát mivel katolikus egyetem vagyunk, ezért az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerül, a dolog természeténél fogva, az, hogy a katolikus hitet és a katolikus értékrendet is bemutassuk. Részben az órákon is, de már az oktatóknak a figyelmét is fölhívjuk mindig arra, hogy a katolikus értékeket igenis meg kell jeleníteni az előadások során. Részben külön programokkal, például az Alfa kurzus nagyon-nagyon népszerű volt. Az előző alkalommal bőven 100 fölött jelentkeztek az Alfa kurzusra, sok oktató és sok hallgató egyaránt. Az idei évben szintén hasonló jelentkezési számokkal indulunk, ami a meglepetés, hogy jóval több lett most idén a hallgató, mint az oktató, és azt hiszem, hogy ez rendjén is van. Így ennek nagyon örülünk. Lelki gyakorlatokat szervezünk a hallgatóknak. Most készülünk például Bakonybélben kétnapos lelki gyakorlatra, nagyon gyorsan betelnek a helyek, és ezek a lelkiségi programok, ezek mind-mind fontosak. Nagyon szeretném, hogyha egyre több hallgató jönne a Gari Szentmisére. Nem egyszerű feladat, hiszen korábban kell kelni, órák előtt be kell jönni, de azért úgy látjuk, hogy minden alkalommal egy-két hallgatóval több van, tehát hogy egyáltalán nem hiába való az, hogy közösen imádkozunk a kar sikereiért. Nemrég nyertük el egyébként az év lelki egyeteme címet, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, pontosan azért, mert ennyire összetett az a szolgáltatás csomag, amit a hallgatóinknak kínálni tudunk.
1: Dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatójával, állandó diakónussal, az egyházmegyei önkéntesek és a plébániai karitás csoportok sokirányú tevékenységéről beszélgetünk.
3: A karitász önkéntesség, illetve ez a szolgálat, ez alapvetően mindig a helyi közösség szintjén jelenik meg, a helyi településen. Lehet, hogy ez a település mondjuk egy 60 ezres város, vagy egy egész kis néhány száz fős, vagy akár 100 fő alatti kis falu, de mindig helyben segítenek, és ez az önkéntes munka, ez nem látványos szolgálat, ugyanakkor hatalmas jelentősége van. Azt látjuk, hogy mostanában a társadalmunkra jellemző elszigetelődés, az egyéneknek az elszigetelődése, a természetes közösségeknek a gyengülése, az azt jelenti, hogy nagyon sok magányos ember van, akit nagyon nehéz megtalálni és bevonni a közösségbe, és a helyi közösségek, a helyi karitász csoportok, az önkéntesek, azok, akik nagyon sokszor fölfedezik, hogy kinek van szüksége arra, hogy valamilyen segítséget kapjon. Nem konkrétan anyagi segítségre gondolok csak, hanem hogy egyáltalán legyen emberi kapcsolatuk, valakivel találkozzanak, akár úgy, hogy valamilyen betegség folytán otthon vannak és nem tudnak kimozdulni, vagy idősek, vagy pedig egy elszigetelt családban élnek, ahol egy fenntartó van sok gyerekkel, és a család fenntartónak jellemzően az édesanyjának arra sincs energiája, hogy egyáltalán a mindennapi élethez szükséges társadalmi kapcsolatokat vagy emberi kapcsolatokat megfelelően tudjon ápolni, és oda kell valakinek mellé állni és ebbe segíteni, kimozdítani egy holpontról. Tehát ez a fajta önkéntesség, egy igazi közösségi munka, mégsem látványos. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem is nagyon tudják, hogy mi kik vagyunk. Amikor megkeresnek minket a segítségkérők, sokszor azt tudják, hogyan szólítsanak meg minket, csak kapnak egy e-mail címet, rengetegen keresnek. Tudják, hogy van egy szervezet az egyházmegyébe, amelyekhez lehet fordulni. Hallottak róla ismerőstől, utcabelitől, rokontól, hogy itt nagy valószínűséggel, hogyha tényleg valaki rászoruló, akkor segítünk. Az önkéntességnek itt nagyon nagy jelentősége van, hiszen a megfelelő adekvát segítségnyújtáshoz ott helyben kell lenni valakinek, aki föl tudja mérni, hogy mire van szükség. Nem biztos, hogy pont arra, meg pont úgy, ahogy valaki kéri. És ezt azért be kell látnunk, hogy akármennyire is kiterjedt a szociális ellátórendszer, meg a közszolgáltatások azért Magyarországon viszonylag jó színvonalúak, a legtöbb emberhez ezek nem jutnak el segítségnyújtás nélkül. Tehát igazából az önkénteségnél nálunk itt van jelentősége a személyes kapcsolatoknak és a helyben élésnek.
1: Milyen életkor jellemzi a önkénteseket?
3: Nyáron, illetve évközben nagyon sok diák jelenik meg, akik középiskolások, és a közösségi 50 órás munka során kimondottan a karitaszt választják. mennek, tehát nem máshova mennek, hanem a Karitászhoz, miközben lehet tudni, nálunk tényleg van munka. Nálunk azt lehet mondani, jó értelemben, hogy szolgai munka van. Tehát kétkezi fog meg munkák vannak, és tényleg sokan jelentkeznek, tehát egyrészt vannak a középiskolások. Az önkénteseinknek a jelentős része ugyanakkor az aktív fiatal nyugdíjas. Ez egy nagyon jó életkor, ugyanis egy közösségi elfoglaltságot jelent, őket már egy érettség, egy bölcsesség is jellemzi. Akik eljutottak ebben az életkorban, és szeretnének segíteni a rászoruló embereken, többük nem szociális szakember, de azzal a értékrenddel, amivel rendelkeznek, illetve azzal a szeretettel és élettapasztalattal nagyon-nagyon sok embernek tudnak segíteni. Tehát az önkénteseink között, főleg ez a korosztályban, ugyanakkor azt el kell mondani, hogy vannak olyan, főleg az agglomerációban, Budapest agglomerációjában, olyan fiatal plébániai közösségek, ahol a Caritas csoportoknak a legerősebb magját is, főleg a fiatalabbak, a fiatal nagycsaládosok adják, akik amellett, hogy dolgoznak, még a család élet mellett is időt szánnak a szeretett szolgálatra.
1: A nyári táboraik segítik-e a Caritas közösséghez való kapcsolódását a fiataloknak?
3: Igen, most nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert ez aktuális. Ugye néhány héttel ezelőtt fejeződtek be a Caritas táborok az Egyházmegyében. Idén körülbelül 800 gyereket sikerült táboroztatni, mind rászoruló gyerekek, és ezek a táborok számukra teljesen ingyenesek. Ezeknek a nagy része ez bejárós plébánián megszervezett táborok, és jellemzően olyan gyerekek jönnek el ezekbe a táborokba, akik egyébként máshova nem jutnának el. Ez a családjuknak is nagy segítség nekik is. Nem csak azért, mert vannak valahol, hanem azért, mert olyan tartalmas programokat szerveznek nekik az önkénteseink, amiket egyébként lehet, hogy egy másik táborban meg se kapnák, még nagy szolgáltatási díj ellenében sem. Másrészt meg lelkes önkéntesekkel találkoznak, és ezekben a táborokban egyébként sok fiatal is van. Ugyanis ez egy olyan lehetőség, hogy az idősebb, tapasztaltabb önkéntesek mellé be lehet állni segíteni. Ez egy nagyon hasznos elfoglaltság, és az a tapasztalat egyébként, hogy olyan élményekkel mennek haza ezek a fiatalok, akik ilyen táborokban részt vesznek önkéntesként, hogy ők már visszajárók. Általában nem egy alkalommal jelennek meg segíteni, ez a szolgálat ez magával ragadja a fiatalokat, és utána csatlakoznak. Nagy valószínűséggel ők az év folyamán nem fognak minden egyes akcióban részt venni, hiszen tanulnak, vagy éppen dolgoznak, de nyáron újra csatlakoznak ezekhez a táborokhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a közösségfejlesztésnek is egy nagyon jó terep. És az, hogy felelősséget bízunk rájuk, hogy akár egy gyerekcsoportot mondjuk felügyeljen egy fiatal, középiskolás vagy egyetemista, természetesen felnőttekkel együtt, az azért az önállóságukat is fejleszti, illetve fölkészíti őket a későbbi pályájukra is. Tehát a felnőtté válásnak egy nagyon jó terepe. Nekem nagyon jó tapasztalatom van. Én azt látom, hogy azok a fiatalok, akik jönnek hozzánk, és akár csak azért is jönnek, mert kötelező, mert az kötelező 50 órás középiskolai szolgálati időiket le kell tölteni, azt látom, hogy nagyon nyitottak, érzékenyek a szociális problémákra, és szívesen segítenek. Tehát nekem a mai fiatalokkal kimondottan jó tapasztalatom van.
1: A Máltai Tanulmányok legújabb 2026 második számában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzőjével, Kovács Évával, a Károli Gáspár Református Egyetem most végzett szociológia mesterszakos hallgatójával, a Corvinus Egyetem PhD hallgatójával beszélgetünk.
4: A kutatásnak a vezetője és a tanárunk dr. Bodor Eranusz Eliza, ő az első szerző a cikkben, és akkor akik még részt vettek ennek a cikknek a megírásában, ő Németh Katalin és Goffa Tíme a hallgatótársaim, de hát természetesen köszönettel tartozunk mindenkinek, aki dolgozott ezen a projekten az elmúlt két évben.
1: Miért? Hogyan válik valaki önkéntessé? Melyek a legfontosabb motivációi?
4: A nemzetközi szakirodalom az azt mondja, hogy kétféle nagyon fontos motivációs tényező van. Az egyik az, hogyha az ügynek a fontosságában hisznek azok, akik önkéntes munkát végeznek, és a másik, amit még a nemzetközi szakirodalom kiemel, az az, hogy önfejlesztés céllal, ez majd jól mutat az önéletrajzomba, a típusú gondolkodásból végeznek sokan önkéntes munkát, és ami nagyon érdekes, ami itt a mi kutatásunkban történt, hogy itt ez a jól mutat az önéletrajzomban típusú motiváció, ez gyakorlatilag alig jelent meg. tehát amit mi találtunk, az túlnyomó részben az volt, hogy az ügynek a fontosságában hisznek azok, akik az önkéntes munkát végzik. Nyilván ez nagyon sokféle lehet, a környezetvédelemtől kezdve az oktatáson át. Nagyon sokféle területről érkeztek a kitöltők, azok, akik válaszoltak a kérdéseinkre, de tulajdonképpen ez a fő üzenet, hogyha az ügynek a fontosságában hisznek, akkor szívesen fognak önkéntes munkát végezni.
1: Remek grafikonok vannak ebben a tanulmányban, és itt több oldalról közelítik meg az önkéntes munkában való részvétel. Melyek ezek a legfontosabb indokok?
4: Amit kiemelnék, hogy ugye azt nagyon sokan kutatják, hogy milyen szociodemográfiai háttere lehet annak, hogyha valaki önkéntes munkát végez, és a mi kutatásunk is tulajdonképpen azt erősítette meg, amit korábbi számtalan önkéntes kutatás megerősített, hogy a demográfiai tényezők azok valamennyire befolyásolják azt, hogy ki mennyire, hogy egyáltalán részt vesz önkéntes munkába, és ha igen, akkor hogyan, milyen rendszerességgel, milyen mélységben, de hogy ezek kevéssé magyarázzák meg azt, amit tapasztalunk. Tehát például a mi kutatásunkban az jött ki, hogy a nem vagy az iskolai végzettség az egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy ki milyen rendszeresen végez önkéntes munkát, viszont az életkor, valamint a családi állapot a szignifikáns összefüggést mutatott azzal, hogy ki milyen rendszerességgel végez önkéntes munkát. Az életkornál nagyon érdekes mintázatot mutat az, hogy a fiatalok, tehát mondjuk a 25-34 éves korosztály, ott sokan vannak azok, akik folyamatosan vagy rendszeresen végeznek önkéntes munkát, ezután a 35-től 44-ig korosztályban beszakad, ott a néha a legjellemzőbb válasz, és akkor utána 45-től fölfelé kezd el megint nőni azoknak az aránya, akik folyamatosan vagy rendszeresen végeznek önkéntes munkát. És ebből is, illetve a kutatásunknak több aspektusából is lehet következtetni arra, hogy ugye nem is feltétlen egy demográfiai tényező az, ami nekünk meg fogja mondani a választ, hanem inkább komplexen az élethelyzet az, ami befolyásolja a leginkább azt, hogy ki mikor mennyi önkéntes munkát tud végezni. Ugye, ha belegondolunk, ez a 35-44-es korosztály, ez nagyon logikus, hogy ilyenkor van egyszerre az, hogy fiatalok a gyerekek, történik a karrierépítés, annyi minden az életben, teljesen logikus, hogy ilyenkor háttérbe szorul az, hogy ki mennyi önkéntes munkát tud végezni, és utána ez később kezd el újra felmászni. És hogy miért fontos ez? Az utóbbi évtizedekben felütötte a fejét egy ilyen úgynevezett epizodikus önkéntesség, aminek az a lényege, hogy valaki nem rendszeresen, elkötelezetten minden szerdán délután ételosztáson vesz részt, vagy valami ilyen módon, tehát hogy nem így önkénteskedik, hanem nagyon ilyen projekt alapúan. És hát a kérdés az, hogy ugye miért, meg hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet ezt szervezetként kezelni, milyen oka lehet ennek. És ami a nagy tanulsága, nem csak a mi tanulmányunknak, tehát hogy ezt mások is leírták, ez abszolút nem a mi találmányunk, hogy ez az epizodikus önkéntesség, ez nem rosszabb, mint a rendszeres önkéntesség, hanem egy teljesen más formája az önkéntes munkának, és ez egy logikus válasz arra, hogy mennyire fragmentált lett az élet, és mennyire ilyen rohanó világban élünk, ahhoz igazodtak az emberek ezzel a fajta változással, hogy ez egyáltalán nem baj, hanem ez egy újfajta jelenség, amivel mind az embereknek ugye egyéni szinten, de mind az önkénteseket foglalkoztató szervezeteknek is ezzel elkezdeni valamit. Úgyhogy én mindenképpen ezt emelném ki, és akár ez egy ilyen tanács is lehet a szervezeteknek, akik önkénteseket fogadnak, hogy egyrészt legyen lehetőség arra, hogy különböző módokon kapcsolódjanak azok, akik szeretnének, tehát hogy ne legyen elvárás az, hogy valaki rögtön írjon alá egy szerződést, hogy ő minden kedden és pénteken ott lesz, ez sok ember nem fogja tudni megcsinálni, és a másik, hogy legyen látható az, hogy ebbe a szervezetbe akkor hogyan lehet kapcsolódni, milyen utak vannak a szervezeten belül. Ez talán hozzá tud járulni ahhoz, hogy valaki benne maradjon egy ilyen szervezeti önkéntességben. Nagyjából ezt jelezték vissza azok, akikkel interjúztunk.
1: Korzenszky Richárd jegyzete következik.
5: Bözöd új falu. Szeretem a szavakat. A Balatont különösen is. Ha bármire járok, rácsodálkozom a vízre, amely élet és életet. Víz nélkül halott a világ. De pusztítani is tud a víz. Egy hatalmas vihar a dombról lemossa az útra a sarat, hirtelen árvíz is támadhat, miközben magában ragadt kisebb, nem ritkán nagyobb kődarabokat vagy faágakat. Egy székely ember, aki híres volt a nagyot mondásairól, azt mondta, képzeljék, akkora volt a víz, hogy az egérfogó a padláson halat fogott. Na de félre a tréfám van, a víznek ereje van. régi szerzetesek is tudták, hogyha a patak folyása elé gátat építenek, akkor kis tó keletkezhet, amelyben a halak úszhatnak, és a feldúzathatott vizet rá lehet engedni a lapátkerékre, a lapátkerék pedig forgásával malomkövet is tud mozgatni. Az újkorban itt is, ott is víztározókkal, mesterséges tavakkal lehet találkozni a Kárpát-medencében, tőlünk északra is, délre is. Üdülőtelepek jönnek létre, horgász paradicsomok, szabadidő parkok, ahol pihenni, szórakozni lehet. Van egy erdélyi falu, amiről sokat hallottam, pontosabban volt egy erdélyi falu. Most már víz alatt van. Feldúzasztották a patakot, és a kis település lakói arra kényszerültek, hogy elköltözzenek. Békésen éltek egymás mellett addig katolikusok és reformátusok, magyarok és ortodox románok. De jött a víz, és a falunak vége lett. Elborított, elárasztott mindent a víz, egyedül a falu szélén álló templom tornya figyelmeztette az arra járókat, hogy ott valamikor emberek laktak, éltek, dolgoztak, imádkoztak. Nagy úr a víz, megrodjant, majd összeomlott a vízből égre mutató templom torony is. Most amolyan emlékmű torony van a helyén. Föl lehet menni a toronyba, mint egy kilátóba. A torony mellett tabi rózsák pompáznak. Turisták jönnek, fényképeznek, csodálják a csillogó vizet, csodálják a tavat. Eltűnődöm, hogy mit is kellett átélniük azoknak az embereknek, akiknek össze kellett csomagolni. Ott kellett hagyni a régi otthont, a házat, ahol nagyszüleik, őseik éltek. Valami furcsa érdek otthontalanná tette őket. Nagyon jól tudom, hogy szükség van a víztározókra. A szakemberek pontosan ki tudják számítani, mennyi vizet kell megfogni ahhoz, hogy erőművet tudjon hajtani. Vagy hogy szárazság idején öntözni is lehessen, de mégis elhagyni az otthont. Kitépni a szellemi-lelki gyökereket nagyon keserves, nagyon fájdalmas lehetett. Mások élete, mások tragédiája nem lehet látványosság. Amikor az égre mutató templom torony is összerogy, akkor valami nagy baj van a világban. Az egész történet, az, ami ott azzal az erdélyi kis faluban történt, túlmutat önmagán. Amikor gazdasági érdekek miatt ellehetetlenül sokak élete, amikor templomaink égre mutató tornyai is megrogynak, kell, hogy felébredjen bennünk a felelősség. Emberek, eddig és ne tovább, az élet élni akar.
1: Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Szeptember 22-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bolyás János, a szerkesztő Reichling Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink röviden. Újra megnyílt a Terrorháza Múzeum. Megválasztották a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökét és 5 tagját. Felfüggesztették 3 fideszes képviselő mentelmi jogát. Kedden délelőtt újra megnyitott a Terrorháza Múzeum. Reichling Krisztinát hallják.
2: Az ideiglenesen bezárt múzeum kedden 10 órakor ismét megnyitotta kapuit. Az újranyitásra hosszú sorban vártak az érdeklődők, írja az MTI. A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára. A Terrorházát a kormány egy hete záratta be, igazgatóját, Schmidt Máriát elbocsátották. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig bejelentette, megkezdődött a Terrorháza kiállításának szakmai felülvizsgálata. A vizsgálat lezárásáig a kiállítás jelenlegi formájában tekinthető meg. A jegypénztárnál egy újonnan kihelyezett tábla várja az érkezőket magyar és angol nyelven. A közelmúlt történelmét mindenki más nézőpontból látja. 24 éven át a Terrorháza Múzeum egy meghatározott értelmezésben mutatta be ezt a történelmet. Most független történészek és kurátorok bevonásával felülvizsgáljuk a kiállítás tartalmát és szemléletét. Azért dolgozunk, hogy a ház a múlt sokrétűségét és a különböző nézőpontokat egyaránt hitelesen bemutassa, és valódi teret adjon a múlttal való szembenézésnek. Olvasható a táblán. Schmidt Mária, a Terrorháza Múzeum korábbi vezetője, Facebook posztban kritizálta Tar Zoltán az intézménnyel kapcsolatos intézkedéseit, és azt is felveti, hogy nem szakmai, hanem politikai alapon döntöttek az átvilágításról. Schmidt Mária bejegyzésében tisztázta a történelmi emlékezet és a politikai felelősségvállalás kapcsolatát. Álláspontja szerint a nyilas és a kommunista terror megítélése, valamint a kollektív bűnösség kérdése alapvető értékválasztás, amelyben a politikai döntéshozónak kell helytállnia. Szeptember 20-ára jobboldali véleményformálók demonstrációt szerveztek a múzeum elé az átmeneti bezárás, az intézmény szakmai és működési felülvizsgálata, valamint Schmidt Mária főigazgatói megbízásának megszüntetése miatt. A Terrorházát működtető közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért alapítvány egyike volt a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványoknak, amelyek megszüntetését az új kormány kezdeményezte. A Fidesz bejelentette október 23-i megemlékezését a Terrorháza Múzeum előtt tartja.
0: Az országgyűlés megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden. Mandátuma 5 évre szól. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt egy tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az MTI. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksonás időpontját a későbbiekben határozzák meg, közölte.

0: Csokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Bak András jelöle új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. A beregszászi római katolikus templom búcsúja a kárpátaljai magyar közösség fontos lelki eseménye. Az idei alkalmon Böjte Csaba Ferenc eszerzetes is bátorította a háború árnyékában élő híveket. Nyílik a összeállítása.
1: Számomra nagyon fontos, hogy együtt lehessünk és érezzük az Úr közelségét, és nagyon nagy lelki feltöltődést ad ebben a háborús időszakban.
2: Fogalmazott Balázs Viktória, aki a felső tiszavidéki Viskről érkezett a beregszászi római katolikus templom búcsúra. A római katolikus templom beregszász legrégebbi épülete, amelynek története még az Árpád-korban nyúlik vissza. Építése 1418-ban kezdődött, aztán többször súlyos károkat szenvedett. Újjáépítése után 1846-ban a Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel. A Kárpátalja minden szegletéből érkezett hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot. Molnár János, beregszászi plébános, püspöki helynök.
3: A búcsú ünnep az az egyházközség számára olyan, mint amikor egy személy születésnapot ül. És itt is úgy van, hogy amikor valakinek a születésnapját ünneplik, akkor igyekeznek az ismerősök, a barátok eljönni, köszönteni, jelen lenni, megerősíteni. És így is, amikor egy-egy közösség a búcsúját ünnepli, akkor a többi közösségek igyekeznek eljönni, képviseltetni magukat, együtt ünnepelni, hogy így is erősítsük egymást, hiszen a háború idejében élünk, amikor a közösségeink nagyon megfogyatkoztak, és különösen fontos az, hogy egy-egy ilyen alkalommal azért megerősödjünk és tapasztaljuk azt, hogy vagyunk még itthon, erőt jelentünk még itthon, és hogy az Úr össze tud gyűjteni bennünket ebben a nehéz időben is az ő dicséretére, az ő templomában.
2: Az ünnepi szent misét Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mutatta be, aki az összefogás, a kitartás és a testvéri szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet.
4: Múltkor sötétség volt, most világosság, következő alkalommal remélem, és az hamar lesz, bár béke is lesz, és akkor hozhatok Erdélyből legalább három szép fehér galambot, hogy itt elengedjük itten a beregszász templomának az udvarán, hogy igen, én hiszem azt, hogy minden rossz idő után, eső után, szomorúság után újra kivírad a nap, és én hiszem az itteni háború is előbb-utóbb véget ér. Az a fontos, hogy ne engedjük el magunkat, hogy összefogjuk, és azt hiszem, hogy ilyen szépen hétköznap össze tud fogni itten beregszász népes, a környékbeli falvak, ez egy reményre ad okot, mert nagyon pozitív üzenet, azt hiszem mindannyiunk számára.
0: Az üzemanyag árak alakulása okot ad rendkívüli Európai Uniós csúcs azonnali összehívására, annak érdekében, hogy a kialakult helyzetre uniós szinten születhessen megoldás. Jelentette ki a szlovák miniszterelnök kedden közzétett állásfoglalásában hozzátéve, ennek szellemében fordul a V4 országokhoz is a csoport soros elnökségét betöltő Szlovákia kormányfőjeként. Robert Fico úgy vélekedett visszás, hogy a jelenlegi benzin és dízel árak mellett az Európai Unió magára hagyja a tagállamokat, hogy egyénileg küzdjenek meg az olajválság fenyegető kihatásaival. Ha az Unió 100 milliárdokat költ Ukrajna támogatására az ott zajló háborúban, és ezzel összefüggésben képes rendkívüli csúcsértekezleteket összehívni, akkor eljött az ideje, hogy az Európai Bizottság megmutassa, hogy olyan apróság is érdekli, mint az EU-s polgár, annak örömei és manapság főként gondjai, áll Robert Fico bejegyzésében. Orbán Balázs a miniszterelnök korábbi politikai igazgatóját is azok közé az európai parlamenti képviselők közé sorolta a Politico brüsszeli lap, akik a következő időszakban fontos szerepet tölthetnek be a testület politikai erőviszonyainak alakításában, írja az MTI. A hírportál Orbán Balázst a Marieke Ehlerssel, a Patrióták Európáért frakció holland képviselőivel együtt emelte ki, és a tűzfal lebontóiként jellemezte. Orbán Balázs szeptember végén foglalja el a helyét az Európai Parlamentben, egy a Magyarországgyűlésbe visszatérő kollégája mandátumát veszi át. A hírportál szerint érkezésével a patrió

0: Kozák frakciók újabb tapasztalt politikai szakemberrel erősödik. Több mint 2100 programot kínál az idei kutatók éjszakája pénteken és szombaton országszerte. 60 településen, mint egy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a rendezvényen a látogatókat, mondta el Kardon Béla, a Regionális Információs és Fejlesztési Tudásközpont tudományos igazgatója, az esemény szervezője sajtótájékoztatóján. Az Ericsson Magyarország például csak nem 60 programot kínál. Lesz kiberbiztonsági, szabadulószoba, a kutatók bemutatják hobbiaikat, és a 6G hálózatok jövőjével is megismerkedhetnek a látogatók. A Corvinus Egyetemen interaktív játékok és tudományos stand-up is várja az érdeklődőket, és szintén lesz szabadulószoba. A Hunren, Magyar Kutatási Hálózat 9 intézményében Budapesten, Debrecenben, Martonvásáron, Miskolcon, Sopronban és Szegeden laborlátogatások, kísérletek, interaktív bemutatók és előadások segítségével olyan kutatási helyszínekre is bepillanthattak az érdeklődők, amelyek ritkán nyílnak meg a nagy közönség előtt. Az 1956-os forradalom erdélyi eseményeire és az utána következő megtorlásokra is emlékeznek a 70. évforduló alkalmából tartandó rendezvénysorozaton, Székelyföldön, 56-os elítéltek és a volt politikai foglyok közreműködésével, jelentette be Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának ideiglenes ügyvivője. A több héten át tartó Székelyföld szerte zajló rendezvénysorozat változatos programot kínál, és valamennyi korosztályt, de főként a fiatalokat igyekszik megszólítani. A rendezvények között konferencia, rendhagyó fotókiállítás az MTI fotóarchívumából, történelmi séta és élő történelem óra szerepel Szilágyi Árpád 56-os elítéltel, ismertette Szungert Balázs. Székely udvarhelyen meg akarják védeni a vándor székely szobrát, amelynek eltávolítására bírósági ítélettel köteleznék az önkormányzatot. Gáspár Sándor tudósít.
1: Meg fogjuk védeni a szobrot, közölte Szakács Pál István, Székely udvarhely polgármestere, miután egy aradi civil szervezet kérése alapján az Arad megyei törvényszék első fokon úgy döntött, hogy el kell távolítani Székely udvarhelyen az emlékezés parkjából a vándor székely szobrot, mivel ifjabb Plaskó János alkotása valójában Vas Albertet ábrázolja. A döntés nem jogerős, így a város fellebbezhet. A polgármester leszögezte, a szobor a dokumentáció szerint nem Vas Albertet ábrázolja. Vas Albertet, aki az utóbbi évtizedek legnépszerűbb írója, 1946-ban a Kolozsvári Népbíróság távollétében háborús bűnösként halálra ítélte, pedig ő nem volt jelen annál a gyilkosságnál, amely miatt perbe fogták. A perújítási kezdeményezéseket sorra elutasították egyébként Bukarestben. Székelyudvarhely polgármestere kéri, hogy ne politikai értelmezések, ne újságcikkek és nem egyszerű ránézés alapján döntsenek, hanem szakértői vizsgálat alapján. Háborús bűnök miatt elítélt személynek Romániában a törvények szerint nem állíthatnak köztéri szobrot. Az aradi egyesület vezetője Bogdán Ionescu bizonyítékként állítja, hogy Sojmáron a székelyföldivel teljesen megegyező alkotás feliratán Vas Albert neve szerepel. Horváth Alpár egyetemi oktató, turizmuskutató azt írja, jogi szempontok alapján nem támasztható alá a vándor székely hazatalál feliratú melszobor azonosítása Vas Albert íróval. Inkább a nemzeti identitás turizmus által generált modern mitoszok, vagy a turista folklór által éltetett mémek közé tartozik. Szakács Pál István polgármester úgy véli, Székelyudvarhelynek joga van megvédeni azt, amit a saját történelmi és kulturális örökségének tart. Az aradi civil szervezet nem csak a vándor székely szobrát kifogásolja. Kéri, hogy Nyírő Józseffel kapcsolatban is töröljenek mindent, ami föllelhető Székelyudvarhelyen, a Nyírő szobrot, a Nyírő József utcát is. De ezzel kapcsolatban még nincs bírósági ítélet.
2: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Az elmúlt 48 órában több szabadtéri tűz is keletkezett a Tarcal-hegység déli lejtőin, Mitrovica környékén. A lángok főként tarlót és alacsony növényzetet érintenek, az oltást pedig az erős szél nehezíti, amely gyorsan tovább terjesztheti a tüzet. A tűzoltók és a közterület felügyelet egységei folyamatosan dolgoznak a helyszíneken, adja hírül a Vajma, vajdasági magyar hírportál. Egyes helyeken a tűz szőlőket, gyümölcsösöket és hétvégi házakat is veszélyeztetett. Branislav Nedimovic, Mitrovica polgármestere szerint a helyzet jelenleg ellenőrzés alatt van, ugyanakkor a tüzek nagy száma komoly terhet jelent a tűzoltó és kommunális szolgáltatóknak. Nedimovic azt mondta, a tüzek jelentős része emberi tevékenységre vezethető vissza. Egyes gazdák a betakarítás után visszamaradt növényi maradványok eltüntetése miatt gyújtják fel a földeket. Az erős szélben azonban a lángok hamar átterjedhetnek a környező területekre. A városvezetés ezért jövőre drónok, pilóta nélküli légi járművek és hőkamerák bevonásával új megfigyelő rendszer bevezetését tervezi. A cél az lenne, hogy gyorsabban észleljék a tüzeket, és azonosítani tudják azokat is, akik felgyújtják a mezőgazdasági területeket. Bűnmegelőzési hét indult Maros megyében szeptember 21-e és 25-e között a rendőrség partnereivel együtt a gyerekek, a szülők, a tanárok és az idősek, valamint az egész közösség számára szervez programokat, írja a Székely Hon. Az esemény sorozat részeként 5 témakört járnak körül: a gyermekek biztonsága, a családon belüli erőszak megelőzése, az idősek védelme, az online biztonság és a drogkereskedelem megelőzése. A rendőrség képviselője elmondta, nagyon nagy az érdeklődés a program iránt, számos iskola már feliratkozott. A rendőrség bűnözés elemzési és megelőzési osztálya online is elérhetővé tett a szülőknek és pedagógusoknak szóló segédanyagokat, amelyeket bárki letölthet, tudósít a Székely Hon. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Éjszaka csökken a felhőzet, a szél is veszít erejéből, hajnalra 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Szerdán gomoly felhős, napos időre van kilátás. Kevés helyen, nagyobb eséllyel északkeleten, keleten alakulhat ki záporeső. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható. Főpirenk még egyszer röviden. Újra megnyílt a Terrorháza Múzeum. Megválasztották a Nemzeti Média és a Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökét és 5 tagját. Felfüggesztették 3 fideszes képviselő mentelmi jogát. Kedves hallgatóink, elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Tóth János Andrást hallják.
3: 2026. szeptember 22-e, kedd van. Isten éltesse a mai ünneplő Móricz és Mór Kereszt nevű hallgatóinkat. A Móricz latin eredetű név, jelentése Mór, szerecsen. A Mór Kereszt név pedig a Móricz 19. századi rövidüléséből származik, jelentése ugyanaz. 163 éve, e napon született Herceg Ferenc író, újságíró, a két világháború közti korszak legnépszerűbb írója, eredeti nevén Franz Herzog, az MTA tagja és másodelnöke, az Új Idők című irodalmi lap főszerkesztője, a Magyar Revíziós Liga elnöke, 1863-ban jött a világra, és 90 évesen ment el. Herceg Ferenc bánáti sváb családból származott, apja, szülővárosa Versec polgármestere volt. Első műveit németül írta, a gimnáziumban tanult meg magyarul, mégis elemi erővel bontakozott ki nemzetünk szelleme benne. A Délvidék szülötte a történeti magyarság megszemélyesítőjévé fejlődött. Jókai Mór és Mikszáth Kálmán után a magyar regényírásban ő emelkedett ki, és Szigligeti Ede vagy Csiki Gergely nyomában ő teremtette meg az európai színvonalú magyar drámát. Munkáiban a millénium korának előkelő társadalma és a 20. század első harmadának magyar világa bontakozott ki. Nem önmagáért való egyéni stílus, szellemi csillogás, fantázia jellemzi írásait. Művei közül itt kiemeljük a Gyurkovics lányokat és a Gyurkovics fiúkat. Ez utóbbiból 41-ben film is készült, továbbá a Három testőr című bohózatát, Balatoni rege című regényes vígjátékát, a Kaland és egyéb elbeszélések című kötetét, a Kék róka és a Fekete lovas című színműveit és az Élet kapuja című elbeszélését, melyet az elmúlt években az Új Színház is színre vitt, s melyet egykor háromszor is irodalmi Nobel-díjra jelöltek. 116 éve látta meg a napvilágot Faludi György, Kossuth Díjas költő, műfordító, író. 165 éve született Párkányban Sebők Zsigmond, újságíró, ifjúsági író, aki miután különböző szerkesztőségekben dolgozott, végül a Budapesti Hírlap belső munkatársa lett. 1909-től Benedek Elekkel, a nagy meseíróval együtt szerkesztette a Jópajtás című gyermeklapot. Az 1880-as évektől kezdett a gyermekirodalommal foglalkozni. Több mint 30 az ifjúság számára írt könyve jelent meg. Sebők Zsigmond legnagyobb sikert elért művei a Mackó történetek. Az ügyetlen és kissé bárdolatlan Mackó úr különböző tapasztalatokat szerzett az emberek között, miközben jelleme változott, fejlődött. Később Dörmögő Dömötör néven folytatta tovább kalandjait. 97 éve e napon született Váradi Hédi is, a Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész is, aki a színművészeti főiskola után 1952-ben a Madách Színházban kezdett dolgozni, majd 1964-től haláláig a Nemzeti Színház színésze volt. Átütő egyéniségével, mélyen megragadó játékstílusával, drámai és vígjátéki szerepeket is kiválóan interpretált. Főszereplője volt Darvas Iván és Bodrogi Gyula társaságában, a József Attila Színházban emlékezetes sikert aratott Imádok férjhez menni című darabnak. Ebben a darabban ő énekelte először az Engem nem lehet elfelejteni című későbbi nagyslágert. Országos népszerűségét erősítették szinkron alakításai, elsősorban a Casablanca főszereplőjének tolmácsolása, de ő volt a Frédi és Béniben Irma hangja, vagy a másik animációs sorozatban, a Frakka macskák réme című mesefilmben Szerénke hangja. Váradi Hédi mindössze 57 évesen, 1987. április 11-én ment el. Kicsit később, 83 éve, szintén enapon született Anna Karina, francia modell, színésznő, filmrendező, Jean-Luc Godard volt felesége. 27 évvel ezelőtt enapon fogadta Bónót, a Jutu énekesét a Vatikánban, II. János Pál. A Jutu frontembere a harmadik világ adóságainak elengedéséhez kért támogatást, s kapott is rá áldást az azóta szenté avatott pápától.
0: A múlt idéző Tóth János András készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafűzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Imádkozzanak velünk és értünk 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus,
1: mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, ki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket,
3: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, kit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Úristen, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg, kérjük, hogy a titokról megemlékezzen, megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Tizenkilenc óra 31 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését. Hangsúlyozta a Szentatya az AI for Peace első nemzetközi szimpóziumára küldött üzenetében, amelyről a Vatikán News számolt be. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozás a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bejegyzésében kiemelte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés folytatódik, mert a sertéspestis a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspestis egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. A vagyonadóról szóló jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet. Ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét, jelentette be Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára egy budapesti konferencián. Az államtitkár elmondta, a kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be, amely a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki. Céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk. A nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Felfüggesztették három fideszes képviselő, Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A parlament tiszás többsége annak ellenére döntött az ellenzéki képviselők immunitásának felfüggesztéséről, hogy a mentelmi bizottság nem hagyta azt jóvá. A fideszes képviselőket Litresics András ügyvéd, Bangó Sándor egykori javítóintézeti fogvatartott, a Szőlő utcai bántalmazás ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért, miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. A Litresics által indított magánvádas eljárásokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. Hazánk időjárásáról: az előttünk álló éjszaka csökken a felhőzet és a szél is veszít erejéből, hajnalra 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 17 és 22 fok között várható a hőmérséklet, gomoly felhős, napos időre van kilátás. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: Bodó Béla, Brumi Mackóvárosban. Második rész.

0: Végül is, ott folytatom, ahol abba hagytuk, kiértünk a pályaudvarra. Én már akkor nagyon fáradt voltam. A papám is nagyon fáradt volt, ezért ő sört ivott, én meg limonádét. A pályaudvar, nagyon szép volt. Igazán nagyon szép. Én még nem láttam pályaudvart soha, ezért nyugodtan mondhatom, hogy ilyen szép pályaudvart még életemben nem láttam. Elől van egy nagy ház, a házban pedig egy nagy szoba, sok paddal. Papám azt mondta,
1: ez a váróterem a padokkal, a padokon ülnek az utasok, és várnak.
0: Leültem a padra. Most én is utas vagyok? Kérdeztem.
1: Te csak egy utas vagy, a többiekkel együtt pedig utasok vagyunk,
0: magyarázta a papám. Nagyon büszke voltam arra, hogy utas vagyok, és a többiekkel együtt utasok. Így aztán vártam, ahogy az egy utashoz illik. A pályaudvari ház előtt sínek vannak, de nem szabad a közelükbe menni, csak akkor, ha beszállunk. Mikor szállunk be? Kérdeztem én.
1: Amikor bejön a vonatunk,
0: mondta a papám. Így megtudtam azt is, hogy mire várok. A pályaudvari ház előtt már két vonat állt. Az egyik felől éles sípszó hallatszott. Miért sípol? Kérdeztem.
1: Azért sípol, mert mindjárt indul,
0: magyarázta a papám. Nagyon izgatott lettem, és megragadtam a papám mancsát. Akkor siessünk, mert lekéssük! De a papám csak mosolygott.
1: Ez még nem a mi vonatunk,
0: mondta ő. Éppen egy bácsi állt mellettünk, és érdeklődve fordult a papámhoz.
2: Először utazik a kis medve?
0: Kérdezte.
1: Először,
0: felelte a papám.
2: Na,
0: szólt a bácsi,
2: akkor barackot nyomok a buksijára.
0: Azzal megbúbozott az öklével. Kétszer is a buksimhoz kaptam. Kiderült, hogy egyáltalán nem nyomott oda semmiféle barackot, csak úgy mondta. Egy iciri-picirit fájt is. Nem nagyon, csak úgy fájdogált. Aztán tovább vártunk. Egyszer csak a hozzánk közelebb eső sínre befutott egy mozdony. Magános mozdony volt, egyedül jött, nem volt mögötte vonat. Mozdonyon utazunk? Kérdeztem.
1: Nem,
0: felelte a papám. Ugyanakkor a mozdony dühösen fújni kezdett.
1: Rögtön tudtam, miért fúj.
0: Amikor még nem voltam utas, az erdőben már láttam ilyesmit. Volt ott egy nagyon szép, gömbölyű sündisznó. Egyszer felvettem a két mancsom közé. Az fújt így mérgében, mint a mozdony. Csak persze halkabban. Hogy teszik bele a sündisznót a mozdonyba? Kérdeztem én.
1: Miféle sündisznót?
0: Csodálkozott a papám. Azt, amelyik így fúj, feleltem én. A mellettünk álló bácsi úgy nevetett, hogy még a hasa is remegett a kabát alatt.
2: De buta vagy, nem sündisznó, hanem gőz fúj a mozdonyból.
0: A papám szelíden mosolygott.
1: A gőz hajtja a mozdonyt, fiacskám.
0: Én meg a bácsira néztem. Hát én úgy is tudom, hogy nincs sündisznó a mozdonyba, mondtam a bácsinak.
2: Onnan tudod?
0: Kérdezte a bácsi. Onnan, mert ha benne lenne a sündisznó, akkor szúrna a mozdony, mondtam én.
2: Na, te inkább huncut vagy, mint buta. Mindjárt kapsz még egy barackot a buksidra,
0: mondta a bácsi. Inkább a mancsomba, de nem olyant, mint az

0: Előbb tiltakozta.
1: Hanem miért?
0: Kérdezte a bácsi. Élőt, mondtam én, amit meg lehet enni. A bácsi megint kinevetett, és meghúzta jól a fülemet, de nem mondta rá, hogy ez barack vagy szilva, hiszen nem is az, hanem fülhúzás. Aztán elment. Már éppen ki akartam ölteni rá a nyelvemet, amikor a papám ezt mondta.
1: Ide hallgass, fiam.
0: Oda hallgattam.
1: Felnőtteknek rendes válaszokat adjál,
0: mondta a papám. Az a bácsi felnőtt volt?
1: Felnőtt.
0: És utas?
1: Utas.
0: Tudom, hogy amit a papám mond, az mindig az. El is határoztam rögtön, hogy ezután rendes válaszokat adok a felnőtteknek és az utasoknak. De barack, nem kell a buksimra, sem fülhúzás. Erről a bácsiról később még beszélek. Most azonban befutott a mi vonatunk. Mit gondoltok, honnan tudtam, hogy ez a mi vonatunk?
1: Na, ez a mi vonatunk,
0: mondta a papám. Innen tudtam. Nagyon megbámultam a szép, hosszú vonatot. Érdemes volt várni rá. Ekkor azt mondta a papám.
1: Rögtön felszállunk, fiacskám, csak hozok neked cukrot.
0: És ezzel elment a nagyház felé, én meg ott maradtam a mi vonatunk előtt. Közben a mi vonatunk mozdonya szuszogott. Aztán prüszkölt, fújt, gőzt eresztett. Egész nagy szakálla lett fehér gőzből, és puffogott, sistergett, morgott, sípolt. Az előbb azt mondta a papám, hogy ha egy vonat sípol, akkor elindul. Már nagyon türelmetlen voltam. Sokan felszálltak a mi vonatunkra. A barackos bácsi is. Brum, brum. Mondtam, ijedtem, mert nem láttam a papámat sehol. Aztán még jobban megijedtem. Szerettem volna azt mondani, hogy nyaf, nyaf, de nem mertem. Még elmegy a mi vonatunk, és akkor hogyan szállunk föl? A mozdony krákogott, és még nagyobbakat fújt, és a papám még mindig nem jött vissza. Megszólítottam egy vasutas bácsit. Ez a mi vonatunk?
2: Ha erre szálltok föl, akkor ez,
0: mondta. De elmegy, mondtam én.
2: Minden vonat elmegy,
0: felelte a vasutas bácsi. Akkor hogy szállunk fel, ha elmegy? Kérdeztem én.
2: Mozgókocsira nem lehet felszállni,
0: mondta a vasutas bácsi. Erre már nem tudtam mást mondani, csak azt, hogy nyav, nyav.
2: Mit mondasz?
0: Kérdezte a vasutas bácsi. Mi utasok vagyunk, mondtam én.
2: Akkor jó utat,
0: felelte a vasutas bácsi, és el akart menni. De a papámat még mindig nem láttam sehol. Belekapaszkodtam a vasutas bácsi nadrágjába. Elment a papám cukorért. Nyafogtam.
2: Majd visszajön,
0: felelte a vasutas bácsi, és megsimogatott. A papám meg nem volt sehol sem. Most már igazán nyif, nyif. Beláthatjátok, hogy ez kivételes eset. Annyira kivételes, hogy nem is tudom ezt a fejezetet folytatni. Hol is lehet az én drága jó apukám? Ez volt aztán a szomorú harmadik fejezet. Igaz?

0: Negyedik fejezet. Amelyben elmondom, amit eddig még nem mondtam el. Beszállás a vonatba. Kiderül a titok. Csak figyeljetek ide! Több felnőtt ment arra, ahol én áldogáltam. Illetve több utas. Megálltak mellettem.
1: Miért sírsz, kisbocs?
0: Kérdezte az egyik. Kedves papám miatt, feleltem én.
1: Ki vagy te, kismackó?
0: Kérdezte egy másik. Azelőtt Brumi, de most utas, feleltem én.
1: Hol van a papád?
0: Kérdezte az előbbi felnőtt. Cukorért ment, feleltem.
1: Azért sírsz, mert cukrot kapsz?
0: Csodálkozott a másik. Ezen elgondolkoztam, de közben sírtam.
1: Ugye már nem is sírsz?
0: Kérdezte az egyik felnőtt.
1: Persze, hogy nem,
0: felelte rá a másik. Igyekeztem nem sírni, de mégis sírtam. Hol lehet az én drága apukám? Ebben a pillanatban ismerős cammogást hallottam. Végre megjött a papám. Egyik mancsában a bőröngyét cipelte, a másikban meg egy zacskó cukrot tartott.
1: Sokan vásároltak, azért jöttem csak most,
0: magyarázta, és meglátta, hogy könnyes a szemem.
1: Csak nem ijedtél meg?
0: Kérdezte. Nem ijedtem meg, válaszoltam.
1: De sírtál?
0: Mondta a papám. Nem sírtam, mondtam én, csak keservesen nyifogtam. Most már nem bántam, akárhogy is szuszog meg rákog is a mi vonatunk mozdonya, hiszen ott volt már mellettem az én drága papám.
1: Tegyük a cukrot a tarisznyádba,
0: mondta később a papám. Ne tegyük, tiltakoztam.
1: Miért ne tegyük?
0: Csak, feleltem én.
1: De miért vinnéd a mancsodban?
0: Kérdezte a papám. Hadd vigyem a mancsomban, kérleltem én.
1: Arra való a tarisznya,
0: érvelt a papám. A mancsom is arra való, mutattam én a mancsomat, mert arra gondoltam, ha kinyitom a tarisznyát, meglátja a papám, hogy mind megettem a pogácsát. Aztán azt gondoltam, hogy sohasem szabad hazudni a papának. Nem nyitom ki a tarisznyát, mondtam tehát.
1: Miért nem nyitott ki?
0: Kérdezte a papám. Mert akkor meglátod, feleltem.
1: Mit látok meg?
0: Kérdezte a papám. Azt, hogy mind megettem a pogácsát. Bár csak kinyitottam volna az én kis tarisznyámat, de erről majd később beszélek. Most még csak ott tartok, hogy nagyot sóhajtottam örömömben. Azért örültem, mert végre bevallhattam, hogy milyen torkos vagyok. De aztán még egyet sóhajtottam. A gyomrom miatt. Mert a gyomromat nagyon nyomta a sok pogácsa. A papám megcsóválta a fejét.
1: Akkor csak később kapsz a cukorból.
0: És eltette a zacskót. Csak szeretném megkóstolni, hogy savanyú-e, mondtam én.
1: Savanyú? Nekem elhiheted?
0: Nyugtatott meg a papám. Kóstolva jobban meg lehet tudni, válaszoltam.
1: Ha én mondom, elhiheted,
0: szólt rám szigorúan a papám. Már az előbb is elhittem, mondtam én. És ez igaz is volt, mert az én papám mindig igazat mond. Persze azért jó lett volna megkóstolni a cukrot, de már indultunk is a mi vonatunkhoz. A vonat ablakában megláttam a barackos bácsit. Kihajolt és integetett a papámnak meg nekem, a két utasnak.
1: Még 6 perc,
0: mondta a barackos bácsi a vonat ablakából.
1: Már csak 5,
0: felelte a papám.
1: Szálljanak be ebbe a fülkébe,
0: mondta a barackos bácsi. Megrángattam a papám karját. Ne szálljunk oda, ahol ez a bácsi van.
1: Ejnye, de válogatós vagy,
0: morgott a papám.
1: Nem akarsz ide szállni, kisbocs?
0: Szólt ki a bácsi az ablakból. Brum, mondtam én.
1: Mit mondasz?
0: Kérdezte a bácsi. De a papám ekkor már a vonat lépcső felé tuszkolt.
2: Felnőttekhez mindig barátságos légy,
0: mondta szelíden. És az utasokhoz, tettem hozzá engedelmesen. El is határoztam, hogy mindig barátságos leszek a felnőttekhez és az utasokhoz. De a barackot nem szeretem a buksimon, meg is mondtam. Nem szeretem, ha barackot nyomnak a buksimra. A fülhúzásról nem is beszéltem, pedig azt se szeretem. De akkor már fent voltunk a fülkében.
3: Jaj, minek hoznak ide ilyen nyafogó gyerekeket? Hogy fogok aludni?
0: Szólt a fülkében egy másik felnőtt. Ő is utas volt, de szoknyát hordott és réglit, mint az én anyukám. De másban nem hasonlított az én anyukámhoz, mert barátságtalanul nézett rám, és még valamit mondott. De azt már nem hallottam. A barackos bácsin kívül egy fiatalabb bácsi is ült a fülkében.
1: Helyre, kislegény,
0: mondta kedvesen, és megsimogatott. A felnőtteknek szót kell fogadni, és mivel ez a medve bácsi azt mondta, hogy helyre, kislegény, le is ültem a helyemre, szembe vele. Mellettem a papám, aztán az utasnéni, mellette a barackos bácsi. Apám feltette a bőröngyét a csomagtartó hálóba, utána az én kis tarisznyámat is.
1: Már ne tette volna föl,
0: de erről is majd később beszélek. Ugye elfelejtettem mondani, hogy a barackos bácsinak szomorú, barátságtalan arca volt, a másik fiatalnak meg szép, kedves arca és szeme, de erről is majd később beszélek. Oda mentem az ablakhoz. Láttam egy vasutas bácsit, piros vasutas sapkában, kezét a sapkájához emelte, tisztelgett. Nagyon büszke voltam, hogy tiszteleg a mi vonatunknak. Aztán a másik kezét emelte magasra. Rövid nyélen egy korongféle volt a kezében. Hirtelen megmozdult a padló. Kicsit megijedtem, mert azt láttam, hogy a ház, ahol a váróterem volt a padokkal, lassan elindult. A fiatal bácsi észrevette, hogy megijedtem.
1: Helyre, kislegény,
0: mondta újra. Szót fogadtam, és visszaültem a helyemre. Aztán rémülten láttam, hogy a ház teljesen eltűnt. Oszlopok mentek el az ablak alatt. Aztán jött egy másik ház, és az is eltűnt. És megint oszlopok, egyre sűrűbben, és mind visszafelé szaladt.
1: Most már jól megyünk,
0: mondta a barackos bácsi, mert hogy mi mentünk. Akkor még olyan buta volt az én buksi fejem, hogy azt hittem, a vonat áll, és a házak meg az oszlopok mennek.
4: Medve, medve, kis medve,
0: zakatolták a kerekek. Ekkor a csomagtartó hálóban mozogni kezdett a tarisznyám. De erről majd később beszélek, ugyanis ennek a fejezetnek vége. Utóirat?
5: Nagyon jó dolog volt utasnak lenni.
0: Hát még amikor egy szem savanyú cukrot kaptam a papámtól, így még jobb volt.

0: Bodó Béla Blumi Mackóvárosban a második rész hangzott el. Felolvasta Kristán Attila, hangmérnök Horváth János, zeneszerző Lackó Zoltán Vince, rendező Varga Andrea.
1: A nap lement, az éj beállt, álom jő szememre, jó Istenem, viselj gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, adj csendesét szüleimnek, adj csendesét mindenkinek, ámen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését. Hangsúlyozta a Szent Atya az AI for Peace első nemzetközi szimpóziumára küldött üzenetében, amelyről a Vatikán News számolt be. A szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozás a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. Nincs már az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter Facebook oldalán. Bejegyzésében kiemelte, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés folytatódik, mert a sertéspestis a vaddisznó állományban továbbra is jelen van. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspestis egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertés állományban. Később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét. A vagyonadóról szóló jogszabálytervezet néhány héten belül társadalmi egyeztetésre kerülhet. Ezt követően várják a szakmai szervezetek észrevételét. Jelentette be Kövesdi Attila, a pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára egy budapesti konferencián. Az államtitkár elmondta, a kormány 1 milliárd forint értékhatár felett 1%-os vagyonadót vezetne be, amely a lehető legszélesebb körű vagyonelemekre terjed majd ki. Céges részesedésekre, ingatlanokra és ingóságokra, valamint hazai és külföldi vagyonelemekre is. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk. A nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Felfüggesztették három fideszes képviselő, Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A parlament tiszás többsége annak ellenére döntött az ellenzéki képviselők immunitásának felfüggesztéséről, hogy a mentelmi bizottság nem hagyta azt jóvá. A fideszes képviselőket Litresics András ügyvéd, Bangó Sándor egykori javítóintézeti fogvatartott, a Szőlő utcai bántalmazás ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért, miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. A Litresics által indított magánvádas eljárásokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. Hazánk időjárásáról: az előttünk álló éjszaka csökken a felhőzet és a szél is veszít erejéből, hajnalra 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 17 és 22 fok között várható a hőmérséklet, gomoly felhős, napos időre van kilátás. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönöm figyelmüket!
0: 20:04, miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
4: Szeretettel köszöntöm Önöket. Jókai Mór egy novelláját hoztam ezúttal. A címe A béka. Első gondolatunkkal szemben nem a megnevezett állat a cím és főszereplő. A helyszín, a díszlet, a régi magyar alföld, a pusztaság. Betyárok nyargalásznak, pandúrok kergetik őket. Fut velük, előttük, utánuk a könnyű homok is. Ami áll, az a csárda a pusztaság közepén. Az események középpontja. Igen sok minden lehet. Nyugvóhely, oltalom, csapda, találkozási hely. A mese rövid, az egykori betyárvilág tipikus története. Sorsfordulattal. De ne szaladjunk előre. A szerző rögtön az első közléssel közel viszi az olvasót a történethez. Elmondja, hogy saját emléket mesél. Bár régen esett meg, ami megesett, valamikor a század, a 19. közepén, de a személyes érintettség mégis közel visz hozzá. Biztosítékot ad a történet igazságát illetően, és közelséget, részvétet ébreszt legelsősorban a főszereplő iránt. Így kezdi az elbeszélést Jókai. Nagyon jól emlékszem rá. Az idén éppen 50 esztendeje. Kecskeméti diák voltam. Ketten, nyalka jogászgyerekek a nagyferi pajtásommal utaztunk ünnepi vakációra Halasra, ahol a barátom szülői laktak. Így, ezzel a mondhatni véletlen utazással szerezhetett benyomást a 16 éves, dunántúli gyereknek született Jókai Móriczt az alföldi puszta, a csárdák és betyárok világáról, és kapott egy történetet, melyet tolla aztán megőrzött az utókornak. A következőkben a helyszín érzékletes, részletgazdag leírása következik. Ezért is szeretjük Jókait, legalábbis én, még mindig töretlenül. Mert meséjével lassú olvasásra, nyugvásra, belehelyezkedésre, átélésre ösztönöz. Nem vág a dolgok közepébe, hanem lépésről lépésre lassan vezet be a történetbe. Például így, a természeti környezet bemutatásával. Ott terül el Kecskemét és Halas között a nagy futóhomok sivatag, aminél különbet az egész országban kötve hiszem, hogy találjunk. Aki ezt végigjárja, ugyan elmondhatja, hogy mégiscsak mozog a föld. Ez itt egyre változtatja az alakját. Néhol a lapájon olyan képet mutat, mint a hullámzó Balaton. Egymás fölé fordoruló habok, fövenyből, köztük egy-egy angyalhullás, amit a forgószél kerekített ki. Majd meg hepehupás dombok, a széljárta oldalon mélyen aláásva. Nyurgult, hátahoporjás bakhátak, amik az öreg buckákat egymással összekötik. Az öreg bucka már dacol az idővel. Az nem hagyja magát a széltől elhordatni. Szerzett magának valahonnan valami göcsörtös, nyírfákból, ezüstlevelű nyárból felvett bozótot, az megvédelmezi. Az egyik oldalon ugyan a fák gyökerei, mint a kígyók nyúlnak szerte széllyel, de a másik oldalon jól megkapaszkodnak. Míg az új buckákat, amiket az idei böjti szél alkotott, meg lehet ismerni arról, hogy azoknak csak a csúcsából mered elő az eltemetett nyírfa vége. Fű nem lepi be a völgyet. Csak a vasgyökerű iglicetöv is marad itt meg, és a kékiringó. Abból is ördögszekeret csinál a szél, amit végig karikáztat a sivatagon. S amennyire a legmagasabb buckatetőről ellátok, nincs előttem egyéb, mint hullámzó sárga föld, fehér levelű fák, szürke bozótok. Egy-egy öreg kánya károg a száraz fa tetején. Más állat nem vetődik ide. De amíg arra a buckatetőre feljutottam, többet jártam a tenyeremen, térdemen, mint a talpamon. Mert a homok szalad az ember lába alól, s lejtőnek fel visszafelé segít. Lefelé már könnyebb, ott kész az orosz csúszkapálya, csak le kell rá ülni. Itten fordultunk fel a szekerünkkel, mert útnak nyoma sincs. A kerékvágás rögtön összefolyik, csak a jó gondolat vezeti az embert. Pedig hát ez a fő közlekedési út két nagy alföldi város között. S ennek az útnak a felejáróját képezi a híres fehértói csárda. A csárda épületét is részletesen leírja Jókai, és azt is megtudjuk, hogy gazdája nincs, csak gazdasszonya. Egy asszony, akit a puszta nevelt, és akit megkeményített az élet. Hamarosan megismerjük majd a címszereplőt is, egy félárva kisleányt, akit békának csúfol ez a kocsmárosné, akinek gondjaira bízta épp apja, a betyár Gavallér Jóska. Az egyik szögletben volt a létrácsos söntés. Olvassuk, pálinkás üvegekkel a polcon, a másik szögletben egy nagy, fehérre meszelt banya kemence. Ennek a körülfutó patkáján állt a kemencének támaszkodva egy kis leány. Valami 4-5 éves forma. Szép nyulánk gyermek, Csak egy kis ingecske volt rajta, mely a térdéig ért, hanem az finom rácbatyolatból. A lábain nem volt semmi. A szemei, bizony mondom, hogy nagyobbak voltak, mint a szája, s még nagyobbnak látszottak a sűrű fekete pilláktól, ha felnyitotta. Csak úgy nézegetett ki a sűrű haja alól, mely göndörcsigákban omlott alá a homlokára. Hamarosan egy rövid kitekintés következik, a múltból a megírás jelenébe, amikor is a honfoglalás ezredik évfordulójának megünneplésére készült az ország. Egy kis kultúrtörténeti érdekesség. Kaptunk a helyet jó írót, szól a visszaemlékezés. Tudnélik a bor helyett, azt a diákok akkor még nem fogyasztották ugyanis. Így hívják a magyarok, nem a poétákat, hanem azt a jó savanyú italt, mely a vajtól a köpülés után elválik. Valószínű, hogy honfoglaló őseinknek is ez volt az itala, amikor Magyarországra bejöttek. Bor még akkor nem volt a hazában. És ha mi egész híven akarnók megünnepelni a milléniumot, nekünk is íróval kellene a magnum áldomást innunk a nagyországos lakomán. Akkor jól esett az, és mellé a friss írósvaj az éjjel sült kenyérrel. Ekkor, jól lakván, érdeklődni kezd az egykori diák a Csaplárnétól a kisleány iránt. Árva-e? Árva bize, szegény béka, így beszél a kocsmárosné. Mert ez annak a híres Gavallér Jóskának a porontja, akinek az életéért nem adnék már egy ólompitykét. Itt fogták el ebben a szobában, ezelőtt 3 nappal. Egy pandúrnak meg is tapintotta úgy a fejét, hogy annak nem fáj többet a foga. Most is ott van a tenyerének a helye a falon. Véres volt az, de már lekapartam. Helyde nyalka legény volt a Jóska. Nem hiába hitták Gavallérnak. Miközben megkötözték, azt mondá neki a pandúr hadnagy. Hely, te akasztani való betyár, hogy tudsz te ilyen szép lenni? Én aztán azt mondtam neki, hadnagy uram is ilyen szép volna, ha annyit ölelgették volna a szép leányok, mint ezt. Igazi paraszt logika. Summázit bölcsem, már érett fejjel, írótollal a kezében Jókai Mór 1891-ben. Az a hajdani, a diák, a naív azonban így folytatta a párbeszédet. Én azt kérdezém. Hát aztán, ha a Gavallér Jóskát elfogták, a leányát nem vitték el? Ezt az én diák logikámat meg a Csaplárné találta furcsának. Hát minek vitték volna el, hisz ez nem lopott lovat. Hát, hogy gondoskodjék a fölneveléséről a vármegye. Helyre kikacagott. Jaj, lelkem, ifjúr! Látszik, hogy maga diák. Hát aztán a vicispánné fésülgesse ezt a békát. De így mi lesz belőle? Ne féltse az ifjúr, majd gondját viselni neki a puszta. Nem tudtam elképzelni, hogyan viseli gondját egy árva leánynak az a puszta, amely egy árva nyúlnak sem tud szállást adni. Ekkor újabb szereplő, egy öreg betyár érkezik a csárdába, az öreg koppantó. Jókai nem is rajzolhatna tipikusabb betyárképet. Így állítja őt az olvasó elé. Öreg legény volt már, szürke haja csimbokba bogozva. Arca, mint a cserzett bőr, oly barna, össze-visszadulva himlőhelyjel, ráncokkal, régisebb helyekkel. Bozontos szemöldökei alól egyszerre kétfelé villogtak nyugtalan szemei, amint belépett. Cifra szűrét a félvállára rázta. Nem lehetett látni, hogy a bal kezében mit hord. A szabadon levő jobbjában derék acélfokos volt. Jó árva tölgy, nyelű. Le sem vette a süvegét előttünk. A csárdában mindenki egyforma úr. Nem is köszönt, csak leült a keresztlábú ivóasztal végére, maga mellé téve a fokosát. S csak úgy a félszemöldökével intett a kocsmáros nénak, amit az már értett. Ez azt jelenti, hogy bort. Kiderül, hogy ez a betyár a békának csúfolt kislány keresztapja. Posztó ujjast hozott neki, mondván, gyünatél, hideg lesz, megfázik a gyerek. Azonban nem csak ezért jött, írt hozott. Másnap reggel egészen árvává válik ez a kisleány. Az egykori naív kecskeméti diák a pusztak egyetlen törvényeivel szembesülve végül ezt a kérdést teszi fel a Csaplárnénak. De hát, ha a vén koppantó is eltalál pusztulni, mi lesz a kisleányból? A válasz húsba vágó, de érezzük, legalább annyira természetes, magától értetődő is. Egyszerű bölcsesség. Mert az emberek történetei valamilyen módon mindig folytatódnak. Akkor a kötelességet majd átveszi a másik. Így szól a kocsmárosné válasza. Nem kell azt félteni, nagy úr a puszta. Engem is az nevelt. Nem lesz ez mindig árva. Hé, sok szegény legénynek megfájdul még emiatt a szíve tája. Köszönöm szépen a figyelmüket.
0: Borsodi Henit hallották.

0: Az elmúlt percekben a londoni szimfonikus zenekar és a budafoki Dohnányi zenekar filmzenékből játszott. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 20 óra 30 perc. Ma ünnepli 68. születésnapját Andrea Bocelli, az olasz köztársasági érdemrend főtiszti és életműdíjjal elismert tenorista, énekes, dalszerző. A hangolóban a művész felvételeiből válogatunk.

0: hangolóban a ma 68 éves Andrea Bocelli világhírű olasz tenorista felvételeiből hallottak válogatást. A szerkesztő Szabó Ágnes volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését. Hangsúlyozta 14. Leó pápa azon a szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozáson, amely a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. A Terrorháza Múzeum kedden 10 órakor ismét megnyitotta kapuit. Az újranyitásra hosszú sorban vártak az érdeklődők, írja az MTI. A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára. A terrorházát a kormány egy hete záratta be, igazgatóját, Schmidt Máriát elbocsátották. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig bejelentette, megkezdődött a terrorháza kiállításának szakmai felülvizsgálata. A vizsgálat lezárásáig a kiállítás jelenlegi formájában tekinthető meg. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Bak András jelöl-e új szemét a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az országgyűlés megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt egy tagját, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Adja hírül az MTI. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forstoffer Ágnes házelnök. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk. A nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Felfüggesztették 3 fideszes képviselő, Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A parlament tiszás többsége annak ellenére döntött az ellenzéki képviselők immunitásának felfüggesztéséről, hogy a mentelmi bizottság nem hagyta azt jóvá. A fideszes képviselőket Litresi Csandrás ügyvéd, Bangó Sándor egykori javítóintézeti fogvatartott, a Szőlő utcai bántalmazás ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért. Miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét, az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. A Litresics által indított magánvádas eljárásokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. Hazánk időjárásáról. Szerdán gomoly felhős napos időre van kilátás, kevés helyen nagyobb eséllyel keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: anyád és rokonait kint állnak és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 8. fejezetéből a 19-től a 21. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leó pápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leó pápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szent Mise a vatikáni magyar kápolnában.

14. Leó pápa. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leó pápa Mogrovejo-i Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük Mogrovejo-i Szent Turibius szentélyavatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az Andok püspöke, Lima érseke volt. A Szentatya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyházmegyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járt a saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye.
Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amellyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szentatya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinségével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénót, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérót. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó, a guadalupei szűzanya, a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szentatya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egyórás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szentatya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban.
A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a kultúra és nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

Ahogy Jézus Péterre nézett. Szentmise a Vatikáni Bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolnát teljesen megtöltő, mintegy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 8:45-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek főcelebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akutiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni. Pedig ők épp úgy küzdöttek, féltek és elfáradtak, mint mi, és adódott, hogy ők sem értették az Istent. A különbség csak annyi, hogy ők újra és újra visszatértek az Úrhoz. A keresztény élet egyik legmélyebb misztériuma nem az, hogy mi nézzük Istent, hanem hogy megengedjük, Isten nézzen bennünket. Pétert is egy tekintet változtatta meg. Tagadása után Jézus ránézett. Nem tudjuk, milyen volt az Úr tekintete. De Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem mintha a gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért, mert ugyanazt a szeretetet találta meg benne, amelyet előtte is érzett. Így néz ránk az Isten. Ő látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az arándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, erekjéket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani. Csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje.
Krisztus nem magyarázza a szeretetét. Teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani: Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedd reggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándokok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak, majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Edvard Grieg Holberg szvitjéből hallottak részletet a Flóton Fúval együttes felvételéről.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Fél tíz van. Rádiós regénytár.

Wittinger László. Tiszta szívűek. A kiteljesedés. Második rész. Világosság kell. Ics József, a fiatal plébános, miután visszagondolt a 19 éves Anka gyónására, kissé megrázta a fejét, hogy visszatérjen a jelenbe. Körülnézett a szobában. Igen, elszaladt ez a hónap, de a paplakban igyekezett mindent úgy hagyni, úgy megőrizni, ahogy elődje hagyta. Illetéktelennek érezte magát, hogy bármit is, akár a legcsekélyebb tárgyat arrébb helyezzen, horribile dictu, kidobjon. Az ovális asztal közepén egy piros fonallal hímzett terítőn talpas feszület emlékeztetett megváltásunk isteni kínszenvedésére. Előtte breviárium, valamint egy szentírás. Kissé arrébb egy cseresznyefából faragott szivartartó doboz szakította meg a szent tárgyak szelíd egyhangúságát. József atya elmosolyodott e szokatlan blaszfémia láttán. Fölállt, odalépett az asztalhoz, és plébánosi életében talán először kinyitotta a dobozkát. Kiemelt egyet az abban sorakozó füstölnivalók közül. Forgatta, nézegette a már meglehetősen kiszáradt szivart, majd a középtájon lévő papírgyűrűre esett a pillantása. Már meglehetős homály nehezítette a látást, ezért az ablakhoz lépett, hogy kisilabizálja a mélyvörös alapra nyomott, aranybetűs föliratot. Elmosolyodott, mert arra gondolt, lám, ez is épp úgy hamvadna el, ha éppen rágyújtana, mint a történelem megannyi uralkodója. A címkén ugyanis ez állt. El Rey del Mundo, ami annyit tesz, világ királya. Mivel ő maga nem szivarozott, és a jövőt illetően sem szándékozott így módon mulatni az időt, világ királyát enyhe fejcsóválások közepette óvatosan visszatette a dobozba. Elhatározta, adandó alkalommal oda ajándékozza az egész dobozt valamelyik derék, füstös kedvű oltártestvérének, amennyiben ezek a szivarok egyáltalán élvezhetőek még. Ellépett az ablak mellől, de rögvest belebotlott egy székbe. Ideje már világosságot gyújtanom, mielőtt sorra felborogatom a berendezést, csóválta a fejét. Igen, világosság kell, ötlött fel az elméjében. Nem fény, igazi világosság. Hogy az életben se borogassak fel szépen kialakult szokásokat, tiszteletre méltó, szeretetben fogant rendezettséget. Világosság kell, hogy lássam, mi a helyes, és mi nem az. Világosság kell, mert csak így lehetek javára a rám bízottaknak, és ahhoz is világosság kell, hogy elfogadjanak. Világosság, amely természeténél fogva beragyogja a sötétséget. Ám a sötétség, miként az írás is mondja, nem képes befogadni e szellemi ragyogást, és ennek nem léttani oka van, hanem merőben személyes. Ugyanis a sötétség úgy véli, sugárzó fény öleli körbe, sőt, ő maga a fény, hiszen a neve is ezt jelenti, Lucifer, vagyis fényhordozó.
A sötétség tehát tévedésben van. Beteg. Talán emiatt mondta az üdvözítő, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Gondolta a fiatal pap, és magában még azt is hozzátette, ha sikerülne őt meggyógyítani, rögvest helyére billenne a világrendje.

A gyertya kicsinke tűzvirága egyedül is képes valamire. Világol, és így mutatja az utat. Ám ő vajon képes-e erre, ugyanúgy, mint a láng, egyedül. Világolni, utat mutatni kellő tapasztalat, kellő bölcsesség híján. Az első bölcsességet, a kora gyermekkor mennyben járását már elveszítette. A második bölcsesség, a lélek belső csöndessége, a mindent értő, türelmes ráhagyatkozás még várat magára. Elmosolyodott, mert az jutott eszébe, bizonyára ez az isteni minden tudás rendje, és ezt a rendet Ics József kedvéért sem fogja megváltoztatni a teremtő. Ne is tegye, tette hozzá, majd hirtelen fölkapta a fejét. Az ebédlő felé fordult, mert megérintette valami barátságos és biztató illat, amely az ajtó résein keresztül lebegett át a szobába, körülölelve őt, valamint a sötétben diszkréten recsenő vén bútorokat is. Amikor József még kápláni szolgálatát töltötte Ignácnál, az étkezések alkalmával Mariska néni mindig két személyre tálalt az ebédlőben. Miután magára maradt, egy tányérra csökkent a terítékek száma. Ebben látszólag semmi különös nem volt, mégis most, amikor a fiatal plébános belépett az ebédlőbe, hirtelen föltűnt neki az, amit ebben az elszaladt hónapban valahogy nem vett észre. Az a bizonyos egyetlen teríték. Ne hagyjon egyedül, Mariska néni, szólalt meg. Az öregasszony szeme kikerekedett. Ignác halála óta mindig így terített, és a fiatal pap ezt még soha nem kifogásolta. Kezét megtörölte a kötényében, és csak úgy maga elé motyogta. Nem akarok én zavarogni, tisztelendő úr. József elmosolyodott. Odalépett a tálalószekrényhez, kivett még egy tányért, majd evőeszközt, és akkurátusan megterített a meglepett szakácsnénak. Na, üljön már ide, drága Mariska néném, és vacsorázzunk együtt. Az ebédlőt pedig holnaptól felejtsük el, ugyanis a konyha a legalkalmasabb helyiség az étkezésre, lévén a ház legszentebb helye mindig az, ahol étel fő. Ha vendég jön, az más. Akkor szó lehet az ebédlőről. Gyöngéden megfogta az öregasszony kezét, oda vezette a székhez. Amaz mély megrendüléssel hallgatta a fiatal plébános szavait. Nem szólt, de lelkében rég nem tapasztalt melegség áradt szét, és csöndes mosollyal bólintott, amikor a fiatal pap megismételte: mindig együtt. Ics József plébános úgy vélte, most tette meg az első lépést annak érdekében, hogy magányát legalább a paplakban feloldja. Ugyanakkor erősen korholta magát, vajon mi a csodáért várt ezzel a gesztussal egy teljes hónapot? Elvesztegetett idő. Arról is ő tehet, gondolta, hogy magányos. Mert egy-két atyafit leszámítva nem nagyon közeledett ez idő alatt a falu népéhez. Miért nem? Talán mert nem tudja megdöfni a disznót, mint Ignác. Talán mert megelégedett Mihály, János és Laci tanító barátságával, mint akiket Ignác hagyott

rá egy nem létező testamentumban? Pedig alkalom bőven lett volna, hiszen jártak az ő miséire is a népek rendesen, ahogy illik. Esküvő is volt, Jánosén kívül még egy, keresztelés valamennyi, temetés hála Istennek csak egy. Ahogy azt a nagybetűs élet ajándékoztó kedve, vagy éppen parancsa előírta.

A vacsora végeztével Mariska leszette az asztalt, és kifelé készült a konyhába, hogy mosogasson, elpakoljon, egy szóval rendet teremtsen. A pap azonban nem mozdult, illetve dehogy nem. Bort töltött mindkettőjüknek. Ráér a pakolással Mariska néni. Ezt az első közös vacsoránkat illő megkoronázni egy pohárka borral. Mivel az asszony csak igen ritkán ivott, az egy pohár bor is megtette hatását. Egyszerre úgy érezte magát, mint egy nagyanyó, akire komoly feladat bízatott. Egy élet útját most kezdő, tapasztalatlan fiatalember pátyolgatása. Mariska néni tehát beszélni kezdett. A minap találkoztam Jánossal. Szeretne majd eljönni. Valami ügye lenne a plébános úrral. Az öregasszony teljes meggyőződéssel folytatta. Hosszan beszélt a fiatal szekeres gazda viselt dolgairól, szüleiről, Mihály és Ignác barátságáról. Szólt Nátánról és Eszterről is, a tanító úrról, az orvos doktorról, és természetesen Gröschl Tóniról is. A plébános ismerte már őket, de egy valakiről, Ankáról, immár többet tudott, mint az öreg házvezetőnő. Mariska néni, aki egyre jobban beleélte magát nagyanyói szerepkörébe, úgy vélte, az a jó, ha minél többet mesél a fiatal plébánosnak a faluról, az itt élő emberekről, szokásokról, mi egymásról. Mert József atyának látnia kell, jó helyen van. Okosan választotta őt a püspök a falu pásztorául. A plébános csöndben hallgatta az idős asszony egyre terebélyesedő beszámolóját. Csak időnként szólt közbe, igen, na hát, tényleg. Ezek a közbeszólások további történetek előadására sarkalták Mariskát. Hosszú idő eltelt már, amikor észrevette, hogy a pap szeme kezd lecsukódni. Ejnye, te Maris! Korholta magát. Már megint nem figyelsz, gyerekez még, a bort sem bírja. Nem akar még lefeküdni, plébános úr, megágyazok a nagy hálóban. Mariska néni hangjából annyi melegség, szeretetteljes gondoskodás érződött, hogy József ellágyult. Köszönöm, bólintott, de megteszi nekem az eddigi kuckóm is. Nem úgy van az, csattant föl az öreg asszony, maga a plébános, és ott fog aludni, ahol mondom. Illetve, tette hozzá kissé megcsöndesült hanggal, ahol a plébánosnak illik. József atya halvány mosollyal a szája szögletében megadóan indult el a nagy háló felé.

Bepillantás a jövőbe. Tél. Talán a legkülönösebb, ember által alig érthető időszak, noha azt gondolja minden lélek, teljesen nyilvánvaló, mire jó a hó, a jég, a dermesztő fagy, a természet látszólagos halála. Legalábbis azt hiszi, hogy tudja. Kell a hótakaró a vetésre, a jég a görcsök enyhítésére, gyulladások csökkentésére, a dermesztő fagy az ártalmas férgek megritkítására. A halál pedig amúgy is látszólagos. A tél ennél sokkal misztikusabb, sokkal többet jelent. A tél a befelé forduló ember évszaka. A meglassúdott mozgások, türelmes várakozások, önvizsgálatok, Isten értelmezések időszaka ez, amely a lehető leghasznosabb a lélek számára. Hideg van, hó és jég mindenütt, de te a szobád melegéből szemléled mindezt, sőt, gyönyörködsz a látványban. Jól teszed, hiszen ha belül meleg van, kinevetheted a fagyot, nem fenyeget az téged. Ha belül meleg van, azt bárkivel megoszthatod, baráttal, rászorulóval, magával az Istennel. Akkor az Isten betér hozzád, odalép lelked tűzhelyéhez, és kezét összedörzsöli, mint aki nagyon messziről jött, és alaposan átfázott, de most itt, nálad, végre fölmelegszik. Helyjel kínálod, kenyeret szelsz, hozzá szalonnát, kolbászt. Üres poharakba bort töltesz, kocintasz vele, és arra kéred, ha teheti, maradjon veled. Mindörökre. Miért ne? Mondja majd az Isten. Vajon létezik-e nagyszerűbb találkozás? Van-e magasabb rendű teológia, mint a Teremtővel egy asztalnál ülni? Valószínűleg nincs. Nátán, a boltos, miután elsöpörte kicsiny boltja elől a havat, bement a házba, dobott egy darab fát a kályhába, leült a különféle portékák mögé egy rozzant székre, és várt. Talán vevőre, bár azt sejtette, hogy jobb érzésű ember ebben az időben a kutyát sem engedi ki az udvarra, nemhogy vásárolni induljon. Székét közelebb húzta a kályhához, mert fázott a lába. Noha csizmában volt, igaz, rövid szárúban. Fázott a dereka is, bár vastag kabát volt rajta, sőt, a kabát alatt egy hosszú sálat is csavart maga köré. Hiába, öreg embernek több meleg kell, lassúbb a vérkeringés, nehezebben fűtődik a test. Okuláréját letette, szemét behunyta, próbálta élvezni a ma csekélyke meleget, amit azaz egy hasábfa adott a kályhában. Igaz, dobhatott volna többet is a tűzre, de úgy vélte fölösleges. Hamarosan bezárja a boltot, minek pazarolni a tűzifát. Gondolattalan volt, de ez most jól esett neki. Csak ült, hunyt szemmel, élvezve a meleg kályha közelségét, ami ebben a pillanatban a létezés élvezetével volt egyenértékű. A gondolattalanságot nem egyszerű elérni, nem is mindig akarat dolga. Sokszor váratlanul lepi meg az embert, és van, akinél soha nem jelentkezik. Ajándéknak is mondhatjuk,
mert nem gondolni semmire a legnehezebb dolgok egyike, szinte lehetetlen. Meditációban, a lelki elmélyülésben talán el lehet érni az elme teljes kiüresedését, de Nátán természetétől idegenek voltak ezek a spirituális kalandozások. Ha mégis részese lehetett, mint most is, e ritka lelki állapotnak, utána mindig hálával gondolt az örökkévalóra, akit őt, a méltatlant, ilyen kegyelemben részesítette. Tisztában volt vele, mekkora érték a gondolattalanság. Az az állapot, amikor föladva önmagát, az örökkévaló foglalja el benső lakhelyének végtelen tereit, és békét teremt, csöndességet a lélekben. Ilyenkor sebek gyógyulnak, szándékok, ambíciók szünetelnek, a kedély kisimul, nincs nevetés, nincs szomorúság, se szorongattatás, se fölmagasztalás. Csupán a csöndesség hangjának mindent betöltő néma zengése, mintha egy láthatatlan hárfa húrjait pengetve, egy láthatatlan angyal sose hallott harmóniát hintene szét a teremtés végtelenségében. A bolt ajtaja fölé szerelt kicsiny csöngettyű hangja riasztotta föl Nátán elmélyült állapotából. Széles mosoly ült az arcára, amikor meglátta a belépőt. Okuláriát újra föltette, hogy jobban láthassa az illetőt. Hozott Isten, Anka, mi áradban? A fiatal asszony elmosolyodott. Nem fogja elhinni, Nátán bácsi, miért jöttem. Bizony, sóért. Fogytán van, és csak most vettem észre. Szégyellem is, de muszáj megtanulnom, mi a dolga egy asszonynak. Só, gyufa, gyertya, mindig legyen otthon. Igazad van, lányom, de sose röstelkedj. Azt gondolod, más fehér népek nem járnak úgy, mint te? Legyintett nevetve Nátán, miközben a fiatalasszony fából faragott, méretes sótartóját telemérte, majd hozzátette. Szót váltanék Mihállyal, az apósoddal, meg Jánossal, az uraddal. Átnéznének hozzánk ma este. Ahogy hazaérek, tüstént szólok nekik, ígérte Anka, majd fizetett, és kilépett az ajtón. Kicsivel később Nátán megkapargatta a kályhában még parázsló fahasábot, körülnézett, helyén van-e minden portéka, nincs-e valahol rendetlenség? Átszámolta és beírta a könyvbe az aznapi bevételt, majd kilépett az utcára. Amikor Anka átadta az üzenetet, apa és fia el nem tudta képzelni, milyen fontos ügyben kíván beszélni velük az öreg boltos. Feltűnt ugyan nekik, hogy Nátán egy ideje gyakrabban keresi föl a városban élő fivérét, s amikor hazatér, ábrázata tűnődő, tekintete messzire révedő, valamint a szokottnál is kevesebbet szól. Ma este talán kiderül, mi rejlik ez szokatlan magatartás mögött. Az öreg fuvaros minden esetre egy üveg bort is dugott a hóna alá, mert könnyebben nyílik a lélek, ha nem üres a pohár.

Wittinger László tiszta szívűek, a kiteljesedés. A második rész hangzott el. Felolvasta Schnell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Johannes Brahms 16 keringőjéből a 11-es számú H-moll keringőt játszotta Gabos Gábor. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Az emberi méltóság és a béke szolgálatába kell állítani a mesterséges intelligencia fejlődését. Hangsúlyozta 14. Leó pápa azon a szeptember 21-én és 22-én a Pápai Lateráni Egyetemen zajló tanácskozáson, amely a mesterséges intelligencia konfliktus megelőzésben, emberi jogok védelmében és kormányzásban betöltött szerepét vizsgálja. A katolikus egyházfő arra buzdította a résztvevőket, hogy keressék annak lehetőségeit, miként segítheti a technológia a népek közötti párbeszédet, kiengesztelődést és szolidaritást. A Terrorháza Múzeum kedden 10 órakor ismét megnyitotta kapuit. Az újranyitásra hosszú sorban vártak az érdeklődők, írja az MTI. A nyitás első hetében a múzeum ingyenesen látogatható mindenki számára. A terrorházát a kormány egy hete záratta be, igazgatóját, Schmidt Máriát elbocsátották. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pedig bejelentette, megkezdődött a terrorháza kiállításának szakmai felülvizsgálata. A vizsgálat lezárásáig a kiállítás jelenlegi formájában tekinthető meg. A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Válaszolta a Sándor Palota kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-nek arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szatmári Zoltán megválasztását. Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége, közölte a Sándor Palota. Az országgyűlés megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé kedden. A parlament emellett megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt egy tagját, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit, adja hírül az MTI. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forstoffer Ágnes házelnök. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk, a nemzeti alaptantervből és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek, írta a kormány.hu. Felfüggesztették három fideszes képviselő Pócs János, Panyi Miklós és Kocsis Máté mentelmi jogát. A parlament tiszás többsége annak ellenére döntött az ellenzéki képviselők immunitásának felfüggesztéséről, hogy a mentelmi bizottság nem hagyta azt jóvá. A fideszes képviselőket Litresi Csandrás ügyvéd Bangó Sándor egykori javító intézeti fogvatartott, a Szőlő utcai bántalmazás ügy koronatanúja jelentette fel rágalmazásért, miután a politikusok Facebook bejegyzésekben pedzegették az ügyvéd felelősségét az úgynevezett Zsolti bácsi ügyként elhíresült lejárató kampányban. A Litresics által indított magánvádas eljárásokhoz hasonló ügyekben eddig senkinek nem függesztette fel a mentelmi jogát az országgyűlés. Hazánk időjárásáról. Szerdán gomoly felhős napos időre van kilátás, kevés helyen nagyobb eséllyel keleten alakulhat ki zápor eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük korábbi műsorunkat.

0: Amerikából jöttem.
1: Mesterségem címere rákkutató. Nem én mondom ezt. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Sályi András vagyok. Aki ezeket mondhatná, vendégem, akit szeretettel köszöntök, Peták István, rákkutató, orvos. Köszönöm, hogy eljött.
2: Én köszönöm a meghívást, hogy itt eltek.
1: Ez, hogy Amerikából jöttem. Ezt meg kell magyarázni most a tisztelt hallgatóságnak.
2: Igen. Két héttel ezelőtt jöttem haza szó szerint az Egyesült Államokból, ahol két nagyon fontos konferencián vettem részt a nyugati parton, ugye az egyik San Diego-ban volt, a másik pedig a Silicon Valley-ben, és ugye mind a kettőnek volt rákutatással kapcsolata. Az első az maga a legnagyobb rákutató konferencia volt, az Amerikai Rákutatók Szövetségének az éves konferenciája. Ez a világ legrégibb és legnagyobb rákutató szervezete, 119 éves, egyébként jövőre 120.
1: Ez azt jelenti, hogy már akkor is volt rák?
2: Igen, hogy azóta működik ez a szervezet, minden évben több mint 40 országból jönnek a kutatók, tehát amerikainak hívják, de valójában ez egy nemzetközi konferencia.
1: Azt én jól tudom, hogy olyan 135 jelentkező volt arra, hogy előadjanak, de csak 7-en adtak elő, és ön volt az egyik.
2: Igen, ez egész pontosan már a második konferencián volt, ugye, amit az a Silicon Valley-ben volt. A rákutató konferenciának az volt a jelentősége az életemben. Az egyik az az, hogy az a személyes része, hogy most kaptam meg azt a emlékérmet, amit azért kaptam, mert már több mint 25 éve vagyok tagja ennek a társaságnak, és aktív tagja, és így ezzel szerettek volna nekem kedveskedni, vagy erről megemlékezni.
1: Ez szokványos dolog?
2: Hát természetesen...
1: Mondhatom azt, hogy ez egy nagy kitüntetés.
2: Hát ugye nekem egy nagyon-nagyon jó érzés volt, vagy ez az elismerés, hogy számon tartják a munkámat, amit kitartóan végzek a többi rákutatóval együtt, egy közösségben, egy tudományos közösségben, és ennek a tudományos közösségnek megtiszteltetés a tagja lenni, és most már egy szűkebb senior tímnek vagyok a tagja, akik láttak már sok-sok nagyon fontos erőrelépést a rákutatás területén. Ugye ez az, hogy az ember már évtizedekben méri az időt, annak megvan az előnye, hogy nem csak a magam előtt álló, vagy előttünk álló problémákat látom, hanem azt is, hogy mekkora utat tettünk meg. Tehát a rákutatás is olyan, mint a kirándulás, hogy mindig azt hiszük, hogy látjuk a hegy tetejét, és amikor felérünk, akkor jön
1: akkor a következő. Látjuk, hogy igen, hogy mindig jön egy újabb.
2: Újabb, nagyobb, de közben, ha ránézünk a magasságmérőnkre, akkor látjuk, hogy egyre magasabban vagyunk, tehát igenis van előrehaladás, és ezt ünnepeljük minden évben ezeken a konferenciákon.
1: Azt olvastam, hogy az ön által kidolgozott technológia a világ legjobbjai között van, és ez bizonyított. De valójában ez mit jelent?
2: Igen. Ami egy nagyon fontos elismerés volt egyébként, ami már a technológiának szól, a megoldásnak, az, hogy a rákutató társaság a úgynevezett late breaking szekcióba választotta az eredményeinket, tehát a legfontosabb felfedezések közé, amiben arra mutattunk be tudományos bizonyítékot, hogy azok a betegek, akik olyan személyre szabott célzott kezelést kaptak a génhibáikkal szemben, aminek a kiválasztását támogatta az általunk kifejlesztett technológia, azok statisztikailag nagyobb eséllyel kaptak hatásos kezelést, ezért összességében tovább éltek, mint azok, akik olyan terápiát kaptak, amit nem javasolt ez a rendszer. Ez egy 2 éves, 400 betegen végzett utánkövetéses, megfigyeléses vizsgálat volt, amit a Párizsi Curie Intézettel közösen hoztunk létre, vagy végeztünk, és közösen mutattunk be. És ez azért nagyon fontos, mert a személyre szabott orvoslásban, amit ugye a onkológia területén precíziós onkológiának nevezünk. Ez a következő nagyon fontos lépés ahhoz, hogy ténylegesen eljussunk oda, ami a most már 30 éve a küldetésem, hogy minden daganatos beteg hatásos személyre szabott célzott kezelést kapjon a világon.
1: Tehát jól értem, hogy akkor önök azt csinálják, hogy felmérik, hogy az adott beteg az milyen beteg, hogy milyen fajta rákban szenved, és akkor megkeresik azt a gyógymódot, a világon tapasztalható azt a gyógymódot, ami számára a legjobb? Erről valamilyen féléről van szó?
2: Igen, valójában már több mint 200 célzott gyógyszer van forgalomban, amelyeket arra fejlesztettek ki, hogy egy-egy daganatok kialakulásában fontos szerepet játszó gén hatását kikapcsolja célzottan, de ezeket személyre szabottan kell alkalmazni, mert minden daganatos beteg daganatában egy egyedi génhiba kombináció van. A lehetséges 700 daganatot okozó gén több mint 6 millió lehetséges mutációjából egy egyedi kombináció, és azt kell tudnunk eldönteni, hogy az 5 génhiba közül melyikre ható gyógyszert fogjuk kiválasztani, és meg kell tudnunk jósolni, hogy annak az egy génnek a kikapcsolása elégséges-e a daganat megállításához, a beteg meggyógyításához, úgy, hogy a közben a másik 4 ne okozzon ugye rezisztenciát, ellenálló képességet, és hogyha ezt véletlenszerűen próbáljuk kiválasztani, akkor nyilván a sikerességi arány, a sikerességünk elég alacsony. Ezért nagyon fontos, hogy egy számítógépes program kiszámolja, kikövetkeztesse, hogy az adott beteg esetében mi lehet a legjobb, legoptimálisabb terápiás döntés.
1: Tehát mondjuk érkezik egy beteg, ahol felmérik, hogy mi a betegségének a jellemzője, és akkor ez egy, ha úgy tetszik, automatizált rendszer, tehát egy nagyon gyorsan működő valami, aminek alapján ki lehet választani, hogy mi az a legjobb gyógymód. Jól értem?
2: Így van. Ugye maga a rendszer, ez csak nekem érdekesség, vagy ezért, hogy 20 millisekundum alatt számolja végig a több ezer számítási feladatot.
1: Pislogni se tudok ez alatt, az idő alatt.
2: Igen, tehát ez azonnal több ezer számítást végez. Egészen pontosan az a modellnek, vagy a matematikai megoldásnak a lényege, hogy létrehoztunk egy univerzális tudáshálót, amiben összekapcsoltuk egy adatbázisban a géneket, a gének a gyógyszerekkel, a gyógyszerek célpontjaival és a daganat típusokkal. Egy olyan kapcsolati hálót hoztunk létre, ahol minden kapcsolatot egy okokozati összefüggés ír le, egy oki kapcsolat, amit egy tudományos kísérlet bizonyít, és utána ebből leképezünk egy személyre szabott modellt minden egyes betegnek millisekundumok alatt, ahol a kapcsolatok erősségét személyre szabjuk, annak megfelelően, hogy azokat a kapcsolatokat leíró tudományos bizonyítékok mennyire relevánsak az adott beteg számára, és ezáltal újra számolód, az összes kapcsolat erőssége újra számolódik, és egy egyére szabott tudásmodell jött létre, egy következtetési modell. Tehát az kellett megoldani, hogy univerzális is legyen, de személyre szabott is legyen.
1: Tehát van egy óriási nagy, fordítom magamnak, van egy óriási nagy adatbázis, különböző kapcsolati hálók, és akkor kikeresik azt, ami az adott betegre a legjobb, valamilyenféle.
2: Jó. Igen, és az a gyógyszer a legjobb, aminek a legtöbb és legerősebb kapcsolata van, azokkal a gyógyszercélpontokkal, amiknek a legtöbb és legerősebb kapcsolata van, a legfontosabb és legtöbb génnel, ami mutáns, hibás az adott betegben.
1: És amikor ezt előadta a konferencián, akkor mindenki csak ámult és bámult, én meg arra gondoltam, hogy az én számítógépem biztos nem lenne alkalmas arra, hogy ezt a problémát megoldja. Tehát itt elég alapos felkészültség kell ehhez.
2: Igen, tehát az nagyon fontos látni, hogy ez egy olyan matematikai megoldás, amit 10 éve fejlesztünk, és szabadalmaztunk, és ez a saját megoldásunk, tehát itt erre a speciális problémára egy speciális műszaki megoldást kellett lefejleszteni, tehát ezt ugye nehéz tudománynak is hívják, tough technek, vagy deep technek, tehát mély tudománynak, amikor egy tudományos problémára egy új megoldást fejlesztünk ki, és ez a mesterséges intelligencia ciák nagy halmazán belül egy megoldás, de semmiképpen nem összevethető, vagy teljesen más, mint azok a mesterséges intelligencia módszerek, amik most nap-nap után látunk, használunk. Azok más, a nagy nyelvi modellek, azok ugye más célból lettek, kifejlesztve más célból, és azért nem is alkalmasak arra, amire mi fejlesztettünk egy másik fajta megoldást.
1: Van valami specifikum, hogy milyen fajta rákok esetében hatásos az önök módszere? Vagy itt a dolog természetéből adódóan ilyen nincs?
2: A rendszer, maga a precíziós onkológia elvén működik, azaz elsősorban a génhibák alapján keres gyógyszereket, tehát ilyen szempontból daganattípustól független, tehát nagyon sok daganattípusra működik. Statisztikailag vannak különbségek abban, hogy az adott daganattípusban milyen génhiba milyen gyakran fordul elő, és ezáltal annak a sikeressége, hogy azokra a génhibákra van-e már gyógyszer, ez különböző és különböző lehet, de erre is most már hatalmas adatbázisokon vannak pontos adataink.
1: De a rák kapcsán mondtam az Amerikai Szövetség 121 éves említette, és én mondtam, hogy már akkor is volt rák, de hát tudjuk, hogy rák már évezredek óta létezik. De a kérdés az, hogy mennyire veszélyes ma a rák, mennyire jelent egyet a végzettel, régen a fátum, a rák, az készvé. Mennyit fejlődött az orvostudomány ehhez képest, mondjuk 20 évvel ezelőtthöz képest?
2: Igen, ez egészen csodálatos, hogy tudjuk, hogy a 90-es évek közepe óta, tehát most már 30 éve inkább csökken a daganatos halálozás, ez tudom, hogy meglepően hangzik, igen, de hogy egyre több a daganatos megbetegedés, de egyre többen meg is gyógyulnak belőle. És ezért összességében végül is a halálozás csökken, főleg, hogyha figyelembe vesszük az átlag életkor növekedését, hogyha azzal is korrigálunk, akkor mindenképpen látszik, hogy nyerésre állunk. Ez azt jelenti konkrétan, hogy az Egyesült Államokban 30%-kal csökkent a halálozás. Azt jelenti, most ez a legújabb statisztikája az Amerikai Rákszövetségnek, hogy egy daganattal diagnosztizált beteg Amerikában 70%-os eséllyel túléli a diagnózist, 70%, tehát azoknak, akiket daganattal 70% meggyógyul, tehát ez fantasztikus, és ezekről fontos beszélni.
1: A magyar adatok rosszabbak?
2: Az európai adatok valamivel rosszabbak, és nyilván ahogy megyünk kelet felé, úgy
1: romlik. Ez attól is függ, hogy egy adott ország mennyire gazdag, milyenek a lehetőségei?
2: Attól is függ, de nem csak ettől függ. Tehát az Egyesült Államokban nagyon-nagyon sok pénzt költenek az egészségügyre, azzal nem arányos, amennyivel jobbak, de azért természetesen van jelentősége annak a hatalmas mennyiségű pénznek, amit ez egészen pontosan, egészen megdöbbentő, hogy az amerikaiak költik a világ onkológiai kiadásainak a 45%-át. Ez azt jelenti, hogy 350 millió ember költi a 8 milliárd ember költségeinek a felét.
1: Igen.
2: Tehát ez érzékelteti az erőforrás mennyiséget, ami ott rendelkezésre áll.
1: Ugye, én úgy tudom, hogy a rák az azt jelenti, hogy amikor a sejtek osztódása vagy újratermelődése során a szervezet eljátsza azt, amit mi a számítógépen mindig eljátszunk, ezt a Ctrl-C-t, Ctrl-V-t, ott valami hiba adódik. és említette a géneket. Valójában eljuthatunk odáig, hogy megtaláljuk az összes hibás gént, ami a rákot okozza, és most akkor hol tartunk, hogy van hasamra ütök, van X ilyen gén, és abból az 50%-át már tudjuk, vagy hogy van ez?
2: Sőt, egészen pontosan az egy csodálatos adat, hogy 2020-ra jutottunk el oda, hogy a daganatos betegek 95%-ában meg tudjuk mondani, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Ez egy fantasztikus szám.
1: Ez... Hát, ha tudjuk, hogy mi a probléma, akkor van esély arra, hogy gyógyítsuk. Jól értem?
2: Így van, ez a történelemben ez mindig beigazolódott, hogy amikor rájövünk egy tünet mögött a valódi okra, akkor előbb-utóbb megtaláljuk a módját a megelőzésnek is, és a kezelésnek is.
1: Tehát akkor azt a maradék 5%-ot, most ez olyan rettentő optimista dolog, hogy akkor már csak a maradék 5%-ot kell megoldani.
2: Ugye abban is kell haladnunk előre, de ugye egyre nehezebb, mert ugye ez egy ilyen telítési görbe, és csak közelítünk majd a 100%-hoz.
1: Igen, soha nem érjük el, igen.
2: De azért, mert így is se legyünk elégedetlenek, mert azért ez is egy csodálatos szám, és de persze egyelőre nem tudunk mindenkit meggyógyítani, hiába tudjuk, hogy milyen génhiba okozta a daganatát. Ehhez nagyon sok célzó gyógyszerre van szükség, és arra, hogy ezeket ténylegesen használhassuk is. És ugye most egyébként, éppen most a kollégáim egy másik konferencián azokat az eredményeinket mutatják be, ami azt mutatják, hogy már a betegek 75%-ának tudunk javasolni egyébként célzott kezelést, ami hatékonyabb statisztikailag az eddig eredményeik alapján, mint mondjuk a kemoterápia. 25%-nak nincs ilyen, tehát azok, akiknél nagyon fontos lenne új gyógyszereket kezelni, de a nagyobb probléma az, hogy valójában 75% sem fér hozzá ilyen kezeléshez. A realitás az inkább ott a 30% körül van. Egyszerűen azért, mert ezek a gyógyszerek nagy része még csak klinikai vizsgálatban tart, vagy pedig az adott országban nem engedi, nincs még forgalomban. Tehát még nagyon sok akadály. Az is, de van egy nagyon-nagyon fontos elméleti akadály, az pedig az, hogy a orvostudományban mindig tudományos bizonyítékok alapján használunk egy új, mondjuk, kezelést. És az orvostudományban a bizonyíték az, hogyha van klinikai vizsgálati eredményünk, ami bizonyítja, hogy hatásos és biztonságos, és hatásosabb, mint a másik terápia, ami esetleg szóba jön. A kihívás az, hogy olyan sok alcsoportja van a daganatos betegségeknek, hogy kiszámoltam, hogy 14,4 millió évig fognak tartani a klinikai vizsgálatok, amíg eljutunk oda, hogy mindig tudjuk biztosan, hogy mi a helyes döntés, és hát itt jön be itt ugye kell egy dimenzióugrás, kell egy...
1: De ez mindig jön. Tehát most azt mondja, hogy 14 millió év, de hát nyilván nem lesz annyi, hanem majd egyszer csak lerövidül.
2: Lerövidül, és ezen dolgozunk, mert az a gép, amit most bemutattunk az Egyesült Államban, és ezért van ennek nagy, szerintem, tudományos jelentősége, ebben benne van az a lehetőség, hogy lerövidítsük a 14 millió évet 14 évre, ugye ez lenne a szép ugrás. Ez azért lehetséges, mert hogy valójában akkor ha magát a algoritmust vagy a motelt nek a hatékonyságát tudjuk bizonyítani, akkor a gyógyszereket tudjuk abban az indikációban használni, hogy amikor a gép javasolja. Tehát az automatikus gyógyszerjavasló rendszer, személyre szabott terápia, gyógyszerkiválasztó rendszer lesz a gyógyszereknek az új indikációja, alkalmazási előírata.
1: Az elmúlt héten több olyan hír is jelent meg, ami a rákkutatással kapcsolatos különleges eredményekkel. Az egyik például arról szólt, hogy injekciót adtak végstádiumú betegeknek, és én azon gondolkozom mindig, hogy vannak a rákos sejtek, beadják az injekciót. Honnan tudja az injekció, hogy melyik a rákos sejt, és melyik nem. Tehát ha egy injekció pusztít, mert elpusztítja a beteg sejteket, akkor az egészségeseket is pusztítja. Honnan tudja?
2: Igen.
1: Buta a kérdés.
2: Nem, de ez nem a... buta. Ugye ez a terápiás indexnek, vagy farmakológiai indexnek nevezzük, amikor a hatás és a mellékhatás
1: arányát
2: és a kettő közötti dózis különbség, ugye minél nagyobb, annál biztonságosabb egy gyógyszer. Nézzük, ugye a kemoterápia esetén az volt az elgondolás, hogy a daganat sejtek gyorsabban osztódnak, mint az egészséges sejtek, és egy általános sejtosztódás gátló az, ami előnybe hozza a normális sejteket. A célzó gyógyszereknél először az volt az elv, hogy kapcsoljuk ki azt a gént, aminek a túlműködése okozza, hogy abnormálisan osztódik a daganatsejt. Majd később az új generációs célzó gyógyszerek már specifikusan a mutáns géneket kapcsolják ki. Az már egészen szelektív, az már olyan, mint az antibiotikum, mint a penicillin, mert ugye az a sejt, a baktérium fal ellen hatalmas, és a emberi sejtnek nincs fala, tehát ezért olyan jó a penicillin. Tehát, hogyha olyan célzó gyógyszert tudunk fejleszteni, ami teljesen csak a daganatban jelenlévő mutáns formáját gátolja a fehérjének, amit a mutánsgén, akkor ez teljesen személyre szabott, vagy célzott lehet, és valójában ezek az áttörések, amikről itt szó volt, tényleg például ugye van egy EGFR gén, amivel én is foglalkoztam, ami egy úgy, aminek már áttörést hoztunk annak a célzott kezelésével, 20 évvel ezelőtt én is ezen dolgoztam, de tudjuk, hogy a betegek egy részében úgy védekezik a daganatsejt, hogy egy másik gént is bekapcsol, a szímetet, és most kifejlesztettek egy olyan célzott gyógyszert, ami egyszerre ezt a kettőt gátolja.
1: Értem.
2: És ezért tudták ezt elérni ezt a fantasztikus eredményt, hogy korábban előkezett beteg, akik már nekem nem hatottak az eddigi gyógyszerek, hirtelen meggyógyultak, és ez mutatja azt, hogy valójában maga a precíziós onkológiának a koncepciója, hogy kimutatom, bocsánat, a hibát, ami a daganatot okozta, és annak az ismeretében célzottan alkalmazok egy gyógyszert, ez igenis működik, csak technológiailag kell folyamatosan fejlődnünk, diagnosztikában, terápiafejlesztésben, és most már a számítás technikában is, mert olyan sok génhiba van, és olyan sok gyógyszer közül kell választani, hogy nem tudjuk kihasználni már az információt arra, hogy a legjobban válasszunk a nagyon sok lehetőség közül, ezért kell egy harmadik eszközt kifejlesztenünk, hogy a kettőt összekapcsoljuk.
1: Egyszer valaki úgy mondta, hogy olyan ez, mint amikor Alibaba meséjében a rablók a kaput megjelölik X-el, hogy ide kell majd bemenniük az éjjel, és akkor azt csinálják, hogy az összes kapura odaírják az X-et, hogy valami ilyesmi a rákutatás, de hát nyilván messzire mentünk. A következő feladat utazik megint. Ja, egy fontos kérdés. Kutatásról beszélünk egy fél perc. Azért ön orvos, gyógyít, úgy igazán?
2: Igen, tehát én orvos vagyok, orvos végzettségem van, de kutatóorvos pályát választottam, kezdetben gyermekonkológiával foglalkoztam, és mai napig részt veszek szakértői munkában, tehát úgynevezett molekuláris onkotímek munkájában, ahol mint precíziós onkológiai szakértő segítem onkológus, klinikai onkológus kollégák munkáját abban, hogy hogyan értelmezzük a beteg molekuláris diagnosztikai vizsgálati eredményeit, és hogyan tudjuk ebben felhasználni azt a metodikát, amit az elmúlt évtizedben kifejlesztettünk. Ugye ezért minden nap találkozom betegekkel, beteg történetekkel, és hát ez az, ami folyamatosan arra késztet, hogy menjünk előre, mert addig nem tudok győzelemről beszélni, amíg akár egyetlen egy beteget is elveszítünk.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Peták István orvos rákkutató volt. Köszönöm, hogy itt volt, máskor is számítok önre. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Szekere Zsombor, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket a YouTube-on és a Facebookon is, visszanézhetik az adást. A viszonthallásra!

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Korunk hőse az influencer, de kicsoda az influencer? Ma már ott tartunk, hogy a nemzetközi nagypolitikában is vannak influencerek, komoly politikusok. De mit akar egy influencer? Erről is szó lesz a következőkben, és ne felejtsék, az influencer szó az az angolból ered, és hogy mit jelent, arra is kitérünk majd. Szeretettel köszöntöm vendégemet, ifjú Birher Nándort, influencert, Nándor Royal, és egyébként direkt mondta az előbb, hogy matematikus. Mit akar egy influencer?
1: Igazából hány influencer mindenki mást akar, tehát ugye nagyon sokan ebből főállásban ebből élnek, és nagyon nagy csapatokkal dolgoznak, és készítik a tartalmakat. De alapvetően egy influencer az tartalmat készít az online térbe. És ezáltal...
0: Már azt sem tudom, mi az, hogy tartalom.
1: A tartalom az elsősorban videós tartalmak, tehát videókat készít, felveszi saját magát, ez az élet minden területéről. Tehát említette ön a politikát, így van, tehát a politikai választások dőlnek el az influencereken, de ezen kívül a sokkal kisebb témákban is készítenek tartalmat, autós influencerek, gasztronómiai influencerek, vagy az egyik legnagyobb szegmens a videójáték. Az olyan influencerek, akik videójátékokkal játszanak, és mások azt nézik, hogy ők hogyan játszanak egy videójátékkal. Tehát lényegében az
0: és
1: élet...
0: ezt valaki nézi?
1: Ezt több tízezer, vagy több millió ember is nézi külföldi szinten. Az én esetemben, én 5 éve ilyen videójátékokkal játszottam, és ezt közvetítettem élőben. Van, hogy 2000 ember nézte élő adásban a YouTube-on azt, hogy én hogyan játszok. A videóimat átlagosan 30-40 ezer ember nézte meg, havi szinten több milliós nézettséggel.
0: Egy napja hogy telik? Föl kell 6-kor, 5-kor, 5-kor, hajnalban?
1: Most már ugye elmúlt időben én abba hagytam, tehát én elmentem és az egyetemre fókuszáltam, és most kezdtem újra influencerként videókat posztolni, de én nem főállásban csinálom, mert nekem fontosabb a tudományos élet, mert az influencerség egy kiszámíthatatlan bevételszerzés.
0: Na most akkor meghívtam egy influencert, aki nem is igazi influencer?
1: Alapvetően én ugye azért az voltam sok éven keresztül, és a mai napig csinálok tartalmakat, amiket milliók néznek, tehát influencer vagyok, de nem főállásban vagyok influencer. Tehát, hogy lehetnék, tehát, hogy meg tudnék belőle élni, hogy szeretnék ebből élni.
0: Akartam kérdezni, milyen autóval jött? Biztos föld alattival jött.
1: Elektromos autóval jöttem, szerintem maradjunk ennyiben.
0: Ó, hát akkor azért az influencerségből meg lehet élni.
1: Abszolút, tehát hogy én is meg tudnék ebből élni, de kiszámíthatatlan. Tehát az influencerség az úgy működik, hogy hónapról hónapra más összeget keresnek az influencerek. Nincs egy fix összeg, tehát olyan, mint egy cégvezetés. Beszéltem viszonylag sok influencerrel az elmúlt időben, meg az influencerek jobban vannak egymással. 5-6 fős csapatokat tartanak fent, tehát egy közepes méretű influencernek 5-6 alkalmazottja van már legalább.
0: Magának is vannak alkalmazottai?
1: Nekem azért, amely cégem van, amivel foglalkozik, de alapvetően én ugye most értem vissza az influencerségbe, de mondjuk én sem magamnak vágom a videókat, van technikus, tehát természetesen nem mindent egyedül csinálok.
0: Arra gondoltam, hogy meghívok egy influencert, akinek van hány ezer követője van?
1: 110 000 a legnagyobb csatornámon, de több csatornám is van.
0: Több csatornája is van, akkor összejön egy milliós?
1: De egy millió követő nem jön össze, mondjuk ilyen 150-200 000 lehet összesen.
0: Nem, arra gondoltam, hogy én meghívom, és akkor azok a követők meglátnak engem, és automatikusan én leszek az influencer, akihez csatlakoznak. Ez így nem működik?
1: Ez valamilyen szinten működik. Én például most azt csinálom a saját csatornámon, hogy meghívom vendégnek a híres influencereket, és ezáltal a nézőközönség az megnő, mert az ő nézőközönsége, meg az én nézőközönségem is megnézi a videót, és így 5 év visszatérés után visszatudtam úgy térni, hogy sokan nézik a videóimat. És nekem azért van ezzel célom, tehát én most nem azért kezdtem újra, hogy híres legyek, vagy hogy sok pénzt keressek, hanem szeretnék egy missziós tevékenységet folytatni ezzel, egy online evangelizációt, mert azt gondolom, hogy nincsen igazán keresztény influencer. Az elmúlt időben én sokat beszéltem tévében, rádióban erről, és podcastekben, tehát más műsorokban.
0: Csak mondom, hogy a legjobb helyen van ebből a szempontból.
1: És azt gondolom...
0: Itt a rádió, Magyar Katolikus Rádióban, igen.
1: Reggel már a rádióba kezdtem egy hasonló interjúval.
0: Hát nem kellett volna mondani más rádiókat, csak a... Tehát,
1: így van.
0: Igen, tehát Magyar Katolikus Rádió, igen.
1: Így van, így van. Tehát, hogy én most azt csinálom, hogy meghívok egy nagyon híres influencert vendégnek, azt a videót nagyon sokan megnézik, mert közösen posztoljuk, és azáltal az ő nézőközönsége is átjön hozzám, utána pedig kirakok egy keresztény témával foglalkozó videót, amit most még kevesebben néznek meg, de így azokat az embereket is el tudom érni, akiket alapvetően nem érdekeli a keresztény tartalom.
0: Nem mondta el, hogy mit csinál egy nap.
1: Igen,
0: az,
1: igen.
0: Az olyan téma, amiről ne beszéljünk.
1: De beszélhetünk, csak ugye beszéltünk róla, hogy én nem főállásban ebből élek, tehát én sok mindent csinálok.
0: Hát igen, na de hát 110 ezer követője van, ahogy én láttam, fölmentem a honlapra, vagy legalábbis valamit megnéztem belőle, tehát azért ahhoz kell idő.
1: Abszolút kell tehát idő.
0: Úgy is kérdeztetem, hogy hány órát tölt naponta az influencerkedéssel?
1: Alapvetően ez változó, tehát én mondjuk hetente két hosszú videót, tehát egy órás videót posztolok. Ennek egy előkészítése az úgy néz ki, hogy meg kell szervezni a vendéget, el kell mennem a stúdiómban, tehát az...
0: Van stúdiója.
1: Van egy stúdióm, így van, ami csak arra van, hogy én készítsek benne tartalmakat. Ez egy videó stúdió.
0: Majd én is megyek, csak mondom, de majd megbeszéljük utána.
1: Rendben,
0: igen.
1: Köszönöm. És akkor ott is, tehát, hogy sok kamerával, tehát, hogy abszolút egy profi környezetben, oda-oda el kell mennem, fogadni kell a vendéget, beállítani a kamerákat, leülünk, beszélgetünk, körülbelül egy órát szoktam beszélgetni egy vendéggel, majd ezt az egy órát kirakom. Ehhez kell csinálni indexképet, az a legfontosabb.
0: Tehát az mit jelent?
1: A videónak a borítóképe. Ja. Az, hogy mi a borítóképe meg a címe, egy videónak sokkal többet számít a nézettség szempontjából, mint hogy mi a tartalom. A tartalom nagyon sokszor másodlagos ahhoz nézve, hogy hány embert ér el.
0: Most akkor mi legyen a mi nyitóképünk?
1: Hát alapvetően ez...
0: Tehát érti, a mi beszélgetésünk
1: nyitóképe. Ide egy olyat csinálnék, hogy én fogom a YouTube díjamat. Tehát aki 100 000 követőt elér, az hát kap egy
0: nem hozta el?
1: Nem, de ezt meg lehet szerkeszteni, tehát a képnek nem kell benne lenni a tartalomban.
0: Na de hát figyelj, a múltkor volt itt egy mérnök, aki a Magyar Koronával Szent Koronával foglalkozik, ő elhozta azt a makettet, amit teljesen úgy néz ki, mint a Magyar Szent Korona, ide kiraktuk, és lehetett látni színesbe. Hát legalább azt a díj, hát szóval akkor igen. Ezt elrontottam, mert kellett volna mondanom.
1: És akkor például én vagy ilyen képet csinálnék neki, és akkor ezen múlik igaziból a nézettség, és ezután, ami nagyon fontos, hogy kis rövid videókat vágunk ki az adásokból.
0: Hány tehát perc? Egy?
1: Kevesebb, 20 másodperc.
0: Aha.
1: 20 másodperces rövid jeleneteket vágunk ki, amiket effektekkel, vágóképekkel, zenével, hangeffektekkel, ilyen nagyon pörgősre csinálunk, és azokat még kiposztoljuk. Olyanban napi 3-at szoktam posztolni körülbelül, van, hogy 4-et, néha kevesebbet, és nagyjából nekem így néz ki most a csatornám, minden rövid videó az kimegy az összes nagy platformra.

0: hogy beszélgetek valakivel, és akkor mondjuk van, hogy akár én beszélek többet benne, de van olyan, hogy valakivel egy nagy interjút készítek, és akkor ő az érdekes. Tehát, hogy ez abszolút eltér nálam.
1: És mondjuk egy órás videót megnéznek?
0: Megnéznek.
1: Tehát, és végignézik? Mert lehet látni, hogy hány másodpercet néztek belőle.
0: Én mondjuk most raktam ki körülbelül 5 napja egy órás videót. Ezt mostan 40 ezer ember nézte meg a nagy videót belőle, és ezt a körülbelül 30% nézte végig, teljesen elejétől a végéig, de mondjuk ugye van, aki lemorzsódik közben. De ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok ember végignéz egy órát folyamatosan, amit beszélgetünk.
1: Ennyi idejük van?
0: Alapvetően ugye sokan úgy hallgatják, ami nagyon érdekes, hogy a legtöbben ezt tévéről nézik. Tehát ezt
1: Tehát ülnek a képernyő előtt és nézik?
0: Így van, de nem berakják a nappaliba. Tehát megy a tévén, nem a különböző nagy csatornákat rakják be, hanem mondjuk az én műsoromat rakják be.
1: És közben a mama varja a nem van. Tudom micsodát.
0: Bár engem elsősorban a mondjuk 18 és 30 év közöttiek néznek és követnek. Én azt gondolom, hogy mindenki nagyjából azt a korosztályt tudja megszólítani, amennyi idősű. Nyilván ez a felnőtteknél már eltér, mert ott már a felnőttek az jobban egy blokk.
1: Hát én szerintem mi mindenkit meg tudnék
0: szólítani.
1: Igen,
0: ezt mondom, tehát hogy mivel...
1: Megerősít, igen, köszönöm.
0: Hogy azáltal, hogy én fiatal vagyok, én mondjuk nehezebben szólítom meg a 65 éveseket, mert én ahhoz értek, hogy hogyan tudok olyan tartalmakat csinálni, ami az én korosztályomat megszólítja. Azt tudom, hogy nekik milyen sebességgel kell vágni egy videót, azt pontosan tudom már, hogy ők mit néznek szívesen, mire kattintanak. Ugye nagyon sok rövid videót készítek, ami direkt csak rövid videó. Mondjuk egy olyan témát, hogy miért van a templomokban feje lefele kereszt, ugye sok esetben a sátának a jelképe. És ilyen kis apró videókat is posztolok, vagy a cölibátusról, és akkor ezek nagyon népszerűek a fiatalok körében, mert így ugye nem is keresztények a legtöbben. A legtöbb fiatal sajnos nem az, viszont ilyen apróságok így, egy apáca cölibátusban él, hogy bírja ki?
1: És akkor lefilmezte mondjuk a sátán lábnyomát a strasburgi, nem tudom melyik templom, katedrálisban?
0: Nem, annyit csináltam, hogy elmondtam a stúdióba, hogy én mit gondolok erről, 20 másodpercben, és vágóképeket gyűjtöttem az internetről hozzá. Összevágta a vágó kollégám, a posztoló kollégám kiposztolta, és utána megnézte több százezer ember.
1: Ez nagyon kényelmes élet így.
0: Nem, azért alapvetően nagyon sok munka van. Látszólag egy influencer nagyon kevés dolgot csinál, és nagyon egyszerű, de valójában rengeteg munka van.
1: Éjjel fölriadt, hogy hú, itt van az ötlet.
0: Abszolút.
1: De tudja, hogy akkor le kell írni.
0: Le is írom, hogy ne.
1: Leírja.
0: Így van, természetesen.
1: Mert különben elfelejti az ember.
0: Így van.
1: Aha, ezt egy pszichológus mondta nekem, hogy le kell írni, de akkor ön is tudja.
0: Így van. Tehát, hogy alapvetően az influencerek nagyon sokat dolgoznak, főleg akik ugye főállásban ebből élnek, mert nekik nem mindegy, hogy abban a hónapban mondjuk 5 millióan nézték, vagy 25 millióan, mert egyik esetben 5 milliót keres, a másik esetben 25 milliót keres. Szóval, hogy és neki ugye fent kell tartani a teljes csapatot.
1: Azt mondja, hogy határozott célja van.
0: Így van.
1: Két kérdés. Minden influencernek határozott célja van, és mennyire lehet befolyásolni az embereket? Ez a két kérdés.
0: Alapvetően nekem ugye, nekem olyan helyzetben vagyok, hogy nekem nem a pénz a célom. Sose volt a pénz a célom a social médiával. De nagyon sok influencer, mint amit mondtam, nálam sokkal kisebbek, tehát 50 ezer követővel, 40 ezer követővel főállásban ebből élnek. Tehát, hogyha nem csinálják a tartalmat, nem tudnak mit tenni.
1: És akkor leszerződnek cégekkel, vagy ilyesmi?
0: Persze, cégekkel is, a reklámbevételben nagyon sok rétű, miből jön a bevétel, és a legtöbbjüknek ugye van vele valami célja. Azt gondolom, hogy olyan influencer, aki mondjuk egy társadalmi cél miatt csinálja, az kevés van, aki be is tud futni, és fent tudja ezt tartani. Mi volt, bocsánat, a második? Befolyásolás.
1: Igen, hogy mennyire a befolyásolás.
0: Én mindig megdöbbenek, hogy mennyire jól működik a befolyásolás. Ha megnézzük a választásokat Magyarországon, Romániában, lényegében Romániában, majdnem, hogy a TikTok miatt megnyerték a teljes választást. Amerikában a teljes kampánynak a jelentős része a social media alapult, vagy a New Yorki választás. Tehát a social media az választásokat dönt el, sőt, a cégek esetében, már Magyarországon is, a cégek 70%-a aktívan kommunikál videókkal a social médián, de rendszeresen napi több videóval, azért, mert így tudják a legtöbb profitot, így tudják a profitot maximalizálni.
1: Azt mondta nekem egyszer nagyon régen egy menedzser, a világ egyik legnagyobb italgyártójának a menedzsere, amikor mondtam neki, hogy ott azon a nagy plakáton az a szöveg, az magyarul teljesen értelmetlen, mert egy tükörfordítás volt angolból, és azt mondta, hogy mindegy, sokat nyomjuk, átmegy. Ez így van?
0: Ez abszolút.

0: így van, meg az influencernél az a legfontosabb, hogy neki egyetlen egy dolog van, ami miatt ő értékes, és nem más, mint hogy hiteles. Az emberek sokkal könnyebben kapcsolódnak és hisznek el dolgokat egy olyan embertől, akit látnak minden nap, aki egy hétköznapi személynek tűnik, aki egy egyszerű ember, úgymond, aki kiáll a kamera elé, látszólag a telefonja elé, és elmondja a véleményét dolgokról. Valójában nagy stávok vannak mögöttük, de nagyon sok esetben, de hogy látszólag ő a mindennapi ember.
1: Azért csinál az öccsével videókat, mert ilyet is láttam, hogy öcsém és én, és nem, ezt csináljuk, azt csináljuk, amazt csináljuk, öcsém meg én.
0: Így van,
1: hát az öccse is egy influencer már.
0: Hogyne, tehát az öcsémtől sokkal több autogramot kértek mindig, mint tőlem. Tehát, hogy az öcsémmel kezdtem el csinálni a videókat, amikor ugye aktívan csináltam a videójátékos vonalat, és az öcsém kb. Ha kilépett az utcára, kivétel nélkül többen megállították közös fényképért. Ha elment egy pingpongversenyre, sorba álltak nála a fényképért meg aláírásért. Engem is azért viszonylag sokan felismertek, de az öcsém, ő ilyen téren valahogy mindig féltékeny is voltam rá egy kicsit, igen? Hogy ő sokkal többen ismerték fel.
1: Na de ő akkor önálló influencer lett?
0: Ő most már áttérte saját csatornára, tehát hogy ő most már egy horgász meg sport csatornát csinál, és én pedig áttértem a keresztény per komolyabb ilyen beszélgetős műsorokra, ő pedig egy ilyen sportvonalra áttért, és mindketten ott hagytuk a videójátékot.
1: Na most például itt az előző műsorban a vendégem egy történész volt. Lehet olyan csatornát csinálni, ahol mondjuk tudományos emberek értekeznek arról, hogy a CERN-ben mi történik ott a makasadás során, meg a rák elleni küzdelem, lehet ilyen csatornát, és ezt megnézik?
0: Ezt megnézik, ha jól van eladva, akkor nagyon sokan megnézik. Tehát tudományos csatornák, több is van akár magyar viszonylatban is, meg nemzetközi viszonylatban is, amiknek hihetetlen magas elérésük van.
1: Azt mondta nekem egy ember, hogy 600 ezer néző volt a YouTube felvételen, de az átlagos idő, amit ott eltöltöttek a látogatók, az 8,5 másodperc volt. Tehát ezen hogyan lehet változtatni?
0: Ez ugye rövid videó volt valószínűleg.
1: Nem, ez egy hosszú videó volt.
0: Hát akkor az érdekes, mert az
1: algoritmus... Legalábbis úgy tudom.
0: Mert ha 8 másodperc, akkor nagyon ritkán dobja ki az algoritmus, mert az algoritmus úgy működik, hogy azokat a videókat dobja ki a felhasználóknak, azokat javasolja, amiket hosszú ideig néznek az emberek. Tehát ugye fontos a nézési idő nagyon. Tehát hogyha egy hosszú videót, még egy egyórás videót csak 8 másodpercig néznek átlagosan, akkor azt valószínűleg nem fogja kidobni a legtöbb embernek, szóval ritkán lesz az népszerű. Tehát az én esetemben ugye mondjuk ilyen 30% végignéz az egyórás adást.
1: Az algoritmus, mert a közösségi média kapcsán mindig előjön az algoritmus, különösen politikai választások kapcsán meg egyebeknél. Az algoritmus valójában diktál, ha az algoritmus holnap azt mondja, hogy Nándor Royal holnap után már nem kell nekünk, akkor ön elbukott?
0: Ez így van. Az azért egy kicsit érdekes, mert ugye sokan mondják, hogy engem nem szeret az algoritmus, azért engem letilt. Ez alapvetően nem így működik. Mindenkire ugyanaz az algoritmus van, azonban tanul.
1: Tamáskodom, bocsánat. Legalábbis politikus esetében egész biztos, hogy nem így van. A jelenlegi amerikai elnök ezt sokszor elmondta.
0: Igen, ezt sokat mondják a politikusok, de most ugye, ha mondjuk magyar viszonylatban nézzük, a jobb oldalról többet hallottuk, hogy ők le voltak tekerve. De ha megnézzük a számokat, meg megnézzük a statisztikát, akkor én azt gondolom, hogy ez azzal, ahogy ők ezt beállították, úgy ez nem volt igaz, hanem csak nehezebben tudták megszólítani az embereket. Ennek sok oka van, hogy miért nem tudták.
1: Mert hogy kell megszólítani? Hogy szólítsam meg? Kedves hallgatók, tisztelt uraim és hölgyeim, ott
0: ez egy nagyon jó példa. Például, ha már így kezdődik egy rövid videó, hogy kedves hallgatók, már elpörgették.
1: Hát persze.
0: Egyből a téma közepébe.
1: Influencer. Itt ül mellettem. Villamos autóval jött. Ez így jó? Valamilyen féle?
0: Aha, igen, igen, igen.
1: Havi 2 millió, vagy 5, vagy 12. Ez így nem?
0: Hát ez nyilván, ez jól hangzik, az, hogy ugye mindegy mondtam, nekem nem a pénz a motivációm, tehát én nem is használom ki egy nagyon sok bevételszerzési lehetőséget.
1: Azt mondta, még mielőtt elkezdtünk beszélgetni, és kigyulladt a piros lámpa, hogy matematikát tanul, és azzal foglalkozik, hogy a közösségi média.
0: Így van.
1: Milyen tanulságokat szűr le? Tehát most az algoritmusról beszéltünk. Én nem hiszem, hogy az algoritmus az csak úgy magában van. Én azt gondolom, hogy vannak tulajdonosok, akik meghatározzák, hogy mit akarnak, és a közösségi média ennek megfelelően dob fel valakit, vagy ejtel. Ez stimmel matematikus szemmel?
0: Ez olyan téren stimmel, hogy egy valós céljuk van ezeknek a cégeknek, hogy minél több embert, minél több ideig lekössenek az applikációjukon.
1: Nincs olyan, hogy vannak világmegváltó terveim, és én azt akarom, hogy a világ ilyen legyen, és ennek megfelelően intézem az ügyeket?
0: Erre volt valamilyen szinten példa. Ugye mielőtt Trump megnyerte volna a választást, volt egy olyan rendszer a Facebookon, hogy tényellenőrök. Ez egy nagy intézmény volt, amit úgy kell elképzelni, ott ültek emberek, és a megosztó tartalmakat, valójában a jobboldali politikai tartalmakat kézzel ők korlátozták.
1: De ezt nem lehet automatizálni?
0: Ez volt az egyik első intézkedése, amint megnyerte a választást, hogy ezt megszüntette.
1: De nem lehet ezt automatizálni? Úgyhogy nem is vesszük észre. Automatikusan.
0: Nyilvánvalóan lehet, de például most ugye azt mondjuk, hogy a jobboldaliak voltak letekerve. De ugye Trump meg ugye most jobban van a Facebooknak a tulajdonosával, vagy jobban van, vagy... Tehát, hogy én alapvetően, ha megnézzük a számokat, meg hogy hogyan mennek a görbék, az alapján én azt gondolom, hogy ezt, hogy nagyon durván nem nyúlnak bele, mert nagyon sokszor ez organikusan működik annyira, hogy igaziból nem lehet beletekerni. Vagy nyilván bele lehetne, de azzal maguknak szerintem többet ártanának hosszú távon.
1: De azért azt érti, hogyha tamáskodom.
0: Értem. Tehát például nagyon jó példa. A különböző AI-ok, mesterséges intelligenciák. Igen. Tehát ott, ha én egy AI-tól megkérdezem azt, hogy mi a véleménye a volt magyar kormányról, akkor el fogja mondani, hogy
1: azt a baloldali narratívát, van, amit mindenki hall. Igen.
0: Viszont ha megkérdezem...
1: Tehát csupa rosszat magyarul.
0: Csupa rosszat. Vagy, hogy, sőt, én csináltam olyan videót, hogy megkérdeztem az AI-tól, hogy kire szavazzak. És szemrebben és nélkül megmondta, hogy kire szavazzak.
1: Most nem mondja meg, hogy kit mondott.
0: Ne, igen.
1: De én kitalálom.
0: Igen, hát ki lehet találni, és én ezen meg voltam döbbenve, hogy ilyet hogy lehet. Szóval, hogy ezáltal felmerül bennem, hogy ezek az összeesküvés elméletekben lehet, hogy van valóság, bár én a social media elérésekben én azt nem ezzel magyaráznám, hogy miért maradt alul a jobb oldal.
1: Most a politikától függetlenül én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy a közösségi médiát hogyan lehet manipulálni. Uh-huh. És az influencer ennek mennyire eszköze, vagy mennyire alakítója?
0: Alapvetően azért alakítója. Tehát egy influencer át tud vinni üzeneteket, tehát hogy nagyon erős üzeneteket át tud vinni, viszont ha egyszer elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve, ha már ő mond valamit, az kontraproduktív. Tehát egy addig bíznak egy influencerben, ami hiteles. Ha azt egyszer elveszít egy influencer, mondjuk elfogad egy rossz szponzorációt, vagy egyszer olyat állít, ami nem igaz, vagy félig igaz, onnantól kezdve nem hisznek neki. Ugye egy tévécsatornánál, vagy egy rádiónál, hogyha valaki mond egy nem igaz állítás, vagy butaságot, akkor azt mondják, hogy jó, majd a másik műsorvezető az majd jól csinálja. De egy influencer esetében egy dobása van az embernek a legtöbb esetben, elveszíti a hitelességét, onnantól kezdve neki igaziból nincs más.
1: A bukás az egy ilyen fenyegető rém az influencer számára?
0: Én azt gondolom, hogy igen, meg a legtöbb influencer, akivel beszéltem, ők, meg én is rá tudunk függni a nézettségre. Tehát, hogy ha esik a statisztika, az pánikszerű. Tehát, hogy ha már egy videó rosszabbul teljesít, nem nézi meg annyi ember, attól nagyon-nagyon meg tudnak ijedni az emberek, és beleértve engem is, tehát főleg amikor még gimiben csináltam, és mondjuk ez volt a diák munkám, hívhatjuk így, és láttam azt, hogy mondjuk fele annyian néztek ebbe a hónapban, mert teljesen normális folyamat, hogyha fele annyian néznek egyik hónapról a másikra, akkor az nagyon-nagyon rossz érzés az embernek, és rá lehet erre nagyon erősen függni. Beszéltem több nagy influencerrel, akik ebből élnek, és mondták, hogy nekik a legnagyobb félelmük az, amikor csökken a statisztika.
1: És ha csökken a statisztika, utána hogyan lehet visszatornászni?
0: Ez alapvetően egy törvényszerűség, tehát én azt gondolom, hogy korrekció nélkül semmi nem tud fölfele menni. Tehát ha megnézzük a részvénypiacot, ott is ugyanezt látjuk, meg kb. Bárhol a világban.
1: Az inga ide leng meg oda.
0: Így van. Tehát, hogy ha az a nehéz, nagyon sokszor az influencereknek meg kell újulni, mert lehet, hogy most valakit néznek, több százezeren, több millióan, viszont mondjuk 5 év múlva az, amit csinál, az már senkit nem fog érdekelni. Például, ha valaki játszik egy videójátékkal, amivel mondjuk én játszottam, azt, ha most az, ugyanazt elkezdeném csinálni, azt már nem sokan néznék, mert az a videójáték most már nem népszerű, nem trendi. És folyamatosan meg kell tudni újulni egy influencernek, és ezt nagyon sokan nagyon jól csinálják, és nagyon sokan nem tudják megtenni, és elveszítik a közönségüket.
1: Hogyan akar megújulni?
0: Én ugye megújultam most teljesen, tehát hogy én most egy...
1: hát a következő, hát azon mindig újra és
0: így
1: újra.
0: Van. Így van. Hát mivel azáltal, hogy nekem nincs rajtam olyan nyomás, hogy én ebből élek, meg nekem van egy polgári szakmám matematikusként, így nincs, nem vagyok rászorulva erre, hanem én azt gondolom, hogy most van egy küldetésem, hogy a magyar internetre, a magyar social médiába legyen egy keresztény arc, akihez, hogyha a keresztények, akit meg tudják nézni, hogy ő mit gondol adott keresztény témáról, aki fiatal, aki ezt tudnak azonosulni, és ez most én nagyképűen hangzik, de hogy én ezt szeretném kicsit felépíteni, hogy legyen Magyarországon keresztény influencer, akire azt lehet mondani, hogy ő bátran felvállalja a hitét, és ezt tudom, hogy most így nagyon nagyképűen hangzik, de azt gondolom, hogy erre szükség van, és az elmúlt években ezt nem csinálta meg senki magas eléréssel.
1: Sikeres?
0: Én elégedett vagyok azzal, amiket elértem eddig, ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz több kell, ahhoz mindig több kell, én mindig többet szeretnék elérni, ahhoz, hogy büszke legyek magamra, ahhoz legalább édesapukám szintjét szeretném majd megugrani, így a tudományos életben, havi szinten több millióan néznek, tehát ez sikernek számíthat, meg több százer követőm van, de ez kinek mi a siker, tehát van ismerősöm, akit mondjuk 15-szer ennyien néznek, mint én.
1: Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége ifja Birher Nándor influencer volt, azaz Nándor Royal, ugye jól mondom?
0: Jó.
1: Technikus kollégám Urbán Péter és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Mikor folytatjuk ezt a beszélgetést? Amikor megnézzük, hogy ezt az adást, amit majd továbbad, ezt hány ember nézi meg, és akkor beállok a sorba az influencerséghez. Lehet ilyesmit?
0: Megbeszéljük abszolút.
1: Megbeszéljük, kedves hallgatók. A viszonthallásra a szerkesztő Sályi András volt.

0: Antonio Vivaldi D-dur koncertójának harmadik tétele hangzott el. Előadta Bársony László és a Liszt Ferenc Kamarazenekar. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Üzenőfüzet.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink dr. Birher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kar dékánjával, a kar dinamikus fejlődésének okairól, a legnépszerűbb szakokról, képzésekről beszélgettünk. Dr. György Kovács Gábor, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója, az Egyházmegyei Önkéntesek és a plébániai karitás csoportok önkéntes szolgálatának jelentőségét mutatja be. Kovács Évát a máltai tanulmányokban a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tudományos folyóiratában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzőjét az önkéntesség motivációiról kérdeztük. Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét. Bizonyára a kedves hallgatók is értesültek arról, hogy töretlenül nő a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának népszerűsége. Az idei felvételi időszak minden korábbinál eredményesebb volt. A felvi.hu adatai szerint a karra több mint 21 ezer jelentkezés érkezett, és szeptembertől több mint 3 ezer új hallgató kezdi meg egyetemi tanulmányait itt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karán. Nagyon hálás vagyok, hogy interjút készítettek dr. Birher Nándorral, a kar dékánjával. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dékán urat. Engedje meg, hogy megkérdezzem, miben látja a kar népszerűségének az okát.
2: Leginkább a Jóisten kegyelmébe, hogyha szabad így kezdeni. Világos, hogy azért a kegyelemhez mindig szükség van egyfajta természetre, és ezt igyekszünk azáltal biztosítani, hogy amennyire csak lehet rugalmas képzési szerkezetet kínálunk. Ez azt jelenti, hogy olyan szakokat próbálunk hirdetni, amire ténylegesen igény is van, illetve igyekszünk biztosítani azt, hogy a meglévő képzéseink minél magasabb minőségűek legyenek, és tudjanak illeszkedni ahhoz a képzési elváráshoz, ami manapság egyre inkább megjelenik. Viszonylag sok a levelező képzés, azzal együtt, hogy még mindig nem kellett a nappali képzésünket feláldozni. Hál' Istennek a levelező képzés nem a nappali képzés rovására történik. Valószínű sokat jelent az is, hogy az egyetemünk elhelyezkedése itt Budapest központjában vonzó a hallgatók számára. Lehetne persze a jelenleginél jobb is, de minden esetre Budapest közepében vagyunk jó parkolási lehetőségekkel, legalább, hogyha maga az infrastruktúra az nem is feltétlenül a legkiválóbb.
1: Melyek a legnépszerűbb szakok, képzések? Főleg az idei tanévben, hiszen nagyon népszerű a pszichológia szak évek óta, de mi a helyzet például a tavaly szeptemberben elindult gazdaságtudományi képzések tekintetében?
2: Hála Istennek elmondhatjuk, hogy az eddig népszerű szakok továbbra is népszerűek. Igazából mondhatom azt is, hogy ezekre a nagyon népszerű szakokra talán kisebb figyelmet kell fordítanunk, hiszen a szakok népszerűsége a saját lendületétől megy tovább. Amire oda kell figyelnünk, azok az új szakok, illetve azok a kisebb szakok, amelyek hozzátartoznak mindig egy bölcsészképzéshez, és amire nem feltétlenül nagy a jelentkezés. Számomra nagy öröm például, hogy az arab szakot sikerült megmentenünk, sikerült elérni azt, hogy oda is olyan csoportokat hozhatunk létre, ahol nem egyszerűen csak egy-két hallgató van, hanem értelmezhető számú hallgatókkal tudjuk a képzéseket elindítani. Az új képzések közül mindenképp szeretném kiemelni a gazdaságtudományt, vagy a gazdálkodás és menedzsment alapszakunkat, ahol 214 felvett hallgatóval kezdhetjük az idei tanévet. Ez mindenképp nagyon szép eredmény egy új képzéshez képest. Nagyon fontos eredmény az, hogy a gyógypedagógia képzésünk is bőven 200 fölötti felvett hallgatói létszámmal indul. Ami talán érdekesség lehet, hogy egy picit a pszichológiát elmozdítsuk más irányba is, elindítottuk az irodalom lélektan képzésünket, itt is közel 50 hallgatóval kezdjük meg az évet. Meg vagyok róla győződve, hogy a bölcsészet és társadalomtudományi karon így most már nagyon színes a képzési paletta. Igazából a társadalom számára minden fontos területen ott vagyunk, pontosan azért, mert nagyon-nagyon jók az oktatóink, sikerül kielégíteni azt a társadalmi igényt, ami elsősorban a katolikus közösségekben jelenik meg. Azt szoktam mondani, hogy az infrastruktúránk az nem túlságosan jó, mégis országos szinten is kiemelkedő a vázmány iránt érdeklődők száma, ennek csak az lehet az oka, hogy a kollégáink kiválóak.
1: Bevallom dékán úrnak, hogy erre a mai beszélgetésre a honlapjuk alapján készültem, és például a honlapon, amelyet tisztelettel ajánlok a kedves rádióhallgatók figyelmébe is, a következő olvasható. Továbbra is elkötelezett amellett akar, hogy minden hallgatójának magas színvonalú oktatást és támogató közösséget biztosítson, amely elősegíti a szakmai és személyes fejlődésüket. Idézet vége. Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy lehet megvalósítani ezt a fantasztikus célt a hallgatói létszám nagyarányú növekedése mellett.
2: A feladat egyáltalán nem egyszerű. Talán azért haladhatunk előre könnyen, mert maguk a hallgatók is nyitottak és érzékenyek arra, hogy egymásra odafigyeljenek. Hogy ők maguk is képesek legyenek arra, hogy az adott infrastruktúrális nehézségek közepette is tudjanak együtt dolgozni, egymásra figyelve próbáljanak meg eredményeket elérni. Ez nem kis kihívás. Azon túlmenően, amit már mondtam is, hogy jók az oktatóink, azért vannak olyan intézményes tervezeti egységek, amiknek az a feladata, hogy a hallgatói jólétről gondoskodjanak. Nagyon népszerű például a pszichológiai segítségnyújtásunk. Sokat foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy a hallgatókat hogy lehetne családi életre nevelni. Igyekszünk olyan programokat szervezni, ahol tudnak egymással találkozni. És hát mivel katolikus egyetem vagyunk, ezért az elmúlt években egyre inkább előtérbe kerül a dolog természeténél fogva az, hogy a katolikus hitet és a katolikus értékrendet is bemutassuk. Részben az órákon is, de már az oktatóknak a figyelmét is fölhívjuk mindig arra, hogy a katolikus értékeket igenis meg kell jeleníteni az előadások során. Részben külön programokkal, például az Alfa kurzus. Nagyon-nagyon népszerű volt az előző alkalommal, bőven 100 fölött jelentkeztek az Alfa kurzusra, sok oktató és sok hallgató egyaránt. Az idei évben szintén hasonló jelentkezési számokkal indulunk, ami a meglepetés, hogy jóval több lett most idén a hallgató, mint az oktató, és azt hiszem, hogy ez rendjén is van. Így ennek nagyon örülünk. Lelki gyakorlatokat szervezünk a hallgatóknak. Most készülünk például Bakonybélben kétnapos lelki gyakorlatra. Nagyon gyorsan betelnek a helyek. És ezek a lelkiségi programok, ezek mind-mind fontosak. Nagyon szeretném, hogyha egyre több hallgató jönne a Gari Szentmisére. Nem egyszerű feladat, hiszen korábban kell kelni, órák előtt be kell jönni, de azért úgy látjuk, hogy minden alkalommal egy-két hallgatóval több van. Tehát, hogy egyáltalán nem hiába való az, hogy közösen imádkozunk a kar sikereiért. Nemrég nyertük el egyébként az év lelki egyeteme címet, amire szintén nagyon büszkék vagyunk, pontosan azért, mert ennyire összetett az a szolgáltatás csomag, amit a hallgatóinknak kínálni tudunk.
1: Dr. György Kovács Gáborral, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatójával, állandó diakónussal, az Egyházmegyei Önkéntesek és a Plébániai Karitás csoportok sokirányú tevékenységéről beszélgetünk.
3: A karitász önkéntesség, illetve ez a szolgálat, ez alapvetően mindig a helyi közösség szintjén jelenik meg, a helyi településen. Lehet, hogy ez a település mondjuk egy 60 ezres város, vagy egy egész kis néhány száz fős, vagy akár 100 fő alatti kis falu, de mindig helyben segítenek, és ez az önkéntes munka, ez nem látványos szolgálat, ugyanakkor hatalmas jelentősége van. Azt látjuk, hogy mostanában a társadalmunkra jellemző elszigetelődés, az egyéneknek az elszigetelődése, a természetes közösségeknek a gyengülése, az azt jelenti, hogy nagyon sok magányos ember van, akit nagyon nehéz megtalálni és bevonni a közösségbe, és a helyi közösségek, a helyi karitász csoportok, az önkéntesek, azok, akik nagyon sokszor fölfedezik, hogy kinek van szüksége arra, hogy valamilyen segítséget kapjon, nem konkrétan feltétlen anyagi segítségre gondolok csak, hanem hogy egyáltalán legyen emberi kapcsolatuk, valakivel találkozzanak, akár úgy, hogy valamilyen betegség folytán otthon vannak és nem tudnak kimozdulni, vagy idősek, vagy pedig egy elszigetelt családban élnek, ahol egy fenntartó van sok gyerekkel, és a család fenntartónak jellemzően az édesanyjának arra sincs energiája, hogy egyáltalán a mindennapi élethez szükséges társadalmi kapcsolatokat, vagy emberi kapcsolatokat megfelelően tudjon ápolni, és oda kell valakinek mellé állni, és ebbe segíteni, kimozdítani egy holpontról. Tehát ez a fajta önkéntesség, egy igazi közösségi munka, mégsem látványos. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy nem is nagyon tudják, hogy mi kik vagyunk. Amikor megkeresnek minket a segítségkérők, sokszor azt tudják, hogyan szólítsanak meg minket, csak kapnak egy e-mail címet, rengetegen keresnek. Tudják, hogy van egy szervezet az egyházmegyébe, amelyekhez lehet fordulni. Hallottak róla ismerőstől, utcabelitől, rokontól, hogy itt nagy valószínűséggel, hogyha tényleg valaki rászorul, akkor segítünk. Az önkéntességnek itt nagyon nagy jelentősége van, hiszen a megfelelő adekvát segítségnyújtáshoz ott helyben kell lenni valakinek, aki föl tudja mérni, hogy mire van szükség. Nem biztos, hogy pont arra, meg pont úgy, ahogy valaki kéri. És ezt azért be kell látnunk, hogy akármennyire is kiterjedt a szociális ellátórendszer, meg a közszolgáltatások azért Magyarországon viszonylag jó színvonalúak, a legtöbb emberhez ezek nem jutnak el segítségnyújtás nélkül. Tehát igazából az önkénteségnél nálunk itt van jelentősége a személyes kapcsolatoknak és a helyben élésnek.
1: Milyen életkor jellemzi a önkénteseket?
3: Nyáron, illetve évközben nagyon sok diák jelenik meg, akik középiskolások, és a közösségi 50 órás munka során kimondottan a Karitaszt választják. Tehát nem máshova mennek, hanem a Karitászhoz, miközben lehet tudni, nálunk tényleg van munka. Nálunk azt lehet mondani, jó értelemben, hogy szolgai munka van. Tehát kétkezi fog meg munkák vannak, és tényleg sokan jelentkeznek, tehát egyrészt vannak a középiskolások. Az önkénteseinknek a jelentős része ugyanakkor az aktív fiatal nyugdíjas. Ez egy nagyon jó életkor, ugyanis egy közösségi elfoglaltságot jelent, őket már egy érettség, egy bölcsesség is jellemzi. Akik eljutottak ebben az életkorban, és szeretnének segíteni a rászoruló embereken, többük nem szociális szakember, de azzal a értékrenddel, amivel rendelkeznek, illetve azzal a szeretettel és élettapasztalattal nagyon-nagyon sok embernek tudnak segíteni. Tehát az önkénteseink között, főleg ez a korosztály van, ugyanakkor azt el kell mondani, hogy vannak olyan, főleg az agglomerációban, Budapest agglomerációjában, olyan fiatal plébániai közösségek, ahol a Caritas csoportoknak a legerősebb magját is, főleg a fiatalabbak, a fiatal nagycsaládosok adják, akik amellett, hogy dolgoznak, még a család élet mellett is időt szánnak a szeretett szolgálatra.
1: A nyári táboraik segítik-e a Caritas közösséghez való kapcsolódását a fiataloknak?
3: Igen, most nagyon jó, hogy erről beszélünk, mert ez aktuális. Ugye néhány héttel ezelőtt fejeződtek be a Caritas táborok az egyházmegyében. Idén körülbelül 800 gyereket sikerült táboroztatni, mind rászoruló gyerekek, és ezek a táborok számukra teljesen ingyenesek. Ezeknek a nagy része ez bejárós plébánián megszervezett táborok, és jellemzően olyan gyerekek jönnek el ezekbe a táborokba, akik egyébként máshova nem jutnának el. Ez a családjuknak is nagy segítség nekik is. Nem csak azért, mert vannak valahol, hanem azért, mert olyan tartalmas programokat szerveznek nekik az önkénteseink, amiket egyébként lehet, hogy egy másik táborban meg se kapnák, még nagy szolgáltatási díj ellenében sem. Másrészt meg lelkes önkéntesekkel találkoznak, és ezekben a táborokban egyébként sok fiatal is van. Ugyanis ez egy olyan lehetőség, hogy az idősebb, tapasztaltabb önkéntesek mellé be lehet állni segíteni. Ez egy nagyon hasznos elfoglaltság, és az a tapasztalat egyébként, hogy olyan élményekkel mennek haza ezek a fiatalok, akik ilyen táborokban részt vesznek önkéntesként, hogy ők már visszajárók. Általában nem egy alkalommal jelennek meg segíteni, ez a szolgálat ez magával ragadja a fiatalokat, és utána csatlakoznak. Nagy valószínűséggel ők az év folyamán nem fognak minden egyes akcióban részt venni, hiszen tanulnak, vagy éppen dolgoznak, de nyáron újra csatlakoznak ezekhez a táborokhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a közösségfejlesztésnek is egy nagyon jó terepe. És az, hogy felelősséget bízunk rájuk, hogy akár egy gyerekcsoportot mondjuk felügyeljen egy fiatal, középiskolás vagy egyetemista, természetesen felnőttekkel együtt, az azért az önállóságukat is fejleszti, illetve fölkészíti őket a későbbi pályájukra is. Tehát a felnőtté válásnak egy nagyon jó terepe. Nekem nagyon jó tapasztalatom van. Én azt látom, hogy azok a fiatalok, akik jönnek hozzánk, és akár csak azért is jönnek, mert kötelező, mert az kötelező 50 órás középiskolai szolgálati időiket le kell tölteni, azt látom, hogy nagyon nyitottak, érzékenyek a szociális problémákra, és szívesen segítenek. Tehát nekem a mai fiatalokkal kimondottan jó tapasztalatom van.
1: a Máltai Tanulmányok legújabb 2026 második számában megjelent a közösségi elköteleződés születése című tanulmány egyik szerzőjével, Kovács Évával, a Károli Gáspár Református Egyetem most végzett szociológia mesterszakos hallgatójával, a Corvinus Egyetem PhD hallgatójával beszélgetünk.
4: A kutatásnak a vezetője és a tanárunk dr. Bodor Eranusz Eliza, ő az első szerző a cikkben, és akkor akik még részt vettek ennek a cikknek a megírásában, ő Németh Katalin és Goffa Tíme a hallgatótársaim, de hát természetesen köszönettel tartozunk mindenkinek, aki dolgozott ezen a projekten az elmúlt két évben.
1: Miért? Hogyan válik valaki önkéntessé? Melyek a legfontosabb motivációi?
4: A nemzetközi szakirodalom az azt mondja, hogy kétféle nagyon fontos motivációs tényező van. Az egyik az, hogyha az ügynek a fontosságában hisznek azok, akik önkéntes munkát végeznek, és a másik, amit még a nemzetközi szakirodalom kiemel, az az, hogy önfejlesztés céllal, ez majd jól mutat az önéletrajzomba, típusú gondolkodásból végeznek sokan önkéntes munkát, és ami nagyon érdekes, ami itt a mi kutatásunkban történt, hogy itt ez a jól mutat az önéletrajzomban típusú motiváció, ez gyakorlatilag alig jelent meg. Tehát amit mi találtunk, az túlnyomó részben az volt, hogy az ügynek a fontosságában hisznek azok, akik az önkéntes munkát végzik. Nyilván ez nagyon sokféle lehet, a környezetvédelemtől kezdve az oktatáson át. Nagyon sokféle területről érkeztek a kitöltők, azok, akik válaszoltak a kérdéseinkre, de tulajdonképpen ez a fő üzenet, hogyha az ügynek a fontosságában hisznek, akkor szívesen fognak önkéntes munkát végezni.
1: Remek grafikonok vannak ebben a tanulmányban, és itt több oldalról közelítik meg az önkéntes munkában való részvétel. Melyek ezek a legfontosabb indokok?
4: Amit kiemelnék, hogy ugye azt nagyon sokan kutatják, hogy milyen szociodemográfiai háttere lehet annak, hogyha valaki önkéntes munkát végez, és a mi kutatásunk is tulajdonképpen azt erősítette meg, amit korábbi számtalan önkéntes kutatás megerősített, hogy a demográfiai tényezők azok valamennyire befolyásolják azt, hogy ki mennyire, hogy egyáltalán részt vesz önkéntes munkába, és ha igen, akkor hogyan, milyen rendszerességgel, milyen mély, de hogy ezek kevéssé magyarázzák meg azt, amit tapasztalunk. Tehát például a mi kutatásunkban az jött ki, hogy a nem vagy az iskolai végzettség az egyáltalán nem befolyásolja azt, hogy ki milyen rendszeresen végez önkéntes munkát, viszont az életkor, valamint a családi állapot a szignifikáns összefüggést mutatott azzal, hogy ki milyen rendszerességgel végez önkéntes munkát. Az életkornál nagyon érdekes mintázatot mutat az, hogy a fiatalok, tehát mondjuk a 25-34 éves korosztály, ott sokan vannak azok, akik folyamatosan vagy rendszeresen végeznek önkéntes munkát. Ezután a 35-től 44-ig korosztályban beszakad, ott a néha a legjellemzőbb válasz, és akkor utána 45-től fölfelé kezd el megint nőni azoknak az aránya, akik folyamatosan vagy rendszeresen végeznek önkéntes munkát. És ebből is, illetve a kutatásunknak több aspektusából is lehet következtetni arra, hogy ugye nem is feltétlen egy demográfiai tényező az, ami nekünk meg fogja mondani a választ, hanem inkább komplex az élethelyzet az, ami befolyásolja a leginkább azt, hogy ki mikor mennyi önkéntes munkát tud végezni. Ugye, ha belegondolunk, ez a 35-44-es korosztály, ez nagyon logikus, hogy ilyenkor van egyszerre az, hogy fiatalok a gyerekek, történik a karrierépítés, annyi minden az életben, teljesen logikus, hogy ilyenkor háttérbe szorul az, hogy ki mennyi önkéntes munkát tud végezni, és utána ez később kezd el újra felmászni. És hogy miért fontos ez? Az utóbbi évtizedekben felütötte a fejét egy ilyen úgynevezett epizodikus önkéntesség, aminek az a lényege, hogy valaki nem rendszeresen, elkötelezetten minden szerdán délután ételosztáson vesz részt, vagy valami ilyen módon, tehát hogy nem így önkénteskedik, hanem nagyon ilyen projekt alapúan. És hát a kérdés az, hogy ugye miért, meg hogy mit lehet ezzel kezdeni, hogyan lehet ezt szervezetként kezelni, milyen oka lehet ennek. És ami a nagy tanulsága nem csak a mi tanulmányunknak, tehát hogy ezt már csak is leírták, ez abszolút nem a mi találmányunk, hogy ez az epizodikus önkéntesség, ez nem rosszabb, mint a rendszeres önkéntesség, hanem egy teljesen más formája az önkéntes munkának, és ez egy logikus válasz arra, hogy mennyire fragmentált lett az élet, és mennyire ilyen rohanó világban élünk, ahhoz igazodtak az emberek ezzel a fajta változással, hogy ez egyáltalán nem baj, hanem ez egy újfajta jelenség, amivel mind az embereknek ugye egyéni szinten, de mind az önkénteseket foglalkoztató szervezeteknek is ezzel kell kezdeni valamit. Úgyhogy én mindenképpen ezt emelném ki, és akár ez egy ilyen tanács is lehet a szervezeteknek, akik önkénteseket fogadnak, hogy egyrészt legyen lehetőség arra, hogy különböző módokon kapcsolódjanak azok, akik szeretnének, tehát hogy ne legyen elvárás az, hogy valaki rögtön írjon alá egy szerződést, hogy ő minden kedden és pénteken ott lesz, ez sok ember nem fogja tudni megcsinálni, és a másik, hogy legyen látható az, hogy ebbe a szervezetbe akkor hogyan lehet kapcsolódni, milyen utak vannak a szervezeten belül. Ez talán hozzá tud járulni ahhoz, hogy valaki benne maradjon egy ilyen szervezeti önkéntességben. Nagyjából ezt jelezték vissza azok, akikkel interjúztunk.
1: Korzenszky Richárd jegyzete következik.
5: Bözöd új falu. Szeretem a szavakat. A Balatont különösen is. És ha bármire járok, rácsodálkozom a vízre, amely élet és életet. Víz nélkül halott a világ. De pusztítani is tud a víz. Egy hatalmas vihar a dombról lemossa az útra a sarat, hirtelen árvíz is támadhat, miközben magába ragadt kisebb, nem ritkán nagyobb kődarabokat vagy faágakat. Egy székely ember, aki híres volt a nagyot mondásairól, azt mondta, képzeljék, akkora volt a víz, hogy az egérfogó a padláson halat fogott. Na de félre a tréfámban, a víznek ereje van. Régi szerzetesek is tudták, hogyha a patak folyása elé gátat építenek, akkor kis tó keletkezhet, amelyben a halak úszhatnak, és a feldúzasztott vizet rá lehet engedni a lapátkerékre, a lapátkerék pedig forgásával malomkövet is tud mozgatni. Az újkorban itt is, ott is víztározókkal, mesterséges tavakkal lehet találkozni a Kárpát-medencében, tőlünk északra is, délre is. Üdülőtelepek jönnek létre, horgász paradicsomok, szabadidő parkok, ahol pihenni, szórakozni lehet. Van egy erdélyi falu, amiről sokat hallottam, pontosabban volt egy erdélyi falu. Most már víz alatt van. Feldúzasztották a patakot, és a kis település lakói arra kényszerültek, hogy elköltözzenek. Békésen éltek egymás mellett addig katolikusok és reformátusok, magyarok és ortodox románok. De jött a víz, és a falunak vége lett. Elborított, elárasztott mindent a víz, egyedül a falu szélén álló templom tornya figyelmeztette az arra járókat, hogy ott valamikor emberek laktak, éltek, dolgoztak, imádkoztak. Nagy úr a víz, megrodjant, majd összeomlott a vízből régre mutató templom torony is. Most amolyan emlékmű torony van a helyén. Föl lehet menni a toronyba, mint egy kilátóba. A torony mellett tabi rózsák pompáznak. Turisták jönnek, fényképeznek, csodálják a csillogó vizet, csodálják a tavat. Eltűnődöm, hogy mit is kellett átélniük azoknak az embereknek, akiknek össze kellett csomagolni. Ott kellett hagyni a régi otthont, a házat, ahol nagyszüleik, őseik éltek. Valami furcsa érdek otthontalanná tette őket. Nagyon jól tudom, hogy szükség van a víztározókra. A szakemberek pontosan ki tudják számítani, mennyi vizet kell megfogni ahhoz, hogy erőművet tudjon hajtani. Vagy hogy szárazság idején öntözni is lehessen, de mégis elhagyni az otthont. Kitépni a szellemi lelki gyökereket nagyon keserves, nagyon fájdalmas lehetett. Mások élete, mások tragédiája nem lehet látványosság. Amikor az égre mutató templom torony is összerogy, akkor valami nagy baj van a világban. Az egész történet, az, ami ott azzal az erdélyi kis faluban történt, túlmutat önmagán. Amikor gazdasági érdekek miatt ellehetetlenül sokak élete, amikor templomaink égre mutató tornyai is megrogynak, kell, hogy felébredjen bennünk a felelősség. Emberek, eddig és ne tovább, az élet élni akar.
1: kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

0: Nérész Ignác szerzeményét Novotny Tibor és a budapesti MÁV szimfonikusok zenekara játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 108 éve ezen a napon született Henrik Schering, kétszeres Grammy-díjas lengyel-mexikói hegedűművész, zenei szerkesztő, zeneszerző és diplomata. Schering kiterjedt repertoárral rendelkező, világszerte elismert művész volt, aki a Grammy-díjat a Pierre Fournier-val és Arthur Rubinsteinnel való együttműködésének elismeréséül kapta. A hangolóban elsőként Mozart G-dur hegedűversenyének harmadik tételét hallják, a művész és az új filharmonikus zenekar előadásában, majd következik Beethoven G-dur hegedű zongora szonátája. Zongorán kísér Arthur Rubinstein. Végezetül hallgassák meg Schumann D-moll hegedűversenyének második és harmadik tételét a londoni szimfonikusok játékában. Szólót játszik Henrik Schering, vezényel Doráti Antal.

A hangolóban a ma 108 évvel ezelőtt született Henrik Schering kétszeres, Grammy-díjas lengyel-mexikói hegedűművész felvételeit hallották. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Vixa Levente, Bójás János, technikai munkatárs, Szabó Ágnes, zenei szerkesztő, valamint Tóth Zsófia és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Köszöntöm Önöket, éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bójás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Nagyon szép bebizonyítani, kimutatni az igazságot, de sokkal szebb és nagyobb megtalálni, föltárni. A nagy szellemeket, lángelméket és géniuszokat határozottan a találékonyság, a leleményesség szelleme jellemzi. Kezdeményezők, úttörők, akik ahelyett, hogy követnék az általános eszmeáramlatot, túllépnek rajta, és bátran szembeszállnak koruk előítéleteivel. Látszólagos ellentmondásokkal érvelni, a jó érzés rovására paradoxont paradoxonra halmozni lehet mulattató szellemi játék, amit mindenki megérthet. De a maga igazát bizonyítani az egész világgal szemben mély nehéz, s milyen ritka. Említünk egy példát. Sokáig azt hitték, hogy a nap forog a föld körül. Ez volt az emberiség általános egyetemes felfogása, s a mindennapi tapasztalat is ezt látszott igazolni. Szemünk csak ugyan úgy látja, hogy a nap nagyon kicsi, és a föld óriási nagy, és hogy a nap fölkel és lenyugszik, a föld pedig mozdulatlan. Ellenben jött egy lángész, egy páratlan szellemű férfiú, egy géniusz, aki kijelentette, érzékeink megtévesztenek bennünket, a szem hamis tanú. A nap, amely oly kicsinynek látszik, tömege 20 000-szer nagyobb, mint a föld tömege. Földgömbünk, mely mozdulatlannak látszik, a térben szédületes gyorsasággal halad a maga pályáján. Meg kell tehát cáfolnia a szemek állítását, és a látszatok csalók a fájtla alatt ragadjuk meg a valóságot. Ilyen az igazi paradoxon. Látszólagos ellentmondás, amely százados előítéleteket megdöntve alapozta meg korunk csillagászatát. Jézus hasonló forrongást idézett elő a lelki világban. Addig az erkölcsi világ az élvezetek körül forgott. A zsidóknál épp úgy, mint a pogányoknál. Az volt az általános elterjedt és nagyon is megrögzött életfelfogás, hogy a boldogság a földi javak birtoklásában áll. Minél gazdagabb és tekintélyesebb volt valaki, annál boldogabbnak látszott. A csodálatos hegyi beszédben azonban Jézus felkiáltott. Azt hiszitek, hogy a boldogság felé mentek, ám teljesen az ellenkező irányban haladtok. A boldogság nem a gazdagságban, a hírnévben, a méltóságban, az élvezetekben áll, hanem a szegénységben, a megaláztatásban, a szenvedésben. Boldogok a szegények. Boldogok, akik üldözést szenvednek. Boldogok, akik sírnak. Akik először hallották, minden bizonnyal megütköztek ezen a furcsa ellentéten. A hegyi beszéd hallgatói zsidók voltak, érzéki emberek, akik a vallásban elsősorban hódolatot láttak, amelyet meg kell adni Istennek. De talán még inkább eszközt arra, hogy földi javaikban megerősödjenek. A vallás eszköz volt a földi javak biztosítására. A földön túli életre csak keveset, vagy egyáltalán semmit sem gondoltak. Hűségük jutalmául Jahvétól földi javakat vártak, bőséges gabonát, bort, olajat, és hogy engedje, munkájuk gyümölcsét békességben élvezzék, fügefáik és szőlőjük árnyékában. Ezeknek a pénzre és élvezetekre vágyó embereknek mer Jézus így beszélni. Vegyétek igámat, viseljétek kereszteteket, és lelketek megtalálja a nyugalmat. Ezt a valószínűtlennek, ellentmondónak tűnő állítást a századok tapasztalata igazolta. Vannak emberek, akiknek egyedüli élet céljuk a régi epikúreusok példája szerint úszni a gyönyörűségben. Szórakoznak, élveznek és dőzsölnek, de vajon boldogok-e? Ha tisztán látnának, s hozzá még őszinték is volnának, be kellene vallaniuk, hogy lelkük mélyén ki nem elégített vágyak szakadékai tátonganak. A mi szívünk mérhetetlen, mert Isten azért teremtette, hogy benne lakjék, mint egy templomban. Nem elégíthető ki bármilyen élvezettel. Ha ezt akarnánk tenni, úgy cselekednénk, mint az a gyermek, aki néhány kavicsal szeretne betömni egy mély kutat. Ennek ellentétét bizonyítják kolostoraink, ahol szó szerint megtartják az evangéliumi tanácsokat. Lemondanak a vagyonról, a függetlenségről és a családi élet örömeiről.
Leépítik magukban a régi embert, a testet keresztre feszítik vágyaival, a kényelmet nem ismerik, nélkülöznek, lemondanak, önmegtagadást gyakorolnak, és hitetlen dolog, mindemellett boldogok. A teljes boldogság helyett, ami ezen a világon nincs, Isten békességét élvezik, mely, amint Szent Pál apostol mondja, minden értelmet meghalad. Hogyan lehetséges, hogy miközben bővelkednek a béke örömében, feláldozzák magukat a lemondás oltárán? Úgy, hogy az önfeláldozásban vágyaink legnemesebbjei és legbensőbbje nyer kielégítést. Régen is ott rejtőzött ez a vágy a lelkek mélyén, bár a leghevesebb szenvedélyek által, mint egy elfojtva, de Krisztus éles tekintete föl tudta fedni. Jól látta, hogy az emberek, ha látszólag könnyelműek is, a tökéletességre és a boldogságra vágynak. Az érzéki javak nem elégítik ki őket, a végtelen szomjazzák. A mulandó dolgoktól való elszakadás a legbiztosabb eszköz az örök élet megszerzésére. Íme. Ez az oka annak, hogy boldogok azok, akik elfelejtik, megtagadják magukat. Ők megvásárolták a drága gyöngyöt. Aránylag csekély lemondás és önmegtagadás árán zavartalan és vég nélküli boldogságot kapnak. Életük szegényes, feltűnés nélküli és csöndes átmenet, mely határtalan és ragyogó kilátásokra vezet. 2000 éves kereszténység után ez az igazság megszokottá vált, annyira megszokottá és mindennapivá, mint akár Amerika felfedezése, létezése vagy a föld forgása. Az Úr Jézus idejében azonban ez az igazság még nagyon is ellenkezett az akkori felfogással. És így milyen éles elmére volt szükség ennek felfedezésére, és milyen bátorságra ennek a hirdetésére.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. Jókai Mór egy novelláját hoztam ezúttal. A címe A béka. Első gondolatunkkal szemben nem a megnevezett állat a cím és főszereplő. A helyszín, a díszlet, a régi magyar alföld, a pusztaság. Betyárok nyargalásznak, pandúrok kergetik őket. Fut velük, előttük, utánuk a könnyű homok is. Ami áll, az a csárda a pusztaság közepén. Az események középpontja. Igen sok minden lehet. Nyugvóhely, oltalom, csapda, találkozási hely. A mese rövid, az egykori betyárvilág tipikus története. Sorsfordulattal. De ne szaladjunk előre. A szerző rögtön az első közléssel közel viszi az olvasót a történethez. Elmondja, hogy saját emléket mesél. Bár régen esett meg, ami megesett, valamikor a század, a 19. közepén, de a személyes érintettség mégis közel visz hozzá. Biztosítékot ad a történet igazságát illetően, és közelséget, részvétet ébreszt legelsősorban a főszereplő iránt. Így kezdi az elbeszélést Jókai. Nagyon jól emlékszem rá. Az idén éppen 50 esztendeje. Kecskeméti diák voltam. Ketten, Nyalka jogászgyerekek a nagyferi pajtásommal utaztunk ünnepi vakációra Halasra, ahol a barátom szülői laktak. Így, ezzel a mondhatni véletlen utazással szerezhetett benyomást a 16 éves, dunántúli gyereknek született Jókai Móriczt az alföldi puszta, a csárdák és betyárok világáról, és kapott egy történetet, melyet tolla aztán megőrzött az utókornak. A következőkben a helyszín érzékletes, részletgazdag leírása következik. Ezért is szeretjük Jókait, legalábbis én, még mindig töretlenül. Mert meséjével lassú olvasásra, nyugvásra, belehelyezkedésre, átélésre ösztönöz. Nem vág a dolgok közepébe, hanem lépésről lépésre lassan vezet be a történetbe. Például így, a természeti környezet bemutatásával. Ott terül el Kecskemét és Halas között a nagy futóhomok sivatag, aminél különbet az egész országban kötve hiszem, hogy találjunk. Aki ezt végigjárja, ugyan elmondhatja, hogy mégiscsak mozog a föld. Ez itt egyre változtatja az alakját. Néhol a lapájon olyan képet mutat, mint a hullámzó Balaton. Egymás fölé forduló habok, fövenyből, köztük egy-egy angyalhullás, amit a forgószél kerekített ki. Majd meg hepehupás dombok, a szél járta oldalon mélyen aláásva. Nyurgult, hátahoporjás bakhátak, amik az öreg buckákat egymással összekötik. Az öreg bucka már dacol az idővel. Az nem hagyja magát a széltől elhordatni. Szerzett magának valahonnan valami göcsörtös, nyírfákból, ezüstlevelű nyárból felvett pozótot, az megvédelmezi. Az egyik oldalon ugyan a fák gyökerei, mint a kígyók nyúlnak szerte széllyel, de a másik oldalon jól megkapaszkodnak. Míg az új buckákat, amiket az idei böjti szél alkotott, meg lehet ismerni arról, hogy azoknak csak a csúcsából mered elő az eltemetett nyírfa vége. Fű nem lepi be a völgyet. Csak a vasgyökerű iglicetövis marad itt meg, és a kékiringó. Abból is ördögszekeret csinál a szél, amit végig karikáztat a sivatagon. S amennyire a legmagasabb buckatetőről ellátok, nincs előttem egyéb, mint hullámzó sárga föld, fehér levelű fák, szürke bozótok. Egy-egy öreg kánya károg a száraz fa tetején. Más állat nem vetődik ide. De amíg arra a buckatetőre feljutottam, többet jártam a tenyeremen, térdemen, mint a talpamon. Mert a homok szalad az ember lába alól, s lejtőnek fel visszafelé segít. Lefelé már könnyebb, ott kész az orosz csúszkapálya, csak le kell rá ülni. Itten fordultunk fel a szekerünkkel, mert útnak nyoma sincs. A kerékvágás rögtön összefolyik, csak a jó gondolat vezeti az embert. Pedig hát ez a fő közlekedési út két nagy alföldi város között. És ennek az útnak a felejáróját képezi a híres fehértói csárda. A csárda épületét is részletesen leírja Jókai, és azt is megtudjuk, hogy gazdája nincs, csak gazdasszonya. Egy asszony, akit a puszta nevelt, és akit megkeményített az élet. Hamarosan megismerjük majd a címszereplőt is, egy félárva kisleányt, akit békának csúfol ez a kocsmárosné, akinek gondjaira bízta épp apja, a betyár Gavallér Jóska. Az egyik szögletben volt a lécrácsos söntés. Olvassuk, pálinkás üvegekkel a polcon, a másik szögletben egy nagy, fehérre meszelt banya kemence. Ennek a körülfutó patkáján állt a kemencének támaszkodva egy kisleány. Valami 4-5 éves forma. Szép nyulánk gyermek. Csak egy kis ingecske volt rajta, mely a térdéig ért, hanem az finom rácbatyolatból. A lábain nem volt semmi. A szemei, bizony mondom, hogy nagyobbak voltak, mint a szája, s még nagyobbnak látszottak a sűrű fekete pilláktól, ha felnyitotta. Csak úgy nézegetett ki a sűrű haja alól, mely göndörcsigákban omlott alá a homlokára. Hamarosan egy rövid kitekintés következik, a múltból a megírás jelenébe, amikor is a honfoglalás ezredik évfordulójának megünneplésére készült az ország. Egy kis kultúrtörténeti érdekesség. Kaptunk a helyet jó írót, szól a visszaemlékezés. Tudnélik a bor helyett, azt a diákok akkor még nem fogyasztották ugyanis. Így hívják a magyarok, nem a poétákat, hanem azt a jó savanyú italt, mely a vajtól a köpülés után elválik. Valószínű, hogy honfoglaló őseinknek is ez volt az itala, amikor Magyarországra bejöttek. Bor még akkor nem volt a hazában. És ha mi egész híven akarnók megünnepelni a milléniumot, nekünk is íróval kellene a magnum áldomást innunk a nagy országos lakomán. Akkor jól esett az, és mellé a friss írósvaj az éjjel sült kenyérrel. Ekkor, jól lakván, érdeklődni kezd az egykori diák a Csaplárnétól a kisleány iránt. Árva-e? Árva bize, szegény béka, így beszél a kocsmárosné. Mert ez annak a híres Gavallér Jóskának a porontja, akinek az életéért nem adnék már egy ólompitykét. Itt fogták el ebben a szobában, ezelőtt 3 nappal. Egy pandúrnak meg is tapintotta úgy a fejét, hogy annak nem fáj többet a foga. Most is ott van a tenyerének a helye a falon. Véres volt az, de már lekapartam. Helyde nyalka legény volt a Jóska. Nem hiába hitták Gavallérnak. Miközben megkötözték, azt mondá neki a pandúr hadnagy. Hely, te akasztani való betyár, hogy tudsz te ilyen szép lenni? Én aztán azt mondtam neki, hadnagy uram is ilyen szép volna, ha annyit ölelgették volna a szép leányok, mint ezt. Igazi paraszt logika. Summázit bölcsem, már érett fejjel, írótollal a kezében Jókai Mór 1891-ben. Az a hajdani, a diák, a naív azonban így folytatta a párbeszédet. Én azt kérdezém. Hát aztán, ha a Gavallér Jóskát elfogták, a leányát nem vitték el? Ezt az én diák logikámat meg a Csaplárné találta furcsának. Hát minek vitték volna el? Hisz ez nem lopott lovat. Hát, hogy gondoskodjék a fölneveléséről a vármegye. Helyre kikacagott. Jaj, lelkem, ifjúr! Látszik, hogy maga diák. Hát aztán a vicispánné fésülgesse ezt a békát. De így mi lesz belőle? Ne féltse az ifjúr, majd gondját viselni neki a puszta. Nem tudtam elképzelni, hogyan viseli gondját egy árva leánynak az a puszta, amely egy árva nyúlnak sem tud szállást adni. Ekkor újabb szereplő, egy öreg betyár érkezik a csárdába, az öreg koppantó. Jókai nem is rajzolhatna tipikusabb betyárképet. Így állítja őt az olvasó elé. Öreg legény volt már, szürke haja csimbókba bogozva. Arca, mint a cserzett bőr, oly barna, össze-visszadulva himlőhelyjel, ráncokkal, régi sebb helyekkel. Bozontos szemöldökei alól egyszerre kétfelé villogtak nyugtalan szemei, amint belépett. Cifra szűrét a félvállára rázta. Nem lehetett látni, hogy a bal kezében mit hord. A szabadon levő jobbjában derék acélfokos volt. Jó árva tölgy nyelű. Le sem vette a süvegét előttünk. A csárdában mindenki egyforma úr. Nem is köszönt, csak leült a keresztlábú ivóasztal végére, maga mellé téve a fokosát. S csak úgy a félszemöldökével intett a kocsmáros nénak, amit az már értett. Ez azt jelenti, hogy bort. Kiderül, hogy ez a betyár a békának csúfolt kislány keresztapja. Posztóujjast hozott neki, mondván, gyuna tél, hideg lesz, megfázik a gyerek. Azonban nem csak ezért jött, írt hozott. Másnap reggel egészen árvává válik ez a kisleány. Az egykori naív kecskeméti diák a pusztak egyetlen törvényeivel szembesülve végül ezt a kérdést teszi fel a Csaplárnénak. De hát, ha a vén koppantó is eltalál pusztulni, mi lesz a kisleányból? A válasz húsba vágó, de érezzük, legalább annyira természetes, magától értetődő is. Egyszerű bölcsesség. Mert az emberek történetei valamilyen módon mindig folytatódnak. Akkor a kötelességet majd átveszi a másik. Így szól a kocsmárosné válasza. Nem kell azt félteni, nagy úr a puszta. Engem is az nevelt. Nem lesz ez mindig árva. Hé, sok szegény legénynek megfájdul még emiatt a szíve tája. Köszönöm szépen a figyelmüket.
0: Borsodi Henit hallották.

0: a Kormorán felvétele szólt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretettel köszöntöm újdonsült barátaimat, vendégeimet, akikhez most van először szerencsénk, és talán a hallgatók nagy részének is újak lesznek, de nem baj, ez így van jól, hiszen színesedik a csokrétám. Nagy örömömre itt van velünk az Élő Lánc zenekar legénysége, leánysága, hiszen nem csak Nagy Tibor alapító, zenekarvezető, énektanár, kántor, igazgatóhelyettes, hogy mi minden és hol kántor, hol igazgatóhelyettes, hol tanár, ezt majd elmeséli nekünk. Egy biztos, az ő elképzeléseit valósítják meg javarészt az Élő Lánc zenekarban, a kiváló dallamokkal és tartalmas szövegekkel és egyéni hangszereléssel. Hallhattuk már a Tini Élet és a Jó Voltál számokat, jönnek még dalok, de köztük beszélgetünk, és bemutatjuk a zenekart, hiszen 4 kedves barátunk van itt, mindenki majd bemutatkozik, hiszen az általam fölírtak közül nem biztos, hogy mindenki el tudott jönni. Egy biztos, Élő Lánc, új formáció, régóta érlelt, idei év berobbanás, reméljük, hogy az volt, vagyis az lesz, és már is faggatom akkor elsősorban, bár kedves hölgy is van nálunk, Fruzsi, de Nagy Tibor a Májer, a mester, úgyhogy először is téged kérdezlek, Tiborkám, hogy ez a sokáig érlelt zenekar végül is idén akkor hogy startolt, és mi a fő csapás vonal dallamvilágban, szövegvilágban, hangszerelésben, stílusban?
1: Hát, köszönjük szépen a lehetőséget, valóban az Élő Lánc zenekar stábja van itt köztünk, és szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Hát a zenekar indulása az 23-ra tehető, az alapötlet az az volt, hogy nagyon sok olyan szám van a tarsolyomban, és volt akkor is a tarsolyomban, amit én még rádiókban nem nagyon hallottam, azonban szerettem volna ezeket hallani. Úgy gondoltam, hogy legjobb lesz ezt rögzíteni, ezeket a számokat, viszont egyedül zenélni nagyon-nagyon nem szeretek. És ehhez kellett egy stáb. Itt a korosztálybeli eltérés az óriási, és úgy tűnhet, hogy ez egy mester tanítványai projekt, vagy valami rocksuli, de egyáltalán nem erről van szó. Ez a zenekar az addig létezik, amíg a legjobb értelemben vett demokratikus felállás és munkamódszer jellemzi, és mi ezt csináljuk, és hál' Istennek szeretjük egymást.
0: Én fölírtam itt, mint jó diák, hiszen egy újszülöttnek minden vicc új, és akármilyen öreg műsorvezető van, egy új, friss formáció, természetes, hogy neki is új, úgyhogy ugye a Nagy Tibor mellett azért itt nagyon dicséri a szakirodalom, a Szabó Kitti, a természet.

0: Enke Máté, ő valójában a fiam Nagy Máté, csak a munkaviszonya miatt egy álnévvel kezdtünk be. Való igaz, hogy ő azért több szám hangszerelésében részt vett, és nagyon jól. De én úgy gondolom, hogy a többi tagot...
1: Itt vannak a barátaink, először szóval is a kedves hölgy, jó, akkor ugye Fruzsi.
0: Így van, Fruzsi Negypászló.
1: Mesélj egy sort, hogy találkoztatok össze, és mióta tart a dolog?
2: 24. november 10-én csatlakoztam. Patrikkal egy iskolába járunk, és pont akkor volt én énekesváltás egyébként, és ő mondta, hogy felléptünk egy szalagavatón, igaz? És akkor mondta, hogy hát ugye milyen jó, hogy így megtaláltuk egymást, hogy pont énekest keresnek, és hogy akkor elmegyek a meghallgatásra, meg így Tibita alapból így már találkoztam vele, mert én voltam ilyen énekversenyeken, és te voltál mindig a zsűri.
0: Igen, én ezt utólag tudtam meg.
2: Igen, én is. Úgyhogy egyébként így csatlakoztam.
1: Na és akkor a fiúk itt szembe velem, van egy drága barátunk, aki a technikában is nagyon ügyes, mert segített a szerkesztésben is. Parancsolj, mutatkozz be.
3: Üdvözlök mindenkit, Tárnok Zalán vagyok. Én sem vagyok alapítótag, viszont egy pár évvel a zenekar megalakulása után csatlakoztam én is. Eleinte gitárfronton, utána viszont basszusgitárt vettem kezeim közé, és mai napig azon játszok a zenekar körein belül.
0: Igen, de ne titkold el azt, hogy tanítványom voltál,
3: amikor
0: harmadik osztályos voltál, és azért mi már akkor zenéltünk együtt. Én alapító tagnak tekintelek.
3: Na, hát köszönöm, hogy annak tekintesz, de igen, régóta ismerjük egymással Tibit, meg én, mert tényleg ének tanárom is volt általános iskolában.
1: Úgyhogy... Hát akkor ugye gitár, basszus, gitár, ének, ahány hangszer, annyi ember, akkor te egy fontos alapkő vagy, úgyhogy vigyázzanak rád, mert ugye a énekes gyöngyszemből is egy van, de azért egy ilyen három funkciós kollega sem árt.
3: Igen.
1: És még egy kedves barátunk jött veletek, mutatkozz be te is, kérlek.
4: Üdvözlök én is minden kedves hallgatót, Csúr Patrik vagyok, én vagyok a billentyűs. Én mondhatom, hogy a zenekar alakulás óta vagyok végig, úgyhogy ott egy úgynevezett refibálon talált rám Tibi. Tetszett a zongora játékom, és akkor onnan elkezdtem segíteni a csapatot, és azóta virulunk.
1: Na Tiborkám, ugye akkor vissza a szót a mesterhez, a főnökhez, hiszen mindenhol kell egy alapító, egy szellemi vezér, anélkül ugye nincs. Paul McCartney nélkül nincs, Beatles, Presser Gábor nélkül nem lett volna, Omega vagy Lokomotív GT, Robert Fripp nélkül nem lett volna, King Crimson.
0: Ez kifejezetten hízel.
1: Sorolhatnám a neveket, Török Ádám nélkül nincs Mini, vagy nem volt. Tehát Nagy Tibor azért, aki úgy döntött, hogy egy saját dallam és szövegvilággal egy saját stílust teremt. Mi a csapás irány? Jól lehet, halljuk a zenéket, de azért mindig jó, ha egy kicsit meg majd bemutatja a borát, a borász, vagy a termékét a mester.
0: Így van. Hát majdnem minden zenekar, amikor önmagát meg kell határozni, zavarban van, és azt mondja, hogy a miénket nem lehet besorolni, hát végül is be lehet, és hogyha nagyon akarom, akkor mondhatom, hogy a stílus úgy nagy általánosságban a 60-as évek karakteréhez nyúlik vissza, de ez nem cél, és nem hitvallás, az viszont igen, hogy a zenénk dallamokban gondolkodjon, az is tény, hogy kifejezetten esztétikai alapú a megközelítése a harmónia meneteknek, a hangszerelésnek, és hát azt mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a szöveg azért próbálkozzon valami mondani valót közvetíteni, még akár a verses elemeket is fontosnak tartjuk, roppant egyszerű dolog a rím, de hát enélkül nálunk elég nehezen alakul meg a szöveg. És
1: hát itt van a lemez, ha igaz.
0: És itt
1: ugye
0: van a lemez.
1: Ugye bemutatkozó album, ami azért nagy dolog manapság, amikor ugye nem tudom, hogy egy milyen formátumban jelent például ez is, meg ugye az Eleget sírtál bemutatkozó album.
0: Hát annak idején, igen, az Eleget sírtál, az egy hétszám, és egy kicsit eklektikusra sikerült, de azt az ottani kommentekben ezt vállaltam is, ott népzenei feldolgozás is került bele, meg itt azért zömmel otthoni felvételekre épült. De a mostani megjelenések, az idei megjelenések, ezek azért a lehető legigényesebb stúdió felvételekkel nyugszanak. Ez a ha nem lövöm le a poént, ez a jó voltál hozzám.
1: Igen, amit

0: Hallottunk, jön még a jöttünk kelletről, a lenyugvó fák igen. alatt, és a rokka szeretlek.
1: Így van. Tehát
0: ezek a frissek.
1: Így van. A főcsapás irány a szöveg tekintetében azért a szerelem, de legalábbis az érzelmek megjelenítése és közvetítése, de van egy olyan projektünk, ami ettől mindenképpen külön választandó, mégpedig ez a karácsonyhoz köthető abszolút bibliai alapokon nyugvó projekt ez, 30 perces zene, de tulajdonképpen egy dalfüzérről beszélhetünk, ha erről beszélünk. Ez egyébként 25-ben jelent meg, más ez a karácsony címe, mert azért valóban más ez, mint egy szimpla karácsonyi történet felvillantása. De nem akarom most nyilván az összes poént ezzel kapcsolatban lelőni, közeledik majd lassacskán a karácsony, újból neki lehet futni a meghallgatásának. Mi nagyon szeretjük.
0: Tehát Élő Lánc zenekar címszó alatt megtaláljuk az a tartalmakat, a így zenéket.
1: Van, így van, így van. Tehát
0: eseményeket.
1: YouTube csatornán, igen, és az egyéb közösségi média oldalakon megtalálhatóak vagyunk.
0: Hát nagyon profin beszéltetek, látjátok, olyan 10 perc körül bemaradtunk, hogy a zenék is leforoghassanak, nem szoktunk halkintgatni, meg ilyesmi, úgyhogy pont, ha minden igaz, akkor sikerülni fog ez így. És hát nagyon szépen köszönöm akkor, hogy eljöttetek, és gratulálok a megalakuláshoz, illetve az új eredményekhez, és a remek új dalokhoz is, úgyhogy kívánom is ezt, hogy boldogan, lelkesülten is ezzel a tehetséggel és dinamizmussal menjen tovább az Élő Lánc, és halljunk még rólatok, visszavárunk szeretettel mi is, úgyhogy köszönöm szépen a jó zenéket és a tartalmas gondolatokat.
1: Úgy legyen, köszönjük szépen, és köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehettünk.
0: Örömmel.

0: Olá Bach második cellószvittjéből hallottak részletet Olá Kálmán és Mini Schulz felvételéről. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra házunk táján. Takács Bence a Pasaréti Közösségi Ház múltját, jelenét, szellemiségét és a ferences rend nagy ünnepét járja körül, Huszár Orsolyával, a Közösségi Ház vezetőjével.

0: Kedves hallgatóink, ma egy lehet, hogy önök számára ismerős, de lehet, hogy kevésbé ismerős helyre szeretném elhívni egy kalandozásra önöket. Egy templom árnyékában ülünk, méghozzá Pasaréten, a Pasaréti út 102-ben, egy olyan intézményben, amely pár évvel ezelőtt még egy igencsak romos állapotát, romos arcát mutatta. Ma pedig, ha körülnézünk, akkor a házban élet van, lélek van, tartalom van, és egy teljesen megújult forma, formátumban. Huszár Orsolya, a Pasaréti Közösségi Ház vezetője, a kalauzunk, a vendégünk. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm. A Lóczi géniuszát ugye nem árt rögtön tisztázni. Említettem, hogy régen itt egy romos, rossz állapotban lévő, talán még műemlékvédelmi épület is állt.
1: Azt nem tudom pontosan, hogy műemlékvédelem alatt áll, de való igaz, hogy a Pasaréti út 102 alatt, ha valaki erre sétált, akkor egy sárgás, kopottas régi épületet láthatott. Ez társasházként működött. Nem a Pasaréti ferenceseké volt, nem is a ferences rendtartományi, hanem egy valamilyen tulajdonú társasház, amelyről úgy döntöttek, hogy lebontják. Akkor 2019-et írunk, 2020-at, ugye talán még nem sejtettük, hogy érkezik egy Covid-járvány, és nagyon érdekesen alakult aztán ennek a területnek a sorsa, mint ahogy más is itt Pasaréten a ferencesek vonatkozásában, hiszen a ferencesek már több mint 100 éve jelen vannak itt Pasaréten, igaz, hogy nem egészen a télen pontosan, hanem egy utcával arrébb a Szilfa utcában. Ott 100 évvel ezelőtt egy kis kápolna működött, majd aztán ott alakítottak ki egy gondozási központot, egy óvodát, és egy közösségi teret, egy közösségi házat. Talán valaki emlékszik is még rá a Kájoni házra.
0: Uh-huh.
1: Kájoni ház néven.
0: Uh-huh. Így megvan Kájoni
1: ugye?
0: Ház, igen.
1: Rengeteg programja volt akkor is ott már a közösségnek, viszont azt a pici teret kinőtte a Pasaréti közösség. Pasaréti ferencesek mindig is úgymond híresek voltak az összetartásról, a jókedvről, és egy nagyon aktív közösség volt ez évtizedekre visszamenőleg is. Tehát volt egy valós igény arra, hogy itt egy nagyobb közösségi tér, közösségi ház jöjjön létre. Az akkori plébános atyam, Peregrin atyam, egy nagyon barátságos ferences atya, aki jóban volt sok mindenkivel itt Pasaréten, egy nagyon nyitott szívű, befogadó ember, és nagyon jóban volt a mellettünk található bisztró tulajdonosával, és ott kapott el egy beszélgetést, hogy ez a ház lebontásra kerül, és a telek eladóvá válik. Úgyhogy a ferenceseknek volt lehetőségük arra, hogy magát a telket vegyék meg, és aztán itt a 102-es szám alatt egy vadonatúj ház épüljön föl. Akkor meghirdettek egy pályázatot építészek számára, bekerültek a gyönyörű pályamunkát, és aztán Sajtos Gábor terveit választották ki, és az ő elképzelése alapján épült újra a Pasaréti Közösségi Ház, pontosabban épült egy új Pasaréti Közösségi Ház, ami azért is volt szerencsés a választás, hiszen az építész maga is a Pasaréti Közösség tagja, és nagyon elkötelezett a ferences szellemiség építészet iránt, és ő alapul vette a terveihez a Pasaréti templom 90 éves múltját, az építészeti elemeit, úgyhogy ha valaki erre sétál, akkor egyértelmű a közösség és a hovatartozása a közösségi háznak is.
0: Ez már ugye egy szellemi rész, de menjünk még vissza a építő követ lerakásai. Említette, hogy itten volt egy épület, és a telket sikerült megvenni. Hogyan sikerült akkor az épületet átalakítani? Tehát volt-e olyan terv, hogy mi megőrizzük az épületet, és akkor azt felújítjuk, abból csinálunk közösségi teret, vagy pedig egyértelmű volt, hogy sajnos, vagy nem sajnos, muszáj itt a földdel egyenlővé tenni valamit, ami valakinek a múltja, és építeni helyette a jövőt.
1: Úgy tudom valóban, hogy olyan állapotban volt ez a társaság, hogy alkalmatlan lett volna egy közösségi térnek. Tehát ezt sajnos le kellett bontani teljesen, és az alapoktól, sőt, hogyha a föld alá nézek, ahol most jelenleg a raktárhelyiségek sorakoznak, onnan azoktól a mély alapoktól kellett egy vadonatúj épületet fölbűzni. Úgyhogy sajnos ez menthetetlen volt.
0: Mi volt a szellemi horizont a építkezésnél? Mert Ha az ember egyszerűen sétál, és ugye itt a bisztró neve már szóba került, tehát betér a bisztróba, akkor nem vagy nem feltétlenül vesz észre, hogy egy ferences rend által üzemeltetett, vagy a ferencesek által megálmodott ház mellett, közösségi ház mellett ment el.
1: Ha valaki alaposabban megnéz minket, akkor rég egyértelművé válik, sőt, ha valaki belép, betér hozzánk, akkor egészen pontosan Szent Ferenc arcát pillanthatja meg, hiszen a ferencesek most 800 éves évfordulókat ünnepelnek. Azt hiszi Szent Ferenc 800 éve történt a tranzitusa, boldog halála, a naphimnuszt 800 éve írta, a grecsói karácsonyi emlékekre emlékezünk még. De visszatérve az építészethez, ez egy nagyon érdekes történet. Tavaly előtt, 2024-ben a templom 90 éves volt. 1934-ben kezdődött a történet, picit korábban, és akkor mi ezt megünnepeltük, és két ferences testvérrel készítettünk egy irodalmi összeállítást. 1934-es anyagokat tanulmányoztunk, cikkeket, verseket, építészeti szakfolyóiratokat, és egy nagyon érdekes történet bontakozott ki. Rimanóczi Gyula a tervezője a templomnak, aki akkor egy 33 éves fiatalember volt. És ahogy én elképzelem meg, ahogy ferences szellemiség és történetiség adja, ez a fiatalember jóba keveredett a barátságban, keveredett a helyi ferencesekkel, és lakossági kezdeményezésre, tehát nem egy felülről érkező hivatalos megkeresésre, elkezdtek templomot építeni. Rimanóczi Gyula egy nagyon modern szellemiségű, remek fiatalember volt, akinek az egyik legjobb barátja szintén építész, és egy évvel korábban a Városmajori templomot is fölépítették.
0: Akkor ezért van hasonlóság a két templom között?
1: Így igaz, akkor adta, és ők római építészetet tanultak, valamint akkor már megjelent a Bauhaus építészeti stílus a környéken, és ebből született egy nagyon érdekes építészeti és tér, és maga a Pasaréti tér is most már ikonikussá vált a buszfordulóval, a buszmegálló félkör alakú épületével, akkor alakult ki maga a tér is, és ugyanúgy Rimanóczi Gyula tervezte a buszmegállónak, a buszfordulónak az épület sorát, és ahol most a bisztró, a patika működik.
0: Még ugyanabból a kőből is van minden.
1: Így igaz, így igaz. És ami megmosolyogtató még ebben a történetben, a ferencesek annyira elkötelezettek voltak, hogy az igazából annyira nem érdekelte őket, hogy a magas építészeti bizottság a parlamenti ülésen szóba került az épülő templomnak a modern külseje, szellemisége, és bocsánat a kifejezésed, de a szakma és mindenki ki voltak abban a modern stílusban. Nem egy barokk jellegű, esztétikailag, vagy esztétikai minőségében történeti szép stílus formálódott, hanem egy valóban egy nagyon modern építészeti forma, ami egyrészt még a római korra hasonlított egy picit, a különálló templomtoron is egyfajta római stílust hozott, de valóban maga ezek a beton felületek elég ridegnek hatottak, ezért nagyon sokáig nem érkezett meg az építészeti engedély, az építési engedély pontosabban, de ez nem tántorított el annyira a ferenceseket, az építkezés hát az folyt azért, úgyhogy amikor végre sok-sok forduló után megérkezett az engedély, akkor rá egy hétre bokréta ünnepet tartottak, ami azt jelenti, hogy már majdnem kész volt az épület, hiszen a legmagasabb pontját ünneplik a bokréta ünnepkor, úgyhogy ez a fajta kitartás, ez még 2020-ban a Covid-járvány ellenére is megvolt itt Pasaréten, és felépült a ház. Rengeteg olyan apró építészeti elemet találunk itt a közösségi házban, ami ugyanúgy megvan, esetleg nagyobb méretben, a Pasaréti templomban is, például az árkádsor, akkor a Pasaréti templom mellett van egy rendház, a ferences rendház, ott a homlokzatán is találunk egy nagyon különleges betonrácsos ornamentikát. Szerintem valóban nem ez a barokkos gyönyörűség, viszont van egy nagyon erős hatása, és egyáltalán nem a rácsosság jelenik meg benne, hanem megfajta stabilitás. Ezt ugyanúgy megtaláljuk a közösségi házban. Vagy említhetném a templomban hosszában és keresztben is futó beton gerendákat magasan fönt. Az ugyanúgy nagyon érdekes, hogy a mi kis közösségi házunkban is megjelenik, például ebben a teremben is, ha fölnézünk, akkor láthatóak ezek a szürke, erős, tartó betongerendák.
0: Amik jelképesek is, hogy tartanak.
1: Jelképesek is.
0: Folyamatosan az ég felé haladunk. Egyébként a koncepciót tekintve, ugye ez nem egy művelődési ház, de nem is egy ferences rendház, hanem ez egy közösségi ház. Ez mennyire volt a elején az építészeti terv megvalósításakor, vagy elkészítésekor fontos szempont?
1: Nagyon jó a kérdés, mert valóban erős szempont volt, hogyha a régi művelődési házakra gondolunk, ugye ezek a kocka alakú, talán 70-es, 80-as években inkább ez a haklizós stílushoz köthető művelődési házakra gondolunk, ettől valóban teljesen eltér a vasaréti közösségi ház működésében is, és ez a koncepcióban is benne volt, hogy a közösség építés, az értékteremtés közösségek számára mindezek legyenek a legfontosabb célok vagy küldetés tudatunknak a része, ha úgy tetszik. Tehát nem kifejezetten a nagy kulturális programok, a művészeti események, azok is fontosak, és azok is megjelennek a házban, de valóban azt kellett szem előtt tartani, hogy itt van egy nagy közösségi igény, egy olyan aktív közösség, aki nagyon szeret találkozni, nem akar elmagányosodni, vagy egyedül otthon telefont nyomogatni, hanem inkább személyesen találkozna itt. Annál is inkább, hogy a vasaréti plébánia és a templom közössége annyira erős, hogy 50-60 hittan csoportja van a templomnak. Tehát itt a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek van egy-egy közössége csoportja, akik hetente, két hetente találkoznak, ehhez teret kell adni. Aha. Tehát a közösségi házban, hétköznapunkon, esténként a hittan csoportok töltik meg a teretük.
0: Tehát jól látható, hogy a templom is megújult, a rendház is megújult, ugye?
1: Így igaz, egyúttal ebből a támogatásból sikerült a régi rendházat is felújítani, és természetesen magát a templomot is, de voltak azért olyan lemondások, úgymond, tehát a teljes felújítás úgy tudom, az nem jöhetett létre. Például a szerzeteseknek nincsen légkondiuk. Most csak egy pici példát említve, de valóban akkor sikerült úgy gazdálkodni, hogy ebből létrejött a másik két épület együttes felújítása, illetve ugyanúgy megújult a Kályon háznak az épülete, még mai napig megvan, és a gondozási központ idősek számára és a testvérkék óvoda gyönyörűen működik.
0: Ha valaki most belép a templomba, akkor ugyanazokat a 1930-as évekbeli jegyeket kapja vissza, vagy pedig még ez is modernizálódott?
1: Azóta már nem modernizálódott. Az a modernség és annak a frissessége az a mai napig megvan. Én nagyon szeretem az oltár képet, ahol Szent Antal látható, Páduai Szent Antalnak van szentelve a templom, és az ő festménye látható, és Páduai Szent Antal és a kis Jézus mellett angyalok állnak, akik az egyik sorban liliomot, a másik sorban pedig gyertyát tartanak a kezükben. Nagyon szeretem ezeket az ábrázolásokat, mert a századelei szecessziós, novoárt stílusra emlékeztek gyönyörűek szerintem, de ugyanúgy, hogyha megnézzük a lámpasort az oszlopokon, az is felidézi ezt a nagyon különleges századelő, nem is századelő, inkább 20-30-as évekbeli hangulatot. Az oltárt azt átalakították, mint egy más templomban is, a második vatikáni zsinat után. A többi része az 90 években imádkozott, egy szép, nagyon bővörű tér, modern.
0: A ház mikorra épült meg? Tehát mikor nyitotta meg a látogatók előtt? És itt nem csak a hívőkre beszélek, hanem a látogatók előtt a kapukat.
1: 2021. júliusában megnyílt a ház, és való igaz, hogy abból nem lehet lefontartani, hogyha csak a hívek hittan csoportok látogatják, és egy plébánia sem alkalmas arra, hogy egy ilyen modern, bár nem nagy épületet, de mégis lehetetlen ezt fenntartani. Tehát az az elképzelés, hogy csak egy egyházi közösség, egy helyi közösség tudunk egy ilyet tartani, az világos volt, hogy nem valóságos. Ezért szélesre kell tárni a kapukat, és mindenhonnan fogadunk vendégeket, olyan partnereket, akik a terembérletet tudják itt nálunk igénybe venni, és ebből kell ügyesen fenntartani a házat. Tehát nincsen se állami támogatás, se egyházi támogatás. Egy közhasznú civil alapítvány tartja fenn a házat, és mindig hozzá szoktam tenni, hogy és szentan tart. Tehát én ezt nagyon hiszem és tapasztalom.
0: Jó persely van kitéve a
1: templomból. A templom persely, de a saját közösségi házunk modern bankkártya leolvasója is, és nagyon jó, de apróságokban példákat említek, azért ugyanúgy elér minket egy csőtörés, ugyanúgy elér minket egy áremelkedés. Ilyenkor pályázunk, megpróbálunk támogatásokat szerezni, én minden pályázatot szemtantalhoz intézett fohásszal küldök el, de azt hiszem, hogy a mindennapokban is nagyon jó patronusunk van, amikkel a hitünkkel együtt is fönn tudjuk tartani. Öten vagyunk az egész házban, három portás kollega, a asszisztensem és én, és egyelőre úgy néz ki, hogy ügyesen helytállunk, és megy a ház, és nagyon szeretik, nagyon népszerű lett, valóban az szükséges volt, hogy tágra nyissuk a kapukat, és befogadjunk sok mindenkit, aztán ez későbbiekben akár egyfajta kötődést, barátságot, egy evangelizációs tevékenységet is megengedhet, hogyha persze olyan a partner, vagy olyan alakul a, úgy alakul a partnerség.
0: Mindjárt végigmegyünk a házon is egy kicsit, de még előtte a Kájoni házzal mi lett? Mert ugye említette, hogy továbbra is funkcionál, működik, felújítottam.
1: Így van, továbbra is működik, és nagyon sikeres a testvérkék óvoda, egy fantasztikus, teremtes szellemiségű óvoda, így van, és a gondozási központban pedig elhivatott, elkötelezett kollégák várják az időseket, egy ilyen napközi otthon jellege lett, és idős gondozást vállalnak a környéken. Nagyon elkötelezett, fantasztikus munkát végeznek. Tehát mind a két korosztály egy helyen megjelenik ott.
0: Huszár Orsolyával rövidesen végigjárjuk a házban rejlő kincseket, innen folytatjuk egy rövid szünet után.

0: a Vasaréti útról befordulunk a Vasaréti közösségi házba. Igen, magunk mögött látható a templom, mellettünk a sokat emlegetett bisztró, és a kapukon belül pedig a Vasaréti közösségi ház. Huszár Orsolya kalózol minket végig. Mi az, ami rögtön itt a bejáratnál megfogja az embert? Nem a portásra gondolok.
1: Portás kollégák nagyon kedvesek és jól képzettek. Ők udvariasan köszöntik a betérőt. A földszintre érkezhetünk természetesen, azért mondom így, mert van egy kert szint is. De ahogy megérkezünk, akkor rögtön, ahogy belépünk, egy tágasabb tér fogad bennünket, ahonnan több irányban el tudunk indulni. De érdemes előrefele tartani, hiszen a ház közepén ott van a kápolnánk. Az a ház szíve, az a ház lelke. Ez egy felszentelt kápolna, Erdő Péter bíborosatja szentelte föl 2021-ben, amikor megnyílt a ház, és Meszlényi Zoltán Vértan a püspök ereklyéjét őrzi az oltár asztala. Egy gyönyörű kis kápolnában találjuk magunkat, de hát ez egy közösségi ház közepén áll, hogy vannak olyan időszakok, amikor az imádságunk is hangosabb, mert a házban élet van, és körülöttünk mindenféle korosztály tagjai meglátogatnak minket, és különböző programokon vesznek részt. Tehát ha valaki csendes imádságra vágyik, akkor vagy a nagyon kora reggeli időszakot érdemes választani, vagy akár napközben is persze be lehet térni. De nem baj, mert így egységes a ház, hogy a kápolnában is beszűrődik az élet mindenféle hangja és zörrenése. A kis kápolnát azért is járnám még körbe, már egy nagyon kisebb helység, körülbelül 30 főt tud befogadni. Ott láthatóak igazán ezek az építészeti hasonlóságok és elemek. Az előbb emlegetett gerenda, betongerenda, valamint ez a nagyon különleges szürke rácsozat, ami mögé az építész tervező egy kékes hátteret álmodott meg, ami egyből megidézi a levegőt vagy a vizet. Az oltári szentség Krisztus jelenléte az örök mécsessel egy pici piros fényben látszódik. Hogyha körbenézünk a kis kápolnában, megtaláljuk a fa, a gyönyörű nyílfa jelenlétét a bútorokban, megtaláljuk a követ, megtaláljuk a szél vagy a napsugárzúgását, és már is ott vagyunk Szent Ferenc napfényszálnál. Tehát valahogy ebben az egyenként rideg elemekből is megteremtünk egy nagyon melegség, egy nagyon intim tér. Itt ebben a kápolnában, ahol esküvőket is lehet akár tartani, vagy keresztelőket, gyönyörű Golgotát megjelenítő, keresztutat megjelenítő kis szobor sorozatot láthatunk, amely pedig Mátyási László szobrász művész munkája. Egészen különleges megvilágítást tudunk fölkapcsolni a kápolnának a terében, ami külön még rá segíti ezt a mélységes, imádkozós hangulatot, de egy gyönyörű kis hely.
0: Minden szentség tekintetében ez megfelel annak, hogy szentmisét is be lehet
1: mutatni. Így igaz. Rendszeresen vannak is szentmisék, például a szombatonként az ovis mise. Az itt van, amikor jöhetnek a gyerekek, lehet hangoskodni, lehet közelebbről megnézni a szentséget, a szentmise minden részletében aktívan részt tudnak venni.
0: Mennyire jellemző egyébként pontosan a családiassága véget, mondjuk a keresztelőket inkább ide kérik. Ugye én tudom jól, hogy amikor a gyermekeimet kereszteltük, akkor úgy elvésztünk a nagy templomi homályban, hogy hol van az a pont, ahol ugye keresztelünk, és olyan üresség tátongott az emberi lélekben, miközben a család egyben volt.
1: Persze, hogyha így együtt tud lenni a család ilyen közelségben, akkor az még meghittebbé teszi az eseményt. Covid idején még különösebben kongott minden templom, ugye nem tudtunk aktívan járni, akkor itt azért valahogy a közösségi háznak, amikor már még a templom felújítás alatt volt, akkor itt a közösségi házban voltak a szentmisék a napteremben. Hogyha majd egy szinten lejjebb járunk, akkor bemutatom ezt a naptermet is.
0: Néha hangosabban kell imádkozni, mert hogy zajlik az élet, mert hogy ugye tényleg, most ha tovább lépünk, akkor egy közösségi térbe találjuk magunkat, ahol lehet, hogy éppen valamilyen fitness óra, jól mondom, vagy valami ilyesmi.
1: Így igaz, hogyha tovább haladunk a kis folyosón, a kápolna mellett, akkor egy bőrű tornaterem.
0: Tornaterem.
1: Fitness terem, amelynek van egy speciális padlózata, tehát alkalmas mindenféle ilyen testedzésre. Hát egy szinten edződik a test és a lélek. A test egy kicsit hangosabban, és ebben a formateremben aztán tényleg minden megtalálható. Balettórák, mindenféle erősítő, nyújtó foglalkozás hölgyeknek és uraknak is, gerinctorna, tánc, társas tánc. Az egy pici nehézségünk, hogy sokan jelentkeznek a hirdetéseink alapján, hogy például jóga órát, vagy valamilyen nagyon más keleti spiritualitást igénylő foglalkozást szeretnének tartani. Hát ilyenkor el szoktuk mondani, én nagyon örülünk, és nagyon tiszteletben tartom bármit, tehát lehet, hogy nekik sem annyira jó, hogy itt egy felszentelt katolikus kápolna mellett valamilyen más tudatú szertartást szeretnének tartani, vagy akár egy ilyen spirituális jogaórát. Nem szokott gond lenni, tehát teljesen kölcsönösen létrejön a megértés, és megértik ők is, hogy nem biztos, hogy ez a legalkalmasabb tér nekik. De ezen kívül a tornaterem tényleg elég jól felszerelt, akár zenés foglalkozásokra, táncokra, és van egy-két erősítő, mindenféle súlyzó és más eszköz is.
0: Pikírt a kérdésem, de magam is végzek fizikai aktivitást, és sokszor azért az ember ott dühöngi ki magát. Azért abban van egy pici báj, hogy még pont a kápolna mellett én mondjuk káromkodom, mert olyan jól esett az edzés, hogy annyira fáj.
1: Visszafogják magukat, sőt az egyik tornára, ami kifejezett ilyen testtartást erősít. Ott például atyák is átjönnek a szomszédból. Tehát akkor szerintem a többiek visszafogják magukat káromkodás ügyben.
0: Hát ebben a térben akkor minden olyan fizikai aktivitással, vagy nagyobb csoportos fizikai aktivitást is jelentő foglalkozás megtartható.
1: Igen, ez egy 70 négyzetméteres terem, elég jó világos, és gyerekektől, sőt a gyerekfoglalkozásai jönnek létre, hatalmas szőnyeget tudunk kigurítani, és például a kerekítő gyerekfoglalkozás, illetve a ringató.
0: Javaslom, hogy menjünk tovább. Én a szabad akkor az irány most lefele venném. Ugye lefele egyébként lábjegyzet, gyönyörű, szép beton lépcsőzet visz le. Ez szándékolt, hogy megmaradt igen, az eredeti beton?
1: Igen, ez a kezeletlen beton terület, ami ridegül is hangzik, meg elsőre olyan fázós élményt ad, de közben meg valahogy annyira összeüljük a ház többi burkolatával, az meg egy nőzöld műanyag padlózat, valamint visszatérő ez a nyírpa a terület, ami meg viszont valahogy kiegyenlítő, és mégiscsak egy ilyen melegebb térben találjuk magunkat. Leérünk a lépcsőházban az úgynevezett kertszintre.
0: Jöhetünk volna lifttel is egyébként.
1: Akár lifttel is.
0: Ez azért van, hogy a mozgásban korlátozottabbak is tudjanak
1: hát igazából, közlekedni. Igen, ötszintes a ház, és azért mondjuk a legalsó szintről egy rendezvényre fölvinni a sütiket és a poharakat kicsit könnyebb, de valóban, hogyha idős vendégeink vannak, akkor tudják a lifttet használni, illetve nagyon fontos, hogy akadálymentes a ház. Tehát kerekesszékkel, babakocsival, járókerettel az összes szint bejárható, és akadálymentes mosdóval is rendelkezik.
0: Haladjunk akkor. Itt balra tőlünk egy kuckó. Ez kuckó? Vagy minek hívjuk? Előkészítő?
1: A kert szintre, akkor balra tőlünk valóban egy kisebb teret találunk. Alapvető funkciója a gyerekjátszó, lehet volna egy gyönyörű bútorzata van, de ezt valahogy ezt a funkcióját nem tölti be, annál is inkább, mert örököltünk egy gyönyörű zongorát. Egészen pontosan a Pasaridi Ferencesek örökölték, csak ott már egyáltalán nincsen hely az út túloldalán, úgyhogy azért a közösségi ház fogadta be, mégpedig Kárászi Szilvia zongora művésznőnek a Yamaha versenyzongoráját, egy gyönyörű hangszer. És annyira jól illik a napteremben. A hangzása, a mérete, szerintem nagyon jó helyet talált ez a zongora, de ez is a ferencesek nyitottságához kötődik. A jól tudom, Peregrinatlan, akit említettünk korábban, ő keveredett jó barátságba, és nagyon sokat segített a művésznőnek az élete végén lelkileg, és ezt meghálálva ránk hagyta a zongoráját. Úgyhogy a zongora ebben a gyerekjátszóban lakik, és ott vannak az énekórák.
0: De ha kifordulunk innen, akkor meg a nagy terem.
1: Így igaz.
0: De ez nagy terem, vagy több terem egyben? tudom most, jó kérdés.
1: A nagy terem az egy 150 négyzetméteres óriási tér. És itt valósulhatnak meg a kulturális események, koncertek, akár színházi előadás, nagyobb közösségi események, családi rendezvények, beszélgetések, pódiumbeszélgetések, konferenciák, workshopok és egyéb képzések, de valóban ez a nagy terem, azért ez egy óriási terem legalábbis a mi léptékünkben, és ezért három részre osztható. Mobil falakkal, amelyek mechanikusan erősen tudnak egymásba kapcsolódni, ennek az elemei, ezekkel három részbe osztható a terem, és három különböző foglalkozás is megvalósulhat. Persze úgy, hogy ne zavarják egymást. De ha az egyikben nagy hangosítás van, akkor persze nem tudunk mellé rakni semmit, de egy beszélgetés esemény simán megtér egymás mellett.
0: De azt jól látom, hogy technikailag is mind a három külön felszerelt terem?
1: Így igaz. Egyébként építőipari névódíjat is kapott a ház, pontosan ezek miatt, a megoldások miatt. A termet, hogyha három részbe osztjuk, akkor három különböző féleképpen variálhatjuk a fűtést, a légkondicionálást, a hangtechnikát, a fénytechnikát.
0: Itt van légkondi, nem úgy, mint a rendházban.
1: Rendházban az atyáknak még. Így igaz, nálunk egy komoly fűtés-fűtés berendezésének hőszivattyús rendszer és egy gázfűtés is megoldható.
0: Gyakorlatot tekintve mennyire jellemző, hogy egyszerre három különböző esemény van?
1: Ez valljuk be, nagyon ritkán van így. Volt már rá példa, ahogy említettem, mindig figyelünk arra, hogy milyen jellegű a rendezvény. Tehát, hogyha egy olyan mély lélektani beszélgetésben vannak, vagy egy terápiás foglalkozás van, amellé nem tudunk egy hangos születésnapot betenni. Ezeket azért nagyon figyelemmel kísérjük, de hogyha az egyikben van egy lakógyűlés, a másik terem részletben van egy cserkész találkozó, a harmadikban kosarat vonnak, akkor ők azért békésen.
0: Első kettő hangos foglalkozás.
1: Első egy kicsit hangos, de akkor egy a középre lakjuk a kosárvonást, akkor tompítják el. Akkor van egy óriási rendezvény, ahol catering szolgáltatást is hoznak, akkor van egy hátteret kiszolgáló, vagy a termet kiszolgáló háttérkonyhánk, ahol az egy szinten lejjebb található, és onnan akár étellép segítséggel föl lehet küldeni a étkészletet, használt étkészletet pedig le tudják küldeni a konyhában.
0: Esküvőkre, vagy akár nagyobb céges rendezvényekre kivennék az egész nagy termet, mert az, hogy kulturális tevékenységet folytat egy közösségi ház, szerintem természetes.
1: Kulturális eseményeken túl a másik fontos bevételi láb családi rendezvények, vagy akár konferenciák, céges rendezvényeknek a jelenléte a házban. Ilyenkor igénybe vehetik a nagy termet, és akár céges karácsony is rendezhető nálunk. Egy kötöttségünk van, este 10-kor muszáj zárni. Tehát, hogyha meg tudják úgy oldani, hogy a családi szülőnek elkezdődik délután 2-kor, és 10 órára már vége van, akkor azt nagyon szívesen. Ebből kifolyólag például nagyon hangos lagzikat és ilyen nagyon nagy tartikat már nem tudunk befogadni, mert ugye köti a lakóövezet is, és tekintettel kell lenni a környékre is. 10-kor zárunk.
0: A hallgatónak is mondom, hogy persze közben mi egy csodálatos panorámában is részesülünk. Persze, ha nincs elhúzva a függöny, mert hogy a kert szintjén vagyunk. A kertet be lehet vonni a közösségi életbe?
1: Persze, természetesen a kert is bevonható. Nem egy nagy kert.
0: De van csocsóasztal.
1: Van csocsóasztal például, és hogyha kihúzzuk a függönyöket, akkor látható, hogy a terem falának a fele üveg. És tényleg egy nagyon kellemes hatást kelt, hogyha besüt a nap éppen. A kertnek a jellegzetessége pedig egy Szent Antal szobor, egy gyönyörű fehér Szent Antal szobor, hosszú távú tervek vagy álmok között szerepelt, hogy legyen egy kis szökőkút is, vagy egy tó halakkal, most egy kicsit túlzok azért, de hogyha arra gondolunk, hogy Szent Antal egyszer a halaknak prédikált a tengerparton, akkor az is megjelenhet. Vannak olyan nagy családok, ahol máshol nem tudnak találkozni, egész napra kibérlik a nagy termet, a kertet, és egy nagyon nagy élet van. Egy nehézség van, olyan erős lett most már az a klímaváltozás, hogy majdnem most használhatatlan lett, van egy tetőteraszunk is egyébként.
0: Ha majd
1: felmegyünk fel, de egészen ez egy új tapasztalat volt, hogy át kell állni a nyári klasszikus nyári programoknak az időzítéséről. Egyszerűen annyira dögmeleg volt idén nyáron, hogy nem lehetett még napernyőkkel sem olyan teret biztosítani, hogy az élvezhető legyen.
0: Induljunk el a tető felé, de álljunk meg még közben. Ha most jól számolom, akkor az első emeleten vagyunk. Itt mik vannak?
1: Megérkezünk az első emeletre, itt rögtön egy kis kávézási lehetőségre.
0: Kis közösségi tér.
1: Kis közösségi teret találunk, ahol lehet kávézni, fejázni, akár várakozni a gyerekekre, amik itt tanórán vannak, stb. De az első emeleten, ez is egy nagyon klasszul kialakított tér, az egyik felében találhatók az úgynevezett hittantermek, azt mi el is neveztük Alverna, Greccio és Gubbio teremnek, ugye Assisi Szent Ferenc életére gondolva, és itt lehet ezekben a kis termekben hittanórákat, kis csoportos foglalkozásokat, találkozókat megszervezni. Ez a tér is egybenyitható, ugyanúgy, mint a napterem. Itt, hogyha kinyitjuk a mobiltalakat, akkor egy 70 négyzetméteres nagy tér adódik, és itt aztán lehet akár kosárfonást, vagy varrószakkört, ilyen kisebb műhelymunkákat megvalósítani, de akár kisebb családi rendezvényt is. Alapvetően itt a hittanórák zajlanak, nyelvórák napközben, hétköznapokon, azok is olyan jól beindultak itt a közösségi házban, vagy babamama találkozók, ahol a földre is le tudnak telepedni. Nagyon klassz kis közösségi tér. A folyosó másik oldalán pedig kis szobákat találunk.
0: Jó, látom, hogy sószoba.
1: Sószoba. A, igen, az egyiknek az ajtajára az van kír, vagy Pax et relax.
0: Aha.
1: És ugye Pax et bonum ferences köszöntésből kiindulva, itt tavaly volt lehetőségünk egy pályázatból, hogy kialakítsunk egy olyan szobát, amiben van egy gyönyörű himalájai sóval. Berendeztük, elkészítettük egyfajta pihenőszobának. Van egy fantasztikus karosszék, szólhat a zene, árad a sófalnak, ez a gyönyörű narancsárgás nyugtató fénye, és azt gondoltuk, hogy ez állandóan bele lesz, és majd én is ott fogok dolgozni, ez volt a titkos vágy. Hát nem így lett. Nagyon érdekes jelenség, és nagyon érdekes gondolkodni rajta. Tehát arra az embereknek, hogy egy órát arra szálljon, hogy pihenjen, vagy olvasson, vagy ne online térben nyomkodjon bármilyen kütyük eszközt, arra már nincs igény. Elfelejtették, van igény, csak elfelejtették, hogy ez nagyon fontos lenne egy ilyen, és például amíg a gyerekekre várakoznak a szülők ilyen olyan foglalkozások után, nyugodtan bemehetnek. Egyelőre ez még várat magára.
0: Innen folytatjuk Huszár Orsolyával, hiszen még egy emeletet megmászunk, de addig a hallgatóknak adok egy pici pihenőt.

0: fölértünk, hát én egy picit már lihegek, de fölértünk a tetőre, Huszár Orsolya kalauzol minket a Pasaréti Közösségi Házban, és talán beszédes is, hogy mielőtt a programokról beszélnénk, azelőtt egy gyönyörű panoráma nyílik előttünk. Hát akkor azért még lehetett volna.
1: Nem, talán nem. Viszont volt egy kötöttség, hogy zöld felületet, kötelező zöld felületet kellett kialakítani, és ezt úgy oldották meg, hogy a tetőterasznak a fele az zöld terület lenne, ha nem lenne ilyen erős napsugárzás, meg ilyen borzasztó meleg kánikula, és nagyon forró időjárás, nagyon nehéz így tetőteraszra úgy kialakítani növényzetet, hogy annak ne legyen mély a gyökere, az ne hatoljon bele mindenféle szigetelésekbe, szárazságtűrő is legyen, és ráadásul ott is működhetne egy öntöző berendezés, de amint azt bekapcsoljuk, akkor a gyom előszeretettel neki lát, és legyőzi

0: lehetne az is asztalok, székek.
1: Még egy jacuzzi, nem?
0: Mindenki erről álmodik.
1: Ha van szó, szóval akkor jacuzzi.
0: Egészen azt tervezték, hogy merülő medence, kis szauna, rendes nagy medence, csak hát ugye annak mélysége is van, és valószínűleg én irodámban lenne a medencének az alja, de több ilyen terv van. Én amiben gondolkodnék, de hát ezt építészetileg megengedélyköteles, valamiféle pergola, vagy egy kis tetőszerkezet kialakítása, ami is vizet permetez a gánikulában, de egy nagyon kellemes környezet valóban, és rá lehet látni a budai hegyekre, a török rész, város részre, vagy rá lehet látni az ikonikus Pasaréti térre, a körforgalomra, az ötös buszra, ami az egyik legrégebbi buszjárat Budapesten, és a leghosszabb buszjárat Észak-Pestől át lehet buszolni hozzánk.
1: Én azt mondom, hogy most csengettek be, tehát a közösségi ház ugye nyáron feltételezem nem tud olyan aktív lenni, mint mondjuk iskolai időszakban. Mi látható, milyen évadjuk lesz?
0: Nyári időszakban is azért van aktivitás, nyári táborokra nagyon alkalmas, és annyira jó pedagógusokkal, elkötelezett kedves pedagógusokkal találkoztunk, ez csak egy rövid zárójeles megjegyzés, hogy nagyon szép nyarunk volt, most rengeteg tábor megfordult nálunk, de való igaz, hogy az aktív időszak az szeptember közepétől május közepe végéig tart. Ugyanúgy, ahogy egy színházi évad, ez egy kicsit hosszabb, de ugyanúgy, mint egy tanév. Ez az igazán aktív része a működésünknek. Ilyenkor indulnak be a különböző kis foglalkozások gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy az idős korosztály számára, és ugyanúgy ilyenkor indulnak el a kulturális programok, vagy a helyi közösségi programok, vagy akár a céges rendezvények is. Előre láthatólag nagyon szépen befoglalt a ház. Tehát azt lehet mondani, hogy 5 év után, hogy megállja a helyét ez a kis közösségi tér. Népszerű lett, nagyon keresik, akár ilyen terembérlés céljából, vagy akár most egy egész fantasztikus kulturális programsorozat vár ránk.
1: Az évforduló miatt
0: is? Az évforduló miatt is, így igaz. És most már maga a házfoglaltsága az egészen magas. Ugye itt azt kell nagyon ügyesen mérlegelnünk, hogy mi mennyiért tud megvalósulni nálunk. Tehát, hogyha befogadunk egy kulturális programot, úgy, hogy nincs mögötte anyagi forrás, vagy nincs mögötte egy pályázati forrás, akkor azt nagyon át kell gondolni, hogy jegyárasan hirdessük-e meg. De még ilyen eseményekből is találhatunk nálunk, amit a közösségi ház felvállal, és úgymond saját eseményként hirdet meg. Vagy hát a templomnak a ferences ismeretterjesztő estjeit sem úgy hirdetjük meg, hogy arra komoly jegyárat kellene fizetni, hanem annak tényleg az a célja, hogy sokan érkezzenek hozzánk. De előfordul olyan is, hogy egy nagyon jó pályázatot találok, és egy programra fel tudom húzni, és a támogatásra, vagy a költsége ennek a programnak megvalósul. Például évek óta így jön hozzánk Izsajné Pécsi Rita, a csodálatos nevelés kutató és fantasztikus előadó. Ő most már 5. évet kezdi el nálunk az estjeivel. Ott például ezt meg tudjuk valósítani, hogy a részvétel az térítésmentes. Úgyhogy nagyon klassz évelé nézünk.
1: Ha megkérhetem, akkor egy kicsit az évfordulós naptárba lakunk.
0: Nézzünk bele, az évfordulós naptár, ugye, ahogy említettük, ez a ferences rendhez kötődik. Ugye 800 éve Assisi Ferenc életének legjelentősebb eseményei akkor történtek. Most már 4. éve zajlik ez a jubileumi eseménysorozat. Most az utolsó évhez értünk ide, ez Szent Ferenc tranzitusának, vagyis a boldog halálának az évfordulóját ünneplik a ferencesek is, és szerte a világon is, és ennek kapcsán a ferences rendtartomány egy jó 10 napos esemény sorozattal készült. Ennek egy része az itt fog megvalósulni. A közösségi házban kiemelt, fantasztikus előadók érkeznek hozzánk. Gyabronka József színművész, Dante, Pokol című előadását, vagy a nagy művől a Pokol részletét dolgoztak föl, és egy személyes színházban fogja bemutatni. Még nem láttam, de csak csodákat hallok róla, hogy egy fantasztikus lényfeldolgozás. Érkezik hozzánk Szalóki Ági egy koncerttel, istenes verseket dolgoznak föl, Gál Véder Ildikó operaénekesnek lesz itt egy önálló estje.

0: valamint ránk kifülött a csodálatos, zseniális fiatal tehetség is. Most már talán harmadszor lép föl itt a közösségi házban, ő Liszt Ferenc műveiből fog egy estet adni nekünk. Ezen kívül lesz egy nagyon érdekes kis rövid animációfilm bemutató. Assisi Szent Ferenc életéből készítettek egy kis rövidfilmet. Assisi Szent Ferenc úgy is szokták emlegetni egy füves könyve. Egy magyar fordításban megjelenik, most idén is annak is lesz egy könyvbemutatója. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag programsorozat, ezen kívül lesz még egy ferences ismeretterjesztő előadás itt nálunk, Assisi Szent Ferenc haláláról, valamint lesznek még kiállítások és egyéb koncertek, események is más ferences templomokban.
1: Egy ilyen közösségi ház vezetője mikor nyugodt és mikor pihen? Mert ha már az egyházi ünnepeket nézzük, akkor a december 24-e pihenő nap.
0: De a december 24-e pihenő nap, most nagyon ragaszkodom hozzá, bár az előző években betlehemes játékot rendeztem a templomban. Én mindig mondom, hogy nem, ez egy alapvetően független intézmény, és a templomi munkáim vagy szolgálataim azok erősen önkéntes munkák. És most mondtam, hogy idén december 24-én biztos, hogy a göntyűkot fogom főzni a konyhában, és nem a betlehemest fogom nézni, mert már felnőttek a gyerekeim, és jöjjön az ifjúság. Nyugodt vagyok alapvetően, de azért ezt ki kellett alakítani. Amikor elkezdtem itt dolgozni 2023. januárjában, akkor 4 kilót fogytam egy 2 hét alatt, azért ez nehéz volt átvenni. Ugye ez azért is van, mert viszonylag kevesen dolgozunk, és egy munkatársnak több munkaköre is van, én is a marketingtől kezdve a karbantartási feladatokon keresztül nagyon sok mindent viszek. De aztán megtapasztalja az ember, hogy nincs egyedül. Nem kell a 100%-ig az energiáit kiforráznia itt, mert van segítség, nagyon sok segítségem van a ferencesek részéről, és nagyon sok segítség érkezik a kollégáim részéről. 5 különböző ember, különböző személyiségű ember dolgozik itt, és lehetne mérgelődni, összetűzni, vagy feszültségekben élni, de valahogy az volt bennem, hogy mi vagyunk itt, és nem véletlenül vagyunk itt, hogy ennek az 5 embernek együtt kell működnie. És azt tényleg nagyon őszintén biztonsággal tudom mondani, hogy egy remek munkahelyünk van, remek jogott munkahelyünk van, nagyon összedolgozunk, nagyon tiszteletben tartjuk a másikat, és segítjük a másik munkáját. Tehát gyakran van egyik portás kollega a szabadnapján is rendszeresen besegít a kollégájának, és hát van még ilyen fantasztikus kollégáink vannak, mint Szent Antal, Szent Ferenc, úgyhogy ezért egy kicsit könnyű.
1: Huszáros Sójának nagyon szépen köszönöm. Kis kalandozás Pasaréten, Pasarét múltjában, a ferencesek múltjában, de sokkal inkább a ferencesek jelenében, a közösséget érintő jelenében. Minden jót, viszont hallásra!

Elhangzott a házunk táján. Huszár Orsolya, a Pasaréti Közösségi Ház vezetője mesélt a közösségi ház múltjáról, arról, hogy mi hívta életre az épületet, és hogyan lett otthon a sokaknak a ház. A helyszíni riportot Takács Bence készítette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.